0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az Alkohol és Én című műsort hallják, amely az alkoholfüggőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óváriné Herpai Dóra, református diakónus, a technikát Erdős Leventének köszönjük. Hallgatóink tudják, hogy műsorunkban mindig beszélgető társat hívunk, olyan embert, akinek az élete valamilyen módon összefonódik a szabadulás kérdésével. Ma este sincs ez másképp, és közben mégis egy kicsit másképp van. Szeretettel köszöntöm Stift János, református lelkészt, mentálhigién és lelkigondozót, a református iszákos mentő misszió vezetőjét.
1: Köszöntelek, Dóri, és köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm a meghívást a műsorba.
0: Örülünk, hogy itt vagy. És a beszélgetésünk elején hadd jelezzem a hallgatók felé, hogy évtizedes ismeretség és több éve tartó közös szolgálat után természetes számunkra a tegeződés, ezen most sem fogunk változtatni. És az adásunk címe az Alkohol és én, úgyhogy adódik a kérdés, hogy János, neked milyen kapcsolódásod van az alkoholhoz, vagy egyáltalán van-e, és hogyan vezetett az utad az iszákos mentő misszióba?
1: Nekem eddig... Az alkohol úgy volt jelen az életemben alapvetően, mint egy átlagos társasági ivó életében, hogy alkalmanként fogyasztottam, de komolyabb szerepet nem játszott az életemben. Függőségi viszonyban nem kerültem vele, tehát olyan problémát nem jelentett az én számomra, mint amit a hozzánk érkezők számára. De természetesen találkoztam alkoholfüggő emberekkel, közvetlen környezetemben is volt. Mostani családomban is, tágabb családomban is van alkoholfüggőséggel küzdő ember. Látom így is ezt a problémát, illetve hát ugyan szüleim elváltak, de az biztos, hogy apám életében is szerepet játszott az alkoholfüggőség. Úgyhogy én ezt tudom elmondani magam életére nézve.
0: Ugye a bemutatásnál azzal kezdtem, hogy református lelkész. Azt hiszem a sorrendnek is van jelentősége, hogyha az a kérdés, hogy kicsoda Stift János, az ő hivatását tekintve, akkor első helyen említhetjük, hogy református lelkész. Ez hogyan alakult, hogy te lelkész lettél? Mesélsz erről egy kicsit, hogy indultál el a lelkészi pályán?
1: Gyerekként, fiatalként úgy nőttem fel, hogy sokat voltunk családommal, édesanyámmal a gyülekezetben, abban a közösségben, ahova jártunk. Ez a Budapest-kőbányai református gyülekezet volt, és nekem sokat jelentett a gyülekezetben való jelenlét gyerekként is, illetve aztán a istentisztelet mellett az egyéb programokon is, illetve aztán pedig az ifjúsági csoportba bekapcsolódás. És amikor kérdés volt számomra, hogy hogyan tovább a gimnázium után, akkor ezt a kérdést Isten elé vittem, és több módon Isten ezt az utat mutatta számomra, hogy így szolgáljak neki lelkészként, azzal együtt, hogy akkor is, meg azóta is látom bizonyos helyzetekben a magam hát tökéletlenségét, vagy alkalmatlanságát, de azért látom, hogy ahogy Isten akkor megszólított ezzel az üzenettel is, hogy ő az, aki alkalmassá tud tenni, vagy ő az, akitől jön ez az elhívás, és ebben megerősít azóta is. És aztán, ahogy kérdezted az első körben, hogy ide hogy vezetett az utam, érdekes visszagondolni, hogy a teológián is volt egy szeminárium, ami az iszákos mentésről szólt, de hát akkor én nem gondoltam, hogy ilyen szolgálatba fogok beállni, Isten ide vezet. Több gyülekezetben voltam, beosztott lelkész volt, ahol önálló lelkész is voltam, ahol persze találkoztam szenvedélybeteg, alkoholfüggő emberekkel, illetve családokkal, de akkor sem, úgy a gyülekezeti szolgált mindennapjaiban sem volt ez nekem direkt elhívásom, de a legutolsó szolgálati helyemen, amikor helykeresésben voltam, kerestem azt, hogy Isten merre vezet tovább, másik helyre, akkor kaptam erre a szolgálatra egy hát megkeresést, hívást, hogy keresnek férfi lelkészt a misszióba. és így gondolkoztam el ezen a lehetőségen, meglátva azt, hogy itt a misszióban fontos a lelki gondozás és a csoportos alkalmak vezetése az igehirdetés mellett, és hogy milyen látható módon munkálkodik itt Isten. Számomra ez egy olyan lehetőség lett, amiben Isten használhat, és amire aztán szívesen mondtam így igent, mert ezek a szolgálatok közel álltak hozzám mindig is, és így elindultam ebbe a szolgálatba. Körülbelül 4-4,5 éve kerültem a misszióban lelkészként, és szolgálok családommal is ott élek, és hát egészen a mindennapokban, mindennapi alkalmakban, programokban ott vagyok, és mindennapjaimnak is része a misszió, illetve a misszió mindennapjaiban ott vagyok folyamatosan. Hálával és látva azt, hogy az Isten vezetett engem oda, és jó ebben újra meg újra megerősödni.
0: Említed a mindennapokat. Ezek jó hosszú mindennapok, hogy akár csak a mai napra tekintünk.
1: Igen.
0: Hiszen mögötted van egy szolgálói műszak, hogy csúnyán fogalmazunk a misszióban, azután nem titok, hogy egy csoportvezetés, hiszen Esztergomban az utógondozó csoportnak a vezetője vagy, és onnan siettél ide, hogy még interjút tudjál adni este, és ezek azért jó hosszú mindennapok.
1: Igen. Igyekszem az idővel jól gazdálkodni, hogy beférjen sokféle szolgálat, és még a családra is jusson idő, ez...
0: Bűvészkedés.
1: Igen, bűvészkedés néha, igen.
0: Kicsit provokatív kérdés következik. Sokszor hallottam ezt már különösen szakmai körökben, és úgy gondoltam, hogy megkérdezhetem tőled, hogy mit keres az egyház a szenvedélybetegellátás területén? Miért nem bízza az egészségügyi szakemberekre, hiszen benne van, hogy szenvedélybetegség, itt betegségről van szó, aminek az egészségügy lesz a szakembere. Mi az, amit egy keresztény misszióban jobban tudnak, mint az addiktológiai szakmában? Ez az a kérdés, ami sok felé felüti a fejét. Te részint, mint mentálhigiénés szakember, de elsősorban, mint misszióvezető és lelkész, milyen választ tudsz adni erre a kérdésre?
1: Látjuk azt, hogy a szenvedélybetegség az nem pusztán egészségügyi probléma. Persze vannak testi tünetei is, amihez szükség van az orvosi segítségre is, de ma már azért ezt az addiktológusok is látják, hogy a függőség az egész, az ember egész jelenlegi személyiségének és kapcsolatrendszerének a problémája. És a jelenbeli rossz működése az a függő embernek az arról szól, hogy bizonyos helyzetekben az italhoz vagy más pótszerhez nyúlok, és ez teljesen berögzült, ez teljesen része lett az ember életének, és nem tud már nélkülem működni. Függ a szertől és az irányít, és ez betölt egy fontos szerepet a mindennapokban. Van akinek az örömforrás, van akinek a vigaszforrás. Amikor például a magány, vagy múltbeli veszteségek, hiányok, vagy feldolgozatlan gyász jön elő, ezeknek az érzése, gondolata, és arra lesz vigaszforrás, örömforrás, vagy a munkahelyi stressz feszültségét oldja. Segítség, ha látjuk azt, hogy mire kellett, mihez volt pótszer, és hogy a függőség mögött a mélyben milyen fájdalmak, vagy traumák vannak. Van, akinél bántalmazás, elhanyagolás is akár a gyerekkori családban, és ehhez vannak rossz gyerekkori minták is. Mi látjuk ezeket, ahogy elmondják az életbeszámolókat a hozzánk érkezők, berögzülnek olyan minták, hogy nem csak az, hogy olyan minta, hogy láttam, hogy látta, hogy a szülő, az anya vagy az apa nehéz helyzetekben italhoz nyúlt, de akár az is, hogy bizonyos érzéseket nem lehetett megélni, el kellett folytani, el kellett nyomni, és az ott belül megmaradt, dolgozott. Körülbelül úgy látjuk, hogy ez az, ameddig a világi addiktológia el tud jutni, hogy ezt már...
0: Tehát, hogy érti, hogy mi volt a baj mögött.
1: Ezt már, ebből már valamit értenek, bár sokszor, nagyon sokszor eddig megközelítőleg se, csak jó lenne eddig, ha akár eddig eljutnának. sokszor azt tapasztaljuk a hozzánk érkezőknél, hogy pusztán csak a gyógyszert írják fel neki a különböző szakellátóhelyeken. De hogy ezen túl van az a plusz, ami nálunk vagy egy keresztény programban történik, hogy amire a pótszer kellett, azzal történjen valami, abból legyen gyógyulás, hogy a fájdalmaim, a traumáim, a hiányaim, azok csak az Istennel kapcsolatban tudnak gyógyulni, vagy betöltődni. Ugye, amire kellett ez a pótszer, az most teljesen az életem része lett, és így, ahogy vagyok a jelenemmel, a múltammal, így állok ott az Isten előtt, és viszem elé az életemet Isten elé, és már nem lesz szükség a pótszerre, mert tudok gyógyulni, és tudnak a hiányaim betöltődni. És hát ehhez jön egy nagyon fontos plusz kérdés, hogy mit lehet kezdeni a bűntudattal. A bűntudat, illetve a bűnökre való bűnbocsánat kérése az, amire viszont már végképp nincs válasz a világi addiktológiának, hogy amikor szembesülök azzal, hogy mit tettem eddig az életemben, hogy hogyan romboltam magamat, hogyan tettem tönkre a kapcsolataimat, a családomat, az egészségemet, hogy mennyit lehetőségemet, vagy az életem idejét, mennyi időt eltékozoltam, erre nincs válasz a világi addiktológiának, mert erre csak az Istennél van megoldás, vagyis hát inkább mondjuk egy feloldozás a bűneinkre, és ez csak úgy lehet megélni, amikor ezeknek a fájdalmát, a bűneimmel szembenézést, és a bűnbánatomat oda viszem Isten elé, és megélhetem, hogy nincs olyan bűn, amire nincs bocsánat, feloldozás Krisztusban, Krisztus halálában, az ő keresztjén Krisztus minden bűnömért elegetett és meghalt, és ott lehetek így az Isten előtt. Mi ezt a plusz látjuk, ami máshol nincs, és mi tapasztaljuk Dömösen, hogy az Isten szeretete az, ami gyógyít, és nem a kemény szembesítés önmagába, vagy egyéb módszerek, vagy az életünk kicsit megjavítgatása, változtatás egyéb különböző praktikus dolgokon, hogy mit, hogyan tegyek másképp. Önmagában ez nem oldja meg a problémát, hanem az egész életem és a függőség gyökere kell gyógyuljon az életemben. Ismert az az elf, hogy a kapcsolati sérülések kapcsolatban tudnak gyógyulni. Mi azt látjuk erre nézve, hogy az Istennel kapcsolatban tudnak gyógyulni, ami kapcsolati sérüléseink, amik akár a függőség mögött is ott vannak. Hát ez az a plusz, ami ott van Dömösen is.
0: Ez annyira, ahogy hallgattalak, az jutott eszembe, hogy ez egy annyira kristálytiszta, hogy mi ez a plusz, és az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon ez ennyire kristálytiszta volt benned, még azelőtt, mielőtt találkoztál volna ennyire testközelből a függőkkel, a szenvedélybeteg emberekkel, vagy ehhez a tisztánlátáshoz, letisztuláshoz hozzásegített az, hogy 4 éve gyakorlatilag ott vagy közöttük, és talán egy gyülekezetből másképp láthattál rá erre a kérdésre, mint most, ahogy közöttük, vagy ez hogy van?
1: Hát így, hogy ahogy 4 éve hallgatom ezeket az élettörténeteket, és látom a változást az életükben, így tudom látni ezeket is, hogy mennyi minden van egy függőséggel küzdő, különböző módon tönkrement életű ember mögött, a mögött, ahogy ő ide érkezik, és hogy közben látom azt, hogy van ezekből a gyógyulás, változás. Hát ahogy ez része a mindennapjainknak Dömösön. Ilyen mélységben természetesen nem tudtam, vagy láttam ezt a gyülekezeti szolgálatom során.
0: Ugye magad is gyülekezetben, több gyülekezetben is szolgáltál lelkészként. Mi a tapasztalatod, hogyan viszonyulnak a gyülekezetben a függőséghez, a szenvedélybetegséghez, vagy a szenvedélybeteg emberhez, egy alkoholista, egy iszákos emberhez, akár a gyülekezeti tagok, akár maguk a szolgálók. Te mit tapasztaltál?
1: Én azt látom, vagy azt gondolom, hogy legtöbbször úgy, ahogy mint általában a társadalom. a társadalomban élő emberek, és ebben én azt látom, vagy azt tapasztaltam, hogy amíg valaki nem viselkedik kirívóan, botrányosan, addig részben nem is tartjuk problémának, függőségnek azt, ami jelen van az életében. Ugye, hát mivel az alkoholhasználat az sok tekintetben elfogadott a társadalomban, bizonyos szintig, és teljesen alapvetően átszövi az életünket is, a mindennapokat, a találkozásokat, a kapcsolatokat, hosszasan lehetne ezt részletezni. Ha viszont egy problémás viselkedéssel találkozunk valaki részéről, akiről látjuk, hogy probléma neki az alkohol, és ez megjelenik a viselkedésében, akár a családban való működésében is, akkor már az ítélkezés jelenik meg. Illetve hát az még a tapasztalat, hogy azért a gyülekezeti közösségben gyakran inkább a családtag jelenik meg, és nem maga a függőséggel küzdő ember, hanem az a családtag, aki együtt él a függő emberrel. És hát részint szenved tőle, részint pedig megszokta már, és kialakult egyfajta dinamika, ahogy ez így része lett a család életének, hogy úgy működünk, ahogy jelen van a függőség, vagy a függő embernek a különböző nehéz megnyilvánulása, és ez sok fájdalmat is okoz, de megszoktuk. A közösségben akkor jelenik meg, azt gondolom, egy másfajta viselkedés, illetve viszonyulás a függő ember felé, amikor találkoznak egy megváltozott életű emberrel, egy szabadult függővel, és megismerik az ő életét, múltját, jelenét, szabadulását, ha ez valahogy meg tud jelenni egy ilyen ember, akkor hoz egy újat a gyülekezetbe, a közösségbe, és ez ismerünk olyan gyülekezetet, ahol az egész közösségre ez megújító erővel hatott, hogy megjelent egy, aztán egyre több szabadult függő, és ők úgy lépnek be a közösségbe, hogy megélték Krisztus szabadítását, és egész más életet élnek már ott. Nagyon nyilvánvaló, hogy mit tesz, milyen csodákat tesz az Isten az ő életébe, és ha így ismeri meg a gyülekezet közössége a gyógyulást a függőségből, akkor ott már egy más viszonyulás tud lenni.
0: Régi szokás a kezdetektől a műsorunkban, hogy a vendégek zenével érkeznek. Te is választottál két zenét, az elsőt az adás legelején hallgattuk meg a hallgatókkal együtt. Ez az Írd át álmaim című ének volt a Sófár dicsőítőiskola előadásában, és amit most fogunk meghallgatni, az szintén ugyanettől az előadói csoporttól a Hadd látlak téged. Mi az, ami miatt ez a két dal különösen kedves neked?
1: Az első ének azt mozgatta meg bennem, hogy elhangzik benne, hogy ahogy a megkopott életemmel oda megyek Krisztushoz, a kereszthez, és látom Krisztusban is a megtörtséget, az ő sebeit, az ő sebzettségét, miközben én is a magam sebzettségével vagyok ott, és ez a találkozás Krisztussal, ebben megélem azt, ami ott van az énekben, hogy felfakadhat bennem, hogy írd át az álmaimat, és cseréld ki a vágyaimat, hogy voltak eddig vágyaim, amit hát eddig rossz helyen kerestem, vagy hát rossz helyen próbáltam betölteni, és ha az Isten tölti be, vagy átírja, és ad új terveket, új álmokat, valahogy ez fogalmazódik meg ebben az énekben nagyon szépen, és azt gondolom, hogy ez része a gyógyulásnak, annak a változásnak, amit mi Dömösön is tapasztalunk és megélünk. A másik ének pedig a Hadd látlak téged, mint szívem urát, ez pedig nagyon szépen mondja el azt, hogy mennyi mindent jelenthet nekem az Isten. Szívem ura is, de atyám is, és sok minden más, amit ő betölt az életemben, és ahogy megélhetem vele az élő személyes kapcsolatot az élő Istennel, és ez fogalmazódik meg benne az énekben, úgyhogy ezt azért választottam.
0: Hallgassuk meg!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Stift Jánossal, a Dömösi Iszákos mentőmisszió vezetőjével. Azután a dal után, amit János választottál, Hadd látlak téged. És ha már az ének után vagyunk, akkor felrémlik bennem egy régi emlék, amikor is valaki, aki még ott a misszióban csak néhány napot töltött el, téged keresett, nem emlékezett a nevedre, és úgy érdeklődött felőled, hogy hát hol van a gitáros pap? És ez nem véletlenül kérdeztem, mert hogy te általában gitárral kíséred az éneket, látszik, hogy fontos része az életednek az, hogy a zene és a gitár is benne van, és nem csak az éneket, de mit jelent neked a zene a szolgálatodban?
1: A zene és az énekek segítenek az érzéseinket jobban megélni, és oda vinni az Isten elé. Ugye van egy saját énekfüzetünk Dömösen, amiben sokféle ének van, sokféle korból, sokféle módon megíródott, vagy gyűjteményben származó ének, és jó megélni, hát nekem is, de a résztvevőkkel együtt megélni, hogy egy-egy igei gondolathoz, melyik ének az, ami megfogalmazhatja az érzéseinket, gondolatainkat, imádságunkat. És hát ehhez nem most néhány éve, hanem már sok éve lelkészi szolgálatom kezdetén ott volt bennem az a vágy, hogy ahogy ezt még annó ifi vezetőmtől is láttam, jó lenne, hogy ha közös éneklésben tudnék segíteni gitárkísérettel. Ebben én eddig jutottam, hogy hát nem professzionális módon, de úgyhogy segíti a gitár játékon, vagy kísérletem az éneklést, ez valóban itt a misszióban is egy jó élménykét éljük meg, hogy jó így együtt énekelni az énekeinket.
0: Sokat beszélgetünk a misszióról, mert hogy az a szolgálati terület, nemrég vetted át a misszió vezetését, egy nagyon szép ünnepi istentisztelet keretében. Én is ott lettem a beiktatásodon, ami tényleg nagyon szép és ünnepélyes volt. Németné Balogh Katalintól vetted át az Iszákos mentő misszió vezetését. Mi az, amivel egyáltalán ez a szolgálat jár, ez, hogy misszió vezetés, ezt úgy nehéz elképzelni kívülről. Lehet, hogy egy évvel ezelőtt még ez számodra sem volt annyira kristálytiszta, mint most, hogy benne vagy, hogy egyáltalán milyen feladatokkal jár ez a misszióvezetés, és felmerült bennem az a kérdés is, hogy mi az, amire úgy gondolsz, hogy ez örök, és ez fontos, és ezt a régi időkből fontos megőrizni, és átörökíteni, és ezután is így tenni, a régi életből megtartani, és van-e olyasmi a szolgálatban, amiben viszont úgy gondolod, hogy jó lenne változást hozni. Uh-huh. Először talán a feladatokról, kicsit sok uh-huh. volt egyszerre ez a mindig. Kérdés.
1: Hát az elmúlt egy-két évben egy izgalmas kérdés volt számomra is, hogy ahogy láttuk, hogy elődöm Németné Balogh Katalin készül fokozatosan visszább lépni a szolgálatból, és készül arra, hogy nyugdíjba megy, akkor hogy lesz majd a folytatás. Izgalmas kérdés volt, és hát nagyon megtisztelő volt számomra, amikor engem kért meg, és olyan elődök sorába léphetek be folytatásként, mint ő maga, illetve az ő szülei, akik a missziót indították, illetve vezették. Most ez jelenleg, bár ugye az ő személyében sokféle feladat egybefonódott, de most jelenleg külön válik a missziónak, vagy az intézményünknek, mint addiktológiai rehabilitációnak és szenvedélybeteg átmeneti otthonának a mindennapokban való működtetése. Az intézményvezetői feladat, azt egy más munkatársunk végzi, és számomra a misszió vezetés az pedig az intézményünknek a lelki programjának a működtetését, a program tartalmi részét, annak összeállítását és annak a beosztását, hogy ki milyen alkalmat tart, ennek a mindennapokban való működtetését, ezt jelenti elsősorban, illetve az intézménynek, a missziónak a lelkéletért való felelősség, és hát ez mindenképpen az, ami nem változhat, hogy mi az Istennel kapcsolatban Krisztus által való gyógyulás, szabadulást hirdetjük, hogy az Istennel kapcsolat változás, gyógyulást hozhat az életünkbe, és hogy ezt bibliai igéken keresztül megéljük, hogy Isten megszólít, és másra teszi az életünket, és ez a misszió programjának az alapja. Délelőtt és este is igékről hangzanak el gondolatok, és megéljük az Isten jelenlétét ott abban a közösségben, hogy együtt vagyunk. Ebben nem lehet változás, ez bizonyos.
0: És van-e olyasmi, amit akár a folyamatosan változó világ, akár a mondhatjuk bátran egyfajta generációváltásból fakadóan úgy gondolod, hogy talán időszerű megváltoztatni, vagy másképp csinálni, vagy más válaszokat adni?
1: Én azt gondolom, a válaszok is ugyanazok, mint eddig az ige alapján. Amikor az ember az élete fájdalmaira, vagy éppen a függőség megjelenésére az életünkben, arra keressük a változást és gyógyulást. A válaszok sem lesznek mások, az lehet más, hogy hogyan tudom jobban megismerni, megérteni a hozzánk érkező embert esetleg, de őszintén szóval ezt még úgy mélységében nem gondoltam át. Van egy jól kialakult rendszerünk, én nem gondolom, hogy abban kéne komolyabb változásnak lennie. Amit fontosnak tartanék a jövőben, hogy az, ami nálunk történik a misszióban, annak legyen egy nagyobb ismerettsége. Ennek majd kereshetjük az útját, módját, lehetőségeit, hogy részint akár a világi lehetőségek, akár kórházi vagy orvosi helyszíneken való megjelenés bármilyen módokon, tehát mint ismeret, rólunk való ismeretátadás, de még inkább az egyházi közösségek, a gyülekezetekkel való kapcsolat, hogy gyülekezetek, lelkészek és különböző egyházi közösségek ismerjenek bennünket, a lehetőséget, hogy lehet hozzánk segíteni a függőséggel küzdő embert. Tehát a hozzánk való érkezésnek is minél több ember számára legyen lehetősége, illetve annak, ahogy tőlünk elmegy valaki, és keressük annak a helyét, hogy hova tud bekapcsolódni. Talán már az ismert, hogy az egész országra kiterjedő utógondozó hálózatunk van. Legtöbb esetben református gyülekezetekhez kapcsolódóan vannak utógondozó csoportjaink. Én azt gondolom, hogy ez az, amit még fontos lenne megerősíteni, ezeket a közösségeket, illetve a gyülekezetekkel való kapcsolatot. Egyrészt, ahogy kérdezted is, hogy minél több helyen nyitottsággal, jó szívvel fogadják azt, aki tőlünk érkezik, és akár új csoportok is alakulhassanak gyülekezetekhez kapcsolódóan, illetve meglevők pedig tudjanak megerősödni. Én ez az, amit még szeretnék megerősíteni, vagy fontosnak tartanék a jövőben még jobban.
0: Ez az ismerté válás, a szolgálat ismertebbé válása, erre most egy jó csatorna lehet a Mária Rádió is, ahol igen, most éppen beszélgetünk, és akkor itt egyrészt üzenhetünk azoknak, akik bajban vannak, hogy bátran keressék ezután is a missziót, hogyha elsősorban alkohol, de akár más mondjuk alkohol és gyógyszer függőséggel, vagy másfajta megkötözöttséggel küzdenek. De mi az, amit a lelkészeknek, a sok-sok különböző keresztény felekezetben szolgáló lelkésznek üzenhetünk, hogyha úgy gondolják, hogy ők is szívesen becsatlakoznának valahogyan az iszákos mentés szolgálatába, akkor akár a saját gyülekezeteikben, akár a dömösi otthon életében bármilyen módon részt tudnak-e venni?
1: Leginkább azt, hogy örülünk neki, hogyha felveszik velünk a kapcsolatot, mint hogy mi is nyitottak vagyunk erre, és szívesen veszük fel gyülekezetekkel, lelkészekkel a kapcsolatot. Szívesen teszünk eleget meghívásoknak, hogyha gyülekezetek, lelkészek meghívnak bennünket olyan céllal, hogy ismerté tegyék a szolgálatunkat az adott közösségben, akár azzal is, hogy egy-egy ilyen meghívásra ők is ott helyben tudnak elhívni, személyesen megszólítani olyanokat, akiknek ez vagy akár a családjuk életében ez a probléma, a függőség jelen van. Illetve arra is van lehetőség, hogyha valaki megkeres bennünket és szeretné megismerni a munkánkat, a dömösi mindennapokat, akkor hozzánk is lejöhet, hogy közelről megismerje azt a szolgálatot, ami nálunk zajlik. Tehát egyrésztről üzenem, vagy szeretném megerősíteni a nyitottságunkat a kapcsolatra. Hát másrészt pedig, illetve van lehetőség arra is, hogyha ha valakinek, valamelyik szolgálattevőnek a maga szolgálatában ilyen jellegű kérdése van, akkor megkereshet bennünket, hogy beszélgetésben hogyan tudjuk segíteni, bátorítani a függő emberrel vagy családjával való nehéz kérdéseket, az, hogy ő segítőként hogy tud ebben jelen lenni. Most is jelenleg is a misszióban, a programunkban vannak vendéglelkészek, tehát lehetőség van arra is, hogy szolgálattal bekapcsolódjon lelkipásztora, ami dömösi missziónk programjába. Örülünk ennek, hogyha valaki erre nyitott, és tudjuk ezt leegyeztetni. És hát amit mindenek előtt és fölött tudunk tenni, hogy imádságban hordozni egymást, és a gyülekezet is imádságban hordozhat bennünket, a mi szolgálatunkat, illetve a lelkészek, és azokat, akik a gyülekezet területén belül, gyülekezet ismeretségében, vagy a lelkész ismeretségében küzdenek a függőséggel, saját maguk vagy a családjuk szeretteik körülben ez jelen van, imádsággal lehet ezt hordozni, Isten kezébe tenni ezeket a nehéz helyzeteket.
0: Néhány gondolat arról, vagy emlék olyan történetekről, amikkel itt ebben a 4 évben találkoztál. Emlékszel-e olyan történetre, amit név nélkül ide tudsz hozni, amit magad is csodaként éltél meg? És jól esik megosztani. Jól esik rá visszagondolni, és megosztani a hallgatókkal.
1: Hát sok történetre gondolhatnék. Most mélységében nem szeretnék emberi sorsokat idehozni, de több szinten élem meg a csodát a lömösi szolgálatban. Alapszinten megélem azt, ahogy találkozunk, beszélgetünk a segítséget kérő, függőséggel küzdő emberrel, és leülünk 4 szem közti személyes lelki gondozói beszélgetésbe külön-külön, és megélem én magam is azt, hogy megosztja az életének a fájdalmait, nehézségeit, küzdelmeit, bűneit, nyomorúságait, és az a bizalom, ahogy ő ezt elmondja, én azt gondolom, az is már egy csoda, ahogy ezeket megosztja valaki, és együtt odállunk az Isten elé, és mer valaki találkozni az érzéseivel, a fájdalmaival, a veszteségeivel, a bűneivel, és merje ezeket megélni, kimondani, és együtt imádságban Isten elé visszük. Én azt gondolom, hogy ezek is már csoda, ahogy ezek megtörténhetnek. Csoda az, ahogy látjuk 3 hét alatt egy-egy résztvevő életében, mindennapjában a változást, hogy egész más, hogy ül ott, és aztán megy el 3 hét után, mint ahogy megérkezett, és kívülről látsz, az arcán is látszik az a változás. Akár konkrétan az, ahogy a terheit letette az Isten elé, és már máshogy ül ott, és máshogy tekint az életére, a múltjára, a jövőjére, mint eddig. És hát persze nagy csoda, és nagyon hálás vagyok az Istennek, amikor egész konkrétan valakinél látom azt, hogy viszonylag bizonyságtevőként egy olyan ember, akivel mondjuk 1-2-3 éve én magam beszélgettem egy lelki gondozói beszélgetésben, vagy hát nem egyben, többen, egy folyamatban, és együtt hallgattam az ő élete nehézségét, és együtt imádkoztunk, és elmondta az életének a fájdalmait, akár mondjuk, ha egy emberre gondolva, hogy hogyan bántották, gúnyolták az ő kinézete miatt, hogy milyen betegségekkel küzdött, hogy hogyan volt öngyilkosság kísérlete, hogy mit tett vele az alkohol, és elmondja a bűneit, a az, hogy mennyi mindent tönkretett az alkohollal, és aztán ott áll két év múlva, és mindezt már bizonyságtevőként tudja elmondani. Hát ezek csodák.
0: És zárásként, van-e olyan bibliai ige, vagy történet, vagy bármilyen bibliai szakasz, ami kifejezetten a te szolgálatodban segít, erősít, vezet téged?
1: Én azt tudom mondani, hogy nem volt olyan nagyon kiemelkedő, néha elhangzik, hogy kedvenc ige, vagy különösen fontos ige az életemben, de most, ahogy bő 4 év szolgált után visszatekintek, akkor az az ige jut eszembe, amit már máshol is mondottam, Pál Korintusiakhoz írt 2. levele 1. fejezetéből, ahol így olvassuk, hogy áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom és minden vigasztalás Isten, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Hogy én magam is azt élem meg, hogy úgy tudok másokat vigasztalni, vagy az Isten irgalmát hirdetni hozzánk érkezők számára, hogy magam is ezt a saját életemben megtapasztaltam, ahogy én is küzdöttem, hanem is az alkoholfüggőséggel, de önmagam az életem elfogadásával, fájdalmakkal, traumákkal, hiányokkal, akár ha a családra gondolok, amiben felnőttem, és megéltem azt, hogy az Isten gyógyítgatott ebben, vigasztalt, mássá tette az életemet, és hát így az igében, ahogy ez megfogalmazódik, hogy így tudok én is odaállni másmilyen, hogy magam is ezt tapasztaltam és éltem meg.
0: Kedves János, én köszönöm, hogy a nagyon-nagyon sokféle feladatod mellett egy hosszú nap végén vállalkoztál erre a beszélgetésre, hogy eljöttél, és Isten áldása legyen a szolgálatodon, az életeden és az egész misszión ezután is. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez érünk. 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió, az Alkohol és Én következő adásában. Ha valaki függőséggel kapcsolatos nehézségeit, kérdéseit szeretné velünk megosztani, szeretettel várjuk jelentkezését, írjon bátran az iszákosmentő@mariaradio.hu e-mail címre. Ne feledjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Erdős Levente, technikus szolgálótársam nevében is köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség!
2: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elaliesz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. Ez a 23. Zsoltár nagyon fontos számomra, ugyanis amikor abban az időszakomban voltam, amikor nagyon sok kérdés volt bennem, nagyon sok küzdelem az életemben és a jövőmmel kapcsolatban, akkor a lelkivezetőmmel való beszélgetés alatt jött fel ez az ige, és mai napig nagyon meghatározó is, hogyha ezt a Zsoltárt olvasom, mert tulajdonképpen az egész Zsoltár fontos számomra, akkor mindig erre emlékszem vissza, hogy akkor milyen mélyen voltam, és hogy valóban kijöttem belőle, és tényleg az Úr egy óriási kegyelmet adott, és hogy ő eláraszt az ő kegyelmében, az ő jóságában, és nem kell szűkölködnöm, sőt, nem is fogok szűkölködni. Mert azt tudni kell rólam, hogy én egy nagyon aggódó ember tudok lenni, nagyon sokat tudok aggódni így a jövővel kapcsolatban, az élettel kapcsolatban. Volt is ilyen nehezebb időszakom, amikor azt éreztem, hogy így felemészt a sok aggódás, és az, hogy milyen örömök és milyen nehézségek várnak rám. Egyszerűen nem tudtam kiadni a kezemből ezt a félelmet. És ebben nagyon sokat segített ez, hogy egyszerűen csak egymás után folyamatosan olvastam ezt a Zsoltárt, és valahogy így béke jött a szívemre, hogy igenis, az Úr kézben tartja a dolgokat, ő az én pásztorom, és ő nem fog olyat adni, amit én ne bírnék el, és hogy vele együtt minden lehetséges.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a Herceg Szántói Nagyboldogasszony római katolikus plébániáról, közös irgalmas rózsafűzér imádságunk alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fejdalmas szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fejdalmas szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fejdalmas szenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned. Kedves Mária Rádió hallgatók, engedjék meg, hogy a fönnmaradt rövid műsoridőben megemlékezzem Kisboldogasszony ünneptitkáról, ami jövő héten kedden lesz egyházunkba. A szűzanya tényleges születési dátuma ünnepe nem maradt fönn sem a Szentírásba, sem a Szent Hagyományba. Ezt akkor kardinálisan nem tartották olyan fontosnak. Tulajdonképpen egy fölvett dátum, a szűzanya jeruzsálemi Betesda fürdő melletti szülői háza fölött épült kis templomocskának a templom szentelési dátuma, amit az 5. századtól fogva minden év szeptember 8-án megünnepeltek. Igazából ezt a kis templomocskát Szent Anna tiszteletére építették, de ennek a templomocskának a felszentelési ünnepét szeptember 8-át tartja az egyház az 5. század óta felvett Szűz Mária születési ünnepként. Első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-at csatolt az ünnephez, amely 8-ad 1955-ig élt. Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró hely. Hajnali szép csillag tiszteletére szokás volt szeptember 8-a hajnalán a napfelkeltét a szabadba várni. Csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akiknek érdeme van rá, meglátják a kelő napban Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék kisasszonykor indulnak útnak, hogy a gólyák nagyboldogasszonykor, úgy a fecskék kisboldogasszonykor. Zárójelbe érdekességként a szűzanya 1984-ben Medjugorjében azt mondta, augusztus 5-én, hogy ma vagyok 2000 éves, vagyis az ő tényleges születésnapja az augusztus 5-e havasboldogasszony. Ez is egy templomszentelési ünnep, 431-ben, 80 év után készült el a Santa Maria Maggiore templom, és annak a felszentelési dátuma augusztus 5-e. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe mind.

az egyetlen szükséges. Az egészséges imaélet fejlődésében az ember azt tapasztalja, hogy az az ima, amely kezdetben mindenféle dolgok elnyerésére irányult, egyre inkább egyetlen pontra összpontosul. Az ilyesféle ima helyett, hogy Uram, adj nekem pénzt, Uram, adj nekem egészséget, Uram, adj nekem barátokat, egyre inkább ilyen imává alakul. Uram, taníts meg engem szeretni. Uram, adj nekem szeretetet, hogy másoknak adhassak. Uram, mutasd meg arcodat. Uram, árazd rám lelkedet. Egy régi meghatározás szerint az ima lényege, Isten segítségét kérjük annak elnyeréséhez, amire szükségünk van. Kezdetben azt gondoljuk, rengeteg dologra van szükségünk, de ahogy haladunk előre, szükségleteink köre fokozatosan kevesbedik, összéphúzódik. Végül az egyetlen szükségesre összpontosul. Magára, Istenre és a Szentlélekre. Az evangélium elmondja, hogy Jézus újjongott a Szentlélekben. Te is főképp az újjongásban és a dicsérő himnuszban telhetsz el Szentlélekkel. Az emberi élet gyakran olyan kicsinyes és szegényes, mert az ember önmagát tartja a világ közepének. A dicsőítő ének viszont kiragad minket önmagunkból, és Istenhez visz. Megadatik nekünk az a felfoghatatlan képesség, hogy fogadhatjuk a nekünk adott szent lelket. Hát nem felszabadító élményt jelent, amikor legyőzve féltékenységünket gratulálunk valakinek a sikeréért. Mi is részt veszünk az örömében. Micsoda boldogságot jelenthet, ha Istent azért dicsőítjük, hogy az, aki, és hogy mindent olyan jól tesz. Saját élete, Isten lelke áraszt el minket határtalan örömmel.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót. Így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
2: Bárány Béla atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Istenünk, hála neked, hogy nem vagy néma, és mindig szólsz hozzánk emberekhez. Szólsz hozzánk a Szentírás szavain keresztül, lelkiismeretünkön, embertársainkon keresztül, és életünk eseményein át is megszólítasz minket. Innen tudjuk meg, hogy vagy, és hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük azt, hogy sokakat meghívsz szolgálatodra. Számodra nincs fölösleges és értelmetlenül eltöltött élet. Mindenkinek van feladata, tevékenysége, amire meghívtad, meghívod. Köszönjük, hogy te választasz ki minket, te hívsz minket, és nem mi jelentkezünk. Ahogyan te hívtad meg az apostolokat, ez a meghívás tart azóta is, és már ez is azt jelenti, hogy szent lelked köztünk van és működik. És soha se tudjuk, hogy kitől, hogyan, mikor, miért ez történt, miért ez a mondat fogott meg. Ez a te titkod, és az a te ajándékod is egybe. Add, hogy ezeket meg tudjuk hallani lelkünk csöndjében, és erre válaszoljunk bátran, örömmel, mert ha meghívtál, akkor küldetést is adsz, ha küldesz minket, akkor velünk leszel. Amen.
2: Bárány Béla atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
4: Mária Rádió. Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média

Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élőkincseink című műsorának szerkesztő műsorvezetője. Szüntelenül dobogó basszus, csengő dallam, zakatoló ritmus. Ez a Burdon zene. Vallja Élőkincseink című műsorunk mai zenekara, a fiatal zeneakadémistákból alakult Bére Banda, kiknek első lemeze 2 évvel ezelőtt tavasszal jelent meg a Fonó gondozásában, Talált tárgyak címmel. Erről szólt adásunk elején egy szentesi összeállítás, melyet Szenyéri Dániel szentesi kubikus, kiváló hangszerjátékos repertoárjából válogattak a Bére Banda tagjai. Bugyó Petra Éva, Horváth Marcell, Tulipán Zsombor és Félegyházi Miklós a délalföldi zene megismerése kapcsán szeretett bele a burdon hangszerek világába, ebbe a sok régies vonást megőrzött zenébe. A burdon hangzás, mely végig kísérte az európai zenekultúrát az ókortól egészen a 20. századig, azt jelenti, hogy e hangszerek kísérő húrjain folyamatosan szól egy alaphang. Így például a duda, a tekerőlant, a citera képes a dallamhangok mellett kísérő alaphangokat is megszólaltatni, amely gazdagítja a hangzást, de még nem használ váltakozó akkordokat, amelyek csak a későbbi korokban jelennek meg a zenekíséretben. A Bére Banda tagjai azt vallják, a burdon zene egy kiforrott és letisztult hangzásvilág, amely azonban épp az egyszerűségéből adódóan nagyon sok rejtett mélységet tartalmaz. Célunk minél több emberrel megszerettetni ezt a hangzásideált, vallják a zenekar tagjai. Az autentikus népzenei anyag szerves részét képező, ám a mai táncházas gyakorlatban csupán búvópatakként jelenlévő zeneiséget kamaraformációkban szólaltatjuk meg, ahol az éneket tájegységtől függően kíséri duda, tekerő, eszklarinét, hegedű, furuja vagy ütőgardon. A dunántúli, felföldi, délalföldi és erdélyi hagyományos burdon zenei felállások népszerűsítésén kívül feladatunknak tekintjük a régi hangszeregyüttállások rekonstrukcióját is. A folkkocsmákban és táncházakban bevett táncok menetét formabontóan kezeljük, többek között ivónótákkal törjük meg a táncrendek közötti szüneteket. Egyéb más, a néphagyományból átörökített, funkciójából már kiveszett szokást vagy éneket helyezünk vissza a használatba. A lemezről most egy rábaközi dudautánzást hallunk Bugyó Petra Éva előadásában, majd ipolymenti dudanótákat játszik Félegyházi Miklós. A zene után a burdon hangszerek világáról, a Bére Banda első Talált tárgyak című lemezéről Horváth Marcellt és Tulipán Zsombort hallják.

0: kaptam egy lemezt, amelyen burdon hangszerek szólnak. Négy fiatal zeneakadémista alkotása a jó néhány összeállítás, ami az albumon szerepel. Ki mikor fog végezni? Tulipán Zsombor?
1: Most 5. évet végeztem, viszont hát még hogyha a doktori is összejön, akkor még jó sokára.
0: Horváth Marcell?
2: 1 évvel a Zsombor alatt járok. A zenekar másik 2 tagja, Pugyó Petra Éva és Félegyházi Miklós 3. évesek, ők évfolyamtársak.
0: Ki milyen hangszeres?
2: Tekerős vagyok, citera, tekerő, koboz, osztatlan, tanári szakon vagyok. A másik szakpárom az a népzenelmélet, de a zenekarban ezen kívül még hegedűn muzsikálok.
1: Én pedig furia klarinét tárogató szakon vagyok.
0: Bugyó Petra, ő az énekese a csapatnak, tehát akkor ő énekszakon van, és?
1: Furuján. Félegyházi Miklós pedig Duda énekszakon.
0: Mik a terveik a fiatal zeneakadémistáknak azon túl, hogy megjelent a zenekaruk, a Bére Banda első albuma? Ön Zsombor említette, hogy kutatni is szeretne.
1: Többen gondolkodnak rajta, hogy a saját területükön komolyabb kutatásokat végezzenek. Én főképp Furujával szeretnék foglalkozni, Furuja hangképzésre rámenni, abból úgy érzem még hiányok vannak. Többiekben is már ott van a magja, hogy szeretnének kutatni, de még nem fejtették ki, hogy miről.
0: Azért is kérdeztem ezt, mert nagyon jó ismertetőket, alapos ismertetőket kaptam minden egyes összeállításhoz, és ezekből az is kiderül, hogy alaposan utána néztek mindennek. Az 1900-as évek elején Bartók által gyűjtött dallamoktól kezdve a 70-es, 80-as évek, tehát szinte mindent megnéztek, ami az adott tájegység vagy az adott összeállítás anyagához kell.
2: Népzenészként, ha az ember kicsit precízebb, akkor a saját hangszerének a kutatás történetébe azért jobban belássa magát, otthon van a fontosabb gyűjtések, gyűjtők munkásságában. Az, hogy például a lemezen itt a Bartók számnál, ugye a Váci szímű számnál itt hosszabb, bővebb leírás olvasható, az annak tudható be, hogy én népzenelmélet szakpárom vagyok, ugye, ahogy elmondtam, és nagyon sokat olvasok Bartókról, a gyűjtéseiről. A CD-nek az összetételei azonban nem előzi meg így hosszabb kutató munka, igazából a legütősebb, leginkább a szívünkhöz közel álló dallamok, összeállítások kerültek rá, én úgy érzem.
0: Miért a burdon hangszereket választották? Akkor, amikor sokkal egyszerűbb lenne talán érvényesülni vonós zenével. Tudom, hogy ilyen szakra járnak a Zeneakadémián, de hát akkor egy küldetést is vállalniuk kell, hogy ezt a tán kevésbé kutatott, vagy jóval kevesebb eredeti anyaggal rendelkező zenei ágat, zenei stílust, a burdon hangszerek világát meg kell mutatni.
1: Azt nem vitatom, hogy könnyebb lenne. A vonós zenészek is rengeteget gyakorolnak, mire oda jutnak, hogy bármit is tudjanak kezdeni a saját területükön belül, viszont ugye a hangszereinkből adódóan is kötöttünk ki a burdon zene mellett, mivel ez egy teljesen más része, egy teljesen más hangzásvilága a népzenénkkel belül, így szeretnénk színesíteni az elérhető népzenei palettát.
0: A burdon hangszereket gyorsan soroljuk fel.
2: Az első és legfontosabb az a tuda, és akkor most már fontosság is sorrendtől eltérve, akkor szórom őket, hát például tekerőland, citera, ütőgardon is talán valamennyire ide sorolható, illetve Zsombor hívta fel a figyelmemet, hogy a pásztor furuja is burdon hangszer.
1: Tehát ugye burdon az annyit jelent, hogy egy folyamatos kitartott alaphang fölé játszunk dallamot. A furujában alapból ez nincsen meg, viszont erdélyi furujásoknál és egy-két kis magyarországi furujásnál is meg lehet figyelni, hogy a saját hangjával alá énekel egy burdon szólamot. Így egy burdon hangszer képződik tulajdonképpen, és ezért tudjuk tekinteni a furuját is burdon hangszerként.
0: Mely vidékek zenéi szerepelnek az albumon?
2: Somogyat és Moldvát kivéve az összes nagy dialektus. Egy észak-dunántúli per felföldi számmal kezdődik a lemez. Ez egy rába közi tudautánzás, ami területileg észak-nyugat-dunántúl, de amúgy a zenei anyagot tekintve nagyon erősen az északi népterület felé mutat tudautánzás. Ez főként így a Szigetköz Csalló közre jellemző. Ezen kívül van egy erdélyi, csíki, csíkszéki szám, ami ugye ketté van osztva, elkezdődik egy gyimesi résszel, és ezt zárja egy csíki. És a maradék 3 összeállítás az meg mind az alsó Tiszavidékről, Délalföldről származik, és akkor, hogyha ez volt egy ilyen idővonal, akkor bejön egy erre merőleges másik is, mert ugye történetileg is van egy búvárkodás, vagy megfejtés, vagy egy ilyen szándék a csapatban, hogy régi korok zenéit elevenítsük föl. Jelesül a kora újkor zenei világából is merített Zsombi és Miklós, amikor megcsinálták a Siposok című számot.
0: Horváth Marcellt és Tulipán Zsombort, a Bére Banda tagjait hallották a Mária Rádió Élőkincseink című műsorában. S most szóljon az általuk említett Síposok című összeállítás, melyben egy a középkorban és a kora újkorban népszerű sípos hangszerpáros zenei világát elevenítették fel és alkalmazták saját hangszereikre, dudára és eszklarinétra a muzsikusok.
3: Mivel a gyűjtések idejére már csak az emlékezet őrizte a bevett fúvós duó hírét, egyfajta rekonstrukciónak is tekinthető munkájuk. A felcsendülő dallamokat két délalföldi település, Tápé és Kiskunhalas zenei kincséből válogatták, hiszen Paksa Katalin népzenekutató írásaiból tudjuk, hogy ezen a területen is elterjedt volt a hangszerkettős.

0: A Mária Rádió élőkincseink című műsorában a fiatal muzsikusokból álló Bére Vanda tagjait, Tulipán Zsombort és Horváth Marcelt hallják, Talált tárgyak címmel 2 éve megjelent albumukról.
1: Mivel ezek a burdon hangszerek, ezek a pásztorság kezébe került hangszerek is szinte az egész nyelvterületen megtalálhatóak, és a rekonstrukcióra bőven van lehetőség, ezért én úgy gondolom, hogy olyan magas minőségben, amiben mi szeretnénk, mi kívánkozunk dolgozni, olyan minőségben egy egész életen át ki fog tartani. Azt érzem, hogy furujából sosem fogok a végére jutni, hogyha mindent meg szeretnék tanulni. Én Juhász Zoltán tapasztalatából beszélek, és ő nekem mindig azt mondja, hogy sosincs vége.
2: A furuja hangszer család tényleg bárhol megtalálható a Kárpát-medencében, de a tekerőről hát jóval kevesebb adatunk van. A Csepel-szigeten maradt meg, illetve hát Szentes környékén a Délalföldön.
3: Hát igen, a tekerő az ilyen szempontból sanyarúbb gyermeke egyrészt a magyar népnek is, másrészt a kutatásnak, a gyűjtésnek is. 1906-tól 80-as évek végéig beszélhettünk egyáltalán gyűjtött tekerős anyagról, de azt is hozzá kell tenni, hogy az első hangzó anyag az a 30-as évek végén készült. Tehát azelőtt kottás feljegyzések vannak, mint például az említett Bartók gyűjtés is.
2: És a lemezen is hallható olyan összeállítás, amiben a dallamokat a Bartók gyűjtésből rekonstruálták egy későbbi gyűjtés alapján.
3: Így van, és ezzel el is értünk a kulcsfogalmához, a tekerőzésnek. Tehát a tekerő az sok esetben az eredeti adatközlők, a játékosok stílusának a megismerése, elsajátítása, azt követően pedig különböző kottás gyűjtemények rekonstruálása a már elsajátított stílusjegyek alapján.
2: Lehet, hogy egy tekerősnek nagyobb szabadsága van, mint mondjuk egy furujásnak, mert a furujásnak tényleg azt mondják, hogy itt van a felvétel, hallgasd meg, és jázd úgy, ahogy a felvételen hallható. Egy tekerős viszont tudja azt mondani, hogy én megtanultam azokat a bizonyos stílusjegyeket, és akkor én már a saját számíze szerint próbálom a történeti hűséget megtartva rekonstruálni, de akkor is van egy nagyobb szabadsága, nem?
1: Másféle szabadsága van. Furuján vagy bármilyen nagyobb mértékben gyűjtött hangszeren a nyelvhez hasonlítanám, hogy tájnyelvi eltérések, tehát mint a palóc, mint a székely, nyelvjárás, úgy vannak zenében is nyelvjárások, és hogyha annak ízét, szagát az ember megtanulja, akkor igazából dallamokra már rá lehet építeni ezeket a stílusjegyeket. A tekerősnek is valamilyen szinten ez a feladata, megtanulja a rendelkezésre álló adatokból az adott nyelvezetet az adott hangszeren, abból már tud vokális anyagból is merítkezni, tud más felgyűjtött anyagokból is dallamvázakra tekerős díszítéseket, tekerős játékmódokat ráhúzni. Így én szerintem egyébként nem is, hogy nagyobb szabadsága van, inkább nagyobb felelőssége abban a tekerősnek, hogy ezt miképpen teszi meg.
2: Horváth Marcell bőszen bólogatott, miközben Tulipán Zsombor a furujás mesélte el, vagy magyarázta el, hogy is kéne egy tekerősnek játszani, de akkor ezzel egyetért, kedves Marcell?
3: Abszolút egyetértek azzal, amit Zsombi mondott, igazából csak kiegészíteném, hogy amikor a tekerőt felfedezte a revival mozgalom, ott egy sokkal lassabb felfedezésről beszélhetünk, ami a mai napig érezteti a hatását. A mai vonós zenészek elképesztő színvonalon vannak. A tekerő az meg, mintha megállt volna a mozgalom kezében egy fejlődési szinten. A legutóbbi években fedezem fel azt, hogy vannak már olyan tekerőjátékosok, akik igenis odafigyelnek stílusjegyekre, különböző aldialektusokra a Délalföldön belül, mert hát ez egy óriási nagy régió, és nem csak egy-két tekerős volt megtalálható ezen a vidéken. Tehát felelősség, ahogy Zsombi mondta, ez az egyik legfontosabb kulcs szó szerintem.

A Mária Rádió élő kincseink című műsorának vendégeit, a Bére Banda tagjait, Tulipán Zsombort és Horváth Marcelt hallották, majd a bemutatott 2024-ben megjelent első lemezükről a Váci című összeállítást, melyről ezt írják a lemezkísérő füzetében. Bartók 1906-ban és 1908-ban járt Szentesen. Ekkor még nem minden esetben tartja fontosnak adatközlőinek nevét, születési idejét pontosan adatolni. Ezen két gyűjtő útja során valószínűleg mintegy 10 tekerőssel találkozhatott, de csak egyikőjük neve Váci Józsefé lett feljegyezve gyűjtő füzetében. Bartók Szentesen összesen 6 tekerőn játszott dallamot gyűjtött a vokális anyag mellett. Váci József félparaszti származású parádés kocsis volt, aki a környéken sokfelé megfordult, illetve már csak származása miatt is sűrűn érintkezhetett a paraszti réteg fölött elhelyezkedő társadalmi csoportokkal, ezt tükrözi a hozzá köthető dallamanyag is. Játékáról hangfelvétel sajnos nem maradt fenn, így lemezünkön egy másik szentesi tekerős, Balla István stílus elemeivel öltöztettük fel a Bartók gyűjtésben szereplő dallamokat. A Mária Rádió augusztusi Élőkincseink című műsorában az elmúlt percekben a fiatal, igen elkötelezett muzsikusok alapította Bére Banda első Talált tárgyak címmel megjelent lemezét mutattam be önöknek. Terveim között szerepel második albumuk bemutatása is, hiszen az Viharsarok címmel nemrégiben jelent meg. Utolsóként felcsendülő összeállításunk a Bére Banda első lemezéről egy gyimesi és csiki dallamokat párosító csokor, melyben a gyimesi dallamokat Bugyó Petra Éva énekli, aki Gardonon is játszik, s őt Furuján Tulipán Zsombor kíséri. Majd a csiki táncdallamok Félegyházi Miklós hegedűjén szólalnak meg. A kíséretet a mindkét vidéken használt ütőgardon szolgáltatja. Ez egy csellóhoz hasonló testű, gyakran egy darab fából kivált hangszer, melynek húrjait a játékos egy bottal üti, és ezzel egy időben gyimesben a kezével az egyik húrt megcsippentve és azt visszapattintva a fogólaphoz, csíkban viszont egy fém darabbal ütve a húrokat ad jellegzetes ritmus kíséretet a dallamokhoz. Mivel műsoridőnk lassan lejár, a Bére Banda Csíkszék című felvétele előtt el is búcsúzom önöktől, Vasvári Anna Máriát, a Mária Rádió Élőkincseink című műsorának szerkesztő műsorvezetőjét hallották. Adásunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Kollégiumának támogatásával készült 2026-ban.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Hitünk és Életünk sorozatunk következő adásában. Mai témánk, mai fő kérdésünk, Isten létének bizonyítása. Hogyan bizonyítjuk Isten létét? De tulajdonképpen az elmúlt időszakban azokat a kérdéseket jártuk át, amelyek Isten létére vonatkoztak. Milyen az Isten, hogy változik-e ő, hogy hol van az Isten, hogy mi hasonló hozzá leginkább, hogy milyen is az Isten hatalma. Megkérdeztük, hogy akarja-e Isten a rosszat, hogy gondját viseli a világnak. Az elmúlt időszakban a legutolsó kérdéseink pedig ezek voltak, hogy mi célja van Istennek a világgal, és hogy honnan tudjuk, hogy van Isten. És ennek a folytatása tulajdonképpen ez a mai témánk, a mai kérdésünk, ahogy említettem, hogyan bizonyítjuk Isten létét. Belátjuk, hogy kell legyen valaki, aki más, mint a világ. Kezdjük a gondolkodásunkat, az elmélkedésünket. Rögtön egy hitvallással jött cink hitvallása, így hangzik. Hiszek Istenben, az Atyában, és hallgatom az ő igéjét. Ő az Úr, és övé a mindenség, ő irányítja a történelmet, a teremtés öröme, az élet tisztelete és az alkotáshoz szükséges bátorság tőle származik. Hiszek Jézus Krisztusban, és hozzá tartozom. Ő a mi életünket élte. Vele egy új világ kezdődött, amely nem ismer háborút és éhséget, betegséget és halált. Nála minden adósság megszűnik. Megfeszítették, de Isten felkeltette a halálból, és ezzel megalapozta szabadságunkat. Hiszek a Szent Lélekben, és ő irányít engem. Elvezet az igazság ismeretére, és éberré teszi lelkiismeretem. Ő egyetlen egyházat alkot az emberek számára, a világ igazságban való beteljesedéséig. Ámen. Erről az Istenről szeretnénk gondolkodni. És tulajdonképpen nem csak, hogy róla gondolkodunk, hanem létével kapcsolatos alapkérdést szeretnénk föltenni. Hogyha állítjuk, hogy van, akkor joggal teszi föl más a kérdést, hogyan bizonyítjuk, hogy ő van, hogyan bizonyítjuk az ő létét. És ismétlem a válaszunkat, hogy belátjuk, hogy kell legyen valaki más, mint a világ. Olyan valaki, aki más, mint a világ. Pál apostol szava jut eszünkbe, a Rómaiakhoz írt levél első fejezetében ezt olvassuk, ami megtudható az Istenről, az világos. Maga Isten tette nyilvánvalóvá. Azt mondjuk, hogy az értelmünk legjellemzőbb tulajdonsága, hogy kíváncsi. Hogy mindenre kíváncsi, hogy kérdései soha nem érnek véget. Arra is választ keres, hogy honnan van a világ, és mi magunk is ebben a világban. Mivel mindennek van oka, ennek is kell legyen oka, van valami titka. És ez az ok és titok csak más valaki lehet, aki különbözik a világtól. Az egyház tanításában így fogalmaz. Az egyház tartja és tanítja, hogy Istent, mindenek forrását és célját az emberi értelem természetes fényével a teremtett dolgokból biztosan megismerhetjük. Igen, idézi újból a Rómaiakhoz írt levelet, az ő láthatatlan mi voltát a világ teremtményei által, melyekről belátjuk, hogy általa lettek, felismerjük. Te, Isten bölcsessége és jósága más természet fölötti úton is kinyilatkoztatta nekünk önmagát és akaratának örök végzését. És akkor nézzük a Szentírást. Mit mond az írás? Idézzük az Ószövetséget, a bölcsesség könyvét, a 13. fejezet első verseit. Mert természettől balgák voltak mind az emberek, hiával voltak Isten ismeretének, és a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet, vagy az iramló levegőt, a csillagok körét, a hatalmas vizet, vagy az ég világítóit tartották a világot kormányzó isteneknek. Ha már ezekben isteneket láttak, mert szépségük elbűvölte őket, akkor tudniuk kellett volna, mennyivel kiválóbb a parancsolójuk. Mert a szépség szerzője teremtette őket. Ha megcsodálták erejüket és hatásukat, ebből arra kellett volna következtetni ők, hogy mennyivel hatalmasabb a teremtőjük. Következő forrásunk legyen az apostolok cselekedetei, a 17. fejezet. Pált látjuk az Areopágusz közepén, amint ott áll, és elkezd beszélni. Ezt mondta: Aténi férfiak, látom, hogy igen vallásosak vagytok. Amint szétnéztem és megtekinthettem szentélyeiteket, ráakadtam egy oltárra, amelyen ez a felírás állt: az ismeretlen Istennek. Nos, én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, vagy a művészet, az emberi elme valamilyen alkotásához hasonló. Az Isten eddig szemet hunyt a tudatlanság kora felett, de most tudomására hozza az embereknek, hogy mindenütt meg kell térnie mindenkinek. János evangéliumával folytassuk, a 14. fejezettel. Fülöp így kéri az Urat: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég lesz nekünk. Jézus ezt felelte: Már oly régóta veletek vagyok, s nem ismersz, Fülöp. Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát, mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek, és amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőjön a fiúban. Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Szólt az írás, a bölcsesség könyve, Pál apostol, az Úr, aki válaszol Fülöpnek, föltárja előttünk isteni titkát, megnyitja a szemünket, és megígéri a lelket, hogy mindent megértessen velünk, amikor elnyerjük, amikor befogadjuk. Kérjük újból és újból, tárja fel a dolgok mély értelmét, és mutassa meg nekünk Isten titkát, az ő létének titkát, annyira, amennyire nekünk megértenünk kell, amennyire megérthetjük.

Folytassuk tehát tételünk kifejtését, és mielőtt a kérdéseket szeretném sorjában elmondani, azelőtt imádkozzunk együtt Rákóczi Ferenccel. Gyakran elmegyek egy emlékmű mellett, ahol ő időzött, a fejedelem, ahol ővével összegyűlt. A hálás utókkor szeretettel emlékezik erre az eseményre. Én pedig szeretnék egy lelki közösséget találni vele, és erre hívom a kedves hallgatókat. Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc fejedelem imája, így hangzik. A te kezedben van szívünk, Uram, gyújtsd fel a lomhákat, vezesd vissza az eltévejedetteket, világosítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat, bátorítsd meg a habozókat, tanítsd meg a tudatlanokat, gyarapítsd bennünk a hitet. Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, és újra kérlek, add, hogy szeretetet gyarapodjék, hogy ez az isteni láng emészze föl viszálykodásainkat. Ámen. Imádkozunk ahhoz az Istenhez, akit a lélekben megismerhetünk, és most meg is kérdezzük, hogy az ő létét vajon tudjuk-e bizonyítani, és hogyan kezdjünk ehhez. A kérdések, amelyeket szeretnénk kifejteni, így hangoznak: miért keresünk egyáltalán a teljes valóságot, mindennek a végső okát? Miért nem találhatjuk meg a teljes valóságot, a végső okot a világban? Hogyan vélekednek a tudósok Isten létéről? Hogy hogyan fogalmazhatjuk meg tudományosan Isten létének bizonyítását? És hogy mi szükséges ahhoz, hogy az egy igaz Istent valóban megismerjük és elismerjük? Ezek a kérdéseink. És nézzük az elsőt. Miért keressük egyáltalán a teljes valóságot, mindennek a végső okát? Azt mondjuk, hogy azért, mert a szellemünk feladata, hogy megismerje. Előfordul az is, hogy álmodozásnak, ábrándozásnak minősítik Isten igazságát. Ezek szerint csak azok foglalkoznak vele, akik ráérnek, vagy nem találják helyüket a földön, így az égbe kívánkoznak. Meg kell elégedni a földi dolgokkal, nem kell többre törekedni. Akik így gondolkodnak, nagyon súlyosan vétkeznek, nem csak Isten ellen, de a saját lelkük, az emberi természet ellen is. Elnyomják magukban, és néha másokban is erőszakkal a szellem legmagasabb rendű törekvését, hogy keressék és megismerjék a teljes valóságot, az Istent. Ezt megkérdezhetjük magunktól. Milyen erőfeszítéseket teszünk erre? Mit jelent számunkra ez a mondat? Keresni, megismerni a teljes valóságot. Megismerni az Istent. Hogy mit teszek ezért? Szellemünk feladata ez. Ez a megismerés. Miért keresünk tehát a valóságot, mindennek okát? Éppen ezért. És így következik a második kérdésünk, hogy miért nem találhatjuk meg a teljes valóságot, a végső okot a világban? Értelmünk számára nyilvánvaló, hogy a világon minden mulandó. A végső ok, a teljes valóság csak az lehet, aminek már nincsen oka, nem függ semmitől, örökkévaló. Minden tudományos vizsgálódás nélkül is felismeri értelmünk, hogy ilyen létezőt nem találunk a világban. Különben a tudomány is igazolja értelmünknek ezt a véleményét. Kimutatja, hogy mindennek van oka, még ha nem is ismerjük. Bizonyítja, hogy mindennek van kezdete és vége, hogy időbeli, hogy véges. Vannak azonban olyan tudósok is, akik ennek ellenére is remélik, hogy az anyagban megtalálják a lét titkát, de ez a reményük teljesen alaptalan tudományos szempontból. És ez az ő hitük. Kérdésünk tehát így hangzott, hogy miért nem találhatjuk meg a teljes valóságot, a végső okot a világban? Hát azért, mert nyilvánvaló az értelmünk számára, hogy itt ezen a világon minden mulandó. Ha pedig minden mulandó, akkor hogyan találhatnánk meg benne, a mulandóban az örökkévalót? Nézzük a harmadik kérdésünket. Hogyan vélekednek a tudósok Isten létéről? Érdekes fölítni egy hittankönyvet,
amit fiataloknak szól, kamaszoknak, látni a nevek felsorolását, de alátámasztandó, gondolkodó emberek között ellentétben az állítással, milyen sokan vallották az Isten hitet, milyen sokan voltak a keresők, milyen csodálatos felismeréseket fogalmaztak meg. Egy névsor, és a névsor emberek listája. Ők, akik vélekednek, akik gondolkodnak, akik keresik a bizonyítékot. És azt mondjuk, hogy a közismert tudósok túlnyomó többsége Isten hívő ember. Bár Isten létének igazsága teljesen független a tudományos kutatásoktól és eredményektől, az emberek számára mégis fontos dolog a híres tudósok magatartása ebben a kérdésben. Ez természetes dolog. De példaképeket keresünk, megerősítéseket, mintákat, hogyha valaki, aki számomra nem csak hogy szimpatikus, hanem talán gondolkodása közel érzem magamhoz, vagy meggyőző, ő hogyan gondolkodik valamiről. Így követünk példákat, remélhetőleg a legjobb irányban. A történelmi tapasztalat szerint a komoly, elmélyült tudomány felébreszti az érdeklődést Isten iránt. És a legtöbben belátják, hogy a kutatások csak föltárják a valóság rejtélyeit, amelyek egyre sokasodnak és mélyülnek. És azt is elismerik, hogy a nyitott kérdésekre egyetlen válasz az Isten, illetve a hit tanítása lehet. A klasszikus természettudomány nagyjai szinte mindannyian vallották ezt. De a legújabb idők tudósai is megvallották Isten hitüket. Élükön a legmodernebb fizika vezető szellemével, Werner Heisenberggel. Minden belátás ellenére megmarad a lehetőség az ember számára, hogy szabadon döntsön, hogy elfogadja Isten igazságát, vagy elutasítja. Ha nem is sokan, de akadnak a tudósok között is Isten tagadók. És itt álljunk meg egy pillanatra, idézzünk James Irwintől, aki eljutott a Holdra. Nem bizonyítékot keresek és találok most, hanem egy gondolatokat, az ő szavait. Halljuk csak, hogy mit mond. A Holdon kristálytisztán rohant meg Isten és Szent Fia végtelen hatalmának az érzése. A Holdon éreztem Isten lenyűgöző jelenlétét. Lelkét oly közel éreztem magamhoz, ahogyan a Földön sohasem éreztem. Megdöbbentő volt, és azóta imádkozom. Azóta hirdetem az egész világon, Indiában, Kínában, Németországban és más országokban lelki üzenetemet, ami így hangzik: minden ember élhet áldottan és boldogan, ha reménykedik és imádkozik, hogy Isten átalakító érintése által megkapja a Krisztus iránti szeretetet. Nem kitérőt vettünk tehát, hanem egy tudós embert, nem is akármilyen tudóst, akinek csodálatos tapasztalása volt, őt idéztük. S lám, az ő tanúsága végül is ide érkezik, állítja és ezt üzeni számunkra, hogy minden ember élhet áldottan és boldogan, ha reménykedik és imádkozik, hogy Isten átalakító érintése által megkapja a Krisztus iránti szeretetet. Ezt az érintést kérjük leginkább. És ezen az úton reménykedünk abban, hogy Isten benső életéről, az ő titkairól nem csak hogy értesülünk, hanem ebben részesülünk. Milyen érdekes a keresztség kapcsán, azt mondjuk, ismételjük és gyakran megújítjuk ezt az állításunkat, ami a keresztség szentségének a lényege, hogy eltemetkezünk Krisztus halálába, és újjászületünk az ő életére. Az ő életét éljük, egy picin gyermek a keresztség által már Krisztus életére születik meg, és a kegyelmek által, a szentségek életadó ereje által az ő életét éli, és egészen a teljesség felé halad a tökéletes beteljesedésre, amikor az Isten élete az ővé lesz, amikor hazaérkezik, beteljesül. Isten átalakító érintését kérjük tehát reménységben, ezért imádkozunk, így lesz áldott és boldog az életünk, és így növekszik bennünk a Krisztus iránti szeretet.

A folytatásban föltesszük a következő kérdést, hogyan fogalmazhatjuk meg tudományosan Isten létének bizonyítását? Isten létének igazsága az ész nyilvánvaló elveivel tudományosan bizonyítható, ezt állítjuk. Azt nevezzük tudományos ismeretnek, amit bizonyítani lehet. És háromféle bizonyító tényező szerepel a megismerésben. Az első a tapasztalat, látás, hallás. Második a belátás, ami a magától értetődő igazság belátása. A harmadik pedig az igazolt tekintély. Mindegyik igazoló tényezőn egy-egy sajátos tudomány nyugszik. A tapasztalaton a természettudomány, a belátáson a bölcselet, az igazolt tekintélyen a történelem, illetve a teológia. Mindegyik tudománynak megvan a sajátos módszere is, amelyet a tárgy határoz meg. A természettudomány módszere a megfigyelés, a kísérlet, a mérés. Sajátos tárgya az anyagi valóság. Isten természetszerűleg nem tartozik a természettudomány körébe. Igazolni, cáfolni sem tudja. A belátás tudománya, bölcselet illetékes ebben a kérdésben. Számtalan Isten érvet tart számon a bölcselet. Valamennyinek a bizonyító ereje azonban a következő nyilvánvaló ismereteken és belátásokon nyugszik. Az első, nyilvánvaló, hogy valami egyáltalán van. A következő, a második belátás, nyilvánvaló, hogy a lét örök és szükségszerű. Hiányából sohasem lehetett semmi. A harmadik belátás, nyilvánvaló, hogy a világon semmiről, ismeretünk egyetlen tárgyáról sem állíthatjuk, hogy örök és szükségszerű, hogy az maga a lét. Ez még elvileg is lehetetlen. Ezekből az állításokból következtetés útján jön létre Isten létének bizonyítása a következő szillogizmus útján. A lét örök és szükségszerű. A világon ez semmiről nem állítható, tehát a szükségszerű örök valóság a világon mindentől különbözik, vagyis más valóság. És ez a más valóság az Isten fogalma, igazsága, amelynek természetét egyéb következtetések útján alakítjuk ki. Tegyük fel akkor az utolsó kérdésünket. Ezek után mi szükséges ahhoz, hogy az egy igaz Istent valóban megismerjük és elismerjük? És kimondunk egy olyan kulcsszót, kulcsfogalmat, amelyet örömmel fogadunk, mert ajándék. Azt mondjuk, hogy Isten kegyelmére van szükségünk, hogy értelmünket helyesen tudjuk használni, és hallgassunk is rá. Ez igaz, hogy az emberi értelem természeténél fogva alkalmas Isten megismerésére, az ismeret pedig kellően hatékony indokot nyújt a meghódoláshoz. A valóságban mégsem történik meg mindez Isten kegyelme nélkül. Az áteredő bűn és az egyéb személyes bűnök ugyanis annyira megrontották természetünket, hogy legnemesebb képességeink is megsérültek. Az értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajló lett. Isten orvosló és segítő kegyelme nélkül nem tudunk helyesen gondolkodni róla sem, főképpen a meghódoláshoz szükséges alázat nehéz a földi dolgoktól, önmagától elvakult, gőgös embernek. Ezt az orvosló és segítő kegyelmet Isten meg is adja mindenkinek, hisz ő mindenki üdvösségét akarja. De azt látjuk, hogy nem mindenki fogadja el ezt a segítséget sem. Az értelem természetes indítékain túl a kinyilatkoztatás által Isten természet fölötti alapot is nyújtott Isten ismeretünkhöz. És ez a kegyelmi ajándék erőnket felülmúló természet fölötti ismeretre képesít minket, bár a hódolat szabadságát ez is érintetlenül hagyja. Megkérdeztük tehát, hogyan bizonyíthatjuk Isten létét. És azt mondjuk, azt mondtuk, hogy belátjuk, hogy kell legyen valaki, aki más, mint a világ. Azt mondtuk, hogy az értelmünk legjellemzőbb tulajdonsága, hogy kíváncsi, hogy mindenre kíváncsi, hogy nem érnek véget soha a kérdései. És arra is választ keres, hogy honnan van a világ, és mi magunk is ebben a világban.
És mivel mindennek van oka, hát ennek is kell legyen oka, valami titka. És ez az ok, és ez a titok csak más valaki lehet, aki különbözik ettől a világtól. Befejezésül hadd idézek egy újabb hitvallást, tulajdonképpen August Strindbergnek a szavait, aki azt mondja, ha kereszténynek mondom magamat, az azért van, mert Krisztust hatalomnak, erőforrásnak ismerem el, akiből az imádság révén erőt merítek, hogy az élet nehézségeit úgy, ahogy el tudjam viselni. Ugyanakkor megvallom, hogy a kiengesztelődés tanárt, az áldozati halála nem tudom felfogni vagy megmagyarázni, de ez nem a tanítás hibája, hanem az én hibám, és nekem nincs jogom tagadni a tény csak azért, mert én nem értem. A pogányság és a kereszténység közötti küzdelem tölti be ma a világot. De miként biztos, hogy a kereszténység újabb keletű, mint a pogányság, épp olyan biztos, hogy a jövő a kereszténységé, még ha majomkodók pillanatnyilag többségben vannak is, írja Strindberg. Ha az istenfélő elbukik, föl is áll ismét, leporolja magát és megy tovább, az istentelen viszont fekve marad a sárban. Imádkozni, de dolgozni, szenvedni, de reménykedni, egyik szemünk a földre, a másik a csillagokra irányuljon. Nem lehet szövekelni, nem letelepedni, hiszen vándorúton vagyunk. Nem otthon ez, csak vendégfogadó, postaállomás. Keresni az igazságot, mert létezik. Kiragadott vallomások, tanúságok, hitvallások, testvéreink, embertestvéreink és keresztény testvéreink szavai, amelyeket idéztünk, segítenek abban, hogy elgondolkodjunk Isten létén. Szívünkbe fogadjuk azokat az igazságokat, amelyek hozzá közelebb segítenek, és újból föltegyük a kérdést, és újból válaszoljunk rá. Hogyan is bizonyíthatjuk Isten létét? Úgyhogy belátjuk, hogy kell legyen valaki, aki más, mint a világ. Pált idézzük újból, ami megtudható az Istenről, az világos, mert maga Isten tette nyilvánvalóvá. Hálát adunk ezért a kinyilatkoztatásért, és reménységben várjuk annak teljességét, az üdvösséget, az Isten látás végtelen boldogságát. Adja meg nekünk Isten, hogy ezt elnyerjük, úgy legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

költője sorozatban Keresztúri Dezsővel foglalkozik a Bárhely Rádió. Mert hogy Keresztúri Dezső Zalaegerszegen 1904. szeptember 6-án született, tehát a mai napon. Irodalomtudós, költő, író, műfordító, irodalomkritikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Nagyon szép, istenes versei vannak a mai napon. A mai nap istenes költője sorozatban Keresztúri Dezső lesz, akit felidézünk, és akit ajánlok szeretettel a hallgatói család figyelmébe. Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője, sorozat szerkesztője. Pontosabban a cím az a mai nap istenes költője, mert a magyar irodalomnak azokkal a költőivel foglalkozunk ebben a sorozatban, akik komoly istenes vers sorozatot is írtak életük során. A mai nap költője Keresztúri Dezső. Keresztúri Dezső 1904. szeptember 6-án Zalaegerszegen született. Ott is járt iskolába. Például a Mindszenti József is a tanítója volt. No, tehát 1904. szeptember 6-án születve 92 évet élt, és 1996. április 30-án ment el. Engem mindig nagyon érdekel, hogy milyen családból jön. Hogyha visszanézem a Keresztúri Dezső életfáját, akkor ő kisnemesi és értelmiségi családból származott. Például az édesapja az Zalaegerszeg polgármestere is volt egy időben. A Zalaegerszeg iskolák elvégzés után az Ötvös Kollégiumba került. Az Ötvös Kollégiumot egyébként 1895-ben alapította Ötvös Lóránt, azzal a céllal, hogy magas szintű tanárokat képezzen, akiket pedig fölvett, azok döntően a vidéki, szerényebb körülmények között élő emberek, legfeljebb a középosztály emberei. Tehát mondom, magas szintű tanár képzésként gondolta el az alapító Ötvös Lóránt az Ötvös Kollégiumot, valójában egy mélyen elkötelezett, nemzeti elkötelezettségű a vallással is kapcsolatban álló, nagyon magas értelmiséget képzett az Ötvös Kollégium, amit aztán természetesen a kommunisták 47-ben azt hiszem fel is oszhattak. Lehet, hogy 48-ban. Aztán később újra alakult. Ő első végzettsége tanár volt, magyar-német tanár, és irodalomkutatással kezdett el foglalkozni. Talán ő a legerősebb kutatója Arany János munkásságának. Érdekes, hogy közéleti szerepet is vállalt. A Nemzeti Parasztpártnak volt tagja 45 után, és aztán 45 és 47 között a Nemzeti Parasztpártnak vallási és közoktatási minisztere volt. Hogy ezek után mi történt, egy darabig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott, főkönyvtárosa volt, aztán a OSK-ban az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozott, és 1982-ben pedig akadémiai tag lett. Hogyha azt meg kéne határoznunk, hogy mi az ő munkásságának a lényege, ő író és művelődés politikus. De egyébként író, költő, műfordító, irodalomkritikus, és mondom, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Versei a klasszikus magyar vers és klasszikus magyar költészet alapjain állnak, ahhoz kapcsolódnak. És hogyha néhány szóval kellene az ő életútját jellemezni, akkor talán az a legbiztosabb, amit magáról mond. 90 évesen készült vele egy riport, és akkor azt mondta, hogy a becsület a legfontosabb érték az életében, amit megtartott, és

0: Az pedig, hogy hogyan viszonyul ő az emberekhez, és hogyan viszonyulnak hozzá az emberek, egy kis mondattal határozta meg. Azt mondta, hogy engem ne tiszteljenek, engem szeressenek. Keresztúri Dezsőt Zalaegerszeg ma is nagy becsben tartja, és a mai napon tehát tőle hallunk verseket. Érdemes ezzel az irodalomtudóssal és közéleti emberrel közelebbről is megismerkedni. Ma nagyon nagy szükség lenne az ilyen független, szabad gondolkodású és elkötelezett értelmiségi emberekre, mint amilyen Keresztúri Dezső volt. Szeretettel ajánlom hallgatói család figyelmébe Keresztúri Dezső munkásságát. Szabó Tamást hallottátok.
1: Keresztúri Dezső beszélgetés. A költő önmagához. Ha kiszáradtál, tejj meg. Ne sötéttel, mint a vermek, ne unalommal, szesszel. Van életed, ne vezd el. Vár még törődés, munka, cselekedj rá nem unva, magadhoz méltón. A földön hazád, hazád nem börtön. Hát ne csak, mint a gyermek, felnőtten örülj az örömnek. Fogadd el, ami hiány van, ne higgy az örök halálban. Ne érj rá csak arra figyelni, hogy a legnagyobb jó is semmi, örök körök emelnek. Lépj rájuk egyre feljebb. A világ felel. Ha befogadsz magadba, s kívánod, hogy betöltselek, egy azon törvény hatalma parancsol velem s veled. Keresztúri Dezső.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, ámen!
5: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpád-hegyi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus nagyszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmeket megerősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
7: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványaival az utolsó vacsora után a Getsemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak: halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt, és vérasszatok. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneimet, adj erőt, hogy szívemet egyre inkább felét fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: Amen. A fájdalmas rózsafűzőr második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mennyei atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drága látos vérét. Engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért. Ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián és a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amely kereszthordozással jár végig, emberileg képtelenség. Botlazodásossal és elesésekkel és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem lehet összeroskadni. Ez is maga a lehetetlenség. Lehetetlen testben, emberi erővel az anya mondta meg. Már odaérte, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
11: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit életünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked,
5: mert utolsó órádban is rám gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: Könyörögjünk, édes Jézusom, aki a kevélyeknek ellenállsz, az alázatosoknak pedig kegyelmet adsz. Alázatos szívű anyánk, esedezze általad kérlek, add meg kegyelmedet, és minden keménységből mentes szent akaratodnak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjen. Mindenkor és mindenkor isteni végzéseiben, aki élsz és uralkodott mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anya,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 9-e. Isten üdvözítő tervének a megismerésére. Pál apostolnak a első Timóteus levelében olvassuk ezt az első fejezet harmadik versében. Isten üdvözítő tervének megismerésére. Nincs nagyobb élmény, mint testvérekkel hitben, és mégis őszintén emberként beszélgetni. Egyik este egy rendszeresen a Balatonon nyaraló család hívott meg bennünket. Áldás volt megtapasztalni azt a testvér és baráti együttlétet. Hangsúlyozom, nem elég a testvéri. Fontos a baráti is. Ilyenkor előjönnek az örömök, a problémák, a félelmek, előjönnek a kételyek. Ettől áldott egy ilyen találkozás. Ez a baráti beszélgetés is abban erősített meg, hogy mennyire egyek vagyunk abban, hogy megváltásra van szükségünk. Jézus Krisztusra, üdvösségre. Az ige is Isten üdvözítő tervéről szól. Ezt az üdvözítő tervet megismertetni, ez a mi küldetésünk, ez a mi gyönyörű feladatunk. Hirdetni, hogy Isten krisztusi szeretete megelevenít, itt és a halálon túl is. Olyan ez, mint a szardiniák boldog eleven kergetőzése a vízben. Ilyenek maradunk, az Úr nem engedi, hogy olajos konzervdobozba zárjanak bennünket. Isten üdvözítő tervét hirdessük. Ne tévtanokat, hanem a tiszta igét, az evangéliumot. De azt is úgy, hogy ne vitához, hanem vigasztaláshoz vezessen a beszédünk. Van vita, éppen elég a világban, ahol az üdvösség hirdetése hasadáshoz, vitához vezet, ott csak szóban hirdetik az evangéliumot, de nem lélekben, nem igazságban, és nem erőben. Isten üdvözítő terve őszinte szeretetre vezet. Akit szeretnek, az szárnyakat kap. Ez az egyetlen esély, hogy mássá legyen az illető. De ha mégis visszaélne a szeretettel, az az ő ítélete. És egyben a szeretet mindenkori rizikója. Ám nincs más megoldás. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
2: Kocsis Fülöp, érsek metropolita atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Arra gondolom,

0: javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magadrunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megvezéreltetve, és általuk tanítatva hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
1: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patróna Hungariae iskolában Budapesten. A béke a szívben kezdődik, gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudio Si animátor kurzus. Életleckék boldog salkaházi Sára szociális testvérnaplójából. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patróna Hungariae iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. A béke a szívben kezdődik gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudato Si animátor kurzus. Az immár 5. magyar nyelvű képzést a Laudato Si mozgalom, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate bizottsága és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szervezte, közli a Magyar Kurír. Az 5 csütörtöki alkalomból álló 2 órás online kurzus szeptember 24-től október 22-éig tart. A szervezők mindenkit várnak, aki tenni is szeretne valamit a teremtésvédelemért. A résztvevők azt keresik, hogyan kapcsolódik össze a teremtett világ védelme, a hit és a mindennapi élet, valamint mit tehetünk itt és most a saját közösségeinkben a közös otthonunkért. Az ingyenes tanfolyam elvégzését követően pedig emléklapot kapnak, és ezzel belépést a Laudato Si animátorok nemzetközi hálózatába. Kérdés esetén Darányiné Szabó Eszter válaszol az lsa@naphimnusz.hu e-mail címen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutatnak be, írja a Magyar Kurír. A jubileumi ünnepre készülve a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze, mely arra hív, hogy Salkaházi Sára életén, írásain és az evangéliumon keresztül gondoljuk át saját életünket és döntéseinket. A Szociális Testvérek

0: vértanú halált halt 1944-ben, miközben üldözöttek életét próbálta megmenteni. Naplójából egy olyan emberképe bontakozik ki, aki a nehézségek között is Istenhez kötötte életét. A lelki gyakorlat napi egy imára szánt órát igényel 6 napon át. Ehhez a Magyar Kurír oldalán minden nap egy-egy szentírási rész és idézetek találhatóak Sára testvér naplójából. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett. Legyen áldott az Úr neve. Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is?

0: Krisztus Urunk táplálja és oltalmazza egyházát, amelyért áldozatul adta önmagát. Kérleljük és mondjuk, tekints Urunk egyházadra. Áldott vagy egyházunk pásztora, aki ma világosságot és életet adsz nekünk. Engedd, hogy hálaadással fogadjuk drága ajándékaidat.
1: Tekints Urunk egyházadra.
0: Tekints irgalommal nyájadra, amelyet nevedben összegyűjtöttél, hogy senki se vesszék el azok közül, akiket neked adott az Atya.
1: Tekints, Urunk, egyházadra!
0: Vezesd egyházadat parancsaid útján, a Szentlélek erejében legyen hűséges hozzád.
1: Tekints, Urunk, egyházadra!
0: Tápláld egyházadat igéd és kenyered asztaláról, hogy ennek az ételnek erejében örvendezve kövessen téged.
1: Tekints, Urunk, egyházadra!

0: Urunk Istenünk, áraszd jóságosan szentséges világosságodat érzékeinkre. Add, hogy életünkkel mindig kifejezzük odaadásunkat irántad, akinek bölcsessége teremtett, és gondviselése kormányoz minket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa a Genazzano kegyhelyén, Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz, legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi.

0: Leó pápa homíliája Genazzánók egyhelyén. Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzánó jó tanár szűzanynak egy helyére látogatott, amelyet ágostor rendi szerzetesek gondoznak. Leó pápa szentmisét mutatott be rendtársai koncelebrálásával, majd aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, végül pedig lelepezte azt a freskót, amely őt magát ábrázolja, imádkozva a kegykép előtt, ahogy ez szokássá vált az ide zarándokló pápa elődeinek példái nyomán. A Szentatya homíliája kezdetén felidézte első látogatását itt, a jó tanár szűzanyag egy helyén, amelyet alig 2 nappal megválasztása után tett, amikor ezt írta a bazilika vendégkönyvébe.
1: Come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
0: Pápaságom első napjainak, kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jótanár szűzanyag egyhelyéhez, aki egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával, aki mindig is hitem középpontjában állt. Örömmel vagyok ismét itt, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját, és hogy a gyermek Máriára bízzam mindazt, ami megszületik ebben a szegény és nagyszerű emberiségben, amely oly törékeny, mint egy hajtás, mégis Isten hűségének jele, folytatta a pápa. Igen, Mária egy másfajta napnak a hajnala, egy olyan világi, amely végre megszabadult a gonosztól. Mi itt vagyunk mellette, az oltár körül, amelyről üdvösség köszönt ránk, ami átalakít minket, fiában a gyermekeit. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk az Isten égét, hogy megőrizzük azt magunkban, és világra hozzuk bölcs döntések és hiteles megtérés által. A pápa szentmise bibliai üzenetét Villanovai Szent Tamás, ágostor rendi szerzetes és püspök segítségével értelmezte, aki életét a szegények szolgálatának szentelve mélyen behatolt a hit igazságába. A szent püspök képes volt meglátni Mária kicsinységének és úgymond peremre szorult helyzetének paradoxonát, amelyet az üdvösség rendjének középpontjába helyezett. Leó pápa feltette a kérdést. Milyen lehetett egy kislány születés a Joachim és Anna idejében? Villanovai Szent Tamás mélyen belemerült ebbe a témába. Sokszor elgondolkodtam, írja, és megkérdeztem magamtól, hogy az evangelisták, akik oly sokat beszéltek Keresztelő Jánosról és az apostolokról, miért mesélik el nekünk olyan szűkszavúan Szűz Mária történetét, aki élete eseményeiben és személyes mivoltában mindenki mást felülmúl. Megkérdezem, folytatja a szent püspök, miért nem hallottunk még fogantatásáról, születéséről, neveltetéséről, szokásairól, az őt ékesítő erényekről, arról, hogy milyen emberi kapcsolata volt fiával, hogyan viszonyult hozzá, hogyan élt az apostolokkal mennybe menetele után. Mindezek a dolgok fontosak voltak, és a évek rendkívül állítottal olvasták volna őket, és az egyszerű emberek is gyönyörködtek volna bennük. Ó, evangélisták, hozzátok fordulok!
1: Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli?
0: Miért fosztottatok meg minket hallgatásotokkal ilyen nagy örömtől? Miért hagytatok ki ilyen örömteli, oly régóta várt, oly gyönyörűséges részleteket? Leó pápa fontos jelzéseket talál a püspök szavaiban a hitünk számára. Először is, kérdezzük meg a Szentírást és szerzőit, vitassuk meg a szöveget, lépjünk párbeszédbe a jelenések könyvének tanúival, mint barátokkal, ajánlotta a Szentatya. Valóban, szentek polgártársai vagyunk, és Istennek házanépe, ahogy Pál apostol tanítja, és magától Máriától tanuljuk meg a bölcsességet, amellyel Istennel beszélget, amikor kérdéseket tesz fel neki, értelmezi az eseményeket, őrzi és összekapcsolja azokat a szívében, ahogy Lukács evangelista beszámol róla. Máté evangélium azonban hallgatásával, mintha villanóvai Szent Tamást igazolná. Hallottuk a felolvasott evangéliumban, amin beszámol Mária jelenlétéről, aki maga egyetlen szót sem szól. Mégis Mária és a benne élő fia puszta jelenléte mozgatja az egész történetet, Józsefnek és egész háza népének a történetét. Mária jelenléte minőségi ugrást indít el a nemzetség történetében, mint egy váratlan újdonság, amely képes nem csak az új elvárásokat, hanem az ember kiszámítható viselkedését is módosítani. Amit József hall, amit eldönt és amit tesz, az voltaképpen válasz Istennek és a Máriában való jelenlétének, az ő abszolút különbözőségének, amely túlmutat minden lehetséges emberi elbeszélésen. Máriában az üdvösség otthonra talál. Isten velünk van. A villanóvai püspök így folytatja. Nos, ami az általam említett gondolatokat illeti, hogy miért nem írta könyvet a szűzony a tetteiről, mint ahogy Pál tetteiről tették, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, mindez azért történt, mert a Szentléleknek így tetszett. Az evangelisták pedig ösztönösen hallgattak róla, egyszerűen azért, mert a szűzony a dicsősége, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, teljesen benne volt Máriában. Vagy jobban elképzelhető a leírtaknál, mint ami elegendő lett történetének címbéri foglalataként, vagyis hogy Jézus tőle született.
1: Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio.
0: Mit akarsz még tudni? Mit keresem még a szűzben? Elég, ha tudod, hogy ő Isten anyja. Kedves testvérek, folytatta Leó pápa, szédüljünk meg e nagy misztérium előtt, mert hiszen lehetetlen megszokni azt. Egy kislányka születését ünnepeljük, aki arra hivatott, hogy teremtőinek anyja legyen, az üdvözítő Istennek az anyja. Ő mégis egyszerűen gyermekként születik, akár csak a mi lánykáink és leány unokáink, kiket karjainkban tartunk. Nemes és magasztos címekkel illetjük őt, nagyasszony és királynő, de Isten útja egyszerűbb és csendesve volt és marad is, ám mégsem kevésbé erőteljes és kevésbé átformáló. Ez Jézus útja, aki az első szülött sok testvér között. Így Máriahoz hasonlóan mi is eleve arra vagyunk rendelve, hogy a fiú képmásához legyünk hasonlóak. Persze kegyelem által, de mégiscsak úgy, hogy az ő útját, az ő választását kívánjuk és részesítjük előnyben más utakkal szemben. Jézus Krisztusban Isten a legszerényebb történelmi körülményeket és a legszerényebb teremtményeket választotta, hogy kinyilvánítsa országának egyedülállóságát, amelyben az erőszakosnak nincs helye, és ahol a mindenhatóság maga a teremtés, a szolgálat és az életről való gondoskodás. Hosszú beszéde végén a Szent Atya hozzáfűzte még villanóvai Szent Tamás püspök szavait. Engedd szabadjára a képzeletedet, tágítsd ki megértésed határait, és fessél meg lelked mélyén egy olyan fiatal nőt, aki a legtisztább, a legokosabb, a legszebb, a legájtatosabb, a legalázatosabb, a legszelidebb, tele minden kegyelemmel, a legszentségesebb, minden erényelékes, minden karizmával feldíszített, Istennek teljesen tetsző. Tágíts ki őt, amennyire csak tudod, képzeld el, amennyire csak képes vagy rá. Szent Tamás erre a csodálatos képzelő erő gyakorlatra hív minket, és megjegyzi, a Szentlélek nem foglalta őt írásba, hanem arra várt, hogy te fessed meg őt belülről.
1: Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già.
0: Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, pontosan így van. A szemlélődő imában az ölt testet, amit a világ nem tud elmondani nekünk, pedig már létezik, ami még láthatatlan, mégis egyfajta új erővel rendelkezik önmagában. Ez nem fantázia, hanem profécia. Nekünk pedig szükségünk van erre a proféciára napjainkban, a pusztítás és a bizonytalanság idején, hogy lássuk Isten munkáját, és szolgáljuk azt. A Szent Mise olvasmányában a kicsiny Betlehemben Mikiás próféta megérezte a béke királyának felemelkedését, akinek köszönhetően végre biztonságban élhetünk a földön. És ma a Szent Mise első könyörgésében a kicsi Máriához fordulva azt kértük, hogy születésének ünneplése növelje a békénket. Igen, testvéreim, szeretnénk elképzelni a békét, szeretnénk kiszélesíteni a megértés határait, és lelkünkben megfesteni, hogy aztán felismerjük. Az már valójában létezik, hogy befogadjuk és szolgáljuk ezt a békét. Mindez Isten ajándéka, a feltámadott lehellete, a Szentlélek műve.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Hagyjuk, hogy a béke növekedjen bennünk. Ki fog sarjadni a béke a világban? A jó tanács anyja pedig kísér minket ebben a küldetésünkben, zárta homíliája 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanács üzonynak egyhelyén bemutató Szent Mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.

0: 24. Leópápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. 14. Leó videó üzenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A Szent Atya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, hangsúlyozta, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte a fiatalokat, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről.
1: Peace be with you.
0: Béke veletek! Ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó a nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőit. A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy videó üzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. 14. Leó nem hallgatta el azokat a nehézségeket sem, amelyekkel a nyugat-afrikai fiataloknak szembe kell nézniük. Sok válság sötétíti el látóhatárukat, a kételj, a bizonytalanság, és olykor a biztonság hiánya súlyos teherként nehezedik vállukra, és felboríthatja a jövőre vonatkozó terveiket.
1: At a time when so many crises seem to darken your horizon, I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy haladjatok előre, anélkül, hogy elveszítenétek a reményt, fordult hozzájuk a pápa. A Szent Atya különösen is határozott üzenetet fogalmazott meg azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint a mai afrikai fiatalok egy elveszett vagy feláldozott nemzedéket alkotnának. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, ahogyan azt sokan gondolhatják. Isten egyházának családjában ti vagytok Isten jelene, az egyház jelene, hangsúlyozta 14. Leó. A fiatalok előtt álló egyik nagy kihívás a pápa szerint az, hogy képesek legyenek együtt haladni, és ezáltal pozitív változást előidézni saját társadalmukban. Az együtthaladás pedig azt jelenti, hogy senki sem maradhat peremre szorult, kirekesztett. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol különböző népek, kultúrák és vallási hagyományok élnek egymás mellett. 14. Leó ezért világos küldetést bízott a fiatalokra. Legyetek hídépítők népek, kultúrák és vallások között. Ehhez maga Jézus adja a példát. A keresztény embernek úgy kell élnie, ahogyan mestere és ura élt, aki senkit sem zárt ki útjából. Jézus felismerte Isten jelenlétét azokban is, akik a társadalom peremén éltek, sőt azokban is, akik nem tartoztak saját népéhez, emlékeztetett a Szent Atya.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Kedves fiatalok, számítok rátok, és bízom bennetek, az egyház bízik bennetek, folytatta 14. Leó. A pápa arra kérte őket, hogy szavaikkal és tetteikkel erőteljes üzenetet közvetítsenek egy olyan világ számára, amelyet háborúk és különféle konfliktusok járnak át. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. A fiataloknak azonban ehhez meg kell tanulniuk felismerni azt is, mi az, ami valóban értékes, és mi az, ami csupán látszólag kínál boldogságot. Ne áldozzátok fel oly értékes fiatalságotokat a hamis élvezetek és a felszínesség oltárán, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó ennek kapcsán saját a 2025-ös ifjúsági világnapra írt üzenetéből idézett. A modern technológia és különösen a mobiltelefonok világára utalva rámutatott. Az ember legmélyebb kérdéseire nem ad választ a képernyők előtt töltött végtelen idő. Legmélyebb kérdéseink sem meghallgatásra, sem válaszra nem találnak mobiltelefonjaink végtelen görgetésében, amely leköti figyelmünket, miközben elménket fáradtan, szívünket pedig üresen hagyja. A valódi vágyakat nem lehet önmagunkba zárva, vagy túlságosan szűk körökben megvalósítani, figyelmeztetett.
1: La réalisation de nos désirs authentiques passe toujours par le fait de sortir de nous-mêmes.
0: Hiteles vágyaink beteljesedése mindig megköveteli, hogy túllépjünk önmagunkon. Videó üzenete végén 14. Leó Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlotta a nyugat-afrikai fiatalokat. Különösen azokra az országokra gondolt, amelyek időről időre összetett válságokkal kénytelenek szembenézni.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nations.
0: A pápa azért fohászkodott, hogy Mária járjon közben fiánál, Jézus Krisztusnál, e nemzetek teljes körű emberi fejlődéséért. Végül Isten bőséges kegyelmét kérte a fiatalokra, a papságra és mindazokra, akik a fiatalok szolgálatában dolgoznak, majd apostoli áldását adta a találkozó résztvevőire. Az Úr őrizzen meg benneteket mindig szeretetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Darántokút Alsó Szentivára, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. A programszervező a Mária út közhasznú egyesület. A Darántokút időpontjai szeptember 13-a vasárnap és október 13-a kedd. Regisztrálni nem szükséges. Gyülekező reggel 6 óra 50 perckor a Hardi templomnál, indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, tehát oda-vissza körülbelül 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise 10 órakor az Alsószentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegy templom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöpernő Esperes Kanonok címzetes apát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét! Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Bér Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpadi játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az 1000 év történetét. Író-rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat. A tanév legközelebbi alkalmán szeptember 11-én találkoznak az Emmanuel közösség által létrehozott AVE szolgálat szervezésében az egyedülállók Óbudán, a Budapest Kórház utca 37 szám alatt található Szent József házban. Mindenkit várnak, akinek az életén nyomot hagyott a válás, függetlenül attól, hogy mikor maradt egyedül, vagy hogy részt vette korábban AVE kurzuson. Az este programja változó, dicsőítés, gondolatébresztő előadás, tanúságtétel, kiscsoportos beszélgetés, agapé, stb. 19 órakor kezdenek, és körülbelül 21 óra 30-ig tart a program. Az agapéhoz mindenki hozzájárulását

0: Mária Rádió a kilátó ima reggelit. Félmillió zarándok vett részt a pakisztáni Mária városába szervezett zarándoklaton. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Pakisztán 1 millió fős katolikus közösségéből 500 000 zarándok vett részt a Nemzeti Mária Zarándoklaton, Mariamatban, vagyis Mária városában. A 77. nemzetközi kegyhelyünnepre, amely szeptember 4-e és 6-a között volt, az ország minden egyházmegyejéből érkeztek hívek, sokan gyalog, kerékpárral vagy zarándok karavánokkal, olvasható a Vatikán News hírében. A több ezer kilométeres utat vállaló családok a szűzanya oltalmát és közbenjárását kérték. A szerzetes atya meghatottan nyilatkozta, hogy a hit lenyűgöző megnyilvánulása ez. A zarándoklaton keresztények mellett muzulmán és hindu hívek is jelen voltak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik. A heves esőzések és a nehéz időjárás sem tántorította el a résztvevőket. Az idei eseményen a ferencesek a rózsafüzért Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékezve a békéért ajánlották fel. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken át vezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Sagrada Familia kriptájában helyezték örök nyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Sagrada Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudí öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet. Csöndes vizekhez vezetett engem. Ez a 23. Zsoltár nagyon fontos számomra, ugyanis amikor abban az időszakomban voltam, amikor nagyon sok kérdés volt bennem, nagyon sok küzdelem az életemben és a jövőmmel kapcsolatban, akkor a lelki vezetőmmel való beszélgetésben

születés alatt jött fel ez az ige, és mai napig nagyon meghatározó is, hogyha ezt a Zsoltárt olvasom, mert tulajdonképpen az egész Zsoltár fontos számomra, akkor mindig erre emlékszem vissza, hogy akkor milyen mélyen voltam, és hogy valóban kijöttem belőle, és tényleg az Úr egy óriási kegyelmet adott, és hogy ő eláraszt az ő kegyelmében, az ő jóságában, és nem kell szűkölködnöm, sőt, nem is fogok szűkölködni. Mert azt tudni kell rólam, hogy én egy nagyon aggódó ember tudok lenni, nagyon sokat tudok aggódni így a jövővel kapcsolatban, az élettel kapcsolatban. Volt is ilyen nehezebb időszakom, amikor azt éreztem, hogy így felemészt a sok aggódás, és az, hogy milyen örömök és milyen nehézségek várnak rám. Egyszerűen nem tudtam kiadni a kezemből ezt a félelmet. És ebben nagyon sokat segített ez, hogy egyszerűen csak egymás után folyamatosan olvastam ezt a Zsoltárt, és valahogy így béke jött a szívemre, hogy igenis, az Úr kézben tartja a dolgokat, ő az én pásztorom, és ő nem fog olyat adni, amit én ne bírnék el, és hogy vele együtt minden lehetséges.

hogy nyálat ajkaimnak Isten. Adj termékeny kilenc esztendőt, hogy hangos unokás vasár.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot. Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Szeretettel köszönti önöket
1: Berta Péter,
0: Képes Lóránt atya. Ma 2026. szeptember 9-e van. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Lukács könyvéből, a 6. fejezetből, a 20-tól 26. versig. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt. Boldogok vattok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vattok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vattok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vattok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből, és megrágalmaznak, és neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az ember fia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáig is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek titeket, hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis profétákkal.

0: Mindennapi életünkben a sikerért, eredményeinkért áldozatot kell hozni. Így van ez vallási életünkben is. Ha a földi öröm, a részboldogság sem érhető el áldozatok nélkül, mennyivel inkább szükséges áldozataink az örök boldogság elnyeréséhez. Van-e helye életemben az áldozatnak? Értem-e, érzem-e az áldozatvállalás szükségességét? Tudom-e, hogy a szegénység, éhség, üldöztetés nem öncélú részei az életemnek, hanem az örök cél eléréséhez felkínált eszközök? Hiszek-e a 8 boldogságról szóló ígéretek beteljesedésében?
1: Földön semmi sem biztos, semmi sem örök. Ezért biztat bennünket Jézus, az örök boldogságért küzdjünk. Ennek elnyeréséért minden áldozatra készen kell lenni. Kérjük ehhez üdvözítőnk kegyelmét.
0: Áld meg, Urunk, püspökeinket és papjaink fáradozásait, hogy folytonos tanításuk által erősödjék bennünk az áldozati szellem, és kitartsunk az örök boldogságért vállalt küzdelemben. Segíts minket, hogy az örök cél elérése állandóan szemünk előtt lebegjen. Add, Urunk, hogy Szent Keresztedből merítsünk erőt életküzdelmeink győzedelmes folytatásához, amikor nagyon próbára tesz és megaláz az élet. Add, hogy hiteles keresztény életünk, szeretetünk és imáink segítsek kimenteni a földi öröm zsákutcájából eltévedt testvéreinket. Add meg, Urunk, az örök boldogságot szeretteinknek, akik benned bízva távoztak a földi életből.
1: Megváltó Jézusunk, te nem csak biztatsz és lelkesítesz minket, hanem példát is adtál, amikor a kereszthalált vállalva a szenvedők királya lettél, és az örök haláltól megmentettél minket. Segíts, hogy megváltó nyomdokaidon haladva az örök boldogságba jussunk, egyesülve veled. Amen.

Kedves hallgatóink, mint a bevezetőben elhangzott, ma szeptember 9-e van, ez az év 252. napja. Ma az Ádámoké ünneplik névnapjukat. Az Ádám héber eredetű férfi név, az eredeti jelentése ember. A megszokottak szerint most következik három válogatás, ami az ehhez a naphoz kötődő eseményeket listázza az elmúlt évszázadokból. Első körben nézzük meg a szeptember 9-éhez kötődő eseményeket az elmúlt jó 2500 évből. Krisztus előtt 490-ben a maratoni csata kezdete a megszálló perzsa haderő és a görög városállamok hadseregei között. A görög győzelem után a legenda szerint a hírnök futása lett a maratoni futás mint sportág eredete. Jó 2000 évvel később, 1552-ben a törökök 35-40 ezer fős serege megkezdi a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri vár ostromát. 1925-ben Klebensberger Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter bejelenti, hogy a kormány 7,5 millió aranykoronát fordít a tanyasi iskolák építésére. 1928 Asbóth Oszkár találmányának a helikopternek az első felszállása. 1975-ben az Amerikai Egyesült Államok elindítja a Marsra a Viking 2 űrszondát. Következő válogatásunkban arra pillantunk rá, ki mindenki is látta meg a napvilágot szeptember 9-én. 1585-ben Armand Jean de Plessis de Richelieu, francia bíboros államférfi, 13. Lajos, francia királyi főminisztere, az Académie France alapítója és jezsuita szerzetes. 1737-ben Luigi Galvani, olasz orvos, fiziológus. 1828-ban Lev Nikolajevics Tolstoj, orosz író. 1896-ban Kozma István, honvédvezérőrnagy, a székely határőrdő erők főparancsnoka. 1931-ben látta meg a napvilágot Latinovics Zoltán, Kossuth Díjas magyar színművész. 1943-ban Fodor István magyar régész, muzeológus. 1956-ban Szokolyai Zoltán, magyar író, versmondó, előadó művész. 1557-ben Mucsi Zoltán, Jászai Mari Díjas magyar színész, érdemes művész. 3 évvel később, 1960-ban született Hugh Grant, Golden Globe díjas amerikai színész. 1974-ben pedig Hujber Ferenc, magyar színész. 1982. szeptember 9-én látta meg a napvilágot Péter Szabó Szilvia, magyar énekesnő, a Nox énekesnője. És szintén szeptember 9-én született 1985-ben az ismert horvát labdarúgó Luka Modrić. Végezetül következik szintén egy rövid és nem reprezentatív válogatás a szeptember 9-én elhunyt személyiségekről az elmúlt jó 1000 évből. 1087-ben hunyt el Hódító Vilmos, angol király, franciaországi hadjárata során. 1312-ben hunyt el Wittelbach Otto, magyar király, Alsó-Bajorország hercege. 1866-ban hunyt el Cucor Gergely, költő, nyelvész, Bencé szerzetes tanár, a Tudományos Akadémia tagja. 1897-ben Pulszky Ferenc, politikus, régész, műgyűjtő. 1971-ben Bethlen Pál, magyar ügyvéd, nagybirtokos, felsőházi tag. 1976-ban hunyt el Mao Tse-tung, kommunista forradalmár, a Kínai Népköztársaság első kormányfője. 1984-ben hunyt el Máté Péter, magyar zeneszerző, előadó művész. 3 évvel később, 1987-ben hunyt el Garai Gábor, Kossuth Díjas, magyar költő, író, műfordító. Végezetül 2003-ban hunyt el Teller Ede, magyar származású amerikai atomfizikus, az ismert jelzője a hidrogénbomba atya. Kedves hallgatóink, ezek voltak a mai naphoz kötődő főbb események a mi nem reprezentatív válogatásunkban. Természetesen mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap. Műsorunk folytatódik.

0: Szeptember 12-én ismét benépesül az alsóbodoki Eszterházi János Zarándok Központ. Zarándokok érkeznek, hogy közösen imádkozzanak. Isten szolgál Eszterházi János boldog avatásáért. Színes program várja idén is a zarándokokat. De mit jelent ma zarándokolni Eszterházi Jánoshoz? Mit üzen nekünk ez a mártírsorsú közéleti ember, aki a 20. század legsötétebb időszakaiban is ragaszkodott hitéhez, közösségéhez és meggyőződéséhez? És hogyan válhat az emlékezés a közép-európai népek közötti kiengesztelődés útjává? Erről beszélgetünk dr. Molnár Imre történésszel, szociológussal, Eszterházi kutatóval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, dicsértessék a Jézus! Köszönöm a megkeresést, és szeretettel üdvözlöm atyát és a rádió hallgatóit is.
0: Kedves Imre, szeptember 12-én, tehát ismét Eszterházi János Zarándok napot tartotok Alsóbodokon. Miért éppen Alsóbodok vált Eszterházi János tiszteletének egyik legfontosabb központjává? Mit érezhet az, aki először érkezik ide is, felkeresi Eszterházi János végső nyughelyét?
1: Eszterházi János Isten szolgája végakarata, haldoklása idején 1957-ben suttogta ezt szinte már az utolsó szavaiként húgának, Máriának mivel nem engedték meg sem azt, hogy kórházban megszakítva a börtönbüntetését kórházban kezeljék őt, sem azt, hogy legalább a szülőföldjén, a nyitrai börtönben hallhasson meg, ezért hát azt kérte, hogy azt szeretné, hogy az ő csontjai az ő szülőföldjén ihennének az elhunyta után a földi maradványai. Mariska akkor próbálta elütni a dolgot, hogy várjanak azok a csontok a sorukra. Most úgyis nagy divat a sorbaállás, mindenki sorba áll, csak várják ki a sorukat, de hát sajnos a 1956-os forradalom leverése után Eszterházi Jánosban is remény egyre halványabb fénye virasztott már csak a börtönének a mélyén, és 1957. március 8-án bekövetkezett az ő tranzitusa, hogy most ezt így használjam, az örök életbe való költözése. Akkor a hambait nem adták ki a családjának, Mariska egész életében próbálta megszerezni a hamvakat, és úgy kellett neki, a húgának, a nővérének, Luizának és édesanyjának, Tarnowska Erzsébet asszonynak is meghalnia, hogy nem tudták, hogy mi lett a szerettük hamvaival, hogy ellettek-e. Mint tudjuk, nem lettek eltemetve, hanem a Parágai Pankrác börtönben őrizték őket egészen 1967-ig, akkor 68-as események előszeleként adtak utasítást, hogy Eszterházi János urnáját más hasonló politikai fogrok urnájával együtt a prágai Motoli temető félreeső, mondhatnám, szemétdombján ássák el, ezt meg is tették egy eltelen sírba. Kerültek, sírgödörbe kerültek ezek a hamvak. És hát Karl Schwarzenberg Csehország külügyminiszterének a jósága vagy jó szívűségének köszönhetően ő adott utasítást a hamvak földerítésére. Találtuk meg szinte csodával határos módon ezeket a hamvakat, és akkor nyílt lehetőség arra, hogy a szülőföldjére kerüljenek vissza Eszterházi János hamvai úgy, ahogy ezt ő szerette volna. Csak hogy szülőfaluja, a nyitraújak akkori vezetése nem szavazta meg ezt a kérésünket, elutasították, a községi tanács elutasította ezt a lehetőséget, hogy ott temessük el Eszterházi Jánost, és akkor jelentkezett az Oboraljáról Paulis Boldizsár, egy derék vállalkozó, aki akkor kapta vissza restitúcióban földjei, elkobzott földjeiért jóvátételként a falunak az egyik kis birtok részét, földrészét, ahol ő egy szabadidőközpontot szeretett volna berendezni. És akkor megtudta, meghallotta ezt, hogy nincs hová eltemetni Eszterházy Jánost, akkor mondta ezt a nagy mondatot, hogy már az sincs, aki eltemesse őt, aki az életét adta, életét áldozta értünk, és akkor úgy döntött, hogy a szabadidőközpontot befejezi, felszámolja, és elkezdte építeni Eszterházy János urnáját. Olyan értelemben Aliz asszony, Eszterházy János lánya elfogadta ezt a döntést, hogy végül is Eszterházy János a zobor alján született, zoborai falvak egyikében, és hát Alsóbodok is zoborai település. Eszterházy János nagyon szerette ezt a vidéket, nagyon gyakran járt ide, főleg ugye a szlovák állam idején, amikor ez a rész nem került vissza Magyarországhoz, ha a 38-as döntés értelmében. És ez volt Eszterházy Jánosnak a legszűkebb támogató közege, és ő is nagyon sokat segített az itt élő embereken, segítette az ügyeiknek az intézését, fiatalokat tanítatott, ösztöndíjhoz juttatott, támogatta a szegény családokat. Tehát így végül halálra ítélésének éppen 70. évfordulójának a napján, szeptember 16-án, 2017-ben ezek a hambak itt Alsóbodokon nyertek végső nyugalmat. Ezért döntöttünk akkor úgy, hogy ezen a napon, szeptember 17-éhez közeleső napon, ugye ez legközelebbi első keresztény ünnepnap, a Szent Kereszt felmagasztalásának a napja. Tehát erről neveztük el a Szent Keresztről, neveztük el azt a kápolnát, amely befogadta Eszterházy János földi maradványait.
0: De Eszterházy is nagyon közel állt a kereszt, hiszen a szenvedést ő is megtapasztalta bőven az életében.
1: Bőven, igen, és az ő jelmondata is ez volt, hogy az én, a mi elünk a kereszt. Ugye ezt mondta több alkalommal, hogy a kereszt, mi elünk a kereszt, és nem a horog kereszt, és nem a nyilas kereszt, és mondta azt is, hogy a mi elünk a kereszt, és nem a bolsevikok sarló kalapácsa és vörös csillaga. És nyilván most is ezt mondaná az újabb divatokat látva, hogy a mi elünk a kereszt, nincs szükségünk idegen ideológiákra. Tehát így kerültek a hamvai ide Alsóbodokra, és Istennek hála, most az idén már 9. alkalommal szervezzük meg azt a zarándoknapot, amelynek egyik fő célja valóban az a kérdés, amelyet kedves atya föltettél a bevezető gondolataidban, hogy mit akar üzenni nekünk Eszterházy János az ő mártériumával, az ő hitéhez, szülőföldjéhez, népéhez való hűségével, a szenvedés vállalásával, sőt a szenvedések felajánlásával, amelyeket ő imáival együtt rendszeresen megtett, ugye minden napját, börtön szenvedésének 12 éve alatt minden napjának imáit, szenvedéseit felajánlotta valakiért, a vasárnapokat az ellenségeiért és jótevőjéért ajánlotta fel.
0: Kedves Imre, és mit tudhatunk a kétnapos ünnepségről? Ugye az előző nap, ha jól tudom, péntek este az ünneplés elcsendesedés és imádság előzi meg.
1: Igen, szeretnénk a zarándoknapot egy imavirasztással megágyazni, lelkileg előkészíteni, ezért mert péntekre várjuk azokat, akik el tudnak jönni Alsóbodokra, 17 órakor egy zarándokmise lesz a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában. Egy kiállítás és könyvbemutató is lesz. Szinte minden évben megjelenik valamilyen Eszterházy Jánoshoz kapcsolható irodalom, könyv vagy művészeti alkotás. Most két ilyen könyvet mutatunk be, amely Eszterházy János hagyatékával kapcsolatos, és aztán van egy éjszakai keresztút, és aztán imavirasztás szentségimádással a békéért a kápolnában. Ez a béke a népek közti kiengesztelődés szolgálata része volt, szerves része volt Eszterházy János élet művének, a reánk hagyott lelki örökségének, és úgy érezzük, hogy ez a hely az, ahol az ő lelki támogatásával, közbenjárásával nekünk is kötelességünk imádkozni a békéért, a közép-európai népek megbékéléséért, a háborúk befejezéséért, és leginkább a lelki békéért, lelki megújulásáért nemzetünknek és egész Közép-Európának.
0: Ugye az ünnepi Szent Mise főcelebránsa, ha jól olvasom, Vieslav Lechowicz lengyel tábori püspök atya lesz. Talán, ha nagyon röviden tudnál válaszolni, mennyire fontos Esterházy lengyel kötődése és a lengyel egyház, illetve a lengyel hívek részvétel az emlékezetének ápolásában.
1: Ezt a szentmisét másnap, ugye 12-én számos lelki program tanúságtétel emeli ki, igyekszünk ezt ökumenikus módon szervezni, például Géresi Róbert református püspök úr is a vendégünk lesz, egy tanítást tart azok számára, akik fontosnak tartják Esterházy Jánosnak ezt a kötődését is, hiszen a teljes fölvidéki magyar népességnek a szolgálatában állt. És nagyon örülünk, hogy az idén a Lechowicz püspök úr elfogadta, a lengyel tábori püspök elfogadta a meghívásunkat, hiszen van egy jeles évfordulónk, ebben az évben emlékeztünk Esterházy János születésének 125. évfordulójára, és édesanyjának, Tarnowska Erzsébet grófnő asszony halálának a 70. évfordulójára. Ő 1956-ban halt meg számüzetésben Franciaországban, de ennek a lengyel édesanyjának köszönhetjük, hogy van egy Esterházy Jánosunk, hiszen ő édesapját nagyon korán elvesztette 5 éves korába, és mindazt a jót és nemes lelkületet, amit benne megtapasztalhattunk, azt a lengyel édesanyjának köszönheti, aki mély istenhitre, a felebarát szeretetre, és a más nemzetek megbecsülésre és ére tanította Esterházy Jánost. Ő tulajdonképpen el kellett, hogy távozzon 49-ben Nyitra-Újlakról, külföldre kellett menekülni a Franciaországba, de ott imádkozta végig Esterházy János szenvedésének az éveit. Tehát mondhatnánk, egy ilyen társ szenvedő volt Esterházy Jánossal, és köztük egy nagyon fontos lelki kapcsolat volt. János megérezte például az édesanyjának a halálát, az eltávoztál, tehát erről be is számolt Bugának. Tehát ebben a mostani lelki napunkban egyelettel emlékezni akarunk Alzsbeta Tarnowska asszonyra, és mindazokra, akik az elmúlt évben távoztak el, például Esterházy Alízra, János leányára, aki tavaly évben az idén távozott el az élék sorából, szintén rengeteg szenvedés után. Emlékezni szeretnénk Dominik Duka bíboros úrra, aki bíborosként állt ki Esterházy János mellett töretlenül. Kiderült, hogy édesapja akkor volt börtönben, Mírovban, amikor ott tartották Esterházy Jánost is fogva, nem kizárt, hogy találkozhattak is, és ezért ő nagyon ragaszkodott Esterházy János tiszteletéhez, és meg is kapta az Esterházy emlékérmet. Megemlékezünk Lebovics Imre bácsiról, erről a holokausztot túlélő zsidó idős emberről, aki élete végéig küzdött, harcolt Esterházy János rehabilitálásáért, és hát elhunyt Kovács Gergelyné Szabó Irénkéről, aki a budapesti Nagy János által épített Esterházy János emlékműnek a kezdeményezője és megteremtője volt. Tehát egy sokoldalú lelki nap lesz az együtt. Nagyon szeretnénk elmélyülni Esterházy János tanításában. Egy fontos tanítás lesz Esterházy János oltári szentség tiszteletéről a szentmise előtti elmélkedések idején.
0: Köszönöm szépen, dr. Molnár Imre történésszel, szociológussal, Eszterházi kutatóval beszélgettünk a szeptember 12-i alsóbodoki Eszterházi János zarándoknapról, és arról az örökségről, melyet Isten szolga Eszterházi János hagyott Közép-Európa népeire. Tehát az ünnepi szentmisét délután 3 órakor mutatják be Eszterházi boldogavatásáért és a nemzetek közötti megbékélésért, és ezt a szentmisét a Mária Rádió is közvetítette. És információim szerint nem csak a felvidéki Mária Rádió Miriam, hanem a magyarországi Mária Rádió is.
1: Szeretném én is megköszönni a Mária Rádió Miriamnak a támogatását, amit kezdettől fogva érzünk, és nagyon-nagyon köszönünk. És hát szeretettel hívunk minden kedves hallgatót, jöjjönek és zarándokoljanak el Eszterházi János sírjához, megköszönni azt az életáldozatot és azt a csodálatos világító példát, amit örökségül ránk hagyott az ő népére.
0: Köszönjük szépen, kedves Imre, mindörökké elmen, jó Isten áldjon!

Gágyor József, ott fenn az Úrnak. Ott fenn az Úrnak sok a dolga. Ügyelni kell a csillagokra, nézni a bolygók körforgását, az üstökösök rohanását, betartják-e az ősi rendet, melyet kezdetben megteremtett. Ott fenn az Úrnak sok a dolga. Vigyázni távol világokra, élő lényekre és holtakra, tegnapokra és holnapokra, jutalmazni és ítélkezni, mindent tudni és nem feledni. Ott fenn az Úrnak sok a dolga, mert ő az Úr, és ő a szolga. Legtöbb gondja a földdel támad, mert az emberben nincs alázat. Verejtékül ki homlokára, és cseppenként hull a világra.

0: hallgatóink megszokhatták már, hogy szerda reggelenként hagyományosan foglalkozunk teremtésvédelmi kérdésekkel. Ez a mai napon sem lesz másként. Itt köszönhetem a felelős gasztrohős képviseletében Vigné Bócz Juditot. Szép napot kívánok!
1: Én is szép napot kívánok mindenkinek!
0: Szeptember van, múlt héten becsengettek, elindult az iskolai szezon, és ez számos dologgal jár, többek között azzal is, hogy a szülők megpróbálnak elemúzsiát csomagolni a kedves csemetéiknek, vagy akár nyilván az ember munkába is hord magával akár ételt. És most a következő percekben azt próbáljuk majd körüljárni, hogy milyen módon tudunk úgy gondoskodni erről az elemúzsiáról, hogy az akár fenntartható, egészséges és pénztárca barát legyen, és mindez akár egyben is. És át is adnám a szót ezzel kapcsolatban.
1: Több szempontot lehet figyelembe venni, de szerintem a leginkább, főleg, hogyha itt most szülőkről beszélünk, akik a gyerekeknek csomagolnak, az élelmiszer pazarlás elkerülése lehet fontos, mivel szerintem gyakran szembesülünk azzal, hogy majd, hogy nem érintetlenül érkezik vissza az a doboz étel, amit elcsomagoltunk. Szerintem ilyenkor nagyon fontos, hogy egy kicsit jobban megnézzük, hogy mi az, amit mondjuk már eleve adnak az iskolába, mert hogyha nagyon gyakori, hogy mondjuk 10 óraira vagy uzsonnára kapnak valamilyen kenyérfélét a gyerekek, akkor lehet, hogy nekünk azt már nem kell elpakolnunk, hanem elég, hogyha ahhoz valamilyen kiegészítőt rakunk, például zöldségeket vagy sajtot. Érdemes beszélgetni a gyerekekkel erről, hogy miért nem ette meg, mi lenne, ami ízlene neki, és tudom, hogy sok válogatós kisgyerek is van, és velük is érdemes beszélgetni erről, esetleg közösen készíteni ételeket, és akkor hát, ha az már inkább el fog fogyni az uzsonnás dobozból. Amire még nyilván minden szülő megpróbál odafigyelni, hogy megfelelő tápanyagok kerüljenek ebbe a dobozba, és ehhez is nagyon fontos az, hogy megfigyeljük, mert hogy megtudjuk, hogy mi az, ami már az iskolában van. Általában szénhidrátot kapnak a gyerekek, tehát lehet, hogy abból nem kell kifejezetten sokat csomagolni, viszont rostot, fehérjét, jó zsírokat érdemes. A fehérjénél ugye leginkább a tejtermék, a tojás, hús szokott eszébe jutni mindenkinek, és egyébként nem probléma, hogyha ezt szereti a gyerek, pakolunk ilyeneket is, de hogyha egy picit oda szeretnénk figyelni arra, hogy környezettudatosabb legyen ez a doboz, akkor az a jó hírem van, hogy vannak növényi fehérjék is, és hogyha ezeket akár állatiakkal kombináljuk, vagy egymással kombináljuk, akkor ugyanolyan teljes értékűek lesznek. Ilyenek a magvak, amikben egyébként nagyon jó zsírok is vannak, akár dió, mandula, a gabonák, a különböző gabonák, amit szerintem egy uzsonnás vagy 10 órás dobozba leginkább kásaként lehet elképzelni, hogyha van egy ilyen jól záródó doboz, illetve ott vannak még a hüvelyesek, amit szintén számtalan formában lehet akár kenceként használni, vagy hogyha szintén van egy jól záródó doboz, és a gyerek nyitott rá, akkor saláta is készülhet belőle. De arra gondoltam, hogy néhány kézzelfogható tippet is adok, hogy ezek, amiket most elmondtam, az pontosan hogy néz ki így a valóságban.
0: Szóval valószínűleg rá is kérdeztem volna, hiszen ez lett volna nekem is a következő kérdésem, azt hiszem akkor egy gondolatmenet alapján jár az agyunk. Igen, a gyakorlati dolgokat mindig szeretik a hallgatók, meg mi is.
1: Szóval szerintem, hogyha a gyerek nyitott rá, akkor például a rostot a legegyszerűbb a nyers zöldségekből, gyümölcsökből bevinni. Ha valaki szeret uborkát, karalábét rágcsálni, almát, akkor érdemes mindig a szezonálisan éppen elérhető zöldségeket, gyümölcsöket csak felvágni és nyersen berakni a dobozba. Hogyha valaki nem nincs vele tisztában, hogy mik a szezonális zöldségek, gyümölcsök, a felelős gasztrohős honlapján ezeket mindig megtalálja. És ennél oda is lehet figyelni arra, hogy esetleg, hogyha piacon vásárolunk, akkor több fajtát vegyünk, tehát mondjuk nem mindig ugyanazt a fajta almát, vagy körtét, vagy szőlőt. De hát ugye ott vannak azok a gyerekek, akik annyira nem szeretik a zöldségeket, gyümölcsöket, nekik egy kicsit más formába csomagolva érdemes adni. Például szerintem egy nagyon jó formája ez a sós muffin. Hogyha tudjuk, hogy mondjuk a gyereknek van egyfajta sajt, a mozzarella például nagyon szeretik általában a gyerekek, vagy van valami olyan felvágott, amit nagyon szeret, ezt bele lehet keverni egy olyan sós muffinba, amiben egyébként mondjuk reszelünk cukinit, vagy répát, vagy egy kis édesburgonya pürét rakunk bele, és így már is kerül a dobozba zöldség, de olyan formában, amit lehet, hogy jobban elfogad a gyermekünk. Illetve zöldségekből lehet édességet is készíteni, például ilyen a cukini kenyér, vagy a széklás, vagy az édesburgonyás brownie, amik már eleve ugye egy picit édesek, vagy a cukini teljesen semleges, így is úgy kerül zöldség a gyerekünkbe, hogy lehet, hogy fel se tűnik neki. És amiből még szintén lehet édességet készíteni, de nem sokan tudják, ezek a hüvelyesek, tehát mondjuk valamilyen natura bízű bab, vagy csicseri borsó, ezekből is ugyanúgy készülhet sütemény, természetesen mindegyiket valamivel édesíteni kell, ezt mindenkire rábízom, hogy egy cukorral, vagy datójával nézze, kinek mi tetszik. Szintén jó módszer lehet még tortillába tekerni a zöldségeket felvágva valami mással együtt, amit a gyerek mondjuk egy sajtkrémmel, amit tudjuk, hogy nagyon szeret, és ez még jól is néz ki felvágva, félbevágva egy ilyen jól megpakolt tortilla. Nagyon jó szokott még lenni az energiagolyó, ezt akár közösen is el lehet készíteni, ugyanúgy, ahogy a muffint és a sütit is, nekem az a tapasztalatom, hogy jobban fogy az az étel, amit együtt készítettünk. De tudom, hogy ez, amiket mind elmondtam, ez nagyon sok idő elkészíteni. Úgyhogy én magam is ezt csinálom, és ezt javaslom, hogy mondjuk egy-egy hétvégén csináljunk meg 2-3 dolgot, és ezek közül, amiket itt felsoroltam, a sütemény, a muffin, az energiagolyó, ezek mind nagyon jól lefagyaszthatók, és tegyük tele a fagyasztót ilyenekkel, és akkor az ilyen rohanos hétköznap délutánokon, akkor nem azzal kell foglalkozni, hogy másnap reggelre muffin sütök, hanem egyszerűen csak elővesztünk a fagyasztóból, és másnapra jól vad.
0: Köszönjük ezeket a gyakorlati információkat. Azért valóban így könnyebb elképzelni a fontos elveken túl is. És mivel a műsoridőnk sajnos a végéhez közeledik, ezért nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem Vigné Bócz Juditnak, hogy a felelős gasztrohős képviseletében megosztotta velünk ezeket a szempontokat és ezeket a tippeket. Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm.

0: Itt főbb híreink röviden.
1: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Ukrajna békéjéért intézett felhívást Leó pápa. A Mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap ismét hangot adott aggodalmának az ukrajnai helyzet miatt, adja hírül a Magyar Kurír. Fájdalommal követtem a híreket, az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, amelyek következtében ártatlan embereket veszítettünk el. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta félelemben él, hangsúlyozta a pápa, majd békefelhívást intézett az egész világra. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. Beszédében az erőszak és a pusztítás azonnali befejezésére, valamint a párbeszéd és a béke elfogadására szólított fel. Kifejezte reményét, hogy a tárgyalások újraindításáért tett erőfeszítések mihamarabb kézzelfogható eredményeket hoznak majd, és utat nyitnak a diplomáciai rendezés előtt. A Mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, amelyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a Mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terep antropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526, Szeged 2026 című 4 napos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szentpéter teret, amint egy 15 ezer zarándok legnagyobb örömére, áll a Vatican News hírében. A salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körutat, amelynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: A Nap Szentje című műsor következik.
2: Kláber Szent Péter, jezsuita misszionárius. 1580. június 25-én született. Kartagénában halt meg 1654. szeptember 8-án. 74 évet élt. Földműves szülők gyermeke, aki a Szentkerességben a Juan Pedro Kláber nevet kapta. Egyszerűségben, de igen nagy vallásosságban éltek. 13 éves korában meghalt az édesanyja. Nem sokkal később elkezdte teológiai tanulmányait, közepes tehetség volt, de vas szorgalom jellemezte. 1602-ben felvételét kérte a jezsuita rendbe. A novícius évek után letette a fogadalmát, s 1605-ben elöljárói Mallorcába küldték, hogy ott tanuljon. Amikor 28 évesen hazakerült, azt kérte, hogy Kolumbia északi tájaira mehessen. Így aztán 1610. április 15-én elindult Amerikába, ahonnan soha többé nem tért vissza. Egyetlen nemes szél vezette. A néger rabszolgák között akarta hirdetni az evangéliumot. A néger rabszolgák térítését Alfonso de Sandoval atya kezdte el, és Cartagena feketéi között eredményesen dolgozott. Az igazi munka azonban Péterre várt. 1616-ban pappá szentelték, s most már teljes erővel dolgozhatott célkitűzéseinek megvalósításán. Afrikában összefogdosott és Amerikába hurcolt négereknek megdöbbentő sorsuk volt. A hosszú hajóúton egymás hegyén hátán korra, nemre, betegségre való tekintet nélkül szállították őket. Úgy bántak velük, mint az állatokkal. Amikor egy hajó megérkezett, Péter tolmácsai segítségével egy csónakban elébük hajózott, nem csak keresztvizet vitt, hanem orvosságot és gyümölcsöt adott, szeretetet és megértést nyújtott, ami mindennél többet ért. Majd amikor a kikötőbe hozták őket, gondoskodott hitoktatásukról, és 34 évi kartagénai működés alatt állandóan szemmel kísérte valamennyüket. Az emberiség legszégyenteljesebb tettei közé tartoznak a négerekkel szemben elkövetett kegyetlenségek. Ime, mire képes az ember, milyen kegyetlenségeket tud elkövetni, ha nem tartja meg a főparancsot, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az ember, akit Isten teremtett, bármilyen színű is, Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, akinek emberi méltóságát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. A négereket bányákban, mezőkön, erdőkben dolgoztatták. Rozzant tanyákon laktak, s a lehető legembertelenebb módon bántak velük. Péter is a legnagyobb szegénységben élt. Úgy szerették őt a négerek, mintha édesapjuk lett volna. Akiket tovább vittek, azokat megölelte, megcsókolta, áldásában részesítette. Egyedüli mentőangyaluk volt a szegény szerencsétleneknek. Egy-egy nagybőtben átlagosan 5000 négert is meggyóntatott, alig értve beszédüket. Sokszor képek és tolmács segítségét is igénybe vette. A betegápolás nagyon megviselte Pétert. A négerekkel való foglalkozás mellett maradt még ideje a kórházak, kaszárnyák, iskolák és a börtönök látogatására is. Nagyszerű emberkezelésével sokakat mentett meg az öngyilkosságtól. Élete vége felé keveset aludt, sokat vezekelt és szemlélődött. Misztikus volt, végül megbénult. Akkor szenvedéseit ajánlotta fel fekete híveiért. 1654. szeptember 7-én futótűzként terjedt el a hír, haldoklik a szent. A hír hallatára nem csak négeré futottak hozzá, de a püspök, a gazdagok, a szegények, s aki csak tehette, mind ott szorongott körülötte. Szeptember 8-án kisboldog asszony ünnepén fejezte be földéletét, hogy az örökké valóságba segítse azokat, akiket földéletében szolgált, s akik hasonló segítségre szorulnak. 1850. július 20-án avatták boldoggá, 1888. január 15-én pedig 13. Leó pápa a szentek sorába iktatta. Legtöbbször úgy ábrázolták a fekete missziók védőszentjét, így nevezzük őt, hogy körülötte térdelnek fekete rabszolgák, akiket keresztel. Imádkozzunk azért, hogy szűnjön meg minden kegyetlenség, amit ember ember ellen elkövethet, és imádkozzunk azért, hogy minél több Kláver Szent Péterhez hasonló lelkületű ember segítse a szenvedőket, a rászorulókat.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: Szeptember 12-e Szűz Mária szent nevének ünnepe, amely különösen fontos a Komáromi Mariánum Egyháziskola központ közössége számára. Egy iskola névadója azonban nem csupán egy név az épület homlokzatán, hanem értékrendet és küldetést is jelent. Mit jelent mindez a Mariánumban, és milyen reményekkel, tervekkel indult az új tanév? Dr. Madarász Roberttel, az intézmény igazgatójával beszélgetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves igazgató, kezdjük az iskola névadójával. Hogyan jelenik meg ennek az ünnepnek az üzenete az iskola életében? Mit szeretnél, mit vigyen magával egy Mariánumban végzett fiatal az iskolából, a tudáson és a bizonyítványon kívül?
1: A Komáromi Mariánum Egyházi Iskola Központ számára szeptember 12 az egy kettős ünnep. Egyrészt ugye Szűz Mária szent nevét ünnepeljük, másrészt az intézmény alapításának az évfordulóját is. 1929-ben ugyanis ezen a napon nyitotta meg kapuit a Komáromi Mariánum. Így számunkra ez a nap az nem csak liturgikus jelentőségű, hanem történeti és közösségi információkat ünnepet is jelent. Szűz Mária neve az a keresztény hagyományban az a védelem, közbenjárás és a gyengéd anyai jelenlét jelképe, és emiatt a mi iskolánk számára ez azt is jelenti, hogy az iskola az nem csak tudást ad, hanem lelki otthon is. Olyan hely, ahol a gyermekek növekedését Isten szeretetének légköre veszi körül.
0: Ugye az értékek és a hosszú távú célok mellett szeptember elején azért nagyon is konkrét feladatokkal indul el egy iskola élete. A Mariánum egyszerre oktatási intézmény és keresztény közösség. Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a magas szakmai elvárások és a lelki nevelés között?
1: Egyre nehezebben. A világ valahogy mást mond, mint amit mi itt az iskolában meg szeretnénk mutatni. Emiatt is nagyon fontos ez az ünnep, mert a Mariánum történetén küzdelmeink keresztül meg tudjuk azt is mutatni, hogy egy felvidéki magyar kereszténynek milyen küzdelmeken kell vagy kéne végigjárni. Most arra gondolok, hogy ugye 1929-ben megnyitotta kapuit a Mariánum azzal a célra, hogy a felvidéki katolikus magyarságnak a véréből való papot, tanítót és értelmiséget neveljen. És 1947-ben, a II. Világháború után, mint minden katolikus intézménynek, sőt, mint minden egyházi intézménynek, a Mariánumnak is meg kellett szűnnie, államosították, és csak 40 évvel később, 1994-ben nyithatta meg ismét a kapuit, akkor indult meg az egyházi oktatás ismét a falai között. És a keresztény emberek életében is ott kell lenni annak, hogy nem mindig egyenes az út. Van, amikor áldozatokat kell hozni, de áldozatok végén mindig ott van a remény, ott van a föltámadás, és lehet, hogy a mostani problémákból valami későbbi jónak a csírái fognak kifakadni. Mariánum is, mikor 94-ben újjáindult, akkor egy alapiskola jött a épületbe létre, de később ehhez egy gimnázium is tudott csatlakozni, óvodával is bővültünk, és 2009-ben pedig egy kollégiumot építettünk. És ebből lett a Mariánum Egyházi Iskola Központ, ami manapság több mint 400 diákot oktat és nevel.
0: Milyen tanév kezdődött most a Mariánumban? Milyen létszámmal indultatok, és mi az, ami új az előző tanévhez képest?
1: A Ahogy említettem, 400 fölötti létszámmal indultunk. A általános iskolánkban 222 diák kezdte meg a tanévet, a gimnáziumunkban 80, az óvodánkban 95, a kollégiumunkban pedig 28-an. És a nehéz tanévet kezdünk. Egyrészt mi is belépünk a szlovákiai iskola reformba, az alapiskolánk, általános iskolánk első évfolyamával. Másrészt egy eléggé ingatag politikai környezetbe csöppenünk. Gyakorlatilag az idei tanév az iskolarendszer átalakításáról is fog szólni, aminek ugye a kellemetlen példái azok, hogy a Párkányi Szent Imre óvoda most szeptemberben nem nyithatta meg a kapuit, illetve a Szepsi Egyházi Gimnázium úgy szintén bezárásra kényszerült. Úgyhogy vigyáznunk kell egymásra, és vigyáznunk kell azokra a keresztény értékekre is, amelyeket a fiatalokba próbálunk átültetni.
0: Mi jelenti most tehát a legnagyobb kihívás számotokra? Inkább pedagógiai, személyi, anyagi, vagy éppen közösségi kérdések foglalkoztatnak igazgatóként?
1: Ez így mind. Komplexen kell nézni tulajdonképpen azt a társadalmi környezetet, amelyben élünk, és meg kell találni a magunk helyét és a magunk lehetőségeit, hogy keresztény emberként a lehető legtöbbet tegyünk a saját lelki üdvünkért és a környezetünk növekedéséért is.
0: És mi az, amire azt mondod, hogy éppen ebben kifejezetten erős a Mariánum?
1: Én úgy gondolom, hogy iskolaként a tanulmányi eredményekben biztosan erősek vagyunk, és merem azt hinni és remélni, és elsősorban a hozzánk visszatérő öreg diákok elmondása és életpéldája alapján merem ezt állítani, hogy talán a hit, a remény és a szeretet hétköznapi megélésének a módjába is tudunk újat mondani és követendő példát mutatni a diákoknak és nagyon sok esetben a fiatal keresztény családoknak is.
0: Még egy hasonló kérdés, hogy mit látsz mostani gyerekeken, fiatalokon, miben mások, mint azok a diákok, akik mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ültek ugyanebben az iskolában?
1: Hát most el lehetne mondani azt, hogy a mai fiatalok azok nem olyanok, mert a régen minden más volt.
0: Régen minden jobb volt.
1: Tulajdonképpen azt kell elmondani, hogy a mai fiatalok egy teljesen más generáció. Nem jobbak, nem rosszabbak, mint az őket megelőzők, talán egy kicsit mások. Más az értékrendjük, és amit mi igazából észreveszünk és megpróbálunk orvosolni, az, hogy az önbizalmuk, az önképük az gyönge lábakon áll, és igazából támogatást és segítséget várnak a felnőttektől és a környezettől, és mi ezt megpróbáljuk megteremteni.
0: Ezzel együtt elmondható, hogy nehezebb ma pedagógusnak lenni?
1: Bizonyos szempontból ez mindenképpen kijelenthető. A pedagógus manapság az nem a tudásnak a birtokosa, az, aki elmondja a tananyagot, és a diák ezt reprodukálja, hanem tulajdonképpen a diákoknak, a partnerének kellene lennie, aki elősegíti azt, hogy a tudást a diákok közvetlenül meg tudják szerezni. Nem csak a pedagógustól, hanem különféle más forrásokból, könyvekből, filmekből, internetről, más emberek elbeszéléséből. És emiatt nehéz pedagógusnak lenni, mert minden diák más, és minden diákhoz egyedi módon kéne nyúlni, egyedi módon kéne segítséget adni, és a pedagógusból is csak egy van, egy osztályban. És ezt a sokféleséget igazából reprodukálni, ez egy nagyon kimerítő és egy nagyon igényes feladat, hát ezért nehéz talán manapság pedagógusnak lenni.
0: Térjünk vissza most a végén még onnan, ahonnan indultunk, tehát szóljunk még az ünnepi szentmiséről, mikor és hol kerül erre sor.
1: Mivel szeptember 12-e idén szombatra esik, emiatt az iskolában pénteken tartjuk ezt az ünnepséget. A Szent András Bazilikában 9 óra 30 perctől lesz egy ünnepi szentmise, amelyen az összes diákunk és pedagógusunk részt vesz, úgyhogy hála Istennek a bazilikát ismét meg fogjuk tölteni.
0: Szűz Mária nevének ünnepe tehát nem csak a Mariánum névadójára irányítja rá figyelmet, hanem arra az értékrendre is, amelyet az iskola a mindennapokban igyekszik továbbadni. Tehát az ünnepi szentmiséről, a 2026-27-es tanév kezdetéről dr. Madarász Roberttel, a Mariánum Egyháziskola központi igazgatójával beszélgettem. Jó Isten áldjon benneteket, a pedagógusokat, nevelőket, diákokat, minden jót kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Kedves testvérek, a napindító végére értünk, megköszönjük, hogy velünk indították ezt a napot, és buzdítom a hallgatói családozat, tehetik továbbra is maradjanak a Mária Rádió közelében. További áldott szép napot kívánok, búcsúzik önöktől
1: Berta Péter,
0: Lépes Lóránt atya, megköszönjük Budapesten is a szolgálattechnikusnak a közreműködését. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: A következő percekben Böjte Csaba testvér csíksomlyói Veni Szente miséjén elhangzott homiliája következik.
1: Kedves gyerekek, azt gondolom nem mondok valami nagyon nagy hírt, holnap kezdődik az iskola. És én ebben a szentmisében azért fogok imádkozni, hogy egy nagyszerű tanévet kezdünk. És tudjátok, hogy mi ritkán figyelünk oda, hogy Bukarestből mit üzennek, de most nagyon odafigyelünk. Azt mondták, hogy 2026-os esztendő legyen Márton Áron év. Hát, figyeljünk Bukarest szavára akkor, ugye? Igen. Milyen jó lenne, ha Márton Áron megkérnénk, hogy legyen az új tanévben a mi mentorunk, a mi mesterünk, tanárunk, akitől lehet tanulni. És képzeljétek el, hogy hát vagy 60 gyerekkel úgy döntöttünk, hogy szeptember 1-én megnézzük, hogy Márton Áron honnan járt iskolába. Tudjátok, 1907-ben kezdte az iskolát, és le is írta ő maga, hogy bizony a helyi kántor tanító bácsi fiával ketten jöttek Domokosról, ide Csíksomlyóra, hát akkor még nem volt meg a Márton Áron gimnázium, ide Somlyóra jöttek, ahol, hát ugye, most a Szent István ház van, és a Ferences főgimnáziumba kezdte el a 5. osztályt. Abban az időben 1D osztály volt a kötelező. Pont. Tehát 5. osztály az már olyan, mint hogyha valaki ma 11-be menne, mert 10 osztály a kötelező. És nagyon érdekes, mert el is mondta, hogy bizony ő, hát második évben, tehát mikor 6-os volt, úgy érezte, hogy eleget tanult. Hogy maradjon másnak is, és ő szépen hazaballagott Csíkszentdomokosra. Hát ha beírjátok a keresőbe, Csíksomlyó és Csíkszentdomokos, hát 28 kilométer. Megérkezett, az édesapja meghallgatta figyelmesen, adott neki 2 piros almát, azt mondta, fiam, na ezzel menjél szépen vissza Csíksomlyóra, mert amit a székely ember elkezd, az be is fejezi. Hát ezért mentünk el Domokosra, nézzük meg a gyerekekkel, hogy hát milyen is Domokosra eljönni Csíksomlyóra. Hát gondoltuk azért, na hogy mondjam, hanem menjünk biciklivel, kicsit könnyítsünk az úton, hát Márton Áronnak biztos nem volt biciklije, akkoriban még vasút sem volt, aszfaltút sem volt. És mi össze is gyűltünk szépen Domokoson, és megnéztük a múzeumot. Hát én azt gondolom, hogy az a székely ember, aki nem nézi meg Márton Áron évben a csíkszentdomokosi Márton Áron múzeumot, hát, hogy mondjam, na, annak ejnye-bejnye így hangosan. El kell menni szépen, bekopogtatni, egy nagyszerű múzeum tárlatvezető van ottan, fogad, be lehet jelenkezni csoportosan, egyénileg is, külön-külön, van ott, amit nézni, érdemes, hogy megnézni. Na hát mi is néztük, de kint esett keményen. És kérdezték ott a gyerekek, hogy most mi lesz. Hát mondom, hogy Márton Ágoston bácsi nem hagyott sok választást Márton Áron, nem azt mondta, hát fiam, ha fáradt vagy, akkor majd talán hónap mész vissza, vagy mit tudom, nem mondott semmi ilyesmit, hanem vissza. Hát mi is induljunk el, lássuk, ki bírja jobban idegekkel az esője, vagy mi? És el is indultunk biciklire, nekem annyira tetszett, hogy senki az égvilágon nem mondta azt, hogy hát inkább otthon marad, vagy mit tudom én, elmarad ebből a, megsporolja magától ezt a kirándulást, ezt a zarándoklatot. És bizony az eső jól bírta idegekkel, Karcfalva, egészen Rákosig nagyjából végigvert az eső, és ugye hát a szervezők olyan útat választottak, ahol minél kevesebb aszfalt van. Mezei útakat. Hát bizony felásztak. Volt ott sár. hogy mondjam, ott, ahol taszítani kellett, akkora kereke lett a biciklinek, hogy nem fért el a villák között. Aztán mentünk legelőn, meg kaszálón, meg minden, és hát ugye Rákoson ott tartottunk egy pihenőt. Persze jött velünk egy duba, utánfutóvas, mondtam is a gyerekeknek, aki elfáradt nagyon, és úgy gondolja, ebből neki elég, rakja fel a utánfutóra a biciklit, üljön be a dubába, és majd találkozunk itt Síksomjon. És ha hiszitek, hanem direkt megálltam a utánfutó mellett, senki nem rakta fel a biciklét. Igen, én úgy látom, hogy a mai székely gyerekekben azért van kakaó, meg küküllő, meg mindenféle erő. Lendület. És bizony eljöttünk egészen Csíksomjóig, Szentmisárzadba, megköszöntük a kegyelmeket, és imádkoztunk az új tanévért. Igen. És elkezdtünk egy kilencedet. És ma ugye a hetedik állomásnál járunk, és ezen a mai napon, hát hogy nem pont arról van szó, amiről az evangélium is szól. Hűség a börtönbe. A szikla erőst hit. Ugye tudjuk azt, hogy 1949. június 21-től 1955. március 26-áig raboskodott Mártonáron a kommunista hatalom legkeményebb börtöneibe. Igen, mint például ugye Bukarestben, Zsiláván, Maramarosszigeten, Zsírvásárhelyen sok nehézségen ment kereszt, ugye, elítélték. Úgy volt, hogy talán kivégzik, aztán életfogytiglani börtön lett belőle. Úgy van, hogy 3 évvel később nem tudtak még semmit arról, egyáltalán éle vagy halt Mártonáron. 52-ben megjelent egy könyv, és abban úgy írja, hogy hát mikor született, és 52-ben meghalt. Mert nagyon sokan úgy tartották, hogy megölték a börtönbe. De végül kiszabadult. És hogy emlékezik meg ezekről az évekről? Hát ezt azt gondolom mindenki felírhatná szépen a szobája falára. Ezt mondja Mártonáron. Isten az ő jóságába elvitt engem a szeretetének az iskolájába, a börtönbe, hogy ott megtanuljam igazán szeretni minden embert, tartozik bármilyen néphez, vagy bármilyen felekezethez. Tehát ő börtönt a szeretet iskolájának nevezi. Döbbenetes, nem? És arra is érdemes odafigyelni, ugye, hogy amikor a börtönből kiszabadult, és hosszú évek után fölmehetett a gyulafehérvári szószékre, ugye akkoriban nem volt így erősítő, inkább a szószékről beszéltek, ezt mondta, megmaradtam annak, aki voltam, mert Isten kegyelme megtartott. Nem hoztam magammal gyűlöletet senki iránt. Tehát a börtönből, a gyűlölet fészkéből, azt mondja Mártonáról, hogy ő nem hozott magával onnan gyűlöletet, haragot, bosszúvágyat. Igen, testvéreim, ezért kell felsorakozzunk Mártonáról nyomába, mert azt látjuk, hogy annyi szivakodás, veszekedés van, mi fertőzi meg a világunkat. Hogy őszinte legyek, több mint 7000 gyereket fogadtam be. Hosszú éve, 35 év alatt. De azt kell mondanom, hogy egyet se azért fogadtam be, mert az árvíz elvitte a házát, vagy a földrengés összedöntötte, vagy mit tudom én, háború, vagy ilyesmi. Nem. Azért, mert az apa, az anyával, nagymama, nagytatával, és a többiek nem tudtak összefogni szeretetbe, békébe, hogy felneveljék a gyermeküket. Annyi igazságot hallottam, hogy de ez így történt, úgy történt. A végeredmény az, hogy a gyereket én kell felneveljem. Igen, félre kell rakni az igazságot, és elé kell venni a szeretet parancsát. A mi Urunk Jézus Krisztus sehol nem mondta azt, hogy hát aki nem keresi az igazát, az nem fog bejutni a mennyek országába. A szeretet parancsát adta neked is. És tudják, olyan érdekes, hogy azok, akik Márton Áront üldözték, az egész kommunista rendszer, én nem tudom azt, hogy valahol Erdély vagy Románia területén, de akár Magyarországon is állítottak volna ezek számára valahol szobrot, neveztek volna róluk utcát el, vagy iskolát. De Márton Áront, akit annyian akkor elítéltek, ugye hatóság, mivel tudott szeretni, ezért nem csak itt Csíkszeredában, hanem nagyon sok más helyt, utcákat neveztek el, tereket róla, szobrokat állítanak az ő tiszteletére. Miért? Mert megérdemli. Mert szeretni tudott akkor is, ahol mindenki gyűlölködött. Az én nagytatám, emlékszem, az úton ment, kapott egy rozsdás szeget, vagy egy darab drótot, felvette, kikalapálta, kiegyenesítette, megolajazta, hogy melyet jó lesz valamikor. Igen, tehát nem csak azért nem szabad gyűlölködnünk, mert Isten tiltsa, hanem azért, mert az embertársadnak honnan tudod, hogy mikor lesz rá szükséged? Olyan sokszor megtapasztaltam, hogy a szeretet jobbá teszi a világot. Ugye, hát ez a 35 év alatt volt közel 1000 munkatársa, vagy talán több is. És meg az elején, 2-3 évvel az indulás után volt egy fiatal ember, és bizony, hát okkal ok nélkül, de berágott rám. És minden félit a hátam mögött mondott, aztán beadta a felmondását, és elment. Persze én úgy éreztem, ez igazságtalan, amit ő mond, és a hátam mögött, meg mindent. Írtam egy nagyon kemény, erős hangú levelet, aztán reggel összetéptem, és elégettem. És írtam egy másikat. És megköszöntem azt, hogy hát több mint 2 évig nevelte a gyerekeinket, hogy kirándulni vitte, hogy szüreti bált szervezett, hogy tényleg jóra, szépre tanította a gyerekeket. Mert ez igaz volt. És igazából a levél végére leírtam, hogy én a Jóisten áldását kérem, hogy máshol, bárhova megy, akkor ne, hogy mondjam, a búzavetés legyen, hogy ahova hullott a százszoros termést hozzon az ő élete. Tehát egy nagyon pozitív, szép levelet írtam, amiben egy szót nem említettem meg arról, ami nekem igazából azért fájt. És eltelt több mint egy év, ülök a gyóntatószékbe, és hát egyszer ugyanez a fiatalember bejön oda. Gyóndi akar. Hamar megköszörültem a hangomat, hogy vegye észre, hogy hát én vagyok, hogy esetleg, de ő tudatosan jött hozzám gyóndi. És őszintén bevallotta mindazt, amit ő ellenem, meg a gyerekek ellen, vagy bármi, ami rossz volt, ő azt őszintén meggyónta. Én feloldoztam, és utána azt kérdezte, hogy dolgozhat-e nálunk tovább. És mai napig jó barátom ez az ember, elvette az egyik kollégánkat, született 6 gyermekük, és bármikor, bárhova kimerek vele állni. Igen, testvéreim, akarva, akaratlan megbántsuk egymást. De rakjuk mérlegre azt a sok jót, szépet, amit a másik adott, a feleséged, a férjed, hány éven keresztül melletted állt, gyermeket szült neked, együtt neveltétek. Aztán lehet, hogy történt valami olyasmi, ami nem kellett volna. Mérlegeljük, a jót tudjuk megköszönni, szeretettel, bizalommal. Ugye engem akkor szoktak hívni, amikor főleg az igazgatók, amikor valami nagy baj van. Mert mindig történik ilyen. És emlékszem, hogy volt egy fiú, hát harmadszor járt az 5. osztályt. Nem azért, mert buta volt, hanem azért, mert cukkolta tanárokat, meg mindenféle egyebet csinált, de tanulni azt nem tanult. Na és kérdezték, hogy mit tanácsolok. Hát mondom, amit megérdemel jegyet, azt kell adni neki. Én megöleltem egyet, sétáltunk, megkérdeztem, hogy tényleg ennyire jó az a 5. osztály, most a 3. is neki akarsz adni? Hogy ő nem akar neki. Szóval mondtam, te nézd meg. Hát ezek a tanárok nem lacifaciznak, ezek biztos megbuktatnak, hogyha te nem állsz neki. Meg is buktatták. Olyan dühös volt, hogy került a tekintetemet, nem tudom, miféle, minden, hogy én buktattam meg. Hát mondtam, ne haragudjál, én biztos nem. De ugyanúgy szerettem, mint a többieket. Mentünk kirándulni, és mindenhova vittem magammal. Minisztráltattam, aztán következő évben megtáltasodott, le is érettségizett. És hát ugye az érettségi után hozott nekem egy üveg bort, meg mindenféle egyebet, és leültünk, és olyan jó volt elbeszélgetni. És az a gyerek talpra állt. Most Tirolba, előre egy ilyen siparadicsomba dolgozott, mint pincér. Most már annyira kifejlődött, hogy igazából a tulajdonos rábízta az egész panziót, és kihívott még 3-4 maga, hát olyan gyereket, aki szintén nálunk végzett, és együtt közösen viszik, hát a bizniszt. Igen. És meg is hívtak engem többször is Svájcba, és el is fogok menni, hogy egyszer meglátogassam. Nem télen, amikor megy a síszezon, hanem ilyenkor valamikor össze, hogy amikor ráér. Igen, testvéreim, tegyük félre a haragot, a gyűlölködést, az ellenségeskedést. Merjük a másikkal szembenézni, és megkérdezni, mi a gondod, mi a bajod. Egyszer én is kollégáimtól megkérdeztem. Adtam mindenkinek egy fehér lapot, mondtam névet, nem kell írni rá, de írják rá. Aztán mindenki mindent leírt, én bementem a szobámba, elkezdtem olvasni, és egy hétig ki se jöttem. Utána aztán mindig azt mondtam, hogy csak egyet írjon egyszerre, mert talán azt meg tudom emészteni, azon tudok dolgozni, de ha túl sok, akkor nagyon elveszi az embernek a életkedvét is. Igen, próbáljátok meg. Szépen, szerre. Az a hiba, gond, baj, ami másik vél, vagy valós, tényleg probléma benned, próbáld megoldani. Gondolj arra, hogy hát a mennyek országába csak nem fog külön asztal teríteni a te ex-feleségednek, vagy férjednek, vagy szomszédodnak, egy asztalhoz ültet az Úr. Örökké valóságban milyen rossz lesz duzzogni, nem? Jobb, ha itt a földön kibékülünk. Nem kell, ugye az egyház elfogadja, hogy ágytól, asztaltól szétválaszt. Nem kell összeköltözni, de gyűlölködni, haragudni, és főleg a gyerek előtt mindenféle rosszat mondani a másikról nem szabad. És nem csak a családban, a munkahelyen is. Olyan fájdalmas, amikor látja az ember, hogy hát igen, még a népünk előjárói is tudnak, hát mint a gyerekek, osztozódni, civakodni, veszekedni. Imádkozzunk az áldott békéért. Kérjük a Jóistent, hogy a kiengesztelődés, mint nagy folyót úgy árassza ránk. Szent Ferenc év is van. Az ő egyik legszebb imája, amikor azt mondja, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol békétlenség van, oda békét vigyek. Na, kedves testvérek, nem tudom, elindulunk a béke útján. Itt hagyjuk Mária lábánál az összes haragunkat, sérelmünket, aztán ő csináljon vele, amit akar, jó? Hát aki így döntött, az álljon föl.
0: Az elmúlt percekben Böjte Csaba testvér csíksomlyói Veni Szentem miséjén elhangzott homiliáját hallották.

0: A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. A béke a szívben kezdődik gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudato Si animátor kurzus. Az immár 5. magyar nyelvű képzést a Laudato Si mozgalom, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate bizottsága és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szervezte, közli a Magyar Kurír. Az 5 csütörtöki alkalomból álló 2 órás online kurzus szeptember 24-től október 22-éig tart. A szervezők mindenkit várnak, aki tenni is szeretne valamit a teremtésvédelemért. A résztvevők azt keresik, hogyan kapcsolódik össze a teremtett világ védelme, a hit és a mindennapi élet, valamint mit tehetünk itt és most a saját közösségeinkben a közös otthonunkért. Az ingyenes tanfolyam elvégzését követően pedig emléklapot kapnak, és ezzel belépést a Laudato Si animátorok nemzetközi hálózatába. Kérdés esetén Darányiné Szabó Eszter válaszol az lsa@naphimnusz.hu e-mail címen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutatnak be, írja a Magyar Kurír. A jubileumi ünnepre készülve a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze, mely arra hív, hogy Salkaházi Sára életén, írásain és az evangéliumon keresztül gondoljuk át saját életünket és döntéseinket. A szociális testvér vértanú halált halt 1944-ben, miközben üldözöttek életét próbálta megmenteni. Naplójából egy olyan ember képe bontakozik ki, aki a nehézségek között is Istenhez kötötte életét. A lelki gyakorlat napi 1 imára szánt órát igényel 6 napon át. Ehhez a Magyar Kurír oldalán minden nap egy-egy szentírási rész és idézetek találhatóak Sára testvér naplójából. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A szertartást Keránic Mihály atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és azokat is, akik online kapcsolódnak be ünneplésünkbe. Szeptember 9-én Klavér Szent Péter áldozó pap emléknapja van. Ezt a szentmisét vizsgázókért, különösen is a Szentlélek kegyelméért számukra ajánlom fel. Testvéreim, az Úr Jézust hallgatjuk, aki a boldogságokról szól hozzánk, de ugyanakkor figyelmeztet is bennünket, hogy mi az igazi boldogság, és mi az emberi élet értelme és célja. Hogy tiszta szívvel fogadhassuk be az ő szavát, és vehessünk részt a szentmise áldozatban, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te Klaver Szent Pétert a rabszolgák szolgálatára hívtad, és erőt adtál neki arra, hogy csodálatos szeretettel és türelemmel segítségükre legyen. Közbenjárására add meg nekünk, hogy mindig azt keressük, ami kedves előtted, fele barátainkat pedig tettel és igazsággal szeressük, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ami a szüzeket illeti, nincs külön parancsom az Úrtól. Tanácsot azonban adok, mivel az Úr irgalma folytán hitelt érdemlek. Az a véleményem, hogy a ránk váró megpróbáltatások miatt ez az állapot ajánlható. Jó, ha így marad az ember. Feleséghez vagy kötve? Ne gondolj válásra. Feleség nélkül vagy? Ne keress házastársat. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha a leány férhez megy, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban testi gyötrelmeik lesznek, én pedig meg akarlak kímélni ettől titeket. Azt mondom tehát, testvérek, az idő rövid. Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna. Aki örül, mintha nem örülne. Aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza: halljad, leányom, és figyelj, füledet hajlíts szavamra. Halljad, leányom, és figyelj, füledet hajlíts szavamra. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra, felejtsd el népedet és atyád házát. Elbűvölte a királyt szépséged, urad ő, jöjj és hódolj előtte. Halljad, leányom, és figyelj, füledet hajlítsd szavamra. Belül a királylány csupa szépség, arannyal van átszőve ruhája. Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, szüzek követik és barátnői kísérik útján. Halljad, leányom, és figyelj, füledet lisztavamra. Hangos örömújongás között vonulnak, bevonulnak a királyházába. Atyáid helyett fiaid lesznek, az egész földön fejedelmekké teszed őket. Halljad, leányom, és figyelj, füledet hajd is szavamra. Alleluja, alleluja. Örüljetek és vígadjatok, mondja a mi Urunk, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az ember fia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hizelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis profétákkal. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves jó testvéreim, folyamatosan követjük Lukács evangéliumát, Jézus nyomába szegődünk mi is, és minden reggel tulajdonképpen az ő tanításának az elmélyítését jelenti. Tanítványok, mai apostolok vagyunk. És így fokról fokra, ahogy Pétertől is kéri Jézus, hogy evezz a mélyre, így tudjuk elsátítani a keresztény magatartást, így tudjuk megélni a világban, a változó körülmények között, néha ellentmondások közepette. Jézus ezt nagyon is jól tudta, és a 2000 évvel ezelőtti szava ma is érvényes. Az evangélium, ahogy hallottuk, minket is megszólít. Ti, nektek mondom, boldogok vagytok ti. Miről beszél Jézus? Először is nézzük a helyszínt. Lukács evangéliumából olvastuk ezt a részt. Máténál ez a hegyi beszéd. És hangsúlyosan mondja az evangélista, hogy Jézus felment egy magas hegyre, és onnan szólt, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. És itt mit hallottunk? Lukácsnál Jézus lejön a hegyről. Mondhatnánk, hogy ez a mezei beszéd. És így szól, egy kis változtatással, de nagyon lényeges. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek országa. Nagyon jól tudjuk, hogy ki volt Lukács evangélista. Nem tartozott az apostolok közé, viszont Pál apostolnak a munkatársa volt. A hűséges orvos, így emlékezik meg róla Pál levelében. És nagyon jól tudjuk, hogy az apostolok cselekedeteit is ő írta. Elkísérte Pált a missziós útjain, és mindennek alaposan utána járt. Először az evangéliumát írta le, majd pedig utána az apostolok cselekedeteit. És ő, aki már a feltámadt Jézus idejében, az első közösség idejében él, nagyon sok olyan szempontot, adatot is megtudott, hiszen egy orvos is, aki a szikét tartja a kezében, nagyon világosan, határozottan, pontosan dolgozik, hát így az ő történészi adottsága is ezt a pontosságot tükrözi. Különösen is a boldogságos Szűz Máriáról írt szavai fontosak számunkra. Tegnap ünnepeltük kis boldogasszonyt, és talán róla elmondhatjuk, hogy ő az igazi boldog. Boldognak mond engem minden nemzedék, a Magnificatban dicsérő, háladó imájában, mint egy himnuszban fogalmazza ezt meg. Tanuljunk tőle. A mai nap szentje egy jezsuita szerzetes. A 17. század elején Kolumbiába kerül, 35 évesen szentelik pappá, és az egyház, de az emberiség történelmének is sötét fejezetei ezek az évek, amikor Afrikából hozzák át az ottani benszülötteket Közép-Amerikába, Amerikába, hogy ott dolgoztassák, rabszolgamunkára vessék őket. Claver Szentpéter tudatosan vállalta a missziós feladatot Kolumbia tengeri partjánál, a kikötőben várta a hajókat, és amikor ezek beérkeztek, oda ment fekete testvéreihez, bátorította őket, a betegeket gondozta, és igyekezett mindenben a segítségükre lenni. Nem véletlenül ő Kolumbia fő védőszentje, pátronusa. Megvalósította Krisztus evangéliumát, boldogok vagytok, hogyha üldöznek benneteket, boldogok vagytok, hogyha sírtok, boldogok vagytok, hogyha neveteket, mint valami gyalázatost emlegetik mások, mert tudta, hogy nem ezen a földi létben kapja meg az igazi boldogságot, hanem a mennyben, ahogy Jézus erre felhívja a figyelmünket. Miért fontos ez? Miért kell, hogy bizonyos szegénységgel mi is rendelkezzünk? Ez megadja azt a fogékonyságot, hogy szabadok leszünk. Mert mi az igazi szabadság? Az, hogyha mindenünk megvan, már semmire nincs szükségünk, az Úr Jézusra sem, hiszen magunk tudunk boldogulni. Testvéreim, egyszer mindenkinek eljön az utolsó órája, és akkor be kell látnia, hogy véges ez a földi életünk. Kérjük a mai szentmisében a boldogságos Szűz Mária, Claver Szentpéter közbenjárását, hogy mi, akik most élünk itt a földön, meg tudjuk valósítani a hiteles evangéliumot, és így elnyerjük az örök boldogságot. Amen. Kedves testvéreim, most kérjük teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.
1: Hogy kegyelmével gazdagítsa, és állandóan vezesse az Anya Szent Egyházat, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy elvezesse az Anya Szent Egyházban mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, ami Urunk által.

0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, följeljük néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Klaver Szent Péter ünnepén oltárodra helyeztünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra megbocsátó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedben elvezette, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Klaver Szent Péter ünnepén, és erősödjék buzgóságának példáján, mert ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tettük életesre a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörjük kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Klaver Szent Péterrel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: ez a hű és okos intéző, akit az Úr a háza népe fölé rendelt, hogy idejében kiadja részüket az élelemből.
1: Imádkozzunk Ervin Gábor boldoggá avatásáért. Mennyei atyánk,
0: szenteltessék meg a te neved, a te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adták. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket, ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a fő parancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével mindnyájunkat, akik Laver Szent Péter ünnepét megüljük, add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével!
1: Szent misét közvetítettünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A szertartást Kránic Mihály atya mutatta be.

0: enciklikák.
1: A környezeti válság emberi gyökerei. 101. pont. Semmit sem használ a tünetek bemutatása, ha nem ismerjük el a környezeti válság emberi gyökerét. Létezik az emberi életnek és a tevékenységnek egy olyan felfogása, amely irányát vesztette, és annyira ellentmond a valóságnak, hogy végül lerombolja azt. Miért ne állhatnánk meg ennek a végig gondolására? Azt javaslom tehát, fordítsuk figyelmünket az uralkodó technokratikus paradigmára, illetve arra a helyre, amelyet az emberi lény és a világban kifejtett tevékenysége ebben a technokratikus paradigmában elfoglal. A technológia, kreativitás és hatalom. 102. pont. Az emberiség új korszakába lépett, amelyben a technikai hatalom válaszút elé állít minket. Hatalmas változásokat hozó két évszázad örökösei vagyunk. Ilyenek a gőzgép, a vasút, a távíró, a villamos energia, az autó, a repülőgép, a vegyipar, a modern orvostudomány, a számítástechnika, és legújabban a digitális forradalom, a robotika, a biotechnológia és a nanotechnológia. Joggal örülünk ezeknek a vívmányoknak, és méltán lelkesítenek bennünket azok a tág lehetőségek, amelyeket a folyamatos fejlesztések nyitnak meg előttünk, mert a tudomány és a technológia az Isten által adott emberi kreativitás csodálatos termékei. A természet hasznos célból történő módosítása kezdettől fogva jellemző az emberiségre. És így a technika az emberi szellem igyekezetét fejezi ki meghatározott anyagi feltételek fokozatos leküzdésére. A technológia számtalan bajt orvosolt, amelyek ártottak az embereknek és korlátozták őt. Nem tehetjük meg, hogy ne ismerjük el és ne köszönjük meg az elért eredményeket. Különösen az orvostudományban, a műszaki tudományok és az információközlés terén. És megtehetnénk-e, hogy nem ismerjük el sok tudós és műszaki szakember erőfeszítéseit, amelyekkel alternatív megoldásokat kínálnak a fenntartható fejlődés számára? 103. pont. A jó irányba állított műszaki tudományok nem csak arra képesek, hogy igen értékes dolgokat állítsanak elő az emberi élet minőségének a javítására, kezdve a hasznos háztartási gépektől, a nagyszerű közlekedési eszközökig, hidakig, épületekig, közterületekig, hanem arra is képesek, hogy szépet hozzanak létre. És arra késztessék az anyagi világba merült embert, hogy a szépség világába ugorjon. Letagadhatnánk egy repülőgép, vagy némely felhőkarcoló szépségét? Léteznek új technológiával létrehozott gyönyörű festmények és zeneművek. Így módon a technikát alkotásra használó személy szépségre irányuló szándékában, valamint abban, aki ezt a szépséget nézi, ugrás történik egyfajta kimondottan emberi teljesség felé. 104. pont. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a nukleáris energia, a biotechnológia, az informatika, saját DNS-ünk ismerete és más képességek, amelyekre szert tettünk, iszonyú hatalmat adnak a kezünkbe. Jobban mondva azok kezébe, akiknek megvan a tudása, de legfőképpen megvan a gazdasági hatalma annak felhasználására, iszonyatos hatalmat adnak az emberiség és a világ felett. Az emberiségnek soha nem volt ekkora hatalma önmaga felett, és semmi nem garantálja, hogy jól fel fogja ezt használni. Különösen, ha azt nézzük, már miképpen élt vele, akár vissza miképpen élt vele. Elegendő a 20. század közepén ledobott atombombákra. Vagy a nácizmus, a kommunizmus és a többi totalitáriárus rendszer nagy technológiai fejlesztéseire gondolni, amelyek több millió ember kiirtását szolgálták. És arról se feledkezzünk meg, hogy a mai háborúkhoz egyre pusztítóbb eszköztárat használnak. Kiknek a kezében van, és kiknek a kezébe kerülhet ekkora hatalom? Rendkívül kockázatos dolog, hogy az emberiség egyik kis csoportjáé legyen ez a hatalom. 105. pont. Általában azt hisszük, hogy a hatalom mindenfajta növelése, haladása, biztonsága, haszona, jólét, az életerő, az értékteljesség növekedése. Mintha a valóság, a jó és az igazság automatikusan fakadna a technológia és gazdasági hatalomból. Tény, hogy a modern embert nem nevelték rá a hatalom helyes használatára. Mert az óriási technológiai fejlődést nem kísérte az ember növekedése felelősségben, értékekben és lelkiismeretben. Minden korszak általában nagyon kis mértékben tudatosítja saját korlátait. Ezért lehetséges, hogy ma az emberiség nem veszi észre, mennyire komoly kihívásokkal kell szembenéznie, és állandóan növekszik annak a veszélye, hogy az ember rosszul használja fel a hatalmat. Amikor felette nem a normatív szabadság dönt, hanem a haszon és a biztonság állítólagos szükségszerűségei irányítják. Az emberi lény nem teljesen önálló. Szabadsága megbetegszik, amikor átadja magát a tudattalan, a közvetlen szükségletek, az önzés és az erőszak erőinek. Ebben az értelemben mezítelen, és ki van szolgáltatva saját hatalmának, amely folyamatosan növekszik, anélkül, hogy az emberek lennének eszközei ellenőrzése alá vonni. Rendelkezhet felületes mechanizmusokkal, de kijelenthetjük, hogy hiányzik a megbízható etika, az a kultúra és spiritualitás, amely ténylegesen korlátozná és a józan önmegtagadás keretei között tartaná az emberiséget.
0: Encikliká.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Müller Péter egyik bejegyzése nagyon megragadott, és sokszor olvasgatom, a következőképpen szól. Sok angyal van közöttünk, aki nem csupán áruhát öltött, de a születése pillanatában odafennhagyta az angyal múltjára való emlékezetét is. Ő maga sem tudja, hogy angyal. Nem emlékszik rá, csak érzékenyebb, finomabb. S bármilyen sötét és mélyre süllyedt genszter világban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, Link, ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása. Egyszerű, romlatlan lelkű emberek. Jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. Nem idevalók. Emlékeznek még egy erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol, a vérükbe van írva. Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, s bár roppant hátrányos manapság, tisztességesnek kell maradni. Hogy angyallal beszélsz, azt onnan tudod megállapítani, hogy felelősséget érez érted. Nem profétálni kezd, hanem vállal téged, mert el kell számolnia veled. Fontos vagy neki. Akkor is, ha egyszer lát az életében. És azt szeretné, ha ő is fontos lenne neked. Akár csak egy futó pillanatig. Jó az ilyen angyalokkal találkozni. És higgyünk benne, hogy vannak. Isten műve rajtuk keresztül különösképpen is dolgozik. Alakítja és formálja ezt a világot. Mi is csatlakozzunk ebbe az angyal műbe, ebbe az angyali csoportba. Nem egyszerű, de nagyon megéri. Ha sokszor úgy tűnik, hogy megsebződünk, kudarcot is vallunk, mégiscsak megéri. Mindennél többet ér.

0: Félmillió zarándok vett részt a pakisztáni Mária városába szervezett zarándoklaton. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Pakisztán 1 millió fős katolikus közösségéből 500 000 zarándok vett részt a Nemzeti Mária Zarándoklaton, Mariamadban, vagyis Mária városában. A 77. nemzetközi kegyhelyünnepre, amely szeptember 4-e és 6-a között volt, az ország minden egyházmegyejéből érkeztek hívek, sokan gyalog, kerékpárral vagy zarándok karavánokkal, olvasható a Vatikán News hírében. A több ezer kilométeres utat vállaló családok a szűzanya oltalmát és közbenjárását kérték. A szerzetes atya meghatottan nyilatkozta, hogy a hit lenyűgöző megnyilvánulása ez. Az zarándoklaton keresztények mellett muzulmán és hindu hívek is jelen voltak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik. A heves esőzések és a nehéz időjárás sem tántorította el a résztvevőket. Az idei eseményen a ferencesek a rózsafüzért Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékezve a békéért ajánlották fel. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken átvezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Sagrada Familia kriptájában helyezték örök nyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Sagrada Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudí öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt órán szó esett az egyház üldözésekről. Említettem, hogy 313-ig, sőt, keleten még később is, újra meg újra volt intenzív egyházüldözés. A legkegyetlenebb egyházüldöző császárok voltak Néró, akinek idejében 64-ben már inges multitudo, azaz a nagy tömeg keresztényt végeztek ki. Aztán nyugalom jött, de újra meg újra feltűntek császárok, akik valamiképpen veszélyt láttak a kereszténységben. Domitianus idejében, a 80-as években a császárkultus megtagadó keresztények közül sokat kivégeztek. Trajanus az már a második század elején volt, az ő áldozata lett például első Klement pápa, és antiochiai Szent Ignác püspök. Marcus Aurelius 160-as években végeztette ki Szent Ireneust és körülbelül 50 lióni vértanút. Septimius Severus, aki már a harmadik század elején is volt, tehát 193-tól 211-ig volt császár, az ő áldozata lesz Szent Ireneus püspök, Szent Perpetua és Felicitas asszonyok Kartágóban, Észak-Afrikában. A következő császár idejében 280 körül Szent Poncianus pápa, Hippolytus pap vértanú volt, akiket Szardínia szigetére munkatáborba üldöztek és ott haltak meg. Décius már a 250 táján működött, ekkor szenvedtek vértanúhalált Szent Fábián pápa, Szent Ágota, Szent Cecília, Szent Dénes párizsi püspök és diakonusai. Valerianus áldozatai lettek Szent Kornél, Szent első István pápa, második Sixtus pápa és négy diakonusa, valamint a rendkívül népszerű Szent Lőrinc diakonus és a minisztránsok védőszentje Szent Tarzicius is. Diokletianus áldozatai lettek már a 300 utáni évek elején Szent Sebessén, Szent Kozma és Damián, Szent Pongrász, Szent Ágnes, Szent Lúcia, Szent Vince diakonus Spanyolországban, Szent Flórián, Felső Ausztriában, Alexandra és Szent Katalinai Egyiptomban, Szent Quirinus püspök pedig itt Szombathelyen, a Perint patakba folytották bele. Ugyancsak az első századok vértanúi, pontosan meg nem állapítható időben Szent Polikár püspök, Szent György, rendkívül népszerű, és Szent Balázs püspök, a torokbetegeknek a védőszentje. Ugyancsak szó volt a múltkor a harmadik világ áldozatairól, akik közül most újra megemlítem a következőket. Japánban 1614 és 30 között több mint 4000 keresztény töltek meg. 1633-38 között közel 35 ezer embert. Kínában 1900 táján több mint 30 ezer embert. Mexikóban 1920-30 között körülbelül 5300 keresztény lett áldozat. De voltak véres keresztény üldözések Vietnámban, Koreában, Ugandában, ez már ugye afrikai állam, számos muszlim országban, de még Nigériában is, ahol a lakosság jelentős része keresztény. de az ott élő szélsőséges muszlimok időnként megölnek keresztényeket. Jelenleg körülbelül 260 országban több mint 260 millió ember él veszélyben, legalábbis másodrendű állampolgárként. Naponta körülbelül 16 keresztény hal meg ma is vértanúként. Az erőszak cselekmények legalább háromnegyed részét a keresztények ellen követik el, akik az emberiségnek csupán egyharmadát teszik ki, vagy még annyit sem. Szorosan nem tekinthetjük a keresztény üldözés áldozatainak a misszionálás áldozatait. De azért néhányat hadd említsek meg közülük is, olyanokat, akiknek neve bent van a misekönyvben, illetve a Zsoros máskönyvben. Szent Bonifác, Majci, Bence és püspököt a frízek ölték meg 754-ben. A frízek a nagyjából a mai hollandoknak az ősei. Szent Adalbert prágai püspök, aki Szent István király bérmálta, és a Bodó Gizellával való házasságában is játszott valami közvetítő szerepet, ő a poroszok áldozata lett 997-ben. Szent Gellért, Bencés püspököt is ide sorolhatjuk. Ő ugye Bakony Béli remete volt, tehát Szent Imre nevelője lett, később Csanádi püspök. Őt pogány magyarok ölték meg 1046. szeptember 24-én Budán. Bőd, Egri és Besszeréd nyitrai püspökkel együtt. Aztán ugorjunk egy nagyot időben is, meg térben is. Brebeuf Szent János, Zsok Szent Jakab, jezsuita szerzetesek és társaik összesen 8-an a mai Kanada és az Egyesült Államok területén szenvedtek vértanúságot 1642 és 1649 között. Újabban bent van a misekönyvben Chanel Szent Péter, aki a Mária Társaság tagja volt, és a csendes-óceáni Futuna szigetén ölték meg 1841-ben. Mindannyiukra érvényes Tertullianus mondása, a mártirok vére a kereszténység magvetése. Chanel Szent Péter csak néhány benszülöttet keresztelt meg Futuna szigetén, amikor megölték törzsi vezetők, helyi pogányvallásnak a papjai, hogy így mondjam. És halála után néhány évtizeden belül majdnem az egész sziget keresztény lett. Szinte hihetetlen. Hadd beszéljek most lemondott, száműzött, meggyilkolt és fogságba húzott pápákról. Említettem már Szent Poncianus pápát, akit Maximinus császár száműzött. Szardinia szigetére, bányamunkára ott mondott le, nem sokkal halála előtt, 235-ben, mert nem akarta, hogy Róma pápa nélkül maradjon. Szent Szilvérius pápa 537-ben szenvedett vértanúságot, őt Beliázár, bizánci császárnak a hadvezére, bocsánat, Beliázár Justinianus császár hadvezére száműzte Patara városába, majd amikor rövid időre visszatért Rómába, utána Ponza szigetére, és itt nem sokkal halála előtt 537-ben lemondott. 12. Gergely pápa azzal a szándékkal mondott le, hogy akkor már sajnos volt ellenpápa is, 13. Benedek, hogy ő is lemondjon, és ezzel megszűnjék a nyugati egyházszakadás. végül aztán bár a egyházszakadás megszűnése késlekedett, de 1495 már nem tartották pápának, de azért ő is végül lemondott. Továbbá négy pápa lemondása nem kényszerből történt, ezek közé tartozik 16. Benedek pápa is, akit mindannyian jól ismertünk, aki a Szent II. János Pál pápa utóda volt. Ő 2013-ban mondott le, és 2022. december 31-én halt meg. Egy kiváló pápa volt egyébként, én magam is abban a szerencsében részesültem, az egyik látogatás alkalmával körülbelül 10 percig négy szem közt beszélgethettem vele. De úgy érezte, hogy ő már nem képes a tisztséget betölteni. Ezért mondott le 2013-ban. De ő nem keresztényüldözés áldozata volt. Beszéljünk számított pápákról. Szent Poncianus püspököt, pápát és Szent Szilvériust már említettem. Ő kényszerűségből mondott le, Poncianus pápa. Szent Első Márton pápa, Konstans császár áldozata lett, aki eretnek volt. Azt állította, hogy Krisztusnak csak egy akarata volt. Ezt az úgynevezett monoteretista tételt, a harmadik konstantinápolyi zsinat 1680-81-ben végre elítélte. Tehát Jézus egy személy volt, a második isteni személy, de két természete volt, egy isteni és egy emberi, ennek megfelelően két akarata is volt. Egy isteni, mindenható akarat, és egy emberi, nem mindenható, de azért csodatevő akarat. Minden esetre őt a császár elfogadta, Konstantinápolyba vitette, ott megkínozták, halálra is ítélték, majd Krím-félszigetre deportálták, ahol 665-ben meghalt. Második Szilveszter pápa, ő volt az, aki Szent Istvánnak küldte a koronát. Tanítványának és barátjának, harmadik Ottó császárnak korai halála után nemesi családok uralták a helyzetet Rómában, és második Szilveszter pápának is bizony el kellett menekülnie Rómából. Hatodik Gergely pápa egy nagyon érdekes alakja az egyház történelemnek. Ő pénzért vette meg a pápaságot keresztfiától, 9. Benedek pápától, mert 9. Benedek az egy nagyon-nagyon haszontalan, méltatlan ember volt. És hogy megszabadítsa tőle az egyházat, azért fizetett neki, helyébe lépett, és ő maga tisztességesen kormányozta volna az egyházat, de közben más pápák is, pápa jelöltek is felléptek, és ezért aztán harmadik Henrik császár mindannyiukat lemondatta, és őt is Németországba száműzte, ahova elkísérte őt Hildebrand Bence szerzetes, a későbbi Szent Hetedik Gergely pápa. Tehát mondom, ő megvette a pápaságot a keresztfiától, de ő nem volt mégsem bűnöző, nem követett el úgynevezett simóniát, mert ő valóban ezt jó szándékkal tette áldozatból. Szent Hetedik Gergely pápa viszont, aki 1073 és 85 között volt Szent Péter utóda, ő hatalmas harcot vívott 4. Henrik császárral, aki 50 éven át volt császár. 4. Henrik császár beleszólt a pápa választásba, beleszólt a püspökök apátok, kanonokok kinevezésébe, és végül olyan is előfordult a jegyesek tőle, pénzért vették meg az egyházi tisztségeket, ezt hívjuk simóniának. Az viszont, hogy egy civil ember, legyen az egy császár, beleszól a püspökök kinevezésébe, ő iktatja be őket, ő öldözteti be őket a ruhájukba, ezt investitúrának hívjuk. Hát szegény 7. Gergely pápa nagyon küzdött ezzel a császárral, és el is érte először azt, hogy miután felfüggesztette, kiközösítette, alattvalóit fölmentette hűségesküjük alól, a császár arra kényszerült, hogy elmenjen zarándokként a pápához, és kérje a feloldozást. Ez meg is történt egy felső olaszországi városban. Amikor azonban a pápa őt feloldozta, utána visszatért, szerencsésen alakultak a dolgai, legyőzte az ellenfelét, az ellencsászárt, megerősödött, és akkor bosszút állt a pápán, úgyhogy 7. Gergely pápának is menekülnie kellett Rómából, és menekülés közben halt meg. Hát voltak bizony pápák, akiket megöltek, nem csak az első 3 században, hanem azután is. Néhányat hadd említsek meg. 8. Jánost 882-ben ölték meg. Ő megvédte Szent Metód püspököt, akit azzal vádoltak, hogy szláv nyelven misézik. Ő volt a Cirillel, testvérével együtt, Szent Cirillel együtt, ő volt a szlávoknak a nagyszerű megtérítője. Most ez a pápa, 8. János megengedte neki azt is, hogy szláv nyelven végezze a liturgiát. Úgy tudjuk, hogy János pápát megmérgezték. 5. Leó pápáról keveset tudunk, egyesek szerint zarándokként érkezett Rómába, választották meg pápának, őt a közben hatalomra jutott római Crescentius család tagjai elfogták és börtönben megfojtották. 14. János pápa második Ottó császár jelöltje volt, de második Ottó halála után 8. Bonifác ellenpápa őt is az angyalvárba zárta, ahol valószínűleg éhen halt, vagy esetleg megmérgezték. 8. Bonifác pápát Szép Fülöp francia király fogta el 1303-ban, 3 nap múlva szabadon engedte, de a pápa hazafelé menet már meghalt, annyira megviselték a megrázkodtatások. Most akkor térjünk ide a fogságban tartott pápákra. Ez a bizonyos Szép Fülöp francia király, akkor, amikor a német-római császárság hatalma már gyöngült, a francia királyoké pedig megerősödött, ekkor arra vetemedett, hogy pápákat deportáljon Avignonba, Franciaországba. 1305-től 1376-ig, 71 éven keresztül összesen 7 pápa volt az ő fogja Franciaországban. Ezt nevezzük bevett kifejezéssel a pápák 70 éves avignoni fogságának. Ugye valamikor a választottnél fia is 70 évig voltak körülbelül Babilonban, babiloni fogságban, tehát 70 éves babiloni fogságnak is szoktuk mondani ezt. Aztán Bonaparte Napóleon, ő is 2 pápát foggyul ejtett, 6. Piuszt, és 1797 és 99 között 2 évig, majd 7. Piuszt, őt pedig 1809-től 1814-ig tartott a fogságban. Hagyomány szerint 7. Piusz pápát magyar katonák, magyar huszárok kísérték vissza Franciaországból a Rómába. Most harmadjunk valamit a egyházüldözéstől az egyház államiságig címen, egyház és az állam kapcsolatáról. Nagyon érdekes téma. Én magam is csak most, hogy döbbentem rá sok dologra, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Úgy említettem már, hogy 300 éven keresztül pogány, a római császárok üldözték a kereszténységet. Hát ez természetesen nem kívánatos. Jelenleg pedig Franciaország és több nyugat-európai ország szétválasztotta teljesen az államot az egyháztól. Ez sem tökéletes megoldás. Miért? Mert az embereknek egy igen nagy része nem csak az államnak a polgára, hanem valamelyik egyháznak a tagja is. Ahol az egyház jól működik, ott jobb a munka morál, jobb az adó morál, nagyobb a közbiztonság, és szebbek a műemlékek, amelyek az állam számára is értéket jelentenek. És az egyház segíteni tud hatékonyan az oktatásban, a betegápolásban és a szegények támogatásában. Ahol az állam optimális mértékben túlzástól mentesen támogatja az egyházat, az egyház is hatékonyan tudja támogatni az államot. Tehát az állam és az egyház teljes szétválasztását én nem tartom ideálisnak. De van ennek az ellenkező véglete, hogy úgy mondjuk, hogy államegyháziság, amikor az állam és az egyház szinte teljesen egybeolvad. Ez volt 1000 éveken keresztül majdnem, tehát 380-ban már a kereszténység már államvallássá lett. És ekkor az államfők, főleg a császárok beavatkoztak az egyháznak az életébe. Mint már említettem, voltak olyan államfők, akik eretnek tanításokat támogattak, és az igazhitű püspököket, papokat meg elüldözték, meg a pápát is számkövetésbe küldték. Aztán voltak, akik beleszóltak a pápa választásba is, a püspökök, apátok, kanonokok kinevezésébe, amikor ezeket a magas állami hivatalokat és anyai javakat is adtak ezeknek a általuk kinevezett embereknek, az egyház emberei elvilágiasodtak, a hatalomvágy, a birtoklási vágy, az élvezetvágy kerítette őket hatalmába, és elhanyagolták a lelkipásztori feladatokat, természetfeletti küldetésüket. Az állami tisztviselők pedig nagyon sokszor rokonaikat, saját híveiket, barátaikat helyezték egyházi pozícióba, akik őket kiszolgálták, Krisztust és Isten népét pedig elhanyagolták. Persze volt olyan eset is, amikor az egyház jutott túl nagy hatalomhoz, az állammal szemben. Összeolvadt az egyház az állammal, de úgyhogy a pápát tudtak dirigálni, még a császároknak is. Említettem már, hogy 380-ban államvallás lett a kereszténység. Nagy Teodózius császár tette államvallásá. Első Justinianus pedig 540 táján azt is előírta, hogy minden a birodalom minden polgárának meg kell keresztelkednie. Tessék elképzelni, hogy csak Törökországban állítólag több mint 70 ezer ember egyszerre megkeresztelkedett. Most elgondolják, kedves hallgatóim, hogy ezek mind igazi keresztények lettek. Biztos, hogy nem. Félelemből keresztelkedtek meg, de ez a dolog ez nem felel meg az egyház érdekének. Tehát a pogányok üldözése helytelen. Éppen olyan helytelen, mint a keresztény üldözés. Nem felel meg Jézus tanításának, aki az ellenség szeretetét is megkívánja tőlünk. Hitet, szeretetet nem lehet kierőszakolni. Újra előhozom az egyházállamiságot. Tehát beszéltünk államegyháziságról, amikor az állam összeolvad az egyházzal, és átveszi az egyház vezetését. De van az egyházállamiság, amikor az egyház olvad bele úgy az államba, hogy túl jelentős pozíciókhoz jut. Említettem Szent Hetedik Gergely pápát, aki kiközösítette Henrik császárt, aki kénytelen volt hozzá elmenni Kanossa várába, hogy fölmentését kérje. Nos, ez a szent pápa, ez bizony megalázta a császárt. 3 napon keresztül szóba se állt vele. A pápa ott várakozott Kanossa várnak a kapujában. És akkor 3 nap múlva feloldozta, igen ám, de a császár utána, mint már említettem, a császárnak sikerült megerősíteni a hatalmát, és ő bosszút állt ezért a keresztényeken és magán a pápán is. 3. Ince pápáról tudjuk, hogy János angol királyt ő is kiközösítette, beosztottjait fölmentette a hűségesküjük alól, és így lett a János angol királyból föld nélküli János. Hát most kérdezzük meg akkor, hogy mi az ideális. Szeretném újra elmondani, hogy az egyházüldözés, egyháznak és az államnak az egymás elleni harca az fertelmes. Egyház és az állam teljes szétválasztása, ez sem tökéletes megoldás. Ezzel kapcsolatban még hadd mondjam el azt, hogy hát éppen francia polgármesterekkel beszélve tudtam meg, hogy Franciaországban én például, mint püspök, egy püspöki ruhában, mellkereszttel a nyakamban nem mehetek be ott egy polgármesteri vagy egy megyei közgyűlési hivatalba. Mert azt mondják, hogy az nem egyházi hivatal, hanem állami, oda püspökként nem szabad bemenni. Egy francia polgármester sok helyen, mint hívő ember ugyan elmehet a templomba, ott térdet hajtat, keresztet vetett magára, áldozhat is, de a polgármesterként megy el, mondjuk vendégeket kísérhet a templomba, akkor nem hajtott térdet, nem vetett keresztet magára, és nem járulhat szent áldozással. Ugye ez is egy nagyon, nagyon fura dolog. Tehát azért én az állam és az egyház teljes szétválasztását emiatt sem tartom szerencsésnek. De nem szerencsés az államnak az összeolvadása az egyházzal, sem az egyháznak a olyan méretű beleolvasása, olvadása az államba, hogy ő dirigáljon, mit tudom én, beleszóljon mondjuk választásokba, és pártpolitikát folytasson. Az egyháznak és az államnak egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett kell együtt működnie, tehát az állam is elmondhatja észrevételeit az egyház érdemeiről, és az egyház hibáiról is. Az egyház is kimondhatja elismerését és kritikáját az államról. Kritikát például mondjuk az abortusz törvényről, vagy az anyagi javakkal való visszaélésekről. De ugyanakkor az az ideális, az én felfogásom szerint állam és az egyház nem olvad össze, hanem egymás autonómiájának tisztelben tartása mellett próbálja együtt szolgálni az ország polgárait, az állam főleg az emberek természetes szükségleteit próbálják kielégíteni, egyház pedig elsősorban az emberek vallási természet fölötti szükségleteit. Ilyen szempontból azt gondolom a magyarországi helyzet mostan ideálisnak mondható. Kedves hallgatóim, befejezésül hadd idézem megint Lizői Szent Terézt, egyházzal kapcsolatban mondta, legfőbb óhajom az, hogy szeresselek, hogy téged szeresselek, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek. Köszönöm a figyelmet!

0: A mai nap istenes költője sorozatban Keresztúri Dezsővel foglalkozik a Márai Rádió. Mert hogy Keresztúri Dezső Zalaegerszegen 1904. szeptember 6-án született, tehát a mai napon. Irodalomtudós, költő, író, műfordító, irodalomkritikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Nagyon szép istenes versei vannak a mai napon. A mai nap istenes költője sorozatban Keresztúri Dezső lesz, akit felidézünk, és akit ajánlok szeretettel a hallgatói család figyelmébe.
1: Keresztúri Dezső beszélgetés. A költő önmagához. Ha kiszáradtál, tej meg! Ne sötéttel, mint a vermek, ne unalommal, szesszel. Van életed, nevezd el. Vár még törődés, munka, cselekedj rá nem unva, magadhoz méltón. A földön hazád, hazád nem börtön. Hát ne csak, mint a gyermek, felnőtten örülj az örömnek. Fogadd el, ami hiány van, ne higgy az örök halálban. Ne érj rá csak arra figyelni, hogy a legnagyobb jó is semmi örök körök emelnek. Lépj rájuk egyre feljebb. A világ felel. Ha befogadsz magadba, s kívánod, hogy betöltselek, egy azon törvény hatalma parancsol velem, s veled. Keresztúri Dezső.

0: Hírpercek.
1: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patrona Hungária iskolában Budapesten. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Ismét megrendezte a Mária Rádió a kilátó ima reggelit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patrona Hungária iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson, adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken át vezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Sagrada Familia kriptájában helyezték örök nyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Sagrada Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudí öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra szerkesztőink nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Szeptember 9-én a Börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a Rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Hallgassunk bele a műsorba!
4: Félelmeim voltak, hogy mi lesz. Hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy és olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy normális ember, nem normális ember, aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönben, mint egy család.
5: Vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és ha még közelebb, akkor még észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az, ami elválaszt.
3: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, önök most a Tevékeny Szeretet című podcastot hallják. Szabados Elina vagyok, a Katolikus Karitász Országos Központjának munkatársa, és ismét eltelt 2 hét. Ahogy már megszokhatták, ilyenkor beszoktunk számolni arról, hogy munkatársaink és önkénteseink az ország minden pontján hogyan élik meg hitüket a cselekvő szeretet útján. Ebben a műsorban is arra próbálkozunk, hogy megmutassuk érdekes beszélgetésekkel, interjúkkal, megélések megosztásával bemutatni, milyen is karitaszosnak lenni. Mai műsorunkban 2 megkerülhetetlen témát hoztunk önöknek, az egyik a nyári táboraink bemutatása és azok lezárása, a másik pedig az iskola kezdés. Első körben szeretnénk önökkel megosztani, hogyan is zártuk le az országos táborosztatási programunkat, a váranyár kampányt augusztus végén az országos központ táborhelyén Balatonakaliban. Az eseményen jelen volt Zagyva Rihárd országos igazgató, Lőrinc Pál országos lelkiigazgató, és Vajdaságból érkezett gyerekek, közel 40-en kísérőikkel együtt. Ebből szeretnénk megmutatni önöknek első körben Zagyva Rihárd biztató szavait, amit a gyerekekhez intézett.
2: Kedves gyerekek, sajtóképviselők, kedves önkéntesek, munkatársak, egyszerre szeretnék hozzátok szólni, de elsősorban először a gyerekekhez, hiszen nekünk ez egy tábor záró program, nektek viszont még a táborosztatás része, tehát ti még itt vagytok, még nem fejeztétek be a tábort. Mi csak ezt most üzenjük a világnak, hogy ezen a héten lezárulnak a táborok, és kezdődik majd az iskola. És hogy számot is mondjak, képzeljétek el, hogy közel 4000 gyermek táborozott összesen a Caritas táboraiba. El tudjátok képzelni, hogy ez milyen szám, a 4000? Próbáljátok arra gondolni, hogy ti most itt mennyien vagytok. Valaki tudja, hogy mennyien vagytok összesen? Csak hogy 37-36, tehát azért az egy azért számít, nem mindegy, hogy 37 vagy 36, de 37, mert én is megszámoltam. És képzeljétek el, hogy ez több, mint 100-szor több. Ugye, ha megszorozzuk 100-zal, akkor lesz 3700, és még annál is több gyerek táborozott a Caritasnak a táboréba. Itt, ezen a táborhelyen közel 500 gyermek, de az összes táborhelyen, ami közel 100 helyszín volt, ott meg 4000 gyermek. És ez óriási szám nekünk. Nektek lehet, hogy nem mond sokat ez a szám, de azt mindenképpen el tudjátok képzelni, hogy ha megszorozzuk 100-szor ezt a tábort, ezeket a sok élményeket, amit tapasztaltatok, a sok balatoni látogatást, a sümegi várlátogatást, a többi programot, ez mind 100-szor történt meg. Ilyen sok élményben volt része azoknak a gyerekeknek, akik ellátogattak ide a táborba. És hogy még egy érdekesség, hogy mi határon túlról érkeztetek, határon túli gyermekekkel, a magyarországi határokon túli gyermekekkel kezdtük el ezt a tábort, itt Kárpátaljáról érkeztek az első táborozók, és most veletek zárjuk le, úgyhogy óriási élmény ez nekünk is, nagyon fontos ez nekünk, hogy a Magyarországon élő gyermekek mellett titeket is tudtunk itt fogadni. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, gazdagítjátok a programot, és reméljük nagyon sok barátság is kötődött a sok élmény mellett. Ahhoz, hogy ez a táborosztatás ez létrejöjjön, ez sok-sok szervezői munkát is igényelt, és több mint 300-an dolgoztak azon, hogy ezeket a táborokat megszervezzék, részt vegyenek benne, önkéntesként vagy munkatársként elmenjenek ezekbe a táborokba, veletek legyenek, hogy nekik szeretnék most köszönetet mondani. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt az egész nyarat együtt, egy összefogásként végigcsináltuk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezekben a táborokban részt vett.
1: A Katolikus Caritas hivatalos táborzáróján Balatonakaliban augusztus 27-én Lőrinc Pál atya is szólt a gyerekekhez. Ebből hallhatunk most egy felvételt.
3: Kedves gyerekek, megkérdeztem Szilvit,

0: jövök, de tudjátok, hogy szeretnek benneteket, és aggódnak, és várnak titeket haza, igaz? Nagyon jó, legalább. Azért kérdezem ezt, mert hogy ez nagyon fontos számotokra. És gondoljátok el, hogy mi is így vagyunk felnőttek. Itt van az igazgató, itt vagyok én, itt vannak a munkatársak, de képzeljétek el, hogy mögöttünk nem csak 300 ember, hanem sokszor 300 ember mögöttünk van. Mögöttünk, fölöttünk, mellettünk, mert hogy megbízatásunk van. A püspökök küldtek bennünket, hogy szervezzük meg. De nem csak ők küldtek, a püspökök felett ki van? Hát a pápa is küldött bennünket, a püspökök küldtek, akkor a pápa is küldött vele. Tehát az egész egyház, hogy mondjam, így mondjam, az egész egyház mögöttünk van. Elfogadjátok ezt? Igen, hát ha a szülők mögöttetek van, bár nem látjátok, és tudjátok, hogy gondolnak rátok, hát ugyanígy van az egyházban is. Mindnyájan gondolunk, egyek vagyunk. Miért? Azért, mert van egy mesterünk, aki odaadta az életét, és azt mondta, hogy szeressétek egymást. Hogy tegyetek meg mindent, tegyetek jót mindenkivel. Az a Caritas logó, amit minden nap láttatok, és ott van a szívetek fölött. A kereszt, a lángoló kereszt, amely köré szöveget most nem írtak, de németül írták oda, hogy tegyetek meg, tegyetek jót mindenkivel. Mert erre kért bennünket a Mester. És azért mondom, mert amikor bezárul a tábor szombaton, és kinyílik nektek a suli ajtó, mert hiszen az vár a nyitott ajtó, akkor ez a gondolat, hogy tegyetek jót mindenkivel, ez elkísér bennünket. Nem csak titeket, hanem minket is. És ez nagyon fontos, nem csak a tábor ideje alatt, hanem egész évben, iskolai évben is, és azon kívül is.
1: Nyári táboraink zárásaként 37 vajdasági gyermek érkezett Balaton-Akaliba. Ők voltak az utolsó turnust, és jelképesen ők zárták be az országban lezajló összes nyári tábort, amit rászoruló gyerekeknek szervezett a Katolikus Caritas. Így összesen országosan 4000 gyermek vett részt bentlakásos vagy napközis táborokban, ahol fáradhatatlanul dolgoztak a Caritas önkéntesek és a Caritas munkatársak. A gyerekek szerették volna megköszönni azt, hogy felejthetetlen hetük volt Balaton-Akaliban, így most a vajdasági gyerekek műsorából egy részletet szeretnénk önöknek megmutatni. Fogadják szeretettel!
2: Jung Károly, szülőföld. A szülőföld vasútállomás, ahol nagyapád a mozdonyon ült. Sípolt a mozdony, ha észrevett, amikor az ebédet vitted. Szülőföld a víztorony is, amely messze földön látszik, amely a legnagyobb talán. A földkerekségen párja nincs, mert róla mindig tudtad, merre van az otthonod. Szülőföld az árokpart, az ott zöldellő papsaj, a benne lapuló béka is az, meg este a cserebogár, ha sapkáddal megfogtad. Szülőföld a hereparcella, mely a kert végénél kezdődik, és a végtelenben sincs vége. Szülőföld rajtam a harmat, és a napsugár, ha benne ragyog. Szülőföld az eperfa is, és a tintafolt az ingeden, és az érett eper, mely ráhullott. Szülőföld a neszezés a jászolnál, a széna illat a jászolban, a szénában a cincogó egér, és a macska is, amely lesi. Szülőföld a kút a határban, s a verebek is mind, melyek benne tanyáznak. Szülőföld a kút is a domnál, melyben ismeretlen ősök és azok ősei, meg a még régebbiek, mind az elődök nyugszanak. Szülőföld a szekér is, így ősszel, amint terhét viszi a magtár felé. Mert szülőföld itt minden, amire emlékezni jó, és amire nem. Amiért mindig visszatérsz a faludba,

0: Mij asielu vëdet. Na hát hon volt, nem volt. Hetetét országon is tunnan volt, Óperenciás tengeren is tunnan volt. Kidőd bedőd kemence egyik oldalán, ott, ahol a kurta parkú malasztúr, s onnan is még egy boha ugrásira, no hát volt a világon egy házas pár. Hát az ember, az egyszerű ember voltám, minden nap kiment a határba dolgozni, úgy, ahogyan hát kellett. Na de az asszony, az napról napra egyre csak hibásabb voltám. Ami kis pénzecskék volt arany, mind betette az ember egy talisznyába, az főtette a gerendára. Na hát az asszony Máci rákérdezett, ha ugyan mi van ember ebbe a talisznyába? Ha asszony, ebbe tök magok vannak, majd tavaszra elvetjük őket. Ha jó van, gondolta magába az asszony, ha jó van. No de kérem szépen, jött egyik tavasz a másik után, másik meg amaz után, víz azokat a tök magokat soha el nem vetették el. No hát egyik nap főkelt az ember, ezt elment ki a határba dolgozni. Ha az asszony is főkelt, az otthon volt a sajó kutyába. Egyszerű csak gyűjtek azok a gölöncséres olájok a faluba végig. Hát de ti tudjátok, kik voltak azok a gölöncséres olájok? Hát azok voltak, akik mindenféle cserépedényeket, szebb-nészebb fazekakat árultak. Hát az asszony, az nagyon szeretett volna egy ilyen fazekat, mert nem volt neki, csak egy füstös kis fazekacskája. Semmi több edénye, mert nem mert neki az ember venni semmi mást. Gyorsan kiszalad, meglátja, hogy egyik szebben kidolgozva, mint a másik. Gyorsan visszaszalad a házba, leveszi a gerendáról a tökmagos zacskót, az kirohan. Meglátják az olályok, hogy szintiszt arany van az asszonynál. Húj, de meg szeretnék volnám kaparintani. Hé, maguk olályok, adnak ezek ki a tökmagok ki olyan szép kis edénykéket? Ha jó, hogy adunk, ha jó, hogy adunk, de mennyit szeretné értük adni? Az összeset, csak adjanak nekem olyan szép kis edénykéket. No hát az olájok, azok rakták két marékkal két szekérül az edénykéket. Az asszonynak, na meg az embernek volt kéménykerítése is, na meg köröszkerítése is. Azelőtt mindig ott lógott a füstös kis fazék. Na de hogy szavamat ne felejtsem, az asszony rakosgatta az edényeket. Még egy cső, az összes hely tele lett ám. Gyorsan odaadta az olájoknak a tökmagokat, azt azok elmentek. Na hát az asszony az otthon maradt. Nézelődött. Na hát egy cső meglátja, hogy nincs a füstös kis fazekacskájának helye. Húj, de mérges lett hirtelen ennyiben. Megfogta a kinti söprűt, azt adj neki. Jó megverte, jó leverte azokat a fazekakat. A sajó kutya, ez boldog volt ám. Mát utána az asszony, ahogyan köllött, visszatette az addigi helyre a fazekat. Este felé mély haza az ember. Mám ez szirű látja, hogy mi van itt. Ha mit csináltál, te asszony? Te világból adja, ha mit csináltál? Ha hogy érti ember, hogy mit csináltam én? Hát tudja, azok a bolondolályok, azok jöttek maguké, amik rümesét. Ennyi fazekat adtak. Összetörted mind. Ha jó, hogy összetörtem, ha mit csináltam volna? No hát az ember megfogta az asszonyt, jó megvárta. Az asszony gyorsan kiment enni annak a sajó kutyának. Azt adott neki kenyeret is, sonkát is, meg hát még szalonnát is. Jaj, édes kis kutyám, segíts, hogy meglegyenek a tök magok, vagy ha nem az ember megöl engem. De a kutya azt se kugatott. Másnap sem lettek meg bizám azok a tök magok. Az ember megint jó megverte az asszonyt, az asszony meg már megidadott annak a kutyának adni. Na de harmadnap, ahogyan az ember verte az asszony, az úgy verte a kutyát. Megfogta a kinti söprűt, jó megverte. kutya már kínjába elkezdett szaladni. Kijöttek egy dűnő útra. Ott volt egy szép nagy nyárfa. Na de annak akkora volt a dereka, nem lehetett két kézzel körbeérni. Na hát az asszony, az ott is verte a kutyát. A kutya meg elkezdett ásni. Ahogyan az asszony verte a kutyát, azért oda-oda nézett, hogy hát már ugyan mit áshat ki az a kutya. Egyszer csak meglátja, hogy olyan tök magfélék vannak ott. Gyorsan szedették kötőkével, este már kapuba várja az urát. Hé, ember, ezek a tök magok bizám jók lesznek. Ha jó, hogy jók lesznek te világban, anyám, honnan szedtette ezeket elő? Hát nem én, nem a sajó kutya. Nem jávadtam neki kenyeret, sokát is, meg hát még szalonnát is, ha megkerest őket. Bizám így meglett az összes tök mag. Galér hián köpönyeg, hazudtam, mert volt kinek.
1: A gyerekek a táborokból egyenesen az iskola padokba ültek be szeptember 1-ével. Megkezdődött a tanév, ami kapcsán a Katolikus Karitász kampánya a Legyen öröm az iskola kezdés igyekszik jó választ adni arra, hogyan könnyítsük meg a rászoruló családok életét. Idén fokozott figyelmet szentelünk annak, hogy ne csak a tanévkezdés legyen egy picit könnyebb a családoknak, hanem elindítottuk a lépcsőfok programunkat, ami egész tanévben kézen fogja a gyerekeket, és támogatja őket a kibontakozásban, vagy éppen a lemaradások bepótolásában. A következőben egy olyan interjút hallgathatnak meg, amelyet Bózás Beát, a kommunikációs munkatársunk készített a Szabadkai Karitász igazgatójával, Ritz Gáborral. Mivel fontos számunkra az, hogy a határon túli magyar rászoruló gyerekek is érezzék az odafigyelést a Katolikus Karitász részéről, ezért idén is vittünk számunkra közel 200 darab iskolatáskát, amelyek szépek, újak voltak, és motiválóan hathatnak a gyerekeknek azért, hogy a tanulást is élményként éljék meg. Fogadják szeretettel ezt az interjút, személyesen jártunk Szabadkán, ahol 20 család kaphatott iskolatáskákat, személyesen vehették át Szabadkán, a Blaha Lujza kávézóban és pékségben.
2: Mit jelent számotokra a Szabadkai Karitásznak az ilyen jellegű segítségnyújtás?
3: Sokat jelent, ez is több okból kifolyólag. Először is, mikor így valami ilyent kapunk más országból, most jelen esetben ugye tőletek, a Magyarországi Nemzeti Karitásztól, akkor ez egy olyan információt hordoz magával, hogy gondolnak ránk más karitaszosok is, és nem vagyunk egyedül ebbe a nagy világba. Ez az egyik, amiért ennek örülünk. A másik, amiért ennek örülünk, az pedig az, hogy 185 táska most olyan gyerekekhez jut, akinek nem biztos, hogy jutott volna a családba pénz egy új táskára. Vagy jutott volna pénz egy kevésbé minőséges táskára. Ugye ezek nagyon minőséges táskák voltak, meg van most is azok. Viszont ha bement volna az a valaki egy kínaiba, és akkor vesz 1000 dinár egy táskát, az nem biztos, hogy megérte volna a negyed évet, az ugye, ami novemberben van. Tehát sokszor ezt én is megtapasztaltam gyerekkoromban, hogy megvettük az olcsó táskát, és akkor szétszakadt. És akkor paf, ugye ott voltunk táska nélkül. Ezek a táskák ki fogják bírni az évet, vagy ki fogják bírni a jövő évet is még, és sokáig lesznek még használva. És bármikor a szülő ránéz erre a táskára, vagy a tanuló ránéz erre a táskára, akkor látja, és eszébe jut, hogy ő ezt tett tőletek, kapta, hogy ezt a Karitásztól kapta, és így a Karitász lassan bemegy az embereknek a tudatába, a tudatalattiába, a végső soron bemegy a Jungféle közösségi tudatalattiba is, és ez a célunk mindannyiunknak, nektek is gondolom, meg nekünk is, hogy a Karitász mindenki életének a része legyen. Ma úgy, hogy kapott egy táskát, 15 év múlva, amikor ez a gyerek már felnőtt lesz, szakmája lesz, munkahelye lesz, akkor pedig úgy, mint adományozó.
2: A 20 rászoruló családot hogyan választottátok ki, akik itt jelen voltak is, akiknek a gyermekei táskát kaptak?
3: Hát ugye vannak családok, akik a látókörünkben vannak. Tehát ezeket a családokat sok minden mással is segítsük. Gondolok itt élelmiszerekre, ruhákra. Van, aki kapott már tőlünk bútort is, vagy kerékpárt, vagy ami. Tehát nem csak ez a 20 család van persze a látókörünkben. De most ide ezt a 20 családot hívtuk. Ugye egyik oldalról az volt, amit közösen veletek ugye meghatároztunk, hogy alsós diákok fognak csomagokat és a táskát kapni, nem lesz elsős köztük, azért, mert az elsősök a Magyar Nemzeti Tanácstól kapnak iskolakezdési csomagot, és abban van táska is, meg füzet is, meg toltartó is. Viszont a másodikosok, harmadikosok, negyedikesek nem kapnak tőlük, hanem kaptak itt tőlünk. És ez van Szabadkán, a kültelepüléseken, amit Paskaltya felsorolt, és ahol már ugye egy részére eljuttattuk, a másik részére pedig majd ezzel a héten jutatjuk el a táskákat, ott pedig a helyi plébáni karitasz, vagy a helyi plébános, vagy a helyi hitoktató ajánlására fognak gyerekek majd táskát kapni.
2: És mit gondolsz, hogyan hat ez a gyerekek önbizalmára, az új táska?
3: Azt gondolom, hogy büszkék lesznek rá majd, hogy ők is egy új táskával tudtak elmenni a első vagy második nap az iskolába. Tehát van sokszor, hogy gyerekén az a ruha szakadt vagy foltos, akkor ő szégyelli. Ezeknél a családoknál sokszor van az is, hogy ugye valahonnan kapott egy másik ruhát. Tehát ott van a tudatában, hogy ez a ruha nem új volt, hanem ezt a ruhát ő kapta, ez egy használt ruha. Na most ők itt egy új táskát kaptak. Tehát ezek a gyerekek, mikor ez így tudatosodik bennük, akkor nagyon is tudnak örülni egy új táskának, vagy egy új nadrágnak, vagy egy új cipőnek. Tehát valami, ami új. Tehát erről beszélnek nekünk így emberek, akik megélték a nehézségeket egy kiskorukban, gyerekkorukban, és most ugye jobban állnak, dolgoznak, keresnek, és hoznak be ruhákat hozzánk, és akkor leülünk velük beszélgetni, akkor ők mondják, hogy nekik nagyon sokat jelentett egy valami új az ő életükben.
2: Mi az, amit kívülről talán nem is látunk, de ezek a családok nap mint nap megélnek?
3: Itt van volt olyan család, ahol családon belüli erőszak miatt szét kellett, hogy váljonak a házastársak, és konkrétan idejött, oda ment hozzám az a két kisfiú, és akkor átölelte a lábomat. Ezeknek nincs miért átölelni az én lábomat. Tehát nincs ok, amiért ők ilyen bizalommal legyenek felém, de én viszek nekik minden héten ennivalót. És tehát, hogyha a szüleit kellene, hogy így átölelje, ő a szülei felé kellene, hogy ilyen érzelmeket tápláljon, nem pedig egy különálló idegen ember felé. Ők 9-en vannak testvérek történetesen. Többek közülük sérültek, speciális iskolába járnak, viszont aminek nagyon örülök, hogy most már tehát visszafelé a második fiú, középiskolás, szakmát tanul, vízvezetékszerelő szeretne lenni, és azt lássa, és most a nyáron dolgozott egy farmon. Tehát ő azt látja, hogy muszáj dolgozni, és ő annak ellenére, hogy van neki valami sérültsége, tehát ő dolgozik azon, hogy egy nap legyen szakmája, és hogy a szakmájába tudjon dolgozni, és hogy így tudja segíteni a családját, illetve így tudja a saját magának egy tisztes megélhetést biztosítani.
2: Látsz konkrét változásokat egy-egy ilyen segítség után, akár rövid, akár hosszú távon?
3: Hát a rövid távot azt tudunk látni, hisz ugye csillogtak a szemeik, az azt jelenti, hogy örültek. Ezt ugye nagyon érzékeny egy ilyen adományozási alkalmat megszervezni, mert itt ő gyakorlatilag be kell, hogy vallja azt, hogy ő bajban van, hogy ő szükségben van. Amikor a karitaszba bejönnek, ugye, akkor bejön egy család, tehát ott van egy privátság, ugye, tehát mikor leülünk beszélgetni velük, vagy mikor mi kimegyünk hozzájuk a terepre, akkor úgy nincs ez fölvállalva így országvilág előtt, itt viszont fel kellett ezt, hogy vállalják. Tehát itt voltak, eljöttek, ugye volt, aki itt volt tavaly is, volt, aki most az idén jött ide először. Normális, hogy volt bennük egy félelem, de én azt láttam, hogy csillogtak a szemeik, azt láttam, hogy vettek el pogácsákat, meg amit kijövőre megkínáltuk őket, az ismét egy fajta nyitottságot jelent, mert tehát ha valaki nagyon stresszbe érzi magát, nem vesz el ennivalót. Tehát ő elfogadták az ennivalót itt, és ennek én kimondottan örülök. Tehát ez, amit most így rövid távon láttunk, a hosszú távon pedig azt csak majd hónapok, évek múlva lássuk meg, hogy ez a picike, ez a kis gesztus, tehát egyik oldalról ez egy óriási dolog, 185 táska, az nagyon sok táska, és nagyon sok pénzbe kerül, és nagyon sok adományt kellett összegyűjteni, hogy ezt a táska mennyiséget ti meg tudjátok venni, és ide tudjátok adni nekünk, de egy ember életében ez egy picike dolog, viszont Isten a picike dolgokat tudja naggyá tenni, tehát amit ti és mi nagy szeretettel most megcsináltunk, és én azt gondolom, hogy sikerült egy szeretetteljes légkörben ezt átadni. Ezt a szeretetet a Jóisten meg többszörösíti, akár az öt kenyeret, meg a két halat, ugye abban a példabeszédben, és így történnek a csodák. És ezek az emberek, akik itt voltak, ezek a gyerekek, akiket itt voltak, mindegyikkel Istennek van terve. Most, hogy ők majd mennyire lesznek képesek ráhagyatkozni a Jóistenre, meg hogy megengedjék ezt, hogy a Jóisten beavatkozzon az életükbe, de remélem, hogy igen, lesz köztük ilyen, és akkor ezek az emberek majd mennek az életük során, és teszik a jót, szeretik a többieket, hozzájárulnak egy szeretetteljes, emberséges közösségének a kiépítéséhez, egy keresztény társadalomnak a kiépítéséhez, és ahogy Paskolcja is mondta, őtőlük függ, hogy milyen lesz itt az élet a vajdaságban. Tehát, hogy lesz-e itt keresztény ember, lesz-e itt keresztény ima, lesz-e itt magyar szó, lesz-e itt jóság, vagy farkas törvény lesz.
2: Ennek az alapjait azért is szépen lerakjátok, és lehet látni, megérzékelitek is. És téged személyesen mi tart meg ebben a szolgálatban, mi ad erőt a mindennapokban? Pont ezek a visszacsatolások?
3: Tehát az én lelki világomat, hogy azt a fokolármozgalom alapozta meg, amelyik arról szól, ugye, hogy menj ki az utcára, keresd meg valakiben a szenvedő Jézust, aki éhes, szomjas, fázik, szomorú, próbálj rajta valamit segíteni. És hát ezt csináljuk a Karitaszba is, hogy nézzük, hogy ki az, aki szükségben van, milyen fajta szükségben van, és akkor próbálunk ott valamit segíteni, tehát ugye pár alapszabályunk van, nem ártani az első, kettő, van lehetőségünk, akkor van kötelezettségünk segíteni, és ezért kellünk fel minden nap, hogy a Jóistennek a mondatásai legyünk. És ez az a legtöbb, amit el tudunk élni ebbe az életbe.
2: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkban, amelyben körbejártuk a Caritas nyári táborait, és elkezdtük a tanévet a rászoruló családokkal, akik mellett az egész tanév során ott fogunk állni tanulástámogató programunkkal. Kérjük, két hetente szerdán hallgassák 10 óra 50 perckor a Tevékeny Szeretet című podcastot, mert rengeteg hírünk van, rengeteg család és rászoruló ember életében ott vagyunk, és mindenki számára nyitott a lehetőség, hogy segítsen a körülötte élőkön. Mi megmutatjuk, hogy hogyan tesszük ezt. Köszönjük figyelmüket! Sikeres és boldog tanévet kívánok Önöknek!
4: Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallották.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Minden tudásnak Istenem, újjongva hódolunk neked, kilátott lelkünk rejtekét, s kegyelmeddel táplálod is. Te legjobb pásztor, védd a jót, míg jársz az elveszett után, s minket kövér mezőiden, vigy jó bárányait közé.

Itéla tettkor hadd legyünk, örök meződre szánt jó.

0: Túl századok minden során. Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Az Úr nagy jóságát énekelem szüntelen, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségét. Így szóltam ugyanis, örökké tart a te irgalmad, hűségedet szilárdá tetted a mennyben. Választottam ma a szövetséget kötöttem, megesküdtem szolgámnak Dávidnak. Örökre megerősítem ivadékodat, és nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Magasztalják csodás tetteidet az egek, Uram, a szentek közösségében pedig hűségedet. A fellegekben van-e az Úrhoz hasonló? Az Isten fiai közül kimérhető az Úrhoz. Szentjeinek gyülekezetében félelmetes az Isten. Félelmetesebb és nagyobb, mint akik körülveszik. Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség. Te uralkodol a háborgó tengeren, te csendesíted le vad hullámait. Megfékezted, mint a megsebzett Ráhábot, erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tied az ég és tied a föld. Te alapoztad meg a föld kerekséget és annak teljességét. Észak és dél a te alkotásod. Nevednek újjong a Tábor és a Hermon. Hatalmas a te karod. Kezed erős, jobbod dicsőséges. Trónod alapja a jog és az igazság. Színed előtt jár az irgalom és a hűség. Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram. Egész nap nevednek, örvendeznek, és igazságod felmagasztalja őket. Te vagy minden erősségünk dísze, és jó voltodból felemelkedik fejünk, mert az Úrtól van a mi pajzsunk, és Izrael szentjétől a királyunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Egykor látomásban így szóltál szentjeidhez. Segítségemet egy hősnek adtam, választottam a népből, felemeltem. Szolgámra, Dávidra rátaláltam, és szent olajommal fölkentem őt. Erős támasz a kezem lesz, karom teszi őt erőssé. Ellensége semmire sem megy vele, és a gonoszság fia el nem nyomhatja őt. Megsemmisítem támadóit szeme előtt, és megverem gyűlölőit. Hűségem és szeretetem kíséri őt, és nevemben feje magasra emelkedik. Kezét ráteszem a tengerre, és jobbját a folyamokra, és ő engem így szólít: Atyám vagy, Istenem és szabadító kősziklám. Én pedig első szülöttemmé teszem őt, fölségessé a földi királyok között. Szeretetem iránta örökké megmarad, és állandó lesz vele szövetségem. Örök időkre fenntartom ivadékát, és trónusa örökké áll, mint az ég. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Megesküdtem egyszer szolgámnak, Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. De ha fiai elhagyják törvényemet, és nem járnak tanításom útján, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsaimat, Vétkükre vesszőm lesz a válasz, gonoszságukra pedig verés. Szeretetemet azonban nem vonom meg tőle, és hűségemet meg nem változtatom. Nem bontom fel szövetségemet, és amit ajkam mondott, vissza nem vonom. Megesküdtem egyszer szentségemre, és Dávidnak hazudni nem fogok. Ivadéka fennmarad örökké, trónja szilárd színem előtt, mint a nap, és áll örökké, miként a hold, hűséges tanúm az égen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megesküdtem egyszer szolgámnak, Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. Ragyogva világít szabad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket.
1: Olvasmány Habakuk próféta könyvéből. Bizony a gazdagság hűtelen. Eszét veszti, és többé nem nyugszik. Kitátja torkát, mint az alvilág, telhetetlen, mint a halál. Összeharácsol minden népet, összegyűjt magának minden nemzetet. Vajon nem mondanak-e majd róla mindnyájan példázatokat? Azt mondják majd, jaj annak, aki a másébból gyűjtöget, ugyan meddig? Aki zálogok terhével terheli magát. Nem kelnek-e fel hirtelen hitelezőid, nem ébrednek-e föl végrehajtóid? A zsákmányuk leszel. Mivel sok népet kifosztottál, a megmaradt népek téged fosztanak ki. Amiért embervért ontottál, kifosztottad a földet, a várost és minden lakóját. Jaj annak, aki családja javára becstelenül harácsol, aki magasra rakja fészkét, hogy kikerülje a bal sorsot. Házad szégyene mellett döntöttél, amikor eltiportál számos nemzetet. Saját magad ellen vétkeztél. Mert a falban még a kő is kiáltozik, és a fagerenda válaszol neki. Jaj annak, aki vérre lépít várost, és vétkekből vet a városnak alapot. Hát nem a seregek urának akarata az, hogy a népek a tűznek dolgoznak, és hiába valóságokért fáradoznak a nemzetek? Mert az Úr dicsőségének ismerete betölti majd a földet, miként a víz a tengert. Jaj annak, aki leitatja társát, vegyíti a mérget, míg le nem részegíti, hogy láthassa mesztelenségét. Gyalázattal teltél el, nem dicsőséggel. Így állj csak te is, és mutasd meg, hogy körül sem vagy metélve. Rajtad a sor, hogy kiidd az Úr jobbjából a kelyhet. Dicsőségedet elborítja majd a szégyened. Mert elborít a gonoszság, amit a Libanonon végbe vittél, rémült állatokat gyilkoltál, embervért ontottál, pusztítottad a földet, a várost és mind, aki benne lakik. Jaj annak, aki így szól a fatönkhöz, ébredj, a néma kőhöz, kelj fel álmodból. Ez a szózat. Nézd, ki van rakva ezüsttel, arannyal, de éltető lélek nincsen benne. Mire jó a bálvány, alkotója miért faragta? Az érzve öntött kép, a hazudó jós. Alkotója mégis bízott benne, amikor e szótlan bálvány kifaragta. Az Úr pedig szent templomában lakik. Némulj el színe előtt egész földkerekség. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az, aki úgy vétkezett, hogy a törvény nem kötelezte, a törvény nélkül vész el, aki pedig a törvénynek alávetve vétkezett, a törvény alapján nyeri el ítéletét. Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét. Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét.
2: Olvasmány Szent Bernát apát beszédeiből. Először is álljunk meg szilárdan a bástyán. Támaszkodjunk teljes erőnkből a legbiztosabb sziklára, Krisztusra, hiszen írva van. Sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött. elmélkedjünk ezen a szilárd alapon állva, hogy belássuk, mit mond nekünk, és mit feleljünk az ő számunk kérő szavára. Az a szemlélődés első fokozata, szeretteim, hogy fontolgassuk kitartóan, mit akar az Úr, mi kedves előtte, mit fogad szívesen tőlünk, mint hogy pedig sokban vétkezünk minnyájan, és bátorságunk megtorpan az ő akaratának tökéletessége előtt, és nem tudunk sem egyesülni vele, sem pedig hozzá felemelkedni, alászkodjunk meg a magasságbeli Isten hatalmas keze alatt. Tegyünk meg mindent, hogy irgalomra méltók legyünk az ő irgalmas tekintete előtt, és kérjük, gyógyíts meg, Uram, és meggyógyulok. Szabadíts meg engem, és megszabadulok. Vagy Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg engem, mert vétkezem ellened. Miután pedig szívünk megtisztult, már az ilyesfajta gondolatok révén, már ne a mi lelkünk bajával, hanem az isteni lélek sok gyönyörűségével foglalkozzunk. Ne azt keressük már, hogy mi az Isten akarata mi bennünk, hanem hogy milyen az ő akarata önmagában. Az ő akarata szerinti élet ugyanis az, ha nem kételkedünk, hogy mindenben az az üdvösebb a számunkra, és előtte is kedvesebb, ami megfelel az ő akaratának. Ezért, ahogy megteszünk mindent a lelkünk életének megőrzéséért, ugyanúgy tegyünk meg mindent azért is, hogy amennyire csak lehet, el ne térjünk ettől az élettől. Azután pedig, ha a lelki tevékenységben valamelyest már előre haladtunk, akkor követve a Szentlélek vezetését, aki Isten mélységeit is kifürkészi, azon gondolkodjunk, hogy milyen édes az Úr, és milyen jóságos önmagában. És imádkozzunk a prófétával, hogy meglássuk Isten akaratát, és betérhessünk már nem is a saját szívünkbe, hanem az ő templomába, ahol egyre jobban elmondhatjuk, szomorkodik bennem a lélek, hozzád repül ezért gondolatom. Eme két dolog körül forog a lelki élet egész foglalata, vagyis, hogy magunkba szállva nyugtalanság támadjon bennünk, és bánat, amely üdvösségre vezet. Így szítsuk fel lelkünkben az isteni életet, hogy vigasztalást merítsünk a Szent Lélek öröméből. Ebből fakad egyrészt a félelem és az alázatosság, másrészt pedig ebből születik a remény és a szeretet. Az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Bölcsekké válnak, akik őt félik. Isten dicsősége megmarad örökre. A bölcsesség szeretete az Úr törvényeinek a megtartása, mert minden bölcsesség Isten félelem. Isten dicsősége megmarad örökre.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen Úr örök király. Amen. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít. Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid igéit megtartom. Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes. Neked hozom ajkam áldozatát, fogadd tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem. Naponként veszélyben forog az életem. Törvényeidről mégsem feledkezem meg. Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaitól el nem tértem. Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor. Ez tölti el szívemet örömmel. Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. jutalma ennek mindörökké tart. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, segíts meg engem! Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! Érje szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Szégyenkezve hátráljanak, akik nekem rosszat akarnak. Hátráljanak megszégyenülve, akik így gúnyolódnak, úgy kell neki, úgy kell. Ujjongjanak és örvendjenek benned, akik téged keresnek. Áldott legyen az Úr, kiáltsák szüntelen, akik a te segítségedet várják. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, siess hozzám. Segítőm és megmentőm te vagy. Én Istenem, ne késlekedj. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, segíts meg engem! Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz. Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk és nevedet szólítjuk, elbeszéljük csodatetteidet. Majd, ha jónak látom, igaz ítéletet tartok. Remekhet a föld és minden lakója, oszlopainak szilárd alapot vetettem. A dicsekvőknek azt mondom, hagyjátok a dicsekvést, a bűnösöknek fejeteket ne hordjátok kevélyen. Fejeteket ne hordjátok fönn kevélyen, ne beszéljetek vakmerően gőgösen. Mert nem keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag vagy a hegyek felől jön a segítség. Hiszen Isten a bíró, az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja. Kehely van az Úr kezében, telehabzó fűszeres borral. Ezt nyújtja oda, utolsó cseppig ki kell üríteniük, meg kell inniuk a föld bűnöseinek. Én pedig szüntelen ujjongok, Jákob Istenének énekelek. Minden gonosznak letöröm hatalmát, az igaz meg fölemelheti fejét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három. De közülük a legnagyobb a szeretet. Legyen velünk, Uram, a te irgalmad, amint beléd vetjük reménységünket. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: A mai nap istenes költője sorozatban Keresztúri Dezsővel foglalkozik a Bárai Rádió. Mert hogy Keresztúri Dezső Zalaegerszegen 1904. szeptember 6-án született, tehát a mai napon. Irodalomtudós, költő, író, műfordító, irodalomkritikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Nagyon szép istenes versei vannak a mai napon, a mai nap istenes költője sorozatban. Keresztúri Dezső lesz, akit felidézünk, és akit ajánlok szeretettel a hallgatói család figyelmébe. Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője, sorozat szerkesztője. Pontosabban a cím az a mai nap istenes költője, mert a magyar irodalomnak azokkal a költőivel foglalkozunk ebben a sorozatban, akik komoly istenes vers sorozatot is írtak életük során. A mai nap költője Keresztúri Dezső. Keresztúri Dezső 1904. szeptember 6-án Zalaegerszegen született. Ott is járt iskolába. Például a Mindszenti József is a tanítója volt. No, tehát 1904. szeptember 6-án születve 92 évet élt, és 1996. április 30-án ment el. Engem mindig nagyon érdekel, hogy milyen családból jön. Hogyha visszanézem a Keresztúri Dezső életfáját, akkor ő kisnemesi és értelmiségi családból származott. Például az édesapja az Zalaegerszeg polgármestere is volt egy időben. A Zalaegerszeg iskolát elvégzés után az Ötvös Kollégiumba került. Az Ötvös Kollégiumot egyébként 1895-ben alapította Ötvös Lóránt, azzal a céllal, hogy magas szintű tanárokat képezzen, akiket pedig fölvett, azok döntően a vidéki, szerényebb körülmények között élő emberek, legfeljebb a középosztály emberei. Tehát mondom, magas szintű tanár képzésként gondolta el az alapító Ötvös Lóránt, az Ötvös Kollégiumot, valójában egy mélyen elkötelezett, nemzeti elkötelezettségű a vallással is kapcsolatban álló, nagyon magas értelmiséget képzett az Ötvös Kollégium, amit aztán természetesen a kommunisták 47-ben azt hiszem fel is oszhattak, lehet, hogy 48-ban, aztán később újra alakult. Ő első végzettsége tanár volt, magyar-német tanár, és irodalomkutatással kezdett el foglalkozni. Talán ő a legerősebb kutatója Arany János munkásságának. Érdekes, hogy közéleti szerepet is vállalt. A Nemzeti Parasztpártnak volt tagja 45 után, és aztán 45 és 47 között a Nemzeti Parasztpártnak vallási és közoktatási minisztere volt. Hogy ezek után mi történt? Egy darabig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott, főkönyvtárosa volt, aztán a OSK-ban, az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozott, és 1982-ben pedig akadémiai tag lett. Hogyha azt meg kéne határoznunk, hogy mi az ő munkásságának a lényege, ő író és művelődés politikus. De egyébként író, költő, műfordító, irodalomkritikus, és mondom a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Versei a klasszikus magyar vers és klasszikus magyar költészet alapjain állnak, ahhoz kapcsolódnak. És hogyha néhány szóval kellene az ő életútját jellemezni, akkor talán az a legbiztosabb, amit magáról mond. 90 évesen készült vele egy riport, és akkor azt mondta, hogy a becsület a legfontosabb érték az életében, amit megtartott, és az pedig, hogy hogyan viszonyul ő az emberekhez, és hogyan viszonyulnak hozzá az emberek, egy kis mondattal határozta meg. Azt mondta, hogy engem ne tiszteljenek, engem szeressenek. Keresztúri Dezsőt Zalaegerszeg ma is nagy becsben tartja, és a mai napon tehát tőle hallunk verseket. Érdemes ezzel az irodalomtudóssal és közéleti emberrel közelebbről is megismerkedni. Ma nagyon nagy szükség lenne az ilyen független, szabad gondolkodású és elkötelezett értelmiségi emberekre, mint amilyen Keresztúri Dezső volt. Szeretettel ajánlom hallgatói család figyelmébe Keresztúri Dezső munkásságát. Szabó Tamást hallottátok.
1: Keresztúri Dezső beszélgetés. A költő önmagához. Ha kiszáradtál, tejj meg. Ne sötéttel, mint a vermek, ne unalommal, szesszel. Van életed, ne vezd el. Vár még törődés, munka, cselekedj rá nem unva, magadhoz méltón. A földön hazád, hazád nem börtön. Hát ne csak, mint a gyermek, felnőtten örülj az örömnek. Fogadd el, ami hiány van, ne higgy az örök halálban. Ne érj rá csak arra figyelni, hogy a legnagyobb jó is semmi örök körök emelnek. Lépj rájuk egyre feljebb. A világ felel. Ha befogadsz magadba, s kívánod, hogy betöltselek, egy azon törvény hatalma parancsol velem s veled. Keresztúri Dezső.

0: Hírpercek.
1: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patróna Hungariae iskolában Budapesten. A béke a szívben kezdődik, gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudio Si animátor kurzus. Életleckék boldog Salkaházi Sára szociális testvérnaplójából. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patróna Hungariae iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek

0: védelemért. A résztvevők azt keresik, hogyan kapcsolódik össze a teremtett világ védelme, a hit és a mindennapi élet, valamint mit tehetünk itt és most a saját közösségeinkben a közös otthonunkért. Az ingyenes tanfolyam elvégzését követően pedig emléklapot kapnak, és ezzel belépést a Laudato Si animátorok nemzetközi hálózatába. Kérdés esetén Darányiné Szabó Eszter válaszol az lsa@naphimnusz.hu e-mail címen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutatnak be, írja a Magyar Kurír. A jubileumi ünnepre készülve a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze, mely arra hív, hogy Salkaházi Sára életén, írásain és az evangéliumon keresztül gondoljuk át saját életünket és döntéseinket. A szociális testvér vértanú halált halt 1944-ben, miközben üldözöttek életét próbálta megmenteni. Naplójából egy olyan ember képe bontakozik ki, aki a nehézségek között is Istenhez kötötte életét. A lelki gyakorlat napi egy imára szánt órát igényel 6 napon át. Ehhez a Magyar Kurír oldalán minden nap egy-egy szentírási rész és idézetek találhatóak Sára testvér naplójából. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Apja és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadás Szent Lélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igészeid.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkükbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.

0: Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Szeptember 9-én szerdán a Mária Rádió műsor ismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor. Programajánló 12 óra 10 perckor. A dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Walter Kálmán diakónussal 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Ládai Eszter és Farkasi Bolya pszichológus beszélgetése a munkáról és a hivatásról 16 óra 35 perckor. Kerényi Lajos, Piarista atya műsora az embertitkáról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. A Tábori Lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a Hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Tezéi ima óra 20 óra 16 perckor. A Mécses Szeretett Szolgálat műsorát 21 óra 5-kor hallgathatják meg. Bacsa Dávid atya homiliái hangzanak el 22 óra 30 perckor. Bátor Boton Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják. Székely János atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos, szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot. Benedek Elektől olvastam egy rövid kis verset a békéről. Ebben benne van mindaz az érthetetlenség, hogy lehet, hogy a valakinek a lelkébe, szívébe az költözik, hogy jót tesz azzal, hogy a pusztítást indítja el. Nem hiszem, hogy bármilyen háború valaha is hozzájárult volna az épüléséhez az emberiségnek. Mert lehet, hogy szembe kell szállni a gonosszal, mint ahogy a Hitler ellen tette a fél világ. No, de ott is a gonosz elindítása volt, ami mit hozott volna, semmit, pusztulást. Erre utal Benedek Elek is. Ó, Isten, Isten, édes jó atyánk, vedd le mi rólunk büntető kezed. Irgalmazz nékünk, tekints le ránk, szálljon szívünkbe béke, szeretet. Uram, ne engedd, hogy a gonosz szellem testvért uszítson harcra testvér ellen. Békés szerszámmá váljon mind a dárda, fegyver miatt ne legyen senki árva. És hol van a döntéshozók szívében az a kép, hogy gyermekek halnak meg? Egyáltalán látja, hogy mit művel? Uram, ne engedd, hogy a gonosz szellem testvért uszítson harcra testvér ellen.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Zarándokút Alsó-Szentivára, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. A programszervező a Mária út közhasznú egyesület. A Zarándokút időpontjai szeptember 13-a vasárnap és október 13-a kedd. Regisztrálni nem szükséges. Gyülekező reggel 6 óra 50 perckor a Hardi templomnál. Indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, tehát oda-vissza körülbelül 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise 10 órakor az Alsó-Szentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöpernő Esperes kanonok címzetes apát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét! Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye ezer éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Bér Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpadi játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az ezer év történetét. Író-rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat. A tanév legközelebbi alkalmán szeptember 11-én találkoznak az Emmanuel közösség által létrehozott AVE szolgálat szervezésében az egyedülállók Óbudán, a Budapest Kórház utca 37 szám alatt található Szent József házban. Mindenkit várnak, akinek az életén nyomot hagyott a válás, függetlenül attól, hogy mikor maradt egyedül, vagy hogy részt vette korábban AVE kurzuson. Az este programja változó, dicsőítés, gondolatébresztő előadás, tanúságtétel, kiscsoportos beszélgetés, agapé, stb. 19 órakor kezdenek, és körülbelül 21 óra 30-ig tart a program. Az agapéhoz mindenki hozzájárulását szívesen fogadják.
0: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt! A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A dicsőséges rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában imádkozzuk. Kérem, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
3: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak pillanatra.
1: A mai elmélkedéseket Seregély István püspök atya elmélkedéséből olvasom Szűz Mária levelei alapján. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Vártam a harmadnap ígéretét, az új nap reggelén, virágos réten át valaki jön felé. Valóban, túl a városfalakon valaki, akit jól ismertem, jött felém. Nem állt a útját sem kert, sem ház, sem zárt kapu. Ott állt előttem fiam, tündöklő, immár örök ifjúságában. Nem-e világban szőtt fehér ruhája fénylett, mint a hó. Kezén, lábán s oldalán a megváltás sebei megdicsőlése ékszerként tündököltek. Nézett rám legyőzhetetlen szeretetével. Feltámadott fia nyaka köré fontam karjaimat, mellére hajtottam a fejem. Hallgattam szívének immár meg nem szűnő dobogását. Hátam mögött századok messzességében megszámálhatatlan sokasság éneke szállt felénk. Föltámadt, alleluja, föltámadt, alleluja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
3: bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóhoz
5: tűzétől, mindképpen a lelkeket.
3: Különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kívánodra.
6: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment. Hetek során megszoktuk a föltámadt Krisztus látogatásait. Zárt ajtókon jött és távozott, de velünk étkezett, és megmutatta nekünk szögekkel átvett kezeit, lábait és láncsával átszólt oldalát. Kezdettől elmagyarázta, ami az írásokban róla szólt. Ezeket kellett a megváltónak elszenvednie, hogy bemehessen dicsőségébe. Amikor a 40. napon utoljára jött el hozzánk, hosszan nézett rám. Éreztem, hogy már csak az örök hazában találkozom vele, amikor befejezem földi életemet. Nem búcsúzott. Eukarisztikus velünk maradása a hit létrendjében ugyanaz maradt. Hitemből tudtam, hogy most elmegy, Elfoglalja helyét az Atya jobbján, és majd ítélni jön el ismét az idők végén. Ünnep lesz ez az egész mindenségnek. Hitből fakadó vágy ébred szívemben a nagy nap után. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak illatodra.
6: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. A Szentlélek eljövetele után az apostolok a ház előtt összegyűlt tömeg elé léptek. Péter beszélt. Hirdette a megfeszített és föltámadt Krisztus örömhírét, szavát megdöbbenéssel mindenki saját nyelvén értette. Megszületett a látható egyház Jézus Krisztus követőinek közössége. Az jellemzi, hogy tagjai az Isten emberré lett fiának, a hiteles, az Isten képére teremtett ember számára eszményt jelentő életét próbálják esendő emberként utánozni, és küldetését folytatni. Ők is utódaik tanúsítják ezt az evangéliumot az idők végezetéig és a föld határáig minden népnek. Isteni és emberi titok, egyház. Isten lelke elteti, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vedd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Kedvedben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
6: pillanatra. A dicsőséges rózsafűz egy negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölve. Az évek múltával bizonyossá vált előttem, hogy közel van földi vándorlásom vége. János és a nálunk megforduló tanítványok látták fogyatkozó erőmet. Megjelent a hírből ismert derék orvos, a görög származású Lukács. Le kell írnia a pogány világban megkeresztelkedők számára, mondta, amit Jézus tett és mondott, mert fogynak a szemtanúk. Éreztem, hogy azon az estén utoljára hajtom álomra a fejemet. Miután elaludtam, azt hittem, csak álmodom, mert egyre inkább tapasztaltam, hogy visszatér ifjúságom ereje, szépsége, öröme. Titokzatos módon éreztem, hogy megnyílik számomra az örökké valóság új élete. Sóvárogva vártam, hogy viszont láthassam a fiamat, azaz a mindenség királyát. Elszenderedésem után időt, teret nem ismerő örök hazánkban ébredtem. Birtokában voltam a föltámadás minden teljességének, sugárzó ragyogásának. Az idő és örökké valóság urának, Istennek színelátása és szeretete betöltött egészen. Vágyam lett, örömöm és azóta hivatásom, hogy titeket ide segítselek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
7: aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A rózsafüzérnek erről a földi létben megfejthetetlen záró titkáról csak képekben lehet beszélni. Nincs földi és égi, illetve égi és földi kölcsönös szótárunk. Ennek az égi dicsőségnek időbeli hirdetője a földön a boldog családi közösség, a mennyegzős és győzelmi ünnepek fényessége, a gyógyulás öröme. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami emberi szív számára elérhetetlen, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Isten akaratának teljesítése, az esendőségben pedig a nélkülözhetetlen mindenkori bűnbánat lelkülete, az üdvösség útja. Ebben legyetek készen, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Isten végtelen irgalmából mindnyájan hivatalosak vagytok ide. Fiam megtett engem a keresztények segítségének, bűnösök menedékének, szomorúak vigasztalójának, testi-lelki betegek gyógyítójának. Akarja, hogy csillagkoronámból ragyogjon rátok Isten irgalmának biztató sugara. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadon. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus életeire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Mindörökké. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Ismét megrendezte a Mária Rádió a kilátó ima reggelit. 500 000 zarándok vett részt a pakisztáni Mária városába szervezett zarándoklaton. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Pakisztán 1 millió fős katolikus közösségéből 500 000 zarándok vett részt a Nemzeti Mária Zarándoklaton, Mariamatban, vagyis Mária városában. A 77. nemzetközi kegyhelyünnepre, amely szeptember 4-e és 6-a között volt, az ország minden egyházmegyejéből érkeztek hívek, sokan gyalog, kerékpárral vagy zarándok karavánokkal, olvasható a Vatikán News hírében. A több ezer kilométeres utat vállaló családok a szűzanya oltalmát és közbenjárását kérték. A szerzők

0: a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Zágráda Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken át vezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Zágráda Familia kriptájában helyezték örök nyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Zágráda Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudi öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya. A mai általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden tájáról érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A pápa olasz nyelvű beszédében folytatja majd a második vatikáni zsinat dokumentumai témájáról szóló katekézis sorozatát. Elmélkedésének középpontjában ma is a

0: Mohamed Spesle, arcipastor di Constitutio Les, Mospedic Mekirico, Sferkirik ünnepélyesen a Szent Atyát, az Atya, a Fiú és a Szent Élet nevében, békesség veletek.
1: Dal libro dei Salmi.
0: O Signore. Katekézis alapja, szentírási alapja, a Zsoltárok, a 8. Zsoltár 2. fejezet, 5-6-7 vers sorai, hallgassuk meg.
2: Uram, mi Urunk, mi csodálatos szélese világon a te neved, dicsőséged az egekig magasztalja. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz rá? Majdnem isteni lényé tetted, dicsőséggel és fölséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki, kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél. Ez az Isten igéje.
0: Istennek legyen hála.
3: Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Parole du Seigneur.
4: A reading from the Book of Psalms. O Lord, our Sovereign, how majestic is your name in all the earth. What are human beings that you are mindful of them? Mortals that you care for them. Yet you have made them a little lower than God and crowned them with glory and honor. You have given them dominion over the works of your hands. You have put all things under their feet. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura del libro de los Salmos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Palabra de Dios.
7: Gong du sheng yong ji. Shang zhu, women de zhu, ni de ming hao zai pu shi he qi mei miao. Shi ren suan shi me, ni jing dui ta huai nian bu wang. 人子算什么，你竟对他眷顾周详，竟使他稍逊于天神，以尊贵光荣做他冠冕，令他统治你手的造化，将一切放在他的脚下。以上是天主的圣训。
8: Leitura do livro dos Salmos. Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares. Quase fizestes dele um ser divino, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo submetestes a seus pés. Palavra do Senhor.

0: Księgi Psalmów. O Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Oto Słowo Boże.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Szeretettel köszöntök minden kedves zarándokot. Jó napot kívánok.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
2: A Gaudium et Spes zsinati konstitúció első fejezetét az emberi személy méltóságának szenteli. Hangsúlyozza, hogy ez a méltóság az alapja és feltétele azoknak az értékeknek, amelyeket napjainkban nagyra becsülnek, ugyanakkor ezeknek az értékeknek nem szabad elveszíteniük kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy elkerüljék azokat a lehetséges torzulásokat, amelyek az emberi szív romlottságából fakadnak. Az az út, amely lehetővé tette az emberi személy méltóság alapvető vonásainak és jogainak felismerését, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezete. Mindazonáltal az út, amelyet még meg kell tennünk, nem ért véget. Szembesülnünk kell azokkal a régi és új ellentmondásokkal, amelyek akadályozzák a méltóság teljes megvalósulását. Az egyház világosan felkínálja maga hozzájárulását, amikor emlékeztet arra, hogy az emberi méltóság magából, a személy létéből fakad. Erről a közelmúltban kiadott Magnifica Humanitas kezdetű enciklikámban is beszéltem. Vagyis minden személyt Isten azért gondolt el és akart, hogy belépjen a vele, másokkal és a teremtett világgal való közösség történetébe. Méltósága nem függ azoktól a képességektől, amelyekkel rendelkezik, gazdagságától vagy betöltött szerepétől, sem pedig attól, hogy helyes vagy helytelen döntéseket hozza. A méltóság olyan ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, az embert. Isten helyezte belé szeretetének kifejezéseként, amely soha nem szűnik meg. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökerezik, hogy olyan teremtmény, aki Isten képmására lett alkotva, és képes arra, hogy megismerje és szeresse teremtőjét. Ez egy olyan szeretett terv és szeretett ajándék, amely meghaladja a többi teremtett valóságot, ezeket Isten az ember gondjaira bízta, hogy uralkodjék rajtuk és használja őket Isten dicsőségére. A hitben megérthetjük az emberi személy méltóságának végső alapját, mert a fiú, amikor feltárja az atya és szeretetének misztériumát, teljesen megmutatja az embert önmagának, és feltárja előtte magasztos hivatását. A személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal. Ezért gyermeki kapcsolatot jelent Istennel, az atyával, valamint testvéri kapcsolatot Krisztussal és minden emberrel. A személy léte kizárja az önmagába zárkózó, önmagába irányuló életet. Személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat megosztandó ajándékként érzékeljük, és növekszünk, érettebbé válunk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ezt a méltóságot minden ember felelősségére bízták, ugyanakkor megköveteli a szolidaritást és az egymás iránti gondoskodást is, felülmúlva azokat a számtalan hamisítást és manipulációt, amelyek még ma is eltorzítják a méltóság felfogását és akadályozzák annak a megvalósulását. Az ember méltósága ellen a történelem során hozott döntések következtében még ma is igaz, hogy az ember meghasonlott önmagával, és az egész emberi élet, mind egyéni, mind közösségi szinten, a jó és a rossz, a világosság és a sötétség közötti drámai küzdelem jegyeit hordozza. Ez a törékeny és korlátozott állapot, azonban reménnyel szemlélhető, mert maga az Úr jött el, hogy megszabadítsa az embert, erőt adjon neki belülről, megújítva őt, és kiűzve a világ fejedelmét, aki a bűnrakságába tartotta. A Gaudium et Spes konstitúció azt is hangsúlyozza, hogy az emberi méltóság az egész személyt érinti. Ezért túl kell lépnünk a dualista szemléleteken, az ember test és lélek egysége. A test puszta tárgya való redukálása, amelyel az ember önkénnyel rendelkezhet, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem szabad megvetni az emberi testi életét, az ember testi életét, hanem jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni saját testünket. Éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendelte, hogy az utolsó napon feltámadjon. Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy testünk ne legyen a szív bűnös hajlamainak rabszolgája, hiszen mindannyian hordozzuk a bűn által okozott sebeket. Végül a Gaudium et Spes három különösen jelentős kifejezésben foglalja össze az emberi személy méltóságát. Az értelem, amely az embert az igazság kielégíthetetlen keresőjévé teszi. A lelkiismeret, amely által egységet és értelmet ad saját életének. Szabadság, amely saját döntéseinek felelős főszereplőjévé teszi. Ezek a dimenziók szorosan összekapcsolódnak egymással. A A Szentlélek, aki életed a Krisztusban, szabaddá tesz bennünket, és folyamatosan biztosít bennünket arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, és méltósággal rendelkezünk. Megszabadít a félelemtől, és végső célunk felé vezet, a halálon túli teljes élet felé, amelyet Krisztus megígért nekünk. Csak Krisztusban talál valódi világosságot az ember misztériuma, tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkának megértéséhez, és a vele együtt indulunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Isten képmására vagyunk teremtve Krisztus által, és Krisztusra való tekintettel, ezért olyan egyedülálló és kitörölhetetlen méltóságot kaptunk, amelyet semmi és senki nem vehet el tőlünk. Törekedjünk arra, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium világosságával és erejével. Továbbra is, kedves hallgatók, különböző nyelveken foglalják össze a Szent Atya katekézisét, majd különböző nyelvi zarándokokat köszönti a Szent Atya is. Mi is majd röviden összefoglaljuk a Szent Atya katekézisét. Maradjanak továbbra is velünk.
3: À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II dédie son premier chapitre à la dignité humaine en la rapportant à sa source divine, à savoir le Christ lui-même révélant à l'homme la grandeur de sa vocation. L'histoire de l'humanité nous fait voir la lutte dramatique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, la condition fragile et limitée de l'homme. Mais nous savons que le Seigneur est venu le libérer en le renouvelant au plus profond de lui-même et en chassant le prince de ce monde qui le tenait esclave du péché. Gaudium et Spes a mis en valeur trois dimensions de la dignité humaine étroitement liées entre elles. L'intelligence, qui fait de l'être humain un chercheur insatiable de vérité, la conscience, grâce à laquelle l'homme donne un sens et une cohérence à sa vie, et la liberté, qui fait de lui l'acteur responsable de ses propres décisions. Chers frères et sœurs, créés à l'image de Dieu, par le Christ et en vue de lui, nous avons reçu une dignité unique et indélébile. Engageons-nous à promouvoir cette dignité et à la défendre sans relâche à la lumière de l'Évangile. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
2: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, és arra hívlak benneteket, hogy csodálattal tekintsetek arra az emberi méltóságra, amelyet a Teremtőtől kaptunk. Ez a méltóság az egész személyt érinti, hiszen az ember test és lélek egysége, amikor tudatára ébredtek ennek a nagyságnak, megtaláljátok a szükséges erőt ahhoz, hogy saját életetek különböző területein megvédjétek és előmozdítsátok azt, szívből megáldalak benneteket.
3: Je salue cordialement les pèlerins de langue française que j'invite à s'émerveiller devant la dignité humaine reçue du Créateur. Celle-ci regarde la totalité de la personne, car l'être humain est unité de corps et d'âme. C'est en prenant conscience de sa grandeur que vous trouverez la force nécessaire pour la défendre et la promouvoir dans vos cadres de vie respectifs. Je vous bénis de tout cœur.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, para continuar con nuestras catequesis sobre la Constitución Gaudium et Spes, hoy he querido hablar sobre la dignidad de la persona.
2: Gaudium et Spes Konstitúcióról szóló katekéziseink folytatásaként ma az emberi személy méltóságáról szeretnék beszélni. A zsinati dokumentum hangsúlyozza, hogy ez a méltóság isteni eredetű, mert az ember identitásának alapja, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett és képes megismerni és szeretni teremtőjét. Kedves hallgatók, most spanyol nyelven a Szent Atya összefoglalja röviden a katekézisét, úgyhogy én akkor még nem fogom összefoglalni. Tehát a fiának a megtestesülése teljesen megmutatja az embert önmagának, és feltárja előtte hivatásának a magasztosságát. Ezért az emberi személy kapcsolatot igényel, elsősorban Istennel, majd pedig más emberekkel. Ebben az értelemben az ember mindig olyan ajándék, amelyet meg kell osztani másokkal, növekszik és éretté válik mások elfogadásában, kölcsönösségében és szolgálatában. Az emberi személy méltóságának három legjelentősebb kifejeződése van: az értelem, amely az embert az igazság kielégíthetetlen keresőjévé teszi, a lelkiismeret, amely által egységet és értelmet ad saját életének, és a szabadság, amely saját döntéseiért felelős emberré teszi. A szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Arra hívlak benneteket, hogy újra fedezzétek fel, és segítsétek elő önmagatokban és másokban azt az egyedülálló és kitörülhetetlen méltóságot, amelyet Isten képmására teremtett emberként kaptatok, és még inkább azt a méltóságot, amelyet Krisztus megváltása által nyertetek el. Az Úr áldjon meg benneteket. Nagyon köszönöm.
3: 圣父教宗将中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，关于梵蒂冈第二届大公会议文献《论教会在现代世界》牧旨宪章的要理讲授。今天我们集中思索关于人格尊严。 人的尊严源自我们作为按照天主的肖像而受造的子女身份。我们被赋予不同的恩典，理智为寻求真理，良心为辨识我们的终极招教，自由为择善而行。只有在基督内，我们才懂得我们的人格包含着关系， 且蕴含着将我们自身作为献礼奉献给天主与他人的招教。因此，让我们互相帮助， 一起守护和捍卫天主赐予我们的尊严，携手迈向我们的天乡。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
2: szeretettel köszöntöm a kínai zarándokokat. A Szentlélek szabaddá tesz bennünket, és a végső célunk felé vezet, arra a határon túli teljes életre, amelyet Krisztus feltámadása által megígért nekünk. Szívből megáldalak benneteket.
3: Santo
0: Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando a nossa reflexão, a Gaudium et Spes ensina que a dignidade humana está na base dos valores hoje mais apreciados, recordando sua origem sobrenatural. Deste modo, diante das ameaças, é necessário sublinhar que tal realidade decorre do próprio ser da pessoa, criada à imagem de Deus e não de um consenso. O Filho revela o homem a si mesmo e coloca-o em relação com o Pai e com os irmãos. Por isso, todos nós temos a tarefa de proteger e preservar essa vocação divina, pois nos encontramos divididos, imersos numa luta dramática entre o bem e o mal. O documento explica ainda que o ser humano, dotado de inteligência, consciência e liberdade, é essencialmente constituído de corpo e alma, e que negar a dignidade do corpo é, portanto, negar a da própria pessoa. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese.
2: Szeretettel köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat. Kedves testvéreim, világunk különleges módon arra kötelez bennünket, hogy megbecsüljük az emberi személy méltóságát. Mindenek előtt a bűn torzítja el Isten képét az emberben. Kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket minden ember méltóságának előmozdításában és megőrzésében. Az Úr áldjon meg benneteket.
0: Eis a tradução das suas palavras. Saúde com alegria todos os peregrinos de língua portuguesa. Queridos irmãos e irmãs, o nosso mundo exige de nós, de forma especial, que valorizemos a dignidade da pessoa. É sobretudo o pecado que desfigura a imagem de Deus no homem. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a promover e a salvaguardar a dignidade de cada ser humano. Que o Senhor vos abençoe.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sarete te che sento ma solo segnavi zorando cocato.
1: In particolare saluto i cresimati della diocesi di
2: Kulenushen. Kusente ma for liberti noro e chas media birma kuzoid. Aki ket fő pastoruk, Livio Corazza püspök, valamint papjai és hitoktatói kísérnek.
1: Accolgo con affetto i fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie della diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno. Come pure gli assistenti ecclesiastici della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre.
2: Különféle egyházmegyékből érkezett zarándokokat, különösen
1: siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la
2: Latina, Latina Terracina egyházmegye lelkipásztori egységhez tartozó híveket, valamint a Szenvedő Egyház Segítés Alapítvány egyházi asszisztensei. Isten képmására vagyunk teremtve, kötelezzük el magunkat arra, hogy az evangélium világosságával és erejével előmozdítsuk és megvédjük Isten gyermekeinek méltóságát. Tegnap ünnepeltük a boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét. Mária példája és agyai közbenjárása legyen életetek ihletője és kísérője. Mindannyiatokat megáldalak.

0: pápa, kiabálják háttérben, hallják a kedves hallgatók is a pápai áldás után, amely érvényes mindazok számára is, akik az éter hullámain keresztül hallgattak bennünket. Vegyük ezt az áldást, és a mai nap folyamán ezzel az áldással éljünk, és adjuk is tovább életünkkel. Búcsúzunk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
1: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
5: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Hírek.
1: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patrona Hungária iskolában Budapesten. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Ismét megrendezte a Mária Rádió a kilátó ima reggelit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patrona Hungária iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken át vezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotta.

Ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra szerkesztőink nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Voltár Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. A mai napi evangéliumnak nem a köznapról való evangéliumot választottam, mert hiszen ma van alternatíva, Klaver Szent Péter áldozópap nem kötelező liturgikus emléknapjához kapcsolódó evangélium. Ez az evangélium Máté könyvének 25. fejezetéből, a 31. verstől a 40. versig terjedő rész. Ez így hangzik. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, s ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked? Vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Eddig tart a kijelölt evangéliumi szakasz, de nyilván a kedves hallgatóink is pontosan tudják, hogy ennek van szerves folytatása, amikor

A király, a példabeszédbeli király a balján állókhoz szól, és minden, ami eddig igen volt, az nemmé változik. Távozzatok tőlem, gonosztevők, mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni, stb. Stb. Hogy ennek a szentnek, Clever Szent Péternek az emléknapján csak az első szakaszát kínálja az egyház olvasásra, magának ennek a szentnek az élete, a magyarázat, mert hiszen olyan életet élt, hogy nála a második eset szóba se jöhetett volna. Abban az időben élt, amikor Európából sorra érkeztek a rabszolgaszállító hajók Amerikába, és 22 évesen belépett a jezsuita rendbe, és a fogadalom letételek után abban a kikötőben szolgált, ahová ezek a hajók jó részt beérkeztek, és gyakorlatilag az egész jezsuita élete ezeknek a rabszolgáknak a szolgálatából állt. Úgy is nevezte magát, mint a rabszolgák rabszolgája. Ezt vállalta ő, nyilván ennek az evangéliumnak az indítása kapcsán is. Most akkor nézzük meg közelebbről ezt az evangéliumot. Mi nagyon sokszor mást gondolunk arról, hogy mi lesz a végső ítéletnek az alapja. Esetleg arra gondolunk, hogy lehet, hogy majd azt kérik számon tőlünk, hogy most hány vasárnapi misét mulasztottunk, vagy hány olyan nap volt az életünkben, amikor nem imádkoztunk, vagy tudjuk-e egyáltalán kívülről a 10 parancsolatot, vagy a mi atyánkot, vagy a hiszek egyet, rózsafűzéreztünk-e egyáltalán az életünkbe, és különben is a szánkkal megvallottuk-e a hitünket. És furcsa, hogy amikor Jézus az utolsó ítéletről tanít minket, ezek közül egyetlen egyet sem hoz szóba, hanem azt mondja, hogy volt-e szeretet az életedben? Gyakorlatilag ezt kérdezi, ezt nézi. Nyilvánvaló, hogy az üdvösséghez Isten kapcsolat kell. De az Isten kapcsolat ez miben merül ki, vagy miben foglaltatik? Nyilván fontos dolog, hogyha az ember hitre jutott, hogy akkor gyakorolja a hitét, megvallja a hitét. De ennél az üdvösség talán tágabb fogalom, mert olyannak is van Isten kapcsolata, aki erről nem is tud. Fábor vaskarikának tűnik, de ezért nem mondja ki az egyház azt, hogy aki nem az egyházon belül van, már úgy értve jogilag, a meg nem keresztelteknek a tömegére gondolva, nem állítja azt az egyház, hogy azok nem jutnak közel az üdvösséghez, vagy nem üdvözülhetnek. Inkább a helyes lelkiismeretet helyezi fókuszba ilyen szempontból az egyház. És Jézus mit mond? Éhes voltam, ennem adtatok. Szomjas voltam, innom adtatok. És akkor a jók, akikhez szól Jézus, értetlenkedve állnak a dolog előtt, mert hiszen ők nem is találkoztak személyesen Jézussal. Mikor adtak volna neki enni vagy inni, vagy mikor látogatták volna meg, és Jézus a leglényegesebb mondatot kimondja, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Tehát ha az üdvösséghez Isten kapcsolat kell, akkor Jézus az ítéletről szóló beszédében arra helyezi a hangsúlyt, hogy ez nem valami olyasmiféle kapcsolat kell, amit a saját korának a farizeusai végeztek, az aprólékos törvénybetartás, és hát sokszor inkább az, hogy törvénymagyarázatban hogy is lehet valahogy legálisan kikerülni, vagy mikor nem érvényes egy-egy törvény, hanem magát azonosítja az elesettekkel. Tehát, hogyha Jézussal kapcsolatba akarok lenni, ha azt akarom, hogy Isten kapcsolatom legyen, akkor az elesett emberrel kell, hogy kapcsolatom legyen. Egy idős, bölcsés, azóta már elhunyt jezsuita atya, Jálics Ferenc egyik könyvében valahogy úgy fogalmaz, hogy ha azt akarjuk tudni, hogy milyen az Isten kapcsolatunk, akkor nem kell a fantázia világba menekülnünk és a képzeletünket segítségül hívnunk,
hanem egyszerűen vizsgáljuk meg, hogy úgy általában az embertársainkkal milyen a kapcsolatunk. És hogyha mondjuk az embertárssal kapcsolatban mondjuk egy ilyen 40%-os például az elutasító magatartás, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az Isten kapcsolatunk is ilyen. Hogy habár nem kapjuk magunkat rajta sokszor, de az Istennel való kapcsolatunkra is jellemző, hogy a 40%-ban mondjuk elutasítjuk az Istent. Nem szükséges tehát képzelegnünk. Vizsgáljuk meg az emberrel való kapcsolatunkat. Most nézzünk egy olyan esetet, hogy ha valaki hitetlennek mondja magát, tehát úgy gondolja, hogy ő nem hisz Istenben, de ő is beletartozhat ebbe a csoportba, akiket az atya, a király a jobbjára fog állítani. Mert ugyanis nem az fogja megkérdezni, hogy megvallottad-e a száddal a hitedet, hanem ugyanezt. Éhes voltam és ennem adtál, igen. Szomjas voltam és innom adtál, igen. Ez az egész evangéliumi szakasz valamilyen módon azt üzeni nekünk, amit olvasunk az írásban, hogy az én utaim nem a ti utaitok. Jézus más helyen azt mondja, hogy vámosok és utcanők megelőznek titeket az Isten országában. Ezzel kapcsolatban persze kell egy megjegyzést tennünk, hogy nem szabad ezt ilyen vadliberális módon érteni, hogy hát Jézus a bűnösök barátja, és tulajdonképpen akkor hát majd mindenkit szépen beemel az üdvösségre, tulajdonképpen nem kell nekünk semmiféle erőfeszítést tennünk, az Isten úgy fogad el minket, ahogy vagyunk, úgy szeret minket, ahogy vagyunk. Természetesen ez igaz. Az Isten bármilyenek is vagyunk éppen aktuálisan, végtelenül szeret minket, és elfogad minket. De azt akarja, hogy kiemelkedjünk a nem vele kompatibilis állapotunkból. Vámosok és utcanők, igen, Jézus a bűnösök barátja, a bűnösökért jött. Azt mondja, hogy a betegnek van szüksége az orvosra. De az orvosra nem úgy van szüksége a betegnek, hogy az orvos oda megy és megsimogatja, és azt mondja, hogy jó van, maradjál továbbra is beteg. Hanem az orvos gyógyítani akar, Jézus megváltani akar. Jézus, amikor a bűnös emberrel találkozik, mindig kimozdítja a hát a mai szóval, divatos szóval mondva, a komfortzónájából. Bemegy a bűnöshöz, vele étkezik, tehát közösséget vállal vele, de nem azért, hogy a bűnös ember beleragadjon abba az állapotba, hanem hogy kiszólítsa belőle. A mai evangéliumnak az előzménye, hogyha kicsit elébb ugrunk a Máté evangéliumában, a 25. fejezetnek az eleje felé, ott a talentumokról szóló példabeszéddel találkozunk. És mi történik azzal az emberrel, aki nem kereskedik a talentummal, amit kapott, hanem elássa? Nagy szidást kap a gazdától, amikor hazaérkezik, és azt mondja a gazda, az úr, hogy vegyétek el tőle ezt az egyet is, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mi is ez a talentum, amit nem szabad elásnunk? A talentum a legnagyobb ajándék, amiben az emberségünket, az igaz emberségünket meg tudjuk élni. Mi is ez az igaz emberség? Az Isten képmás emberség. Az legnagyobb ajándék az Istentől, amit kaptunk, hogy megéljük az Isten képiségünket, vagyis az igaz emberségünket, amire igazán teremtett minket, az a szerető képességünk. És ennek föltétele a szabad akarat. A szabad akarat és a szerető képesség. Amikor Jézus azt mondja, hogy te haszontalan szolga, akkor azért mondja a példabeszédében ez az úr, mert az a szolga nem élt az ajándékkal, amit kapott. Mi a legfontosabb talentum? Tudunk szeretni. A mai evangéliumban mire irányítja rá Jézus a figyelmünket? Ez a képesség, hogy használjuk-e a szeretetünket. Hogy nem csak, hogy képesek vagyunk rá, de tesszük is-e a szeretetnek a cselekedeteit. Ez határozza meg, hogy a végső ítéletkor jobb vagy bal oldalon állunk.
figyelmeztetés a mai evangélium arra, hogy létezik baloldal, létezik kárhozat. Pilinszky a kárhozatot úgy jellemzi, hogy lezárt. Az a kérdés, hogy ezt gyakorlom-e az életemben. Hogy az ember és az Isten előtt lezárom magam. Mert hogyha ezt gyakorlom, akkor félő, hogy a végső találkozáskor is ezt fogom tenni. Hogy nem is akarok jobb oldalra állni. Mert érzem azt, tudom azt, hogy semmi közöm hozzá. Kedves testvérek, nagyon lényeges, hogy a mi életünkben is, mint ahogy Jézus életében is, az igen valósuljon meg. Az igent gyakoroljuk be. Igent az Istenre, és igent az embertársra. Mert ez lesz az alapja annak, hogy amikor a végső találkozáskor ott állunk Jézus előtt, akkor nem azt fogjuk kérdezni magunktól, hogy mi az ördögöt keresünk mi itt, hanem azt fogjuk mondani, hogy végre valahára látlak téged. Az Isten kapcsolat orientált, hiszen maga is szent háromságos közösség, aminek az összetartó ereje a mindent oda ajándékozó és mindent elfogadó szeretet. Erre hív minket minden nap Jézus, mert ez az a mód, ez az a létmód, ami bekapcsol minket a szent háromságos szeretet áramba. Hogyha így teszünk, akkor nem kérdés számunkra, hogy mit kell tennünk, amikor éhezőt vagy szomjazót látunk, és az sem kérdés számunkra, hogy akkor nem csak azt az éhezőt és nem csak azt a szomjazót látjuk, hanem a mi Urunkat látjuk. És a vele való kapcsolat összekapcsolódik az embertársal való kapcsolattal is. Clever Szent Péter a rabszolgák rabszolgájává tette magát, nekünk is valami hasonló módon kell hozzáállnunk az embertárshoz, hiszen így tudunk hozzákapcsolódni a mi Urunkhoz, Jézushoz, aki önmaga a nekünk ajándékozott élet.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Szeptember 9-én szerdán önök a Jó hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után 4-szeres jubileum Török Szent Miklóson. Több mint 4000 új hallgatóval indulhat a tanév az EGRI Egyetemen. 25 éve vannak Miskolcon Teréz anya nővérei. Hazatértünk az Isten szülő oltalma alá. Újra megnyitja kapuit a debreceni görög katolikus főszékes egyház. Hétvégén, szeptember 12-én és 13-án tartják Kisboldogasszony búcsúját Mária Pócs nemzeti kegyhelyünkön. Egyedülálló színdarabbal és családi nappal ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Az egyház a hit letéteményese és nem feltétlen birtokosa. Mondják, hogy a pápa mindent megtehet. Nem tehet meg mindent, mert a hit szabálya őt is köti. Őriznie és védenie kell a hit tisztaságát. A szeretet mellett ez a másik követelmény, amit minden keresztény felé mércéül állítunk. Hit és hűség. A felismert igazságot mindenkinek lelkiismeretében követnie kell. A lelkiismeret ellen elkövetett cselekedetek épp úgy bűnök, mintha valaki egyáltalán nem követné a benne megszólaló isteni szót. Többszörös jubileumot ünnepeltek Török Szent Miklóson szeptember 1-én. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola, 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, 15 éves a Szent Kristóf Katolikus Tagovoda, és szintén 15 éve annak, hogy az EGRI Főegyházmegye az intézmény fenntartó. Az általános iskolában kezdődő programon Polyák Tóth Klára intézményi főigazgató köszöntötte a megjelenteket, köztük Juhász Ferenc, pasztorális helynököt, és Markot Imre polgármestert. A főigazgató beszédében emlékeztetett. 100 év alatt gyermekek ezrei tanultak meg írni, olvasni, gondolkodni, álmodni és hinni önmagukban ezek falak között. Ezt követően az iskola történetét mutatta be néhány mondatban. Az ünnepség ezután a gimnáziumban folytatódott. Mind az általános iskolában, mind pedig a gimnáziumban iskola történeti kiállítással idézték meg a hosszú évtizedek történéseit. Az iskolai ünnepi percek után közös hálaadó szentmisére gyűltek össze az intézmények tanárai és diákjai a Szent Háromság templomban. A szertartás után megkoszorúzták Pánti Endre sírtábláját, majd Bordás Péter plébános megáldotta az oltár elé helyezett iskolatáskákat, ezután pedig az iskola kezdő elsősök megkapták az egyen nyakkendőiket. Lezárult a 2026 évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptembertől pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Mindezek eredményeként 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma várhatóan meghaladja a 4000 főt. Miskolcra településük 25. évfordulóját ünnepelte a Szeretet Misszionáriusai, vagy más néven a Teréz anya nővérei rend augusztus 29-én. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be a környékbeli papság közreműködésével. Azt a szeretetet, amely betöltötte Teréz anyát, 25 évvel ezelőtt élő, megtapasztalható módon idehozták a nővérek Miskolcra, hogy a legszegényebbek között végezzenek szolgálatot. Isten áldja meg őket és Teréz anyát, mondta beszédében a főpásztor. Hangsúlyozta, ez a szeretet nem önmagától való. Teréz anya úgy fedezte fel, hogy felismerte az Isten iránta való nagy szeretetét. Hozzátette, nem könnyű szolgálat szeretni, mert sokan nem értik meg az ingyenes szeretetet. Isten szemével kell látnunk a világot, tudva, hogy meghívásunk van az örök életre. A szentmise végén a rend nevében Dominika nővér megköszönte a főpásztornak az egyházmegye gondoskodását, valamint számos helyinek azt a sok segítséget, amit az évtizedek alatt a nővérek számára önzetlenül nyújtottak. Újra megnyitja kapuit a debreceni görögkatolikus főszékes egyház. Október 3-án ugyanis újra szentelik a több mint 100 éves megújult debreceni istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyházat, vagy ahogy sokan ismerik, az Attila téri templomot. A több mint 100 éves épület teljes körű rekonstrukciójáról 2023-ban született döntés. A beruházás célja az volt, hogy a főszékes egyház hosszú távon is méltó módon tölthesse be szerepét, megőrizve történelmi és művészeti értékeit, ugyanakkor korszerű, biztonságos és a mai kor elvárásainak megfelelő környezetet biztosítva a görögkatolikus közösség számára. A nagyszabású rekonstrukció eredményeként nem csak műszakilag újult meg város egyik meghatározó egyházi és építészeti öröksége, hanem belső tereiben és liturgikus környezetében is megújulva várja vissza a híveket. 2015 tavaszán a Szent Atya rendelkezése nyomán Debrecen lett a Hajdúdorogi Főegyházmegye központja, egyben a görögkatolikus metropolia székhelye is. Ennek következtében az Attila téri templom főszékes egyházi rangra emelkedett. A templom megépítése óta a görögkatolikus egyház folyamatosan gondoskodott az épület állapotának megőrzéséről, a több mint 100 év azonban már olyan mértékű beavatkozást tett szükségessé, amely már nem halasztható tovább. A most lezáruló beruházás ezért a főszékes egyház teljes körű megújítását tűzte ki célul. A felújítást támogatta a magyar állam, emellett a főegyházmegye saját forrásai és a hívek adományai is hozzájárultak a munkálatokhoz. Az újraszentelést megelőző napokban a főszékes egyház különleges módon tárja ki kapuit. Azon a héten bárki megtekintheti a megújult épületet, és olyan belső terekbe is bepillanthat, amelyek a templom mindennapi működése során általában nem látogathatók. A szervezők szándéka, hogy az újraszentelés előtt a megújult főszékes egyházat minél többen megismerhessék és magukénak érezhessék, a hívek és érdeklődők egyaránt. Az újraszentelést megelőző este vírasztást tartanak, október 2-án pénteken 18 órától. Az újraszentelés október 3-án szombaton 10 órától kezdődik. További részleteket a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján találnak. Hétvégén, szeptember 12-én és 13-án tartják Kisboldogasszony búcsúját Mária Pócs nemzeti kegyhelyünkön. Az ünnepi Szent Liturgia főszónoka Kocsis Fülöp metropolita lesz. Egyházunk szeptember 8-án emlékezik meg Szűz Mária születéséről. Az ünnep alkalmából minden évben megtartják kis boldogasszony búcsúját a nemzeti kegyhelyen. A híveket római és görögkatolikus szentmisével várják a hétvégén. Lesz gyónási lehetőség, vírasztás. A búcsú részletes programját megtalálják a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. Ebből az alkalomból a Váci Egyházmegye sajtóközleményt adott ki. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintünk egymásra, hogy szeretettel fordulunk közösségeink tagjai és minden jó akaratú ember felé. Koncertek, bűvészmutatvány, kézműves foglalkozások, népi játékok, ugrálóvár várják a családokat a palota kertben. A nap folyamán önállóan bejárhatók lesznek, a püspöki palota 250 éves barokk épületben található különleges hangulatú szalonok, Nagy Boldogasszony Székes Egyház és a torony kilátó. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagy Boldogasszony Székes Egyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be. Egyedülálló történelmi színdarabot is bemutatnak a Székes Egyház előtt 500 önkéntes közreműködésével, Együtt építjük címmel, melynek szerzője és rendezője Meskó Zsolt. A sajtótájékoztatóról a részletes beszámolót megtalálják a Váci Egyházmegye honlapján. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Szerda van, évközi 23. hét.

Az imádság elején tudatosítom, életem ajándék. Az életet minden pillanatban most is Istentől kapom. Isten teremtménye vagyok. Körbe tekintek, mi az, ami most körülvesz. Belehallgatok környezetem hangjaiba, mit hallok. Észlelem a testemet, amint most itt vagyok. Jelenlétemmel, az imádságra szánt időmmel tiszteletemet és hálámat fejezem ki Isten iránt. Beleérzek szívem csendjébe. Milyen vágy az, ami most Isten felé visz? Kifejezem Istennek azt, ami most felé vonz, amit adni szeretnék neki, vagy amit most ajándékként kérek tőle.

0: Meghallgatom a Szentírás szavait.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Akkor szemeit tanítványaira emelte, és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert kielégítenek benneteket. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, és kivetik neveteket, mint gonoszat, az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és vigadjatok, mert íme nagy a ti jutalmatok a mennyben. Hiszen atyáik éppen így cselekedtek a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert majd gyászoltok és sírtok. Jaj nektek, amikor mindenki magasztalt titeket, mert atyáik éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal.

Döbbenetes ellentétek feszülnek ezekben a szavakban. Minél inkább jólétben élünk itt a Földön, annál rosszabb lesz a sorsunk a mennyben. És fordítva, minél többet nélkülözünk, annál nagyobb lesz a jutalmunk. Jézus arra hív, hogy merjünk áldozatot vállalni. Merjünk lemondani a jólétről, elismerésről, élvezetekről, a mennyek országáért. Minden veszteség, minden hiány, amit itt elszenvedünk, kárpótolva lesz az Isten országában. Túlzás lenne azt állítani, hogy a földi javak mind mérgezettek. Noha szó szerint olvasva az evangéliumi szakaszt, akár így is értelmezhetnénk Jézus szavait. Az értékek sorrendje azonban világos. A legnagyobb földi jónak sincs semmi értéke számunkra, ha az elvonja figyelmünket az Isten országának kincseitől. Most gondolataimban felidézhetem azokat a hiányokat, amelyek áldozatvállalást jelentenek számomra. Azokra a dolgokra is gondolhatok, amelyek megelégedéssel töltenek el. De talán mégsem annyira szükségesek, mint amennyire ragaszkodom hozzájuk.

0: Ahogy figyelek újra az evangéliumra, az egyik tanítvány szerepébe helyezhetem magam. Jézus itt, most hozzám beszél.
1: Akkor szemeit tanítványaira emelte, és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert kielégítenek benneteket. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, és kivetik neveteket, mint gonoszat, az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és vigadjatok, mert íme nagy a ti jutalmatok a mennyben. Hiszen atyáik éppen így cselekedtek a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert majd gyászoltok és sírtok. Jaj nektek, amikor mindenki magasztal titeket, mert atyáik éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal.

Mit szeretnék most felajánlani? Milyen veszteség, hiány, szenvedés, amit a mennyek országáért elfogadással tudok vállalni? Kérhetem az Úr kegyelmét, hogy ne ragaszkodjak semmihez, amire nem lesz szükségem az Isten házában. Hálát adhatok azokért a dolgokért, amiket földi zarándok utamon ajándékul kaptam.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patróna Hungarié iskolában Budapesten. A béke a szívben kezdődik, gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudio Si animátor kurzus. Életleckék boldog salkaházi Sára szociális testvérnaplójából. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patróna Hungarié iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. A béke a szívben kezdődik gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudato Si animátor kurzus. Az immár 5. magyar nyelvű képzést a Laudato Si mozgalom, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate bizottsága és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szervezte, közli a Magyar Kurír. Az 5 csütörtöki alkalomból álló 2 órás online kurzus szeptember 24-től október 22-éig tart. A szervezők mindenkit várnak, aki tenni is szeretne valamit a teremtésvédelemért. A résztvevők azt keresik, hogyan kapcsolódik össze a teremtett világ védelme, a hit és a mindennapi élet, valamint mit tehetünk itt és most a saját közösségeinkben a közös otthonunkért. Az ingyenes tanfolyam elvégzését követően pedig emléklapot kapnak, és ezzel belépést a Laudato Si animátorok nemzetközi hálózatába. Kérdés esetén Darányiné Szabó Eszter válaszol az lsa@naphimnusz.hu e-mail címen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutatnak be, írja a Magyar Kurír. A jubileumi ünnepre készülve a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze, mely arra hív, hogy Salkaházi Sára életén, írásain és az evangéliumon keresztül gondoljuk át saját életünket és döntéseinket. A szociális testvér vértanú halált halt 1944-ben, miközben üldözöttek életét próbálta megmenteni. Naplójából egy olyan ember képe bontakozik ki, aki a nehézségek között is Istenhez kötötte életét. A lelki gyakorlat napi egy imára szánt órát igényel 6 napon át. Ehhez a Magyar Kurír oldalán minden nap egy-egy szentírási rész és idézetek találhatóak Sára testvér naplójából. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szizanyag közbejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhony szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhonyt hozzám tartozó szeretteim lelküdösségét, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a papokért, szerzetesek imatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalma szeretetéért, és imád kérek hazánkért, szűzanya oltalmába ajánlva hazánkat, és Isten irgalma szeretetében, hogy ölelje körül Isten irgalma szeretete, és minden bűnösért, az ő megtérésükért és a békéért az egész világon. Köszönöm.
5: Imád kérek az USA-ban élő rokonaimért, Éváért, Gabrielláért, Sensért és Májszért. Isten áldja meg őket, és tartsa meg őket egészségben, békességben és szeretetben. Köszönöm szépen!
6: Kérek imád a családom és az elhunyt tagjaiért, a férjem és a nátonom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kár a szenvedélytől, óvja meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, minden betegért és mindnyájunkért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért és a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért.
7: Jó napot kívánok! Én imád szeretnék kérni a férjem megtéréséért, hogy rajtam ne hatalmasodjon el a kezdődő betegség, és hogy a cicánknak a nyaksebe gyógyuljon be. Köszönöm!
8: Megköszönöm az eddig kapott sok-sok kegyelmet a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak. Kérném a további segítségüket is, és a Szent Lélek kiáradását és vezetését családunkra. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Isten neki szent. Ebben is kérem a szűzanyának a közbenjárását és a Szent Lélek további vezetését. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, családom, élő és elhunyt tagjaiért, a világ békéjéért és Magyarország békéjéért. Nagyon szépen köszönöm.
5: Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békéért, megélhetésünkért, halottaink lelki nyugalmáért, és az unokám sikeres vizsgálatáért, hogy ne legyen semmi komoly baja, a Mária Rádió minden dolgozójáért, és a maga egészségéért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni, elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. közösimát szeretnék kérni. Hálából a kapott és a kért kegyelmekért, a szűzanya tiszteletére, akinek ma van a születésnapja, és az egyház kis boldogasszonyként tiszteli és szereti a szűnövét. Köszönöm a családomat, amelyet kaptam tőle, a legkisebbtől a legnagyobbig, a szeretett élő és meghalt család tagjaimért, hogy vannak nekem, hogy voltak nekem, és hogy a szűzanya befogadott eddigi életem során az ő kis szívébe. Tagja lehettem az egyháznak, amelyet fia alapított, és ő szeret engem, és én is nagyon szeretem a szűzanyát. Az eddigi életemért hála. Köszönöm szűzanyám mindent, amit eddig adtál. Hála is, áldás legyen szent nevednek. Mindenért, minden napért, mindenkiért az életemben.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Amint kívánkozik a szarvas a forrás vízére, úgy kívánkozik a lelkem utánad, Istenem. Isten szomjazza a lelkem, az élő Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a népednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre most, és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, meg neki és földön, és Jézus Krisztus az ő egyszülött fiában, mi úrban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk.

0: és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és Istenét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, amikünk Jézus Krisztusnak testét és vérét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jöjjetek! Örvendezünk az Úr szikája előtt, dicsőítettünk előttünk szikvelé, magasztaljuk őt zsoltár zengve.
4: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térre, Urunk, alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk. Bár hallgatnátok ma Isten szavára. Népem, ne légy kemény szívű.
3: Részletek Szent Bernát apád beszédeiből. Először is álljunk meg szilárdan a bástyán, támaszkodjunk teljes erőnkből a legbiztosabb sziklára, Krisztusra, hiszen írva van, sziklára állított engem, azután lábam erőt öntött. Emlékezzünk ezzel a szilárd alapon állva, hogy belássuk, mit mond nekünk, és mit feleljünk az ő számon kérő szavára.
5: A szemlélődés első fokozata, szeretteim, hogy fontolgassuk kitartóan, mit akar az Úr, mi kedves előtte, mit fogad szívesen tőlünk. Minthogy pedig sokban vétkezünk minnyájan, és bátorságunk megtorpan az ő akaratának tökéletessége előtt, és nem tudunk sem egyesülni vele, sem pedig hozzá felemelkedni, alázkodjunk meg a magasságbeli Isten hatalmas keze alatt. Tegyünk meg mindent, hogy irgalomra méltók legyünk az ő irgalmas tekintete előtt, és kérjük, gyógyíts meg, Uram, és meggyógyulok, szabadíts meg engem, és megszabadulok. Vagy, Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
4: Add, Urunk, hogy így édesanyán közbenjárására megszülethessék a földön a béke. Téged kérünk, magyarok nagyasszonya, mint anyánka. Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordíts felénk könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra szeplőtelen szíved. Hevítse át szívünket, szeretett lángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. Amen. Mária, béke királynője,
2: könyörög érettünk.
4: Mária, magyarok nagyasszonya,
2: könyörög érettünk.
4: Mária, világ győzelmes királynője,
2: könyörög érettünk.
4: Mária, betegek és szomorúak vigasztalója,
2: könyörög érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényünk gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondod az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretői formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hodartás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember kalántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus hordozott az imádban, az oltári szentségben gyermekén némát csodálkozó, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napközép bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódon előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozáltal örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkére, írt ez az erő a hitből fakad. tudja, hogy oda tartja a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonsága megerősítést is nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, amilyen felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet, de ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlél, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívbe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívbe véste az evangéliumot, az örömhír, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét. A megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
4: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjük, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Oltárának elmondására megemlékezve higgyük, amit magukba foglalkanak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
4: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Ismét megrendezte a Mária Rádió a kilátó ima reggelit. 500 000 zarándok vett részt a pakisztáni Mária városába szervezett zarándoklaton. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Pakisztán 1 millió fős katolikus közösségéből 500 000 zarándok vett részt a Nemzeti Mária Zarándoklaton, Mariamadban, vagyis Mária városában. A 77. nemzetközi kegyhelyünnepre, amely szeptember 4-e és 6-a között volt, az ország minden egyházmegyejéből érkeztek hívek, sokan gyalog, kerékpárral vagy zarándok karavánokkal, olvasható a Vatikán News hírében. A több ezer kilométeres utat vállaló családok a szűzanya oltalmát és közbenjárását kérték. A szerzetes atya meghatottan nyilatkozta, hogy a hit lenyűgöző megnyilvánulása ez. A zarándoklaton keresztények mellett muzulmán és hindu hívek is jelen voltak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik. A heves esőzések és a nehéz időjárás sem tántorította el a résztvevőket. Az idei eseményen a ferencesek a rózsafüzért Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékezve a békéért ajánlották fel. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken átvezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Sagrada Familia kriptájában helyezték örök nyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Sagrada Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudí öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Szili Bogárka vagyok, 23 éves. Négyen vagyunk testvérek, én vagyok a harmadik. Alapvetően egy katolikus családban nőttem fel. Szüleim is ezt az értéket hozzák, így nekünk is ezt adták tovább. Úgyhogy tulajdonképpen sosem volt kérdés, hogy kell-e mennie misére, vagy milyen értékeket fognak átadni. Hitarra jártam általános iskolában, aztán 8. koromban mentem át a Patona Hungária gimnáziumba, és ott töltöttem a gimis éveimet. A Patonában nagyon fontos értékeket kaphattam, azonban a saját hitem akkor még igen gyerekcipőben jár, szóval igen, tudtam, hogy van Isten, meg fontos volt. A Sörösött mozgalomhoz 2008-ban csatlakozott a családom, tehát ott még jobban tudtam ilyen közegben lenni. Sokszor gyerekvigyáztam, szóval abban a légkörben egészen hamar belekerültem. De ettől függetlenül a gimnáziumban nem tartottam olyan fontosnak. A baráti társaságom is olyan volt, akik oda jártak, de alapvetően nem volt számukra annyira fontos a hit. Így ezáltal sem tudtam közelebb kerülni. Nem feltétlen olyan irányba mentem, ami a hithez közelebb vitt volna, inkább csak talán távolabb voltak rosszabb szokásaim. Aztán a gimnázium vége felé érettséginél fogalmazódott meg az bennem, hogy vágyom valami közösségre, vágyom valami többre, hogy ki fogok most szakadni ebből az iskolából, ráadásul én kollégista voltam, volt egyfajta szigor, vagy egy határ, amiket itt be kellett tartani, és hogy kikerülök a nagyvilágba, akkor így én hogy is fogok jelen lenni, meg hova fogok tartozni, ez ilyen nagy kérdés volt bennem. Meg vágytam olyan közösségre, ahol mély barátságokra lehetek, és ezt így az imámba is belevittem. És érettségi után elmentem a lelkes napokra, ami egy ifjúsági tábor, ez egy katolikus, karizmatikus tábor. Abban a táborban volt egy személyes találkozásom Istennel, ami nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. Ott olyan Isten élményem volt, ami még mai napig itt van a lelki szemeim előtt, és az volt egy olyan pont, ami egy nagyobb változást hozott az életembe. A lelkes napokon hallottam az Új Jeruzsálem katolikus közösségről, ami nagyon megtetszett, ahogy hirdették, illetve azon a nyáron még részt vettem a Hegy Gólya táboron is. Tehát itt ezen a nyáron rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik hasonló értékrenddel rendelkeztek, és szeptembertől így csatlakoztam is ehhez a közösséghez, ez az Új Jeruzsálem közösséghez. Ráadásul ez azért is volt egy nagy élmény, mert nem úgy mentem oda, hogy hú, egyedül vagyok, nem ismerek senkit, hanem már ebben a lelkestáborban, meg a hegyen már megismertem embereket, és így kvázi egy társaságként csatlakoztunk ez a közösséghez, és ez már ilyen nagyon nagy élmény volt nekem. Persze az újdonság része is, hogy hú, ez most milyen izgalmas, de közben meg volt egy nagyon nagy öröm bennem, hogy és be is ugrott, hogy én ezért imádkoztam, és megkaptam a jó Istentől. És tulajdonképpen ez a megtérés, mert azt mondom, hogy a lelkes napokon volt ez a felnőtt megtérésem, ha ezt így lehet mondani. Ez nem egy pillanat volt, mert akkor volt egy nagy találkozás, de én abszolút azt éltem meg, hogy ez egy folyamat volt, hogy a közösségben is kaptam még többet az emberek által, a közösség által, és tényleg így elkezdtem azt tapasztalni, hogy így nagyon formálódik az életem, hogy tisztulnak benne a dolgok, a Sörstadthoz való tartozásom is. Az az érdekes, hogy a gimi alatt inkább passzív voltam így a mozgalomban, és térítségi után visszaköszönt, így a Sörstadt meghívtak egy ilyen portréink nevezetű csoportba, ami 2 éven át tartó, és fejlődhetünk Sörstadtban, illetve önismeretben,

0: ennek köszönhetem, hogy visszakerültem ebbe a mozgalomba, és jelenleg is a Sömszet mozgalom tagja vagyok. Az ominózus nyár után nagyon nagy öröm volt bennem, nagyon nagy lelkesedés, hatalmas boldogságot éreztem, hogy tartozom valahova, hogy elfogadnak az emberek, hogy önmagam tudok lenni, mert valahol a gimnáziumban így utólag éreztem azt, hogy valahogy más voltam, és hogy olyan érdekes volt ezt megtapasztalni ezután a nyár után. Alapvetően egy nagyon pohókás, extrovertált és pörgős lány vagyok, és ez a gimnáziumban is megvolt, de a megtérés után valahogy ez így sokkal ragyogóbb volt, és vagy az emberek is ezt látták rajtam, hogy valami más. Tulajdonképpen, ami jelentősen megváltozott, az az, hogy volt egy döntésem, hogy én Jézussal szeretném élni az életemet. Kicsit akkor még naív voltam, hogy hú, akkor így megoldódik minden, és most minden csodálatos, nyilván ez a kezdeti wow élmény nagyon ott volt, és nagyon azt gondoltam, hogy semmi problémám nem lesz az életben. Szóval ez jelentősen ott volt egészen sokáig, fél évig, egy évig extázisban éltem. Aztán egy-két évvel később jöttek a szárazabb időszakok, akár az ima életemben, akár így a közösség terén, akár így a kapcsolataimban, hogy most ki fontos, ki nem fontos, hogy változnak ezek. Az, hogy visszatértem Sönstadban, ez is egy nagyon szép út volt, főleg ez a két év, ami alatt ezen a portringen részt vettem. Itt a Máriával való kapcsolatom is nagyon-nagyon sokat fejlődött, növekedett, közelebb kerültem hozzá, és lett egy egészségesebb hozzáállásom. Nagyon távoli volt nekem Mária, nem tudtam, hogyan álljak hozzá, nem tudtam, hogy ő most így ki, mi, milyen helyen áll, stb. És olyan jó volt, hogy ha bár hosszú út volt, szóval voltak bennem kételyek, tényleg akár az egész Sönstadtnak az értékei kérdés volt bennem, hogy ez tényleg valós-e, hogy Máriához való közösség. Az mit is jelent pontosan, és hogy kell-e ez? Tehát, hogy abszolút ilyen alap kérdések voltak bennem, és ezt annyira gyönyörű volt megélni, hogy így a Jóisten ezt csiszolta bennem, hogy voltak apró gondviselések, illetve Isten élmények. Sönstadtban a Szeretett Szövetség kötés Máriával egy nagyon fontos érték, és a portréningen belül a két év végén lehetőségünk volt, hogy megkössük ezt a Szeretett Szövetséget, azonban ez számomra nagyon sokáig kérdéseket vont fel, nem tudtam, hogy én ezt meg szeretném megkötni, hogy ez most mit jelent, milyen kötelezettségekkel jártam, nagyon ilyen emberi módon álltam hozzá, és amikor kimentünk Sönstadtba, Németországba, azon a héten volt egy nagyon nagy utam ebben a legalapabb kérdésektől, hogy Kenteni Katya, a Sönstadt mozgalom alapítója, ő most ki volt, hogy egyáltalán ő most tényleg mennyire fontos személy ebben az egész mozgalomban. Tehát egészen az ilyen alapkérdésektől eljutottam odáig, ahogy megvalósult bennem a vágy, hogy én szeretném ezt a Szeretett Szövetséget megkötni, és Sönstadtban azon a kegyhelyen ez egy nagyon kegyelmi folyamat volt. Mindeközben a szolgálatok terén is sokat fejlődtem, meghívtak a Lelkes Napok team csapatába 3-4 évvel ezelőtt, ami számomra óriási élmény volt, ugyanis titkon így mindig vágytam arra, hogy valamilyen szervezésben részt vegyek, mert szerettem mindig is programokat szervezni, akár szűkebb baráti körökben, akár nagyobb körökben, és a Lelkes Napok meg, mivel egy ilyen nagyon nagy élmény volt számomra, így különösen nagy megtiszteltetés volt ezt a felkérést fogadni, és olyan érdekes volt, hogy amikor jött felém a kérdés, hogy csatlakoznék-e, rögtön igent mondtam. Nem is gondoltam át, nem is kértem időt. Utólag gondoltam bele, hogy hú, azért ez kicsit felelőtlen volt, hogy át sem gondoltam, hogy ez most belefér-e, vagy nem fér bele. És annyira természetesen mondtam igent, és annyira jó volt ezt megtapasztalni, hogy mai napig benne vagyok ebben a teamben, hogy annyira jó Isten volt, hogy mertem bátran igent mondani tulajdonképpen az ő hívására, amire ő meghívott erre a szolgálatra, erre a misszióra. Úgyhogy ez mai napig az egyik legfontosabb része az életemnek. Ez a csapat, ez a szervezés. Azóta már a Tini Lelkes teamben is benne vagyok, és nagy örömmel szervezzük a csapattal a táborokat minden évben. Ez a szolgálat talán azért különleges, meg azért annyira személyes nekem, mert így, hogy megtapasztalhattam az élő Istent a lelkes napokon, így nagyon megvolt bennem a vágy, hogy én ezt szeretném, hogy minél több ember megtapasztalhassa, hogy minél többen találkozzanak ugyanígy, vagy hasonlóan az Istennel, és óriási nagy öröm minden évben látni ebben a táborban, hogy tényleg több százan eljönnek, és olyan élményekről tanúskodnak a hétvégén, ami egészen elképesztő. És maga a csapat, akikkel együtt szervezem, ők is nagyon nagy példák számomra, nagyon felnézek rájuk, ahogyan jelen vannak az Isten kapcsolatukban, ahogy jelen vannak az életükben, és azt egész évben szervezzük, tehát már szeptembertől kezdve elkezdjük a következő tábor szervezni. Havonta egy alkalommal találkozunk, és annyira különleges, hogy az alkalmak több mint a fele az imáról szól. Nem arról, hogy hogyan szervezzük, hogy mit és hogyan csináljunk mi emberként, hanem leülünk és imádkozunk, és teljesen átadjuk Isten kezébe az egész tábornak a szerveződését, és minden egyes alkalommal olyan áldott ezt megtapasztalni, hogy tényleg az Isten annyira szépen viszi ennek a tábornak az ívét, ahogy kialakul a téma, ahogy a szolgáló csapatok kialakulnak, hogy a nehézségek is valahogy kegyelemben megtisztulnak, kitisztulnak, és nekem ez minden egyes alkalom egy ilyen kis lelki gyakorlat, ezek a találkozások, mert ilyenkor tényleg jó visszaemlékezni, ha az élet elvisz, mert csinálunk több ezer mindenféle dolgot, és ilyenkor visszaráz abban, hogy az ima a legfontosabb, és hogy az ima élet az mennyire az alapjának kell lenni az életünknek. Pont nemrég volt egy beszélgetésem egy barátnőmmel a hitről. Ezt meg is tapasztalni, és tényleg ez a valóság, hogy annyi emberen látom azt, hogy akkor én most keresztény életet élek, járok misére, és stb., és akkor én most ilyen jó ember leszek, de tulajdonképpen nem itt kezdődik, nem akkor leszek keresztény ember, ha én ezt elhatározom, hanem a személyes ima által fogok formálódni, és a személyes imámból leszek jó keresztény ember. És hogyha megvan a napi imám, megvan a személyes Isten kapcsolatom, akkor onnantól kezdve elkezdi az ember érezni, és én is elkezdtem ezt érezni, hogy valahogy így tisztulnak bennem olyan dolgok, amiket nem is gondoltam volna. Tehát ilyen rosszabb szokások, amiket korábban csináltam, mindig, ahogy így az Isten kapcsolatom kialakult, és a személyes imám lett a legfontosabb dolog az életemben, azáltal tisztult a szívem a kegyelemben. Nagyon sokat küzdöttem a személyes imámmal, hogy ennek hogy kell kinézni, és érdekes, hogy ezt nem csak magamon látom, hanem nagyon sok emberen, hogy most mi a jó ima, hogyan kell imádkozni, kötött ima, szabad ima. Sokáig keresgéltem, hogy most mi a nekem megfelelő. Aztán én ebben azt gondolom, hogy tudok szabad lenni. Volt olyan időszak, amikor Pompei Rózsa fűzért mondtam, ami 54 napig tartó ima, napi 3 rózsafűzért kell elmondani, és ez egy nagyon nagy kihívás volt, nagyon sokat tanított arra, hogy hogyan tud beleférni a sűrű napok közepette, de nagyon-nagyon mély élmény is volt, ami ezután következett. De volt olyan is, amikor egy előadáson, vagy lelki gyakorlaton keresztül többet hallottam a szemlélődő imáról, ami nagyon sokat adott. Az, hogy csak jelen vagyok a csendben, és az Istenre figyelek, az mennyire mély tud lenni. És persze nagyon nehéz, hogy nem az emberi gondolatok uralják el az agyamat, hanem lecsendesedni és jelen lenni. De tényleg annyira sok gondolat jár az agyamban, és el vagyok foglalva, és ilyenkor annyira jó csak odaülni, és csendben lenni, figyelni az Istenre. És nem én beszélek, hanem mintha egy baráti találkozásnál is. Nem feltétlen az a jó, hogyha csak én mondom, hanem én is mondom, ő is mondja, vagy csak egyszerűen vagyunk csendben, és úgy töltödünk a minőségidőben, hogy valahogy a szemlélődésben is ezt nagyon szép megtapasztalni. A karizmatikus táborban sok mindent lehet tapasztalni, akár a lélekben nyugvás, akár nyelveken szólás, és olyan szép volt megtapasztalni, amikor mindkettőt sikerült átélnem. A lélekben nyugvásra küzdöttem, az sokáig nagyon nem szerettem volna elfogadni, hogy ez tényleg megtörténhet, meg hogy ez pontosan micsoda. De amikor az ember valóban találkozik a Szentlélekkel, akkor abban a pillanatban igazából már teljesen mindegy. És volt egy ilyen élményem, amikor el tudtam engedni az emberi részét, és egyszerűen csak átadtam magamat a Szentléleknek. Nagyon nagy kegyelem, hogy ezt megtapasztaltam. Volt egy nehezebb időszakom, amikor nagyon küzdöttem a megbocsájtással, a bizalommal. Tulajdonképpen újra fel kellett építenem sok mindent magamban, az elfogadás önmagammal szembe. Szóval nagyon-nagyon mélyre kerültem. És ott volt egy olyan élményem, hogy proféciát kaptam egy ismerőstől, aki ráadásul úgymond vakon profétált nekem. Ez azt jelentette, hogy egy kedves barátom felírta a nevemet egy lapra, és kihúzták ezeket a számokat, és valaki engem húzott ki, így imádkozott értem, és kapott proféciát a hitemmel kapcsolatban, illetve a hivatásommal kapcsolatban. Proféciával is azért az elején voltak kétségeim, hogy ez mennyire igaz, de amint én ezt megtapasztaltam, amikor profétáltak nekem, és mennyire betalált az életem, ráadásul úgy, hogy nem is tudta, hogy ki vagyok, kapott egy leírást rólam, hogy külsőmről, meg a belsőmről. Ez annyira személyes volt, és azon a ponton annyira megtapasztaltam azt, hogy Isten mennyire lát minket, és tényleg személyesen így is tud hozzánk szólni. Ami még ilyen küzdelem volt számomra, hogy volt korábban már párkapcsolatom, és ez egy ponton véget ért, és csalódott lettem, hogy találok-e olyan pár számomra, akivel tényleg közös az utunk, és nem kompromisszumokat kell kötni, hanem a teljes tiszta szeretet tud működni a kapcsolatban. Illetve pont a szakítás után éreztem azt, hogy körülöttem mindenkinek párkapcsolata van, és csak nekem nincs, és ez önismeretileg is, vagy az önelfogadásban nagyon zavart. Azt éreztem, hogy én csak akkor vagyok elfogadott ember, hogyha párkapcsolatban élek. Éheztem arra, hogy valaki azért szeresen, aki vagyok, a családomon kívül természetesen. És nagyon vágytam, nagyon akartam egy jó kapcsolatot, és nyilván, hogy nagyon akartam, azzal csak jobban eltoltam magamtól, tehát önképpen így inkább csak elzártam magam a dolgoktól, mert ha az ember valamit nagyon akar, akkor ez nem az Istentől való, hanem ez az emberi hozzáállás. És volt egy pont, amikor nem is tudom megnevezni határozottan, mi volt ez a pont. Egyszerűen csak volt egy ilyen elengedés bennem, hogy én szeretném élni az életemet, akár kimenni külföldre, vagy világot lássak, mert a külföld is bennem egy ilyen feszültség volt, hogy hát én most, ha kimegyek külföldre, akkor csak eltolom az esélyt magamtól, hogy találkozzak bárkivel is. Szóval, hogy merev voltam ezekben, és volt egy ilyen pont, amikor tényleg a külföld is megfogalmazott bennem, hogy kimegyek a tanulmányaim alatt, és annyira humoros a Jóisten, ha lehet ezt mondani, mert pont utána pár héttel jött az életembe az az ember, akivel mai napig együtt vagyok, és annyira csodálatos volt ezt így megtapasztalni, hogy mennyire természetesen alakult ez a kapcsolat. Ahogy így jelen vagyunk egymás számára, hogy tényleg mi fontos számunkra, ez nagyon erősen megtapasztalható volt az Istennek a működése, a jelenléte ebben a folyamatban, és a mai napig nagyon érezzük az ő szeretetét, és az, hogy tényleg ezt akarja, mert mielőtt összejöttünk, bennem volt egy ilyen, hogy Uram, én nem szeretnék most már ilyen rövid távú játékokat, hanem ha ez valóban tőled való, akkor tartsd meg és formáld a te akaratod szerint, ha pedig nem, akkor most azonnal legyen ennek vége. És nincs vége, és ezt akkor annyira erős imának éreztem, és tényleg komolyan vesz az Úr, és azt gondolom, hogyha odaállunk, és határozottan elmondjuk, hogy mik a vágyaink, mit szeretnénk, akkor ő ezt meghallgatja, és igenis, ha valóban az ő akarata, akkor ezt be is teljesíti. Úgyhogy ez az ima, vagy ez az egész folyamat mai napig annyira bennem van, hogy ez valóban az Isten akarata, és hogy ezt mennyire meg is tapasztaljuk mindketten személyesen is, és a párkapcsolatunkban is. Sokszor hallom a környezetemben, hogy csalódnak, hogyha kudarcot vallanak, vagy ha elbuknak, pedig ők mennyire jól szeretnék csinálni ezt az egészet az Isten kapcsolatukban. És valahogy én azt gondolom és tapasztalom, hogy nem arra kell törekedni, hogy tökéletesek legyünk, mert az Isten nem erre hív, hogy tökéletesek legyünk, hanem arra hív, hogy a vele való személyes kapcsolatunk gyökerezzen belénk, és abból éljünk minden egyes nap, hogy valóban ő legyen a forrásunk. én is hibázok, nekem is vannak kisebb-nagyobb gyengeségeim, amiben nagyon könnyen el lehet esni és benne maradni, hogy akkor én nem vagyok egy jó ember, de tulajdonképpen ezért is kell ez a személyes Isten kapcsolat, hogy legyen valódi kapcsolatunk az Istennel, mert csak így tudunk jelenni az életben örömmel és hittel még a nehézségekben is, mert az ő jelenléte felkarol minket. És csak arra vágyik, hogy kapcsolódjunk vele, hogy szóljunk hozzá, hogy hallgassuk meg az ő hívását, és mondjuk igent az ő hívására, és abból fog fakadni minden öröm és minden jó. És akkor is merjünk kitartani, ha nehéz, mert ő akkor is jelen van, és akkor is felsegít minket. Olyan érdekes, mert van, hogy elmarad a személyes imám, és ezt meg is érzem, hogy valami hiányzik, valami nem jó, feszültebb vagyok, nem működik valami így a rendszerben, és ebben is van, amikor, ja, hát persze, hát az ima hiányzik. Amikor le is ülök, és teljesen kétisztul az agyam, és minden fantasztikus. Tehát tulajdonképpen ez is egy újabb megtérés, mert ez is fontos, hogy nem egyszer térünk meg, hanem minden nap meg kell térni, minden nap vissza kell térni az Istenhez, és ezekben is megjelenhet, hogy odaülök és imázom, és olyankor annyira megkönnyebbülést lehet tapasztalni. De azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy van olyan, amikor viszont egyszerűen nem tudok odaülni, mert elvisz a kísértés, vagy elvisz az emberi ész. De úgyis az Isten sokkal erősebb, és dicsőség Istennek, hogy mindenek felett van, és úgyis visszatalálunk, és visszahív, és visszavár minket. Hogy tényleg én csak arra tudom bátorítani mindenkit, hogy a személyes Isten kapcsolata legyen a legfontosabb, és ha csak megy a villamoson, megy a buszon, az úton, bárhol, egyszerűen csak legyen Isten jelenlétében, és akkor egy nagyon nagy örömet és békét tud megtapasztalni.
1: Kedves hallgatók, Szili Boglárka tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patrona Hungária iskolában Budapesten. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Ismét megrendezte a Mária Rádió a kilátó ima reggelit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patrona Hungária iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken át vezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Sagrada Familia kriptájában helyezték örök nyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Sagrada Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudí öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra szerkesztőink nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Nénovák Ágnes felolvasásában.

Tíz mondat József Attila Betlehem című verséhez. Sokat tépelődtem, hogy József Attila közismertebb és sokat idézett, szavalt, énekelt, megzenésített Betlehemi királyok című versét vegyen fel a kötetbe, vagy ezt a meghökkentő, fanyarabb, groteszkebb Betlehem című verset. A Betlehemi királyok letisztultsága, egyenletes narratívája tálcán kínálja fel a popularitást, a kevésbé ismert Betlehem viszont titokzatos és felfedezésre vár. A vers kezdet a szokásos, a magyar falu népi világához inkulturált képet mutatja. Megteremti a vidéki táj atmoszféráját, a varjakkal és borókás, ködös homállyal, az ólban ganét hányó öreg parasztal és a sárral döngölt falusi szobával. A szereplők is klisések. Betlehemezni érkeztek a beöltözött szereplők, a három királyok és a botos pásztorok. A kamrai létrán azonban nem mennyből az angyalok érkeznek, hanem a munkáját végző asszony. A betlehemies, tisztes szegénységet jelzi az elsárgult papírból készült kis Jézus, és a betlehemi jászol papírból hajtogatott állatai. A hamis idélből végül a távolról érkező úri szél, a gőzlő magyarság és a pálinkát iszogató három királyok ébresztik fel az olvasót. A záróképsorok lerántják a leplet, bemutatva a paraszti világ reménytelen, sivár, illúziótlan valóságát. József Attila, Betlehem. A gyolcs ködökben puha varjak ülnek, csügget borókán fészkel a homály. Tömpe szobácska vert földjére dülnek két botos pásztor és három király. Az asszony leszáll a kamrai létrán. Mennyből az angyal zeng öt atyafi. Az öreg kapás az olban ganéthány, kántálnak sírva lompos tyúkjai. Fagyos szalmában sáros krumpli gubbaszt, borostás állal komorul a zsupp, s fodor leveske szagadt áraszt vígaszt, mely a danával mennyezetre fut. Jézus, kinek szállása sárga írka, heverő papírbarmok közt örül, s a tűz fényél a jámborok, mintha ugrándoznának a jászol körül. De ez nem igaz. Részes szalmát hajszol az úri szél, és gőzlik a magyar, s a két pásztor fonott kalácsot majszol, s a három király pálinkát nyakal.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.

Radio. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazinműsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, mikrofonnál Farkasi Baja Mária és Ládai Eszter. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Mária Rádióban én már harmadszor találkozom veled, Ibolya. Kicsit felevenítem, hogy korábban mikről is beszélgettünk. Tavaly tavasszal Vájazzá, akinek születtél című adásunk készült el közösen. Itt a korai tapasztalatokról, a magzati lét és születés hatása, személyiség fejlődése, életútra témát boncolgattuk. Idén júniusban a Megszületés öröme című könyvet kapcsán találkoztunk. Ezt a kötetet most itt tartom a kezemben, és nagyon örülök neki. Köszönöm szépen.
1: Nagy örömmel és szeretettel, Eszter. Hálás vagyok a remek beszélgetéseinkért.
0: Igen. Olvastam, és nagyon szép, hiteles, szeretettel teli írás ez a könyv. És ma pedig a munka és a hivatás lesz a téma. És nem véletlen, hogy visszaemlékeztem ezekre a múltbéli pillanatokra, mert úgy gondolom, hogy a mi témáink kéz a kézben jár. A magzati lét, a megszületés, az első életév, kisgyermekkor nagyban befolyásolja, hogy felnőttként milyen irányban megy életünk, milyen csatáink lesznek, mikbe vagy kikbe kapaszkodunk, milyen munkát választunk, hogy megtaláljuk a hivatásunkat, vagy hogy túlélünk. Te erről mit gondolsz, hogy ez ennyire befolyásolja az életünket a kezdeti időszak?
1: Igen, határozottan én is azt írtam föl itt rögtön, ahogy készültem, hogy én a kiégést a termékenységgel tudom szembeállítani, és bizony ennek az egész történetnek a kezdete oda nyúlik vissza, hogy vajon tudom-e én értéknek tekinteni magam, és kellően szerethetőnek, és ugye az értékesség tudatunk abból forrásodik, ezt hála Istennek nemesödön atyával jól körbejártuk, mert eleinte én is nehezen értettem meg, hogy minden ember azért érték, mert Isten gyermeke, mert Isten benne van. Ha tud róla, ha nem, ha kapcsolatba lép vele, ha nem, de hogy az Isten maga az, ugye, aki anyánk méhe előtt alkotott minket, igen, ismert minket, és ha én ezzel vagyok képes azonosulni, kapcsolatba lépni, és ezt bizonyítják a fogadásnak az újra megélései, újraélései, hogyha a figyelmünket valóban arra irányítjuk, hogy itt egy olyan egység élményt tudunk megélni a Teremtővel, ami utána megkérdőjelezhetetlenné teszi, hogy igen, érték vagyok. Függetlenül attól, hogy éppen mit tudok tenni, vagy mit nem, hogy vajon aznap borúsabb napon van, vagy akár lehet totálisan kiégett is, mert vannak ilyen élethelyzetek, amik bizony egy mégyász az mindannyiunknál olyan perzselő tud lenni, hogy azt csak úgy tudom megélni. Ezért is lenne fontos, meg volt mindig nagyon fontos, hogy nagy tapintattal időt adtak, figyelmet adott a környezet, hogy az egyén érezze, hogy ő ilyenkor is érték. Amikor, ezt én úgy szoktam fogalmazni, hogy amikor egy fűszálat sem tudok keresztbe tenni, és önmagam számára is borzalmasan elviselhetetlen és nehéz vagyok, de akkor is érték vagyok, és akkor a legfontosabb, hogy az Istennel kapcsolatba lépjek, hisz akkor ugye ő megújít bennünket.
0: És hogyan tudjuk mi, amikor látom, hogy valaki, hogy most éppen nincsen jó paszban, hogyan tudom azt megéreztetni vele, hogy ő érték?
1: Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ha bár akár hangosan ki is mondom, hogy szabad. Szabad így éreznie magát. Uh-huh. Hogy ennek is megvan az ő életében a létjogosultsága. Hogy igazából ugye nagyon félreértelmezzük ma a légy harmonikus, igen, de ezt arra értjük, hogy mindig mosolyog, és mindig légy abszolút toppon, igen, és nyújts 110%-ot lehetőleg,
0: Igen.
1: De...
0: Mindenhol.
1: Mindenhol. Természetesen az élet minden területén. És most nagyon megjelent előttem egy kliensemnek a képe, aki borzalmasan depressziósan élt már évek óta, és ő mondta, hogy leginkább akkor érezte önmagával önazonosnak magát, amikor egy magzatukat elvesztették. Mm. És aztán később a közös munkák során ki is derült, hogy ő annyira ebbe a kezdeti képbe, a gyásznak a kezdeti szakaszába, ami az egész látképen egy kicsi kiégett területként jelent meg, de ő annyira azzal azonosította önmagát, és aztán ez visszament még az IKEA problematikára is, de azzal itt most annyira nem szeretnék foglalkozni, de hogy itt pontosan a magzati létnek az, hogy vajon milyen körülmények között tudtam én ott lenni, az anyukám valóban ajándékként élte meg. Mm. És minden megfogant baba már az első pillanattól kezdve áldás és ajándék, hisz gyógyítja az anyukát is. Szóval ezt így harsogni akarom mindenféle fórumokon, hogy ezt annyira figyelmen kívül hagyjuk, hogy ma már ez tudományos tény, hogy a magzat sejtjei vándorolnak az anyában, az anyaszervezetben, és ahol gyógyításra, újításra van szükség, ott ők ezt megteszik.
0: Egy
1: őssejt kezelésen megy át az anyuka, anélkül, hogy tudna róla.
0: Egy személyes élményt elmondhatok?
1: Hogyne, nagyon fogok örülni neki, hogy... és biztosan a hallgatók is.
0: 23 évesen nekem volt polineuritiszem a lábamban. Ez azt jelentette, hogy sokszoros ideggyulladásom a lábamban. Érezhető is volt a fájdalom, mert a csonthártyára is ráment, illetve nagyon gyenge volt, alig tudtam menni. És akkor hosszas kivizsgálás, szteroidkezelés, minden volt. És azt számolom, hogy ez kb. 2001-ben volt. És hát ugye az ideggyulladás az egyrészt nagyon lassan is gyógyult, tehát hosszú-hosszú ideig fájt is, gyengén, nagyon nehezkesen mentem. És aztán megismerkedtem a férjemmel, összeházasodtunk, és amikor várandós lettem az első gyermekemmel, akkor ezek a tünetek teljesen megszűntek.
1: Bizony, bizony. És ma már tudjuk az okát is. Akkor még azt gondoljuk, hogy hát persze áldott állapotban vagyok, és akkor ez amennyiben, ugye, ha már itt a hivatásról beszélünk, amennyiben valóban elfogadom az Istennek ezt a meghívását, hogy arra hívott meg, hogy a teremtésben ilyen nagyon aktívan részt vegyek, akkor úgy gondoljuk, hogy ó, hát ez biztosan mindent felülír, de hogy ennek tényleg van ilyen biofiziológiai mögöttes története, erről keveset beszélünk, pedig szerintem már ez is legalább egy 10 éves felfedezés, csak nem kap kellő teret, mert ugye akkor esetleg máshogy állnánk a foganásokhoz, a magzat megjelenéséhez. És itt mondanám én, hogy ugye a hivatásunk az, például vegyük itt az anyaságot. Uh-huh. Van, aki én tudom rólad, mert ez már elhangzott egy korábbi adásban, hogy te már egészen kislánykorodtól készültél az anyasággal.
0: Igen.
1: Nos, van, aki ezt így, van, aki csak akkor, amikor bekövetkezik, akkor csodálkozik rá, hogy te jó ég, hát így is lehet a világban létezni, és van, akiben először ez mindenféle ellenállásokat vált ki, sőt, van, akinél nagyon hosszan. Én többször tapasztaltam terápiás folyamatban, hogy előbb-utóbb az illető sehol sem találta a helyét, és ez akkor változott meg, amikor végre a saját fejlődésében, pszichoszociális és identitás fejlődésében eljutott odáig, hogy birtokba akarta venni a konyhát, hogy most már ne a férjéjé legyen, hogy végre elkezdte felfedezni, hogy jó dolog, hogyha táplálhatom a gyerekeimet, hogy nem elmenekülnöm kellene otthonról, Hisz ha valahol túl nagy kihívásokat kapunk, akkor természetes, hogy az félelmet kelt bennünk.
0: Igen.
1: De hogy arra szeretném hívni a hallgatókat, egyrészt, hogy imádkozzanak nagyon sokat azért, aki ilyen nehezebb helyzetben van a családon belül, vagy a környezetükben, hisz nagyon sokszor, ugye el vagyunk idegenedve ettől a meghatározó élménytől, hogy Isten mindig szeret, minden körülmények között mindig árad felém az ő szeretete, csak mintha, most eszembe jutott egy kép, ahol olyan nem is kerítést rakott maga köré félelmében az illető, hanem betonfalat épített, aminek a tetejére még magas feszültségű vezetéket is, hogy így akkor biztonságban érzi magát, de ez nem biztonság, ez nem. Egy börtön.
0: Igen, a szabadságot vett el magától.
1: Így van, és majd itt a remélem, a, bárha így alakult, akkor kanyarodhatunk erre nyugodtan,
0: igen,
1: hogy
0: igen.
1: Bizony az, hogy vajon én a társadalmi mintára ki fogom zsákmányolni magam, és próbálok megfelelni valami külső elvárásnak, és ma ugye rengetegen panaszkodnak arra, hogy milyen megfelelési kényszertől, teljesítménykényszertől nem tudnak szabadulni, és tudom, én magam is ezt nagyon megszenvedtem, de hogy akkor ez az egyszerűen azt jelenti, hogy én nem tudok a különböző tevékenységeimnek úgy határt szabni, amin belül pedig megadnám azt, vagy inkább mondanám, úgy szívesebben használom ezt a szót, hogy közvetíteném az Istennek azokat a kegyelmi ajándékait, amit pontosan arra a helyzetre, vagy már előre úgymond elkészített, és ott van szunnyad, szunnyad a mélyénemben, mint egy aktualizációra váró kis mag, ami várja, hogy megkapja azokat a lehetőségeket, hogy ő csirázhasson, és aztán megmutathassa magát, hogy igen, létezem. És itt már megint ugye vissza is kapcsolunk a fogantatásunkhoz, hogy igen, azt tapasztalom mindenféle értelemben, hogy mindannyian megkapunk mindent a jó Istentől, pontosan arra az életre, amire ő hívott meg bennünket.
0: Igen.
1: De ha nem e felé közeledek, akkor bizony azok a délibábok szerte foszlanak, amit alkottam. Én úgy hiszem, hogy az esetek nagy többségében az úgynevezett önmegvalósítás az egyre távolabb visz ettől az önaktualizációtól, és egyre jobban kiég az egyén.
0: Elfárad.
1: Egyszerűen persze, mert kerestem.
0: Nincs
1: itt,
0: energia.
1: Nincs. Kerestem ott, nincs. Fölépítettem ugye a kis csekély tudatosságommal azzal a 2% homloklebenyi szervezéssel valamilyen képet, hogy most én ezt fogom, és ilyen jó lesz meg. Na majd, ha még az a diplomám is meg lesz, akkor biztosan elégedett és boldog leszek, és nem.
0: A munka és a hivatás között ez a különbség, hogyha ezt a két szót így körül járjuk, mert ha az jutott eszembe, hogyha valakinek mesélem, hogy képzeld, van munkám, akkor jaj, de jó, örülnek. De azt mondom, hogy képzeld, van hivatásom, akkor az már egy mélyebb érzelmekkel teli fogalomnak gondolom.
1: Így van.
0: És
1: így van.
0: Akkor az energia is több, nem?
1: Abszolút, egészen más, hogy működik. Abszolút más, hogy működik, mert, és a nyelvünk gyönyörű. A nyelvünk eredendően megkülönböztette a munkát és a dolgot.
0: Igen.
1: A munka az, ami szenvedéssel jár, és a helyzet az, hogy minden dologban van szenvedős rész is. De ha az úgymond nem az én dolgom, tehát nem kaptam meg hozzá azokat a tehetségeket, talentumokat, amiket pont annak a dolognak a végzése még bennem aktualizál, serkent, és megélem, hogy milyen lelkesítő, hogy én ezt tehetem, akkor megpróbálok magamra erőltetni valamiféle, igen, ezt meg kell. Uh-huh. És milyen nehezen szakítok én is azzal, hogy a kipipálás helyett rajzoljak oda magamnak egy mosolygó arcocskát, egy szívecskét, megköszönjem az Istennek, hogy erre engem alkalmassá tett, hogy megad mindenhez, amikor az ő dolgában járok, és ő hív meg valamire, akkor ahhoz mindig mindent megkapok. Annak is vannak küszködős részei. Ez azért az életben lehet, hogy kiküszöbölhetetlen.
0: Hát ez hozzátartozik, abból is tanulunk.
1: Igen, tanulunk is, illetve mi is okozunk másoknak szenvedést.
0: Igen.
1: És mások is okoznak nekünk.
0: Igen.
1: De ha erre úgy gondolunk, hogy én nekem rengeteget segített, hogy úgy gondoljak rá, hogy még mindig egy jelentős részem lehet, hogy be van zárva abba a márványtömbbe, és vésővel kell kibontani onnan, ahogyan ezt ugye a nagy szobrászok tették és teszik. És aztán, ahol már csak finom dörzsölések vannak, vagy jön a polírozás, simogató munkája, na az csodálatos. De ha én ezt elutasítom, mert az a korszellem vesz birtokba, hogy mindenki, aki esetleg tényleg elszenvedi a fájdalmát, ha mer valóban önmagához hű lenni, és ebbe bár akár még a düh is beletartozik, hisz egy automatikus válasz a részünkről. Ezt ha nem engedem, nem tanulom, hogy na akkor hogy tudnám ezt valahogy úgy kifejezni, és a következő generációt is majd erre tanítani, hogy nem elfojtani mindent, mert akkor egyszerűen nem lesz bátorságom.
0: Igen.
1: Eltűnnek az erők, mert rengeteg erő elmegy az elfojtásra.
0: És akkor jönnek a betegségek.
1: Így van. Az elfojtások után, amikor ugye egyre kedvetlenebbé válunk, akkor megjelennek az ilyen olyan, én még mindig azt mondom, ugye, ha pszichés természetű a betegség, még mindig könnyebb a helyzet, még akkor is, amikor viszonylag súlyos tüneteket mutat egy bizonyos korig, ott hihetetlen lehetőségeink vannak az Istennel együttműködve a gyógyulásra, a változásra. Ha fizikailag már a szomatizáció útjára léptünk, még akkor is ez is lehet kegyelmi eszköz. Most éppen eszembe jutott egy kedves kliensem, aki lebetegedett 2 hónapra, és így kapott 2 hónap időt, és ez alatt a 2 hónap alatt elkészített egy remek könyvet. Régi nagy vágya, álma teljesült a betegség által.
0: Mert hogy csend is jött közbe.
1: Így van, csend jött, magának élhette azt, ami belőle ott volt késztetettségként. Én ezért tartom olyan nagyon fontosnak, hogy reggel valóban a napot sziklára építsük. Igen. Nekem ez a sziklám, a szemlélődőim, az autogén tréning és a meridián torna.
0: Igen.
1: Mert hogy akkor ebben, úgymond test, szellem, lélek fölkészül a napra, és akkor ebben a reggelben már egy picit meg is jelenik, hogy előző este én mit terveztem el, az egy dolog.
0: Uh-huh.
1: De ott reggel nagyon szépen meg tud jelenni, hogy mire hív meg az Isten.
0: Igen. Igen.
1: Mi most a dolgom, mert a dolgaim azok a hivatásomnak a kis részletei, amiből aztán majd az építkezik, a téglái, amiket fontos, hogy komolyan vegyünk.
0: Igen. Akkor a hivatás az tudatosság is?
1: Igen, én úgy hiszem, hogy a hivatás az az, amikor ugye igent mondom, igen, uram, ráadásul itt az én élettapasztalatom az, és ezzel bátorítom a hozzám fordulókat, és most a hallgatókat is, hogy egy hívő embernek nagyon fontos, hogy az életében mindig legyenek olyan kihívások, amire önmagát kevésnek tartja. Uh-huh. Megint csak én időnként keverem, hogy valamit Jálics atyától vettem-e, vagy a Nemesödön atyától, de biztos, hogy valamelyik őjüktől, hogy Isten sosem azt kérdezi, hogy én képes vagyok-e valamire, hanem azt kérdezi, hogy vágyom erre, uh-huh. hajlandó vagyok-e én erre mindenféle értelemben igent mondani, mit fogok én ezért áldozatul adni, hogy ezt a drága követ, uh-huh. ezt a kincset majd birtokolhassam, és gyönyörűséges, ahogy aztán ez valósul. Közreműködünk benne, részt veszünk, tehát pontosan olyan, én ezért nagyon örülök, hogy anya lehettem, és úgy hiszem, hogy lehetek mind a mai napig, hisz az anyaság az nem csak egy biológiai állapot, ez valóban, ez is egy életre szóló hivatás. Igen. Amikor Jézus azt kérdezi, ki az én anyám, kik az én testvéreim, én úgy hiszem, hogy erről beszél.
0: Uh-huh. Igen.
1: Hogy vajon én mennyire akarok még ebben növekedni, jobbá válni, hát máriásabbá válni, nyugodtan, bátran mondhatjuk itt a Mária Rádióban.
0: Igen.
1: Ez egy hatalmas kihívás, és embernek lehetetlen.
0: De törekednünk erre.
1: De ha igent mondok rá, akkor bizony azt fogom megtapasztalni, hogy az összes többi meg úgy napról napra adódik hozzá. Elindul egy olyan folyamat, amit Einstein ugye azt mondja, hogy az Isten megalkotta a véletlent, hogy amögé rejtőzködhessen. Jung azt mondja, hogy létezik a szinkronicitás, amikor ami bent elkezd bennünk forrongni, pezsegni, akkor az a külső világban is valahogyan megjelenik, szinkron módon, és erre én meg azt mondom, hogy ez maga a gondviselés, ahol újra meg újra rácsodálkozhatunk Istennek a teljes jelenlétére.
0: Te vissza tudsz arra emlékezni, arra a pillanatra, vagy nem, amikor így megérezted, hogy na, ez az én hivatásom? Hmm. Vagy hogy kezdődött neked?
1: Remélem, sokaknak lesz bátorító, jó? Én eredendően hetedikes koromtól ügyvéd szerettem volna lenni. Ez kitartott egészen még jelentkeztem is a jogra.
0: Sokáig akkor.
1: Sokáig kitartott, így van. Jelentkeztem is a jogi egyetemre, ahol életem egyetlen, nem igaz, kettő totális leblokkolásom volt. Az első a Soberén, ahol ugyanazt a tételt bírtam húzni, amiből remek írásbelit írtam, így senki nem értette, én magam sem, hogy miért nem tudok egy büdös hangot se kibökni. Uh-huh. Most már egészen egyértelmű, meg akkor is viszonylag gyorsan el tudtam dönteni, hogy minden bizonnyal ez nem az én hivatásom. Aztán jártam 2,5 évet külkereskedelmi főiskolára, és amikor megismergettem a párommal, és fölsejlett bennem, hogy akkor ez itt egy életre szóló elhívás, és hogy akkor én minden bizonnyal anyává is szeretnék válni, akkor az is kristálytiszta lett, hogy ezt én nem tudom összeegyeztetni, ezt a pályát a bennem lévő anyaképpel, és akkor én 1,5 évig kerestem. Kerestem, hogy mi lenne az, amire engem hív a Jóisten, mert abból már úgy elegem lett, hogy 2 havonta máshová adnám be a felvételi jelentkezésemet, és akartam én régész lenni, belső építész, szóval amit el lehet képzelni.
0: Sok minden érdekel.
1: Nagyon sok minden érdekelt, így van. És akkor úgy döntöttem, hogy minden nap az országgyűlési könyvtárba jártam akkor, és elmentem takarítani, hogy kevés idő alatt megkeressem a szükséges pénzt, és azt mondtam, hogy no, az, ami még egy 1,5 év múlva is érdekel, és nem teszem le 1-2 hónap után, hogy nem, ez nem. Ez mégsem az, amire én gondoltam, akkor oda fogom beadni a jelentkezésemet. És

0: tapasztalatom.
1: Az számukra egy nagyon jó érzés.
0: Igen.
1: No, hát ott a helyemen voltam. Én addig soha. És a környezetem se hinném, hogy el tudta volna rólam képzelni, hogy belőlem anya lesz, és hogy én pszichológus leszek.
0: Akkor ez hogy maradt meg ez a bizalom magad felé? Hogy, mert hogy ennyire nem gondolták rólad, hogy, hogy nem jó úton haladsz.
1: Azt gondolom, hogy, hogy nekem nagyon-nagyon mély völgyeket volt szükséges, hogy bejárjak, és valahol mindig, már egészen-egészen kicsi koromtól kezdve, a természetben, és úgymond az én magányomban, mert én mindig kimenekültem a természetbe, egészen-egészen. Tehát még nem is tudtam járni, és már elkódorogtam, kúszva.
0: Azt a...
1: Volt egy velem egy napon született kutyánk, és ő biztos, hogy mindenhová kísért engem, vagy én a hátán, vagy nem tudom. De hogy én a természetben rendszeresen úgy hiszem, hogy találkoztam Istennel. És ezért észleltem azokat az élményeket, hogy időnként olyasmit mondok ki, amiről nem is tudom, hogy tudom. Hogy ki ment engem? Olyan helyzetekből ment ki, amikbe mások simán bele süppednek. Mindig küldött egy-egy segítő embert is, egy barátnőt, aztán a férjemet. Szóval, hogy valahol, és aztán ugye majd nagyon komoly misztikus élményeket is kaptam tőle. És ezek így mind-mind együtt, ezek segítettek.
0: Ha amiket így mesélsz, hogy mindig jött valami segítség, akkor ott neked ott mindig volt egy igen válaszod. Mert el is utasíthattad volna.
1: Így van, el is utasíthattam volna, sőt, ugye ez is egy kegyelem, hogy én serdülő koromban megtanultam, hogy amit elsőre elutasítok, na, inkább ezt tartsam meg magamnak, ezt az elutasítást, mert lehet, hogy pont az, és pont a saját fogantatásom okán, ahogy aztán majd fölfejtődtek a szálak, akkor nem vettem volna észre, hogy arra felé szól a meghívásom. Tehát ezért én ezt ma is mondom, mert ma meg már úgy gondolom, hogy annyira átalakult a működésünk, és annyira nem keressük az önmagunkkal való kapcsolódást. Ugye ezért is csinálok külön egy ilyen csoportot, ahol, aminek az a neve, hogy teremt ő, hogy a különböző részek végre kapcsolódjanak, és ne egy ilyen abszolút széthúzásban létezzünk, ami hihetetlen feszültségeket, frusztráltságokat okoz, hogy időt adni annak, hogy ma már én nem gondolnám, tehát lehet, hogy ez nagyon sokáig és sokak életében igaz, hogy az első benyomás az a legjobb. Én meg azt mondom, hogy oké, igen, akard észrevenni az első benyomásodat, és aztán vizsgáld, hordozd, hogy no, akkor nézzük meg, hogy vajon, mert hisz rengetegszer az első benyomás kiderül, hogy csak rávetítettem.
0: Igen.
1: És nem is az. Igen. Ez az én belső képzetem volt, amit vágynék nagyon megkapni, és rendben, akkor ebben segít a másik, hisz mindent egymáson keresztül tudunk a legjobban észlelni, de hogy nem az. Ő nem az, mint amit én akarok rá kivetíteni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy így egy bizonyos életkor után ott van, hogy igen, ha jön valami, ami úgy megrendít, ez nagyon fontos, hogy akkor azt mondjam, hogy no, akkor itt most álljunk meg egy pillanatra, és ezt hordozzuk, és ne menjünk úgy tovább. Kérem szépen a kedves hallgatókat, hogy képzeljék el. Ma a legtöbb ember azt mondja egy nehéz helyzetet követően, hogy megúsztam.
0: Igen.
1: És akkor én szoktam a hozzám fordulókkal ezt így rajzoltatni, hogy nézd meg, oké, jön egy helyzet, te megúszod, jön egy következő, te megúszod, jön egy következő, te megúszod. Mit is jelent?

0: Ment az a műszereken, amikor egy ilyen egyenes vonal húzódik?
1: Mit jelent?
0: Hát, hogy vége az életemnek.
1: Igen.
0: Nincsenek amplitudók, kilengések, csak megúsztam. Nem mentem a keresztútra sem, és föl sem fogok támadni.
1: Igen.
0: Hogy olyan nincs, hogy mindig csak valahogy óvni próbáljuk. És ugye Jézus ezt mondja, minél inkább félted az életedet, annál inkább elveszíted azt.
1: Igen.
0: És minél inkább azt mondod, hogy megvizsgálom ezt a lehetőséget. Tényleg nagyon nagy hálával tartozom Ödön atyának, mert számos esetben volt olyan, hogy igent mondtam volna, mert egy baráttól érkezett a felkérés. És akkor ő megkérdezte, hogy jó ibolya, igent mondanál, de mégis akkor mit adsz le ezért? Mi az, amire most azt fogod mondani, hogy mostantól kezdve akkor én ezt nem csinálom, mert bejött ez, és én erre akarok igent mondani. Hogy az nem megy, hogy mi folyamatosan mindenre igent akarunk mondani.
1: Az nem működik, mert akkor szétforgácsolódunk.
0: Így van, és kiégünk.
1: Igen.
0: És lehet, hogy egy darabig el tudjuk hitetni magunkkal, mert ebben a nagy pörgésben az az élményünk, mintha szárnyalnánk.
1: Egyrészt, meg én pont erre gondoltam, hogy a pörgésben nehéz megállni.
0: Ráadásul, mondom, még ott is van az, ugye a gyerekek is miért pörögnek? Hát mert bele lehet szédülni, és akkor ebben a szédületben jön egy olyan kábulat, ami olyan kellemes, mert akkor minden más úgy eltűnik, nincsenek problémák.
1: Igen.
0: És nagyon sokszor ezt össze is tévesztjük a flow-val.
1: Igen.
0: Amin belül is én úgy gondolom, hogy fontos lenne, ha a hivatást akarjuk megtalálni, hogy vajon itt most tényleg, ha valamit megtettem, utána kipipálom, vagy várom a külső elismeréseket, ez egy nagyon fontos jelzőfaktor, vagy magamban visszatekintve rá, hálát adok az Istennek, hogy én ebben részt vettem.
1: És akkor bocsánat, csak következő pontra szeretnék lépni, mert szerintem ez egy kicsit így pont úgy illik hozzá, hogy a munkahelyi krízisek is így alakulnak ki, nem?
0: Igen.
1: Hogy nem állunk meg, nem gondolkodunk el.
0: Igazából ugyanúgy kizsákmányoljuk magunkat.
1: Igen.
0: És én hiszem, hogyha befejeződne az, hogy az egyén önmagát és teljesen úgymond szabad akaratból, bár ugye azt mondja, hogy nem azért, mert kell a pénz, mert mire kell? Szóval a legtöbbször azért nem az alapvető létszükségletre kell, hanem valamiről elhiszem, hogy majd ha az lesz nekem, majd akkor én boldog leszek és elégedett attól.
1: Igen.
0: De nem.
1: Igen.
0: És ezért nem tartjuk be azokat a játékszabályokat, hogy ne csak kivegyek, hanem mindig be is tegyek. Hogy bizony a személyiség különböző részeinek különböző táplálékra van szüksége. Hogy attól, ha én rengeteg információt habzsolok, attól a felnőtt énem egy kicsit sem válik okosabbá.
1: Igen.
0: Tehát az, ami igazán fontos lenne, hogy okosan éljek.
1: Bölcsen.
0: Ó, az még odébb van.
1: Mert én erre gondoltam, hogyha okosan tudok dönteni, tehát az, hogy valami tudást szerzek az interneten, az más, mint a bölcsesség.
0: Az abszolút más, mert a bölcsességben már ott van, ugye az okosság az kapcsolódik a felnőtt, úgynevezett felnőtt én részünkhöz, de a bölcsesség az akkor jelenik meg, hogyha ott van abban az úgymond az isteni, is benne foglaltatik az az igazság, amit ő képvisel, illetve ott van az a több évezredes tapasztalás, amit a szülői én közvetít a személyiségen belül. No, hát, hogyha így ez a három rész így együtt működik, akkor megszületik az a bölcsesség, amitől a gyermeknek is úgy fülig ér a szája. Igen? Amikor a szenteket szokták időnként úgy ábrázolni, hogy ilyen mosolygó révületben vannak. No, ez a bölcsesség, az én meglátásom szerint, de hogy igen, én erre vágynék, és mindenkit erre biztatnék, hogy pont az idősebb kornak, az öreg kornak is megvan a maga meghívása, minden életkornak megvan meggyőződésem, és bizony mi a választásaink alapján, és az, hogy vajon tényleg minek adok időt, erőt, figyelmet, az Isten mire hív meg, és én mire mondok, igen, biztos, hogy nem a demenciára. Igen. Biztos, hogy nem arra, hogy én mindent csak felejtsek el, nem számít. Ó, én egy nagyon jó ember vagyok, mert én senkire sem haragszom, mert elfelejtem, hogy tegnap mi történt.
1: Igen, igen, igen.
0: Hát így könnyű. Bocs. De ha valakinek úgy kell a kezedet nyújtanod, hogy aha, igen, Istenem, te meg fogsz segíteni, és érted, hajlandó vagyok újra elviselni esetleg azt a fájdalmat, amit fog nekem okozni, azzal, hogyha a kezemet nyújtom, vagy bármilyen módon szeretettel fordulok felé. Na, ebben már sokkal-sokkal inkább ott részt vesz az egész lényem. És tehát akkor nem kell elfelejtenem.
1: Igen.
0: Elfolytanom és elfelejtenem.
1: Hanem helyette megbocsájtani, alázatosnak lenni.
0: Így van, megtalálom a helyemet is, hogy bizony az Isten engem mindig éltetni akar. Ő nem azt akarja, hogy én így ellegyek az életben.
1: Igen.
0: Nem befőttnek készített ide engem, hanem ugye azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen, és az bőségben legyen.
1: Igen.
0: És ez egészen-egészen más. Úgyhogy még egy dologra itt azért én szeretném, ha foglalkoznánk vele, hogy mivel ugye az ember társas lény, ezért én most azt látom, ezelőtt egy 15-20 évvel azt láttam, hogy a fiatalok a családból a barátságok felé menekülnek, ma pedig azt látom, hogy sajnos a munkahely felé menekülnek, hogy mintha a munkahely kapna egy olyan jelentőséget, ami korábban az otthoné volt. Hogy ott adnak nekem biztonságot, ugye onnan jön az egzisztenciám, ott vannak a társas kapcsolataim, és ez nagyon fontos, ha valóban összeélésben akarok lenni önmagammal, és kifelé is, akkor azért Jálics atyának azt a bölcsességét, hogy az ember alapvető szükségletei az alvás, a mozgás, a kapcsolatok, az ima, és csak utána jön a munka.
1: Igen.
0: És itt most ugye az a borzasztó, hogy ha megnézem, hogy a kapcsolataimnak hány százaléka munkahelyi kapcsolat, és hány százalék, vagy mennyi időm marad bármiféle egyéb kapcsolatra, akkor az azt hiszem, hogy mindannyiunkat elgondolkoztat.
1: Igen.
0: Én magam is újra és újra ezt így akarom is tudatosítani magamban, hogy igenis, legyen meg az ideje ennek is, és annak is, és valahogyan próbáljam meg az Istennek azt az igazságosságát önmagam felé is közvetíteni, amiből majd megszületik az ő szolgálata. Amiben én termékenynek élhetem meg magam. De nem fordítva, hogy úgy gondolom, hogy de nekem adnom kell, mert szóltak, hogy ez vagy az, tudom, hogy milyen nagyon nehéz nemet mondani. De ha nem imádkozom át, hogy vajon tényleg szabadon, örömmel, szeretetből meg tudom én hozni ezt a döntést?
1: Miért van az, hogy ugye, mert ha a munkát részesítjük előnyben a család rovására, mert hogy ott fontosnak érzem magam, miért kell az embernek ez a, hogy fontosnak érezzem magam érzés?
0: Azért, mert a magyar nyelvben is gyönyörűen megvan a szeretetnek a különböző besorolása. Ugye beszéltünk arról, hogy akkor fogom értéknek, alapvetően értéknek érezni magam, és szerethetőnek, ha már a foganásomnál azt tapasztalom meg, hogy ez az ég és föld szerelmes találkozása, és én Isten gyermeke vagyok, tehát érték vagyok. szerethető vagyok, és így folyamatosan kapcsolatban maradok a mennyei atyámnak, a teremtőmnek a szeretetével. Uh-huh. És ez mindenféle nehéz helyzetből kihoz, elsimítja a legnagyobb viharokat is, a ötnapos hullát is simán életre kelt, és sőt, megújulva kell életre. Tehát ez, ha kimarad az életemből, akkor utána jön ugye az a szeretet, amit a görögök filiának, a mi szeretet szavunk egy az egyben ennek én úgy gondolom megfelel, mert eted bennünket az Isten rendje szerinti tevékenység, amiben én értéket teremtek. Uh-huh. Igen? És akkor értéknek érzem magam azért, mert én értéket teremtek. Igen. De nem önmagamért érzem magam értéknek.
1: Igen. Igen.
0: Érték vagyok, mert hasznos vagyok.
1: Igen.
0: És akkor ugye kitörje a frász 45 évesen az embereket, hogy ja Istenem, most már nem leszek érték, mert a nálam 10-20 évvel fiatalabbak, többet bírnak, többet tudnak, tudom is én még mi. Uh-huh. Mert egyszerűen nem önmagát tekinti értéknek, hanem a produktumát.
1: Igen, értem.
0: És közben van, ez sokaknak én szerintem nem fog tetszeni, de nekem meg fontos ráadásul, ha még most eszembe is juttatta a fennvaló, hogy ugyanakkor a csuda vinné el, hogy annyira megszűnt a ráhangolódásunk a természet rendjére, hogy annak idején én emlékszem, hogy a kis közösségekben még az én gyerekkoromban is, szégyennek számított, ha egy nőnek 40 éves kora után született gyermeke. Uh-huh. Mert genetikailag az már sokkal rizikósabb.
1: Igen.
0: És hogy akkor nem lehet tudni, hogy mi vár arra a családra, mi vár arra a nagyobb közösségre, hogy megvan az ideje annak, hogy mikor milyen értéket tudok jól, úgymond, teremteni.
1: Igen.
0: Részt venni annak a teremtő folyamatában. Hogy igen, a játékban teremt először a gyermek, és önfelett örömre lel, és aztán ugye, ha megtapasztalhatja a tudás örömét, és ott a létrehozok valamit először fejben, gondolatban, és megvalósítom, vagy megvalósítom mások közreműködésével, és ott van az a csoda, amikor ugye meghív bennünket az Isten arra, hogy teremtsünk embert. És ma legtöbben úgy gondolják, hogy ezt ők Isten nélkül teszik, és hogy bármikor tehetik. És persze utána aztán jön az Istenre mutogatás, hogy miért engedi meg az Isten, hogy a gyerekek között ennyi betegség legyen, és ilyen, és ilyen, és ilyen. És én pont nemrégiben hallottam arról, hogy már ma arra is van lehetőség, hogy valaki akár 47 évesen szüljön. Hogy valahol fölfordul a világ rendje, és akkor például nyilván a középkornak ott van az a nagy terhe, hogy egzisztenciálisan valahogy szükséges azt a biztonságot megteremtenem, fontos, hogy valóban értéket tudjak teremteni, és aztán majd jön az az életszakasz, amikor már okítani vágynám a következő generációkat, de
1: az elmarad.
0: Elcsúsztam.
1: Valami, ha így történik, akkor az valaminek a rovására fog menni. Tehát akkor egy másik életszakasz lerövidül, vagy kimarad, vagy...
0: Így van. Pontosan.
1: Nem tud beteljesedni.
0: Pontosan. És lehet, ugye én magam is így belegondolok, hogy nyilván, hogyha valaki... nél esetleg már 40 fölött történik meg az, hogy először gyermeket hord, szül, hát utána bármennyire is azt mondaná, hogy hú, de jó lenne, hogyha tudnék még. Hát egyre rizikósabb.
1: Igen.
0: Úgyhogy azt hiszem, hogy annyira eltávolodtunk attól, hogy igazodjunk akár a természet rendjéhez, akár az Isten rendjéhez magához, hogy ezt próbáljuk valahogy így betömni, hogy de én igenis érték vagyok. Uh-huh. És igenis a dolgoknak úgy kell lenniük, miközben ha kívülről hallom ezt, hogy kell, akkor már uh-huh. az nagyon rossz érzéseket kelt.
1: Igen.
0: Hogy nem vizsgáljuk meg, hogy vajon tényleg mikor minek jön el az életben az ideje. És ezt azért tartom fontosnak, mert így nagyon hamar ki fog égni, mert nem annak az ideje van. Uh-huh. Vagy azért, én most a kiégést akkor kétféle értelemben is, ugye, ha egy magot későn vetnek el, azt már még egyszerűen egy fűről is tudjuk, hogy májusban füvet vetni,
1: Igen.
0: ki fogja égetni a
1: Igen,
0: nap?
1: Az már késő.
0: Az már késő. És az is késő, hogyha igen, a természet időnként becsapódik az időjárástól, és virágba borulnak még szeptemberben a fák, na de lesz abból gyümölcs?
1: Nem.
0: Szóval, hogy annyi mindenre tanítana bennünket a természet, de mi mindenek fölött vagyunk. És vagy a nap égeti ki, vagy a hó égeti ki, vagy a fagy, de nem lesz belőle termékenység. Uh-huh. Úgyhogy én vágynám, hogy aki minél hamarabb, ha megtapasztalja a kiégést, akkor örüljön neki. Ez minél hamarabb történik meg, ez annál jobb. Én emlékszem, én is megjártam ezt a zsákutcát, már két gyerekünk volt, és nekem a főállásom mellett három mellékállásom. És ráadásul ugye egy olyan igényem a háztartással és az anyasággal kapcsolatban, hogy nálunk minden nap otthon ebédeljenek a gyerekek, és otthon főtételt vacsorázzanak, mert én is meleg ételen nőttem föl. No, hát ezt teljesíteni, ez körülbelül fél évig bírtam, és eltelt egy fél év, és egyszerűen elvesztettem az én tudatomat. Uh-huh. Totálisan. Hogy így megálltam, és valami miatt nyilván kaphattam valami jó kis vírust, vagy valamit, uh-huh. ami megállított, és, de hát ennek így az ég megadott világon semmi értelme. Hogy olyan hálás vagyok az egyik gyerekemnek. Estére még én betettem valamit, amit még nekem kell, és sose felejtem el, megállt a folyosó, csipőre tette a kezét, szembeállt velem, rám nézett, és erős, sírással küszködő hangon, anya, te ezt nem teheted meg velünk.
1: Azt a... Hoppá.
0: Ezt te nem teheted meg, hogy te ennyi este itt hagysz bennünket. Végtelenül hálás vagyok.
1: Egy csengő volt.
0: Hogy igen. Hogy így belegondoltam, hogy mennyire igaza van, és hogy én mennyire örülök, hogy ők ezt ilyen gyorsan, úgymond, lereagálták, meg hogy én is ennyire gyorsan belepörögtem ebbe, mert mondom, ez egy fél év volt az életemből.
1: Valakinek ez sokkal hosszabb.
0: Így van, és minél jobban elhúzódik, annál nehezebben vesszük észre, hogy mi is történik. És pont ezért nagyon hálás vagyok azért, hogy akkor megtanultam az autogén tréninget, mert az is segített akkor abban, hogy ez a lelassulás, ez sok jót teremjen majd, és hogy figyeljek oda erre, hogy ott van bennem, hogy én is attól gondoltam magam értékesnek, hogyha minél többet adok, és senkinek körülöttem meg se kelljen mozdulnia, majd én mindenkinek mindent odaviszek, megcsinálom, utána szaladok, ha otthon felejtett valamit az iskolában.
1: Igen, igen.
0: Maximálisan helikopter anyuka voltam. Egész biztos.
1: Igen.
0: Hála Istennek, és gyorsan kibukott a dolog.
1: És amikor kibukott, és szabad lettél, mert ugye akkor átreformáltad az életedet, akkor a gyerekek is jobban érezték magukat a bőrükben, látszódott rajtuk.
0: Egyértelmű. Egyértelmű. Tehát ez mindig, ugye ők egy olyan barométerek, és most már az unokák a barométerek, hogy amikor mi úgy vagyunk jelen, akkor ők keresik a társaságunkat, jönnek, már ha telefonon meghallják a hangukat, akkor örülnek. Pont ma ért egy örömhír, hogy az egyik unokámnak felvetette az anyukája 2,5 éves, lesz, hogy mit szólnál hozzá, hogyha a mamáéknál aludnál, és fölcsillant a gyerek szeme, és mondtad, jó!
1: De jó!
0: Jó! Hogy ezek mind-mind nagyszerű visszajelzések, és fölhívják a figyelmemet arra, hogy vajon én magam is hogyan igyekszem összhangba hozni magamat, a vágyaimat, azokat a lehetőségeket, amikről most már nagyon gyorsan meg tudom tapasztalni, az Isten olyan mélyről ad nekünk erőt, hogy amikor az ő dolgában járunk, akkor el is fáradunk, de föl is töltődünk.
1: Igen.
0: És ezért így ezt nagyon könnyű megkülönböztetni, hogy amire ő meghív, azáltal én szabadabb leszek, azáltal több lesz bennem az öröm, több lesz bennem a szeretet. Ahogy Csaba testvér mondja, akkor miért mondják, hogy az ő élete, hú, milyen nehéz lehet, ő egész nap játszik. Mert valóban akkor azt azzal a legtöbbször, azzal a könnyedséggel tudjuk csinálni, ahogyan gyermekként bele tudtunk feledkezni egy játékba, amire úgy igazán igent mondtunk.
1: Azért még egy dolog szeretnék ezt kapcsán beszélni, aztán sajnos le fog járni majd az időnk. Igen. Csak hogy én azt látom, hogy van a sok, tehát az, hogy mobil van a gyerekek kezébe, az elveszi a játék örömét. Hogyha nem érzi meg egy gyerek a játék örömét, az nagy gubancot okoz később.
0: Nem is csak ezt okozza. Igen. Ugye már annak idején megtapasztalhattuk, és ezért fontos volt, hogy valahol beszabályozzuk, hogy még a, ugye, mi még meséskönyveken nőttünk föl, én is még sokat lapoztam, meséltem, nagyon sok volt a meseidő. Az kötelező volt minden este.
1: Igen.
0: És voltak olyan napok, amikor a fürdőszoba volt a sötét hely, ahol diát vetítettünk. És bizony megtapasztaltuk, hogy és erről az akkor, már akkor készültek kutatások, hogy azért káros a bizonyos kor előtt, hogy rajzfilmekben kapja meg a mesét a gyermek, mert a agytevékenységben nem fejlődik ki úgy a jobb és a bal agyféltekek között az együttműködés. És ennek aztán a hosszabb távon komoly következményei vannak. És akkor ez még mindig semmi, ahhoz képest, amit ugye ma, akár a mobil, akár a iPad és a többi, tehát az, hogy a digitális világgal ilyen kapcsolatban vannak, miközben tudjuk, amióta megjelent a digitális óra, hogy amelyik gyerek a digitális órán úgymond tanulja meg az időt, annak nincs időfogalma.
1: Igen.
0: Nem alakul ki, mert alkalmatlan erre. Hogy mennyire káros hosszú távon, hogy ennyi időt passzívan, tehát ez a legborzasztóbb benne, hogy ugye nem ő kezdeményez, nem ő teszi meg. A mozgás örömét már gyerekként áttételesen éli meg.
1: Igen.
0: És nagyon hamar függővé válik.
1: Igen.
0: Észre sem veszi szinte, és már benne van, hogy egy csomó tevékenységben olyan elmaradott lesz, én most itt egyik menyem szokott szörnyűködni, ahol a nagyobbik unokám 4 éves, és tavaly is kapott egy olyan felmérő tesztet, hogy azt mondta, igen, 4 éves, de így az óvodában, hogy hol tart a beszédfejlődés, és ez most komoly? hát nem 2 éves a gyerekem. Hogy olyan alacsonyra tették az egészséges fejlődés mércéjét igazodva a technokorhoz, hogy csak így szörnyűködni bírtunk rajta, hogy tényleg, hogy ennyi lenne az elvárt, hogy ez borzasztó. És ugye ennek kapcsán is én nagyon hamar megkaptam, így szakmán belül több pofont is kaptam innen-onnan, amonnan, és ezek jó időben jöttek. Az egyik ilyen volt, amikor nekem ugye nagyon fontos volt mindig a személyiségnek a fejlődése. És amikor találkoztam egy olyan fejlődés modellel, ahol az első 3 hónapot autisztikus szakasznak nevezte a szerző ezelőtt 25 évvel. És én csak így néztem, hogy ezt meg hogy. Rá 10 évvel már láttam Magyarországon is autisztikus csecsemőt, addig nem. Mert, és még ma is azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk viszonylag ritka. Az első 6 hónap nálunk azért többnyire megmarad szimbiotikus szakasznak. Igen. Ahol igenis a csecsemő és az anya között van kommunikáció, ahol nem egy zárt világban él az a csecsemő.
1: Igen.
0: Ahol tök mindegy, hogy az anyja veszi föl, vagy valaki más, hogy ezek annyira szomorúak, és ugyanakkor annyira ébresztőnek kellene, hogy legyenek, hogy ember ébredj, hová, meddig akarod ezt vinni. Emlékszem, mi is már a legnagyobban megküzdöttük a számítógép kapcsán, hogy kialakult 12 éves korában, 11 éves lehetett, amikor lett számítógépünk, és persze, természetesen rákattant, és ahogy észleltük, hogy ez megtörtént, akkor persze ő tiltakozott, hogy nem, de hogy ő nem mondta, ezt olyan egyszerű kideríteni. Akkor most 2 hétig nincs. Hát 2 hetet simán, hát ha te neked nincs semmi függőséged,
1: akkor ez...
0: 2 hetet simán ki lehet bírni számítógép nélkül. Úgy szenvedett, mint a kivert kutya.
1: Igen.
0: Minden baja volt. És mondjuk ez arra jó volt, hogy többet autogén tréningezett, de hogy akkor így ő maga be tudta látni, hogy igen, függőségem van, mert ingerlékeny vagyok, feszült vagyok, dühös vagyok, agresszív vagyok, szétszórt vagyok, nem tudom úgy megtenni a feladataimat, mint ahogy azt egyébként tudtam már.
1: Amúgy is elveszi az erőt.
0: Igen. Ráadásul akkor, hogyha itt a szülő abban segít, hogyha egy bizonyos mértéket meghalad, akkor ott utána egy mini kiégést él meg. Már a gyermek is. Mert azért ő azt valahol nincs meg az a jóleső érzés, hogy most föltöltődtem. Most de jó, hogy de jót játszottunk, de jót fociztunk, de jót mindegy, valamit csináltunk, hanem jön egy ilyen nagyon kellemetlen érzés, és ezt már ők is bizony meg tudják fogalmazni.
1: Igen.
0: És ha ebben partner a szülő, hogy azt mondja, hogy igenis, látod, ezért nekem kötelességem.
1: Igen.
0: Hogy tartasson veled azokat a határokat, korlátokat. És hogyha itt egység van a szülők között, akkor ez semmiféle akadályt nem jelent. A gyermek fejlődésében viszont nagyon-nagyon pozitív hatással van. És én ezt látom az előbb említett 4 éves unokámon, azt hiszem neki napi 15 perc bármiféle ilyen mozgóképnézés engedélyezett. És mivel a szülők teljesen egyetértenek ebben, ez semmiféle.
1: Igen.
0: Nem, föl sem merül benne, hogy akkor ezt lehetne máshol.
1: Igen, igen.
0: Az más kérdés lesz nyilván, amikor nagyobb ellenőrizetlenségbe kerül mondjuk kisiskolás korában, hogy ott ezt majd, de nyilván bízom benne, hogy okosak a szülők,
1: megoldják.
0: Meg fogják oldani, megtalálják rá, ugyanúgy, mint ahogy tulajdonképpen mi is megtaláltuk annak idején, hogy akkor hogyan tudjuk ezt valahogy mégis balanszban tartani.
1: Az fontos, hogy mondtad, hogy a szülők összhangban vannak, tehát hogy egyetértenek ebben.
0: Ez mindenképpen ez nagyon szükséges, hogy legyen, hogy először a szülők egymás között egyeztessenek.
1: Igen, megbeszéljék.
0: Igen, mert a férfinak az a feladata, hogy megszabja a határokat. Az, ha a férfi szab határt, az a gyereknek sokkal könnyebb igen. tartania, és az anyának pedig az, hogy ott legyen a figyelme, hogy valóban azt a határt tartjuk-e ilyen-olyan, amolyan dolgokban, amiben megszületett a családi megállapodás, sőt, még kötődés elemzők is megerősítik, hogy az a gyermek van nagyobb biztonságban, ahol kimeri mondani a család, hogy a mi családunkban ez így és így van.
1: Igen.
0: Hogy lehet, hogy a szomszédnál máshogy, meg a tudom is én kinél, pláne máshogy, de nálunk ez így van. És akkor a gyerek tudomásul veszi, ráadásul annyira édes, amikor először elmegy máshová, és megtapasztalhat másfajta kereteket, határokat, működésmódokat, és aztán mégis, amikor hazaérkezik, akkor jön egy nagy fellélegzés, hogy jaj, de jó, itthon.
1: Hogy van vagyok.
0: Igen, jobban szeretem ezeket a kereteket, mint amiben belekóstoltam, hisz ez adja az otthonosságomat. Sajnos ez akkor is úgy van, ha egy csomó káros dolog szerepel ebben az otthonosság térben,
1: igen.
0: Akkor azt fogom mindig hívni az életemben, és bizony, ha menjünk vissza akkor megint itt a gyermekkorhoz, ha én nem tapasztalhattam meg gyermekként, hogy így saját kezdeményezésből építek valamit, vagy eljátszok egy párbeszédet, vagy bármi, hanem mindig csak nézem, hallgatom, és nincs meg az, hogy én alkothatok a mozaik darabokból valami újat, hisz a mondatoknál is, úgy, mint a Lego daraboknál összerakja a gyermek is, de még mi magunk felnőttek is ugyanezen a módon működünk, és hogy itt valamit én hoztam létre, ezekből adódik majd az igazi én erő. Ez ott van, mint egy töltőanyag, mint egy jó alap, és akkor fogom tudni, hogy akkor mikor, minek van itt a helye, ideje.
1: Igen. Mint amit az elején beszélt.
0: Igen, így van. Így van. Úgyhogy a kor kihívásai azok jönnek. Egyszerűen fontos, hogy mindenki tudomásul vegye. Nekem volt olyan kliensem, ahol lelkész háttérrel egy szomszéd kislány közreműködésével 6 éves korában vált pornófüggővé.
1: Oh.
0: És azt gondoljuk, hogy ez, ó, nem Magyarországon ilyesmi nem. De.
1: Igen.
0: De, ha nem vagyok kellően jelen a gyermekem életében, és nem figyelek oda rá megfelelő módon. Sajnos ugye van egy űr. Az a generáció, ami most ilyen 30-40, de már az enyém is. Én már nagyon kevés, úgymond használható mintát tudtam átvenni a szüleimtől a nevelést illetően. Mm. De ugye nagyon sokat tanultam, és igyekeztem ezekből építkezni, kipróbálni. Mondjuk pont ezt tapasztalom, ha valaki a saját személyiségén belül, a különböző én részek között, tehát ha ez a belső szülő végre elkezd úgy jelen lenni a belső gyermek életében, hogy meg tudja kapni azokat a határokat, kereteket, de mindenféle jó minőséget ezen belül, akkor ott úgy elindul, akár hány évesen, akármilyen élethelyzetben úgy megújul a személyiség, hogy addig nem megtapasztalt örömöket él meg. Most éppen még zárásnak, hát ha ez egy nagyon pesdítő lehet, 25 éve élt már valaki nagyon komoly gyógyszereken, amikor azt tapasztalta, hogy ez már így csak nagyon durván lefelé. És nagyon nehéz volt számára elfogadni azt a keretrendszert, amit fölállítottunk, hogy most ez szükséges önmagáért tenni ahhoz, hogy jobban érezhesse magát, de pont néhány hete számolt be róla, hogy ő ezt egész életében el nem tudta volna képzelni, hogy ő ennyire jól érezheti magát a saját bőrében, és mindezt úgy, hogy hamarosan az utolsó gyógyszerének a minimál adagját is el fogja hagyni.
1: De jó.
0: És minden bizonnyal akkor meg még jobban fogja érezni magát,
1: teljesen
0: mentes. És hogy ez így van. Tehát a Jóisten nem az életkort nézi, és nem azt nézi, nem. Hogy honnan jövünk, és mit tudunk megtenni, hanem tesszük pont azt, amit éppen tudunk, és aztán az ő kegyelme az időnként engem is ámulatba ejt.
1: Igen. Igen, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: És így újuljunk meg mindannyian, egészen a végső nagy megújulásig, ami ugye vár ránk a mennyei hazában.
1: Nagyon köszönöm.
0: Én köszönöm szépen, Eszter, a beszélgetést, és bocsánat, hogy ma alig hagytalak szóhoz jutni.
1: Nem baj, hát annyira jó, szóval fontos dolgokat mondtál, és jó volt hallgatni.
0: Köszönöm szépen.
1: És minden jót kívánunk a hallgatóknak.
0: Igen, és váljék javunkra, mindannyiunk javára. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Köszönjük szépen. Áldott estét.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Szabó Tamás elnök úr felhívását hallják.
3: Szeptember 11-en indul a 23. almádisi megzarándoklás. És joggal szegezi nekem a kérdést a barátom is, hogy mi ez? Először is Sümeg egy nagyon régi búcsúhely. Az a története, hogy volt egy osztrák némi, akinek valószínűleg ez a 1700-as évek vége, valószínűleg ilyen csontrákja volt. És persze nem tudtak vele semmit kezdeni akkoriban, de csak valószínűsítem. Sümegre ott a fájdalmas szűzanya szobra előtt imádkozott, hogy meggyógyuljon, és meggyógyult. Na innentől kezdve meg tömegek mennek Sümegre a fájdalmas szűzanya búcsújára. Hogy kezdődött az almádi Sümeg? Ez az első élmény sor, ami engem ért. Ez vezetett oda, hogy elhatároztam, hogy ahol lakom, Balaton-Almádiban, és ahova engem gyerekként még vittek búcsúba, kisgyerekként egyébként Sümegre, próbáljuk meg. 3 nap, 90 kilométer, igazán egy megvalósítható dolog, és 2002-ben bejártuk az utat, mert hát nem volt kész út, ki kellett alakítani, merre is megyünk, és akkor 2003-ban elindítottuk. Mindig a hazáért ajánljuk fel, és persze mindenki maga is hozza, hogy miért is teszi meg ezt az utat. Az almádi Sümeg zarándoklás elindított egy folyamatot is. Most már hát több tucat helyről mennek ilyen csillagtúra-szerűen, gyalogosan, nagyobb távolságokból is Sümegre, Zalaegerszegre is. Hát, aki még nem próbálta, annak erőpróba, kétségtelen 3 nap alatt megtenni 90 kilométert, de emberi sorsokat változtatott meg, ahogy láttam az elmúlt 23 évben. A sümegi zarándoklás Balaton-Almádiból az idén már a 23. lesz. És a múltkor azt kérdezte valaki tőlem, hogy de ez egész hogy kezdődött? Szóval ez nem úgy van, hogy csak úgy elindítasz egy zarándoklatot. Valóban nem, ahhoz kell valami erős lökés, ha lehet azt mondani, egy lelki ütés, hogy elkezd. Az én történetem az, hogy 2000-ben egyik barátomnak a kislánya, elsős kislány, leukémiás lett. Persze a jó orvosi kezelés helyét megtalálta a család, csak én azt gondoltam, csinálni kéne még valamit. És akkor Kőszegről Mária Celbe gyalogoltam el, életemben először egy ilyen hosszú zarándoklatra, a kőszegi egyébkénti csoporttal, aki ment Mária Celbe, azzal a szándékkal, hogy én ezt a 3 napot, ennek a szenvedését, nem tudom mit, felajánlom a gyerek gyógyulásáért. Odaérve, több mint 140 kilométer 3 nap alatt, aki még nem csinálta, az nagyon elfárad, és egy más tudatállapotba kerül a fáradtságtól. És ott azt éreztem, mintha azt mondták volna nekem, hogy meg fog gyógyulni a gyerek, nyugi. Ezt az egész történetet akkor írtam le neki, amikor férhez ment. Tehát meggyógyult. De már önmagában ez, hogy ezt átéltem, hogy mintha azt mondták volna, hogy nem kell izgulni, meg fog gyógyulni, ez indított el, hogy akkor csináljunk zarándoklatokat, mert az ezek szerint valami érdekes dolgot hoz magával az ember életében. És akkor honnan? Hát ahol lakunk? Hova? Hát hova engem gyerekként vittek? Az egyik legerősebb ilyen élmény az volt egyébként az zarándoklatokon, ami az emberek életének a megváltozásával jár. Egyszer jött például velünk egy alkoholista fiú, akit az anyja küldött el. És mondtam neki, ne hozd el, mert ez nem alkohol elvonó kúra. És a fiú a zarándoklás után egy olyan 3-4 hónappal elment magától elvonóra, és időnként felhív, hogy Tamás, ma van a 6. éve, hogy nem iszom. Tehát ő neki olyan erős élményt adott a közösség, az együttlét, a táj, az imádságok, a megérkezés, hogy egy fordulatot hozott az élete. És ilyet nagyon sok példát lehet erről látni. Van egy 23 éve menő zarándoklásnak újdonsága, és van-e hagyománya, van-e egy forgatókönyve, kérdezte valaki, aki jelentkezni akart. Mondtam, ez mindegyik egy kockázat természetesen, és mindegyik új, de mégiscsak van egy rendje. A 23. almádi sümeg zarándoklásnál például az első kérdés, hol lehet jelentkezni? A Mária út felületén, ott van egy csoportos zarándoklatok fül, és azon belül ott van a sümegi zarándoklás, ott ki kell tölteni egy kis ívet, és ez a jelentkezés. Összesen 30 ember lehet, ez a szállások miatt van. Még van hely, néhány. Tehát aki akar, most veszi a lapot, hogy el kellene jönni, akkor még megteheti. Ha 30-nál többen vagyunk, az úgyis lezárul, akkor már nem lehet jelentkezni. És aki még nem volt, azt kérdezte, hogy hogyan zajlik egy ilyen. Összejövünk, kicsit bemutatkozunk egymásnak, elindulunk énekelve, és akkor van néhány megálló. Az idén az lesz talán az újdonsága az útnak, hogy ezt a haza témát feldolgozzuk. Például ilyen kérdéseket, hogy ebben a nagy globalizációs áradatban van egyáltalán értelme, hogy haza? Mikor minden feloldódik lassan, és mindenhova el tudunk menni gond nélkül, és állampolgárságokat is tudunk kapni. Van egyáltalán értelme, hogy haza? Vagy ilyen kérdést, hogy ha van értelme egyáltalán, akkor és nekünk mit jelent? Tehát mitől mondjuk azt, hogy haza? Vagy hogyha elkerülünk innen, akkor hogyan éljük át a hiányt? Mi az, amikor honvágya van az embernek? Szóval mi az? Tehát nem az, hogy... Tehát mi hiányzik, amikor honvágyad van? Vagy ugyanígy azt is végig gondoljuk, hogy ha bennünk van valami pozitívum, haza szeretet, nem tudom. Szóval hogyan adjuk tovább? Hogyan tudja meg az én lányom, aki Írországban él, hogyan őrzi meg, amit gyerekkorában kapott? Kapott-e tőlem eleget ahhoz, hogy neki fontos legyen a haza? Vagy én mivel azonosítom a hazát, az én személyes kapcsolódásomat? Szóval ilyenekről fogunk beszélgetni. Túl sokat nem mehet, naponta 30 kilométert meg kell tenni, és azt is hallom, hogy eső is lesz ezekben a napokban. Aztán egy személyes dolog, hogy én 22-szer már megtettem ezt az utat, de az idén sajnos nem tudom gyalogolni egy sérülés miatt, viszont én leszek az autós kísérő, mert mindig van egy autós kísérő, az idén én vállaltam el. Tehát akkor a konkrétumokat még egyszer nektek. Szeptember 11-én 7 órakor indulunk Balaton-Almádiből a Szent Imre templomtól, ahol egyébként van egy Szent Jobb kápolna is, és aztán 13-án 10 órára érünk sümegre. Két helyen szállunk meg, Dörgicsén és Tapolcán ezekben a napokban. És még egyszer, hogy hol jelentkezhetsz, ha akarsz, ez a Mária út honlapja. Honlapon egy csoportos zarándoklatok fül, és azok belül a sümegi zarándoklás. Várlak szeretettel.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
2: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM Kultba szeptember 23-án 18 órától.
3: Hírpercek.
4: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patróna Hungariei iskolában Budapesten. A béke a szívben kezdődik, gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudio Si animátor kurzus. Életleckék boldog salkaházi Sára szociális testvérnaplójából. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patróna Hungariei iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. A béke a szívben kezd.

0: fejünkben a közös otthonunkért. Az ingyenes tanfolyam elvégzését követően pedig emléklapot kapnak, és ezzel belépést a Laudato Si animátorok nemzetközi hálózatába. Kérdés esetén Darányiné Szabó Eszter válaszol az lsa@naphimnusz.hu e-mail címen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutatnak be, írja a Magyar Kurír. A jubileumi ünnepre készülve a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze, mely arra hív, hogy Salkaházi Sára életén, írásain és az evangéliumon keresztül gondoljuk át saját életünket és döntéseinket. A szociális testvér vértanú halált halt 1944-ben, miközben üldözöttek életét próbálta megmenteni. Naplójából egy olyan emberképe bontakozik ki, aki a nehézségek között is Istenhez kötötte életét. A lelki gyakorlat napi egy imára szánt órát igényel 6 napon át. Ehhez a Magyar Kurír oldalán minden nap egy-egy szentírási rész és idézetek találhatóak Sára testvér naplójából. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente szerdánként 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya. Jézus!

0: Kedves Lajos atya, úgy tanultuk, hogy életünk célja szellemi és anyagi értékek megismerése és megjelenítése. Ezt a törekvést megdicsőlésnek vagy megdicsőítésnek nevezzük. Kérünk, Lajos atya, árulj el nekünk megjelenítési módszereket. Úgy gondoljuk, hogy itt a főszereplő a megjelenítendő alany, maga Isten, a Szent Háromság. Szükségszerű a hitelesség megtartása.
1: Köszönöm szépen a szép kérdéseket, annál is inkább, mert nagyon mély titkoknál kopogtatunk be, és ez a titok visszakopogtat, hogy aztán észrevesszük-e mindjárt, majd meglátjuk, hogy nem olyan egyszerű. Kérdésekre vagyok fölkészülve, úgyhogy várom.

0: Kolajos atya, az első kérdésem mindjárt a bevezetőhöz kapcsolódóan kérdezném, hogy mi a megdicsőülés és megdicsőítés?
1: Ahhoz, hogy világosabban lássunk, egy érdekes eseményt mondok el a történelemből. Az Arci plébános 1800-as években írja le, vagy közli, hogy egy bíboros kíváncsi volt az ő prédikációira, és el is ment Arszba, ahol működött az atya, és végighallgatta a lelki gyakorlatokat. Világhírű szónok volt ez a bíboros, és akkor, mikor hazaért, kérdezték tőle, hogy mi az élménye, és akkor csak ennyit mondott, hogy találkoztam az Istennel. Tehát itt a téma, nagyon egyszerűen megfogalmazva, találkozni Istennel. A kérdés tehát a megdicsőítés, ugye?
0: Igen, a megdicsőülés és megdicsőítés.
1: Adom a választ. A megdicsőítés, vagy megdicsőülés is, értékek, erők és a szeretet megjelenítése és felvonultatása. Továbbá azok továbbadása, életté váltása. Tehát még egyszer, a megdicsőítés, értékek, erők és a szeretet megjelenítése és felvonultatása. Továbbá azok továbbadása és életté váltása. Bizonyára mindannyian voltunk, ti is voltatok hallgatók, nevezetesebb embereknek a jutalomosztásánál, és akkor ott valaki mondott egy beszédet ezekről az emberekről, laudációnak szokták nevezni ezt a beszédet, amikor is felsorolja ott a értékelő értékeket, erőt, szeretetet, a belső értékvilágot. Talán ennyi elég.
0: Igen. És akkor kérdeznélek tovább, Lajos atya, hogy Jézus a fiú, hogy jeleníti meg Istent?
1: Előveszem a leghitelesebb közlést, ami így szól, Szentírás, János evangéliuma. Azt mindig kérem, drága hallgatók, hogy legyen mindig jegyzett füzetetek, aki komolyan akar haladni ezbe a nagyon mély értékvilág megismerésében, Isten megismerésében, és a Szentírás legyen mindig a kezébe, hogy minél jobban megismerje. János evangéliumának első fejezete, azért mondtam, hogy evangéliumát, mert Jánosnak van három levele, és János jelenések könyve is. Itt megjelenik az ige, az Isten ige, ahogy Veronika fogalmazta, a fiú, és küldetése az, hogy az Istent láthatóvá, érthetővé tegye. Így van, figyeljünk, hallgattok sokszor már ezt, kezdetben volt az ige, a fiú Isten. És az ige Istennél volt, öröktől fogva születik az atyától, mély titok. És Isten volt az ige. Isten a teljes Isten az atya, teljes Isten a fiú, teljes Isten a Szentlélek, és ha mégis különböznek egymástól, és mégis egy Isten van. Ezt most én tettem hozzá, tehát titok. Ő volt kezdetben Istennél az ige. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségbe jön, sötétségben világít, de a sötétség nem fogta föl. Tehát valami eszköz már megjelenít a Szentíró, a Szentlélek hazába, ami által megjelenik, megtörténik Isten megdicsőítése, de hát nem fogtuk föl. És akkor most tovább épp világítja, megjelent egy ember, mert majd jön aztán a nagy elmékedésünkben, az ember küldetése a megjelenítésben. Egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, most tessék figyelni, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, a hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság. Tehát akkor a világosság is megdicsőri, Isten megdicsőítésének egyik eszköze, amely megmutatja, hogy ki ő. Fény. Tovább, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Majd folytatja tovább az evangélista, az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött, a világban volt, a világ ő általa lett. Mégsem ismerte föl őt a világ. Itt van most is, ugye, az a fény, az a csoda, az a fiú, de sokan nem ismerik fel, nem ismerjük fel, sokszor mi sem. Még olyan aranyosan mondja, hogy tulajdonába jött, mert mi az ővéi vagyunk. Úgy szeret. De ővéi nem fogadták be. Lajos, hogy te befogadtad? És te hallgató, folytatom a Szentírás, mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyen. Annak, aki hisz ő benne, aki nem vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből született. És akkor itt próbál tovább világosítja a sötétségünket, ami fény. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. Tudjuk, kiről van szó. Karácsony, megtestesülés. Láttuk dicsőségét, az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki kegyelem és igazság. János tanúságot tesz róla, és nyíltan megvallja. Ő róla mondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mindnyájan az ő teljességéből merítettünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. A törvényt Mózes által kaptuk, aztán ugye már a Szentírás eseményei történelembe belépése, kegyelem és az igazság Jézus Krisztussal valósul meg. És így fejezi be, Istent sohasem látta senki. Nincs, aki megdicsőítse, én kérdem. Az egyszülött Isten, aki az Atya keblén nyugszik, ő nyilatkoztatta ki. Csodálatos így, ugye? Ezt mindig elolvassuk az egyház évben több alkalommal is, és akkor igen, hát jó, hiszem az Isten, de tovább nem tudok lépni.
0: És hogy tovább lépjünk, Lajos, hogyha szeretnénk megtudni, hogy ehhez melyek az ő eszközei?
1: Nagyon jó kérdés, ez ebből fakad, ezekből a hallottakból, kegyelem. Aztán szentségek. Megjelenítők. Ha most valaki jegyez, akkor jegyezze föl, mi a kegyelem. Lehet följegyezni. Hosszabb megfogalmazását mondanám el, ellesve Reményik Sándor Kegyelem című verséből. Ő egy nagyszerű erdélyi költő, nagyon tessenek figyelni és kitartani hűségben. Kegyelem, először sírsz, aztán átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfezíted köröm szakadtáig maradék erőd, akarsz egetosztromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád, azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Tehát, hogy megkapjak valamit. Utoljára is tompa kábulattal szótlanul gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség, tömlött szépből nincsen menekvés, s akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe veled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álom fáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Egy szóval mondom, ajándék. Most, hogy még itt egy kicsit tisztálásunk fogalmakkal, hiszen teológusok is vagyunk és akarunk lenni, azért ünnepeljük ezeket a nem könnyű műsorokat, hogy magától kegyelem mi közli? Nem látom, butát mondok, nem mehetek be a bódba, valamelyik szépítő bódba, hogy kérek egy kiló kegyelmet. Kinevetnek. És mégis létezik, de mennyire ez a magátorság, ez a öröm. Most akkor még, hogy tisztán lássunk, egy kis erkölcstan, tehát a kegyelem ajándék. Az isteni kegyelem az ő ajándéka. Nem is gondoltam volna, hogy ez megvalósulhat. Hogyan, honnan? Csak úgy megsúgom, hogy három olyan kegyelmet tudunk, majd ezekről is fogunk emlékezni, amelyeket Istentől kapunk. És pedig hit, remény, szeretet. A három fő erény. Ezek mind ingyenes ajándékok. Akkor mik közlik a kegyelmeket, ami már inkább látható, hiszen a Jóisten úgy szeret minket, hogy mindent érthetővé remekel számunkra. Ezek a szentségek. Hány van? 7, amelyek kegyelmeket jelenítenek meg, és közölnek, mutatnak meg, és adnak.
0: Tartsunk egy kis szünetet most, jelenésképpen, a Miklós készített nekünk egy szép dalt, és akkor innét folytatjuk majd az elmélkedést.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsoltak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését az embertitkáról. Lajos atya, a műsorunk első felében találkozni Istennel, a megdicsőítésről, a megdicsőülésről elmélkedett, értékekről, erőkről, a szeretet megjelenítéséről. És megtudhattuk azt is, hogy mi a kegyelem mint ajándék, és ott hagytuk abba Lajos atyával, hogy mik jelenítik meg a kegyelmet, tehát a kegyelem közvetítő eszközeinél hagytuk abba az elmélkedést.
1: Nagyon jól vezetted ezt a fél időt, ha szabad mondani. Olyan nincs, hogy bemegyek a boltba, és kérek mondjuk fél kiló kegyelmet, mert kinevetnének hát. Mert vannak olyan értékek, amelyeket nem mérünk a mi mérőeszközeinkkel. Más mérőeszközök. Ha tetszenek még jobban érdeklődni, akkor azt is megmondom, hogy kegyelemről tudunk. Az egyik a megszentelő kegyelem, a másik a segítő kegyelem. A megszentelő kegyelem tulajdonságai, ha esetleg tetszenek jegyezni, akkor ezt lehet írni. Megszentelő kegyelem tulajdonságai. Egy, hogy megjelenítik Istent a lélekben. Kettő, hogy eltörlik a bűnöket. Három, szépé teszik a lelket. A segítő kegyelem tulajdonságai. Egy, könnyűvé teszik a hit igazságok elfogadását. Nem megértését, mert az soha ember nem érti meg, de elfogadja, mert oka van rá, de ezt majd legközelebb elmélkedjük. Aztán erőt ad arra, hogy a jót könnyebben megtegyük, és fölismerjük, és arra is erőt ad, hogy a rosszat is el tudjuk kerülni. Tovább lehet kérdezni, hogy mi által lehet megjeleníteni ezeket a kegyelmeket olyan módon, hogy hassanak is az élet helyzeteiben. Ezek pedig a szentségek. A szentségeknek meghatározása látható jelek, amelyek láthatatlan kegyelmeket közölnek. Most akkor végigvesszük a kegyelmeket, esetleg tessenek előhozni a régi hittantanulmányokból, saját okosságukból a kegyelmek sorrendjét. Mondjuk el együtt a hét szentséget. Első a keresztség. Mit ad? Megszentelő kegyelmet, eszköze a víz. Második a birmálás, eszköze krizma olaj, mert van betegek olaja is, és van keresztelendők olaja. A birmálás krizma olajjal történik. Oltári szentség jele, szentségi jele, kenyér és a bor. Vagyis az ostya, amit kapunk, az kenyér. Buzából készült liszt és víz és megsütés. Ez a kenyér lényege. A bor pedig szőlőbor kell legyen. Jön a bűnbánat szentsége, a negyedik. Ez pedig pap feloldozása, tehát feloldozás a jele. Betegek szentsége pedig betegek olaja. Egyházi rendjele, papszentelés, házasság jele, szerződéskötés. Ezek mind ajándékok, és mindegyiknél végig fogjuk venni ezeket. Mindegyiknél nagyon oda kell figyelni, hogy ezek önkéntesek legyenek, nem kényszerít dolgok, és szeretet kísérje őket.
0: Lajos atya, ehhez szorosan kapcsolódik a természet. A természet hogy dicsőíti meg a titkok titkát?
1: Csak néhány mozzanatot szeretnék jeleníteni ebből. Hiteles, amit most olvasok. Mondja, nem, de Isten az, aki most mindezek fejében odaadó jóságot követel tőlünk. Ki adja neked az esőt, a mezőt, az eledelt, a művészeteket, a lakóhelyet, a törvényeket, az államokat, a békés, emberséges életet, a barátságot és a rokoni jóérzés azok iránt, akikhez vérségi kapcsolat fűz. Honnan van, hogy az állatok egy része házi állatod, más része élelmedül szolgáló? Kitett téged minden földi dolgok urává és királyává? Nem akarom most egyenként felsorolni, de kinek köszönheted, hogy te vagy a legkiválóbb az összes élőlény között? Nem, de Isten az, aki most mindezek fejében odaadó jóságot követel tőled. Figyeljünk, ő ad, és én pedig odaadó jóságot vagyok köteles adni. Nagy szégyen volna, hogy tőle, akitől annyi mindent kaptunk, és akitől olyan sokat remélünk, még ezt az egyet is, lelki jóságot is megtagadnád. Ő, mint Urunk és Istenünk, nem szégyenli, hogy atyánknak nevezzük, hát akkor mi hogyan tagadhatnánk meg rokonainkat? Nem, testvérem és barátaim, semmiképpen ne forduljon elő, hogy hűtlenül használjuk a ránk bizott javakat, nehogy ezt kelljen hallanunk majd Pétertől. Szégyenkezzetek, akik mások javait visszatartjátok, az Isten igazságosságát tekintsétek követendő példának, és senki sem lesz szegény. Tehát a természet mennyire kifejezi azt a jó Istent, akit itt fölkiált az író, hogy nem, de Isten az, akitől annyit kapunk. A természet minden szépsége, itt még végtelen sok mindent tudnánk felsorolni, de legyen elég ez, és hogy teljes legyen a képünk, Naziázi Szent Gergely püspök egyik szónoklatából való ez a kis imádság, mert ez igazán az.
0: Lajos atya, akkor beszéltünk, hogy a természet hogy dicsőíti meg a titkok titkát, és végezetül még annyit szeretnék kérdezni, hogy dicsőül meg Isten az emberben?
1: Saját művemből, könyveim közül az egyikből idéznék. Ez rádió előadás volt annak idején. Legtöbben tetszettek már hallani. Ibsen világhírű művében a Peer Gynt mesejátékában Per eltékozója életét. Házassága után elvándorol, otthagyva ifjú szép hitvesét, Solveiget. Csak kis időre indul, egész élet lesz belőle. A sátán karmaiba keríti, hiszen aki kilép a harmóniákból, legyen az házasság, papi hivatás, nemzet, előbb-utóbb eszményt vesz, negatív erők áldozata lesz. Per valahogy mégis hazabotorkál, teljesen összetörten. A hűséges Solveig menti meg. Vándorol Per, egy erdőbe indul, ahol ők építették a kis konyhójukat. És amint az erdébe barangol, fényt lát meg. A kis világító konyhóból jön a fény. Megáll, figyel. A hűséges Solveig lép ki a kis világító konyhóból. Már vak és öreg. Imakönyv van a kezében, Per a szeretet és hűség fényétől megitasodva odarohan hitveséhez, és ezeket a halhatatlan szavakat rebegi. Meg tudnád-e mondani, hogy a te hűtlen fiad hová kóborolt Isten bélyeges énjével lelkében egy életen át? És itt föltetem a kérdést, mi az az Isten bélyeges én? Válasz, a személyiség magjában csendesen pihenő szentség. Még egyszer. Isten bélyeges én, a személyiség magjában csendesen pihenő szentség. A mindenkiben ott rejtőzködő ős magatartás forma. Az alkotó által oda lehelt hasonlóság ő hozzá, amely csak ő benne tud virágba borulni, ízes, boldogító termést hozni. Fölteszem a kérdést, mi szokta akadályozni az istenbieges én kilépését és aktívvá válását az én centrumából? Ez a kérdésre próbál már választ adni. Hiába vannak ezen isteni csodák oda lehelve tudatalatti világunkba, és hiába szenvednek a kiszabadulás vágyától, ha nincs olyan fölszabadított én, aki ezeket tudatosítja és életté váltja. Vigília egyik számából, nem tudom pontosan, nem idéztem pontosan, idézek mégis, mindenki számára adva van olyan viselkedési keret, amelyhez görcsösen ragaszkodik, s pont ezek választják el lénye centrumától. A szüntelenül önmagát állító ember nem nyer beavatást a feltámadás misztériumába. Eddig bizonyos filozófus gondolatai. Ki az önmagát állító ember? Most visszakérdezem. Válaszom, aki önmagát félti, mindig maga körül forog, aki kisebb rendőrségi érésekkel küzd, aggályos és sebekkel küzdködik, vagy aki magát Istennek képzeli. A húsvéti feltámadás igézetében szembe kell néznünk e szindrómákkal, lelki válságokkal, hiszen oly sok a hitét vesztett, vagy eltorzult ember, és ezek nagyon boldogtalanok. Valóban sötétségben botorkálnak. Szinte naponta látom vergődésüket az öngyilkosok, a drogosok, az elmeosztályok lakói között, ahova az ember a fiatalok mellett küld engem állandóan. Keljünk hát szárnyra a szárnyalókkal, a tisztánlátókkal, akiknek Jézus immár megnyitotta értelmüket, mint az apostolokét, ott az Emmauszi úton. Megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az eseményeket. Nagyon szenvedett már hetek óta egy kórházi betegasszony, igaz részvétel megkérdeztem tőle, hogy bírja ilyen türelemmel, nem pörül a jó Istennel? Hogy tetszik gondolni, tisztelendő úr? Válaszolta, én nem bírálhatom őt, egyébként is hogy mernék én neki tanácsot adni? Nem szorul ő erre rá?
0: Lajos atya, nagyon szépen köszönjük a ma esti gondolatokat, útravalót, és minden kedves hallgatónak is, akik ma este velünk voltak és hallgattak bennünket. Miklós munkatársamnak nagyon szépen köszönöm a technikai támogatást, és mindenkit két hét múlva szerdán sok szeretettel várunk újra.
1: Köszönöm szépen a csodálatos áthidalásokat drága Veronikának, aranyos Miklós barátomnak, hogy minduntalan eljusson hozzátok a kegyelem. A kegyelem. Dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Szabó Tamás elnök úr felhívását hallják.
1: Szeptember 11-en indul a 23. almádisi megzarándoklás. És joggal szegezi nekem a kérdést a barátom is, hogy mi ez? Először is Sümeg egy nagyon régi búcsúhely. Az a története, hogy volt egy osztrák néni, akinek valószínűleg ez a 1700-as évek vége, valószínűleg ilyen csontrákja volt. És persze nem tudtak vele semmit kezdeni akkoriban, de csak valószínűsítem, mert valami álmot látott, hogy keresnie kell egy fájdalmas szűzanya szobrot, és ha azelőtt imádkozik, meg fog gyógyulni, és akkor útra kelt a család, utaztak mindenfele, és egyszer csak megékeztek Sümegre, ott a fájdalmas szűzanya szobra előtt imádkozott, hogy meggyógyuljon, és meggyógyult. Na innentől kezdve meg tömegek mennek Sümegre a fájdalmas szűzanya búcsújára. Hogy kezdődött az almádi Sümeg? Ez az első élmény sor, ami engem ért. Ez vezetett oda, hogy elhatároztam, hogy ahol lakom, Balaton-Almádiban, és ahova engem gyerekként még vittek búcsúba, kisgyerekként egyébként, Sümegre, próbáljuk meg. 3 nap, 90 kilométer, igazán egy megvalósítható dolog, és 2002-ben bejártuk az utat, mert hát nem volt kész út, ki kellett alakítani, merre is megyünk, és akkor 2003-ban elindítottuk. Mindig a hazáért ajánljuk fel, és persze mindenki maga is hozza, hogy miért is teszi meg ezt az utat. Az almádi Sümeg zarándoklás elindított egy folyamatot is. Most már hát több tucat helyről mennek ilyen csillagtúra-szerűen, gyalogosan, nagyobb távolságokból is Sümegre, Zalaegerszegre is. Hát, aki még nem próbálta, annak erőpróba, kétségtelen 3 nap alatt megtenni 90 kilométert, de emberi sorsokat változtatott meg, ahogy láttam az elmúlt 23 évben. A sümegi zarándoklás Balaton-Almádiból az idén már a 23. lesz. És a múltkor azt kérdezte valaki tőlem, hogy de ez egész hogy kezdődött? Szóval ez nem úgy van, hogy csak úgy elindítasz egy zarándoklatot. Valóban nem, ahhoz kell valami erős lökés, ha lehet azt mondani, egy lelki ütés, hogy elkezd. Az én történetem az, hogy 2000-ben egyik barátomnak a kislánya, elsős kislány, leukémiás lett. És persze a jó orvosi kezelés helyét megtalálta a család, csak én azt gondoltam, hogy csinálni kéne még valamit. És akkor Kőszegről Máriacellbe gyalogoltam el, életemben először egy ilyen hosszú zarándoklatra, a kőszegi egyébkénti csoporttal, aki ment Máriacellbe, azzal a szándékkal, hogy én ezt a 3 napot, ennek a szenvedését, nem tudom mit, felajánlom a gyerek gyógyulásáért. Odaérve, több mint 140 kilométer 3 nap alatt, aki még nem csinálta, az nagyon elfárad, és egy más tudatállapotba kerül a fáradtságtól. És ott azt éreztem, mintha azt mondták volna nekem, hogy meg fog gyógyulni a gyerek, nyugi. Ezt az egész történetet akkor írtam le neki, amikor férhez ment. Tehát meggyógyult. De már önmagában ez, hogy ezt átéltem, hogy mintha azt mondták volna, hogy nem kell izgulni, meg fog gyógyulni, ez indított el, hogy akkor csináljunk zarándoklatokat, mert az ezek szerint valami érdekes dolgot hoz magával az ember életében. És akkor honnan? Hát ahol lakunk? Hova? Hát hova engem gyerekként vittek? Az egyik legerősebb ilyen élmény az volt egyébként az zarándoklatokon, ami az emberek életének a megváltozásával jár. Egyszer jött például velünk egy alkoholista fiú, akit az anyja küldött el. És mondtam neki, ne hozd el, mert ez nem alkohol elvonó kúra. És a fiú a zarándoklás után egy olyan 3-4 hónappal elment magától elvonóra, és időnként felhív, hogy Tamás, ma van a 6. éve, hogy nem iszom. Tehát ő neki olyan erős élményt adott a közösség, az együttlét, a táj, az imádságok, a megérkezés, hogy egy fordulatot hozott az élete. És ilyet nagyon sok példát lehet erről látni. Van egy 23 éve menő zarándoklásnak újdonsága, és van-e hagyománya, van-e egy forgatókönyve, kérdezte valaki, aki jelentkezni akart. Mondtam, ez mindegyik egy kockázat természetesen, és mindegyik új, de mégiscsak van egy rendje. A 23. almádi sümegzarándoklásnál például az első kérdés, hol lehet jelentkezni? A Mária út felületén, ott van egy csoportos zarándoklatok fül, és azon belül ott van a sümegi zarándoklás, ott ki kell tölteni egy kis ívet, és ez a jelentkezés. Összesen 30 ember lehet, ez a szállások miatt van. Még van hely, néhány. Tehát aki akar, most veszi a lapot, hogy el kellene jönni, akkor még megteheti. Ha 30-nál többen vagyunk, az úgyis lezárul, akkor már nem lehet jelentkezni. És aki még nem volt, azt kérdezte, hogy hogyan zajlik egy ilyen. Összejövünk, kicsit bemutatkozunk egymásnak, elindulunk énekelve, és akkor van néhány megálló. Az idén az lesz talán az újdonsága az útnak, hogy ezt a haza témát feldolgozzuk. Például ilyen kérdéseket, hogy ebben a nagy globalizációs áradatban van egyáltalán értelme, hogy haza? Mikor minden feloldódik lassan, és mindenhova el tudunk menni gond nélkül, és állampolgárságokat is tudunk kapni. Van egyáltalán értelme, hogy haza? Vagy ilyen kérdést, hogy ha van értelme egyáltalán, akkor és nekünk mit jelent? Tehát mitől mondjuk azt, hogy haza? Vagy hogyha elkerülünk innen, akkor hogyan éljük át a hiányt? Mi az, amikor honvágya van az embernek? Szóval mi az? Tehát nem az, hogy... Tehát mi hiányzik, amikor honvágyad van? Vagy ugyanígy azt is végig gondoljuk, hogy ha bennünk van valami pozitívum, haza szeretet, nem tudom. Szóval hogyan adjuk tovább? Hogyan tudja meg az én lányom, aki Írországban él, hogyan őrzi meg, amit gyerekkorában kapott? Kapott-e tőlem eleget ahhoz, hogy neki fontos legyen a haza? Vagy én mivel azonosítom a hazát, az én személyes kapcsolódásomat. Szóval ilyenekről fogunk beszélgetni. Túl sokat nem mehet, naponta 30 kilométert meg kell tenni, és azt is hallom, hogy eső is lesz ezekben a napokban. Aztán egy személyes dolog, hogy én 22-szer már megtettem ezt az utat, de az idén sajnos nem tudom gyalogolni egy sérülés miatt, viszont én leszek az autós kísérő, mert mindig van egy autós kísérő az idén, én vállaltam el. Tehát akkor a konkrétumokat még egyszer nektek. Szeptember 11-én 7 órakor indulunk Balatonalmádiból a Szent Imre templomtól, ahol egyébként van egy Szent Jobb kápolna is, és aztán 13-án 10 órára érünk Sümegre. Két helyen szállunk meg, Dörgicsén és Tapolcán ezekben a napokban. És még egyszer, hogy hol jelentkezhetsz, ha akarsz, ez a Mária út honlapja. Honlapon egy csoportos zarándoklatok fül, és azok belül a sümegi zarándoklás. Várlak szeretettel!
2: Hírpercek.
3: Ismét megrendezte a Mária Rádió a kilátó ima reggelit. 500 000 zarándok vett részt a pakisztáni Mária városába szervezett zarándoklaton. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Pakisztán 1 millió fős katolikus közösségéből 500 000 zarándok vett részt a Nemzeti Mária Zarándoklaton, Mariamatban, vagyis Mária városában. A 77. nemzetközi kegyhelyünnepre, amely szeptember 4-e és 6-a között volt, az ország minden egyházmegyejéből érkeztek hívek, sokan gyalog, kerékpárral vagy zarándok karavánokkal, olvasható a Vatikán News hírében. A több ezer kilométeres utat vállaló családok a szűzanya oltalmát és közbenjárását kérték. A szerzetes atya meghatottan nyilatkozta, hogy a hit lenyűgöző megnyilvánulása ez. Az zarándoklaton keresztények mellett muzulmán és hindu hívek is jelen voltak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik. A heves esőzések és a nehéz időjárás sem tántorította el a résztvevőket. Az idei eseményen a ferencesek a rózsafüzért Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékezve a békéért ajánlották fel. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudi, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken átvezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Sagrada Familia kriptájában helyezték örök nyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Sagrada Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudi öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi cisztercinővérekkel.
3: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen.

0: Isten elküldte fiát, hogy népe üdvözítője és példaképe legyen. Kérjük alázattal.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Hálát adunk neked, hogy elsőnek választottál minket az üdvösségre, és arra hívtál, hogy megdicsőítsük a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Akik szent nevedet vallják, legyenek mind egyek tanításodban, és lángoljanak állandóan szeretetet tüzétől.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Mindenek teremtője, fiad emberek közt a keze munkájával akart dolgozni. Emlékezzél meg a munkásokról, akik arcuk verejtékével keresik kenyerüket.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Emlékezzél meg azokról is, akik testvéreik szolgálatára szentelik magukat, hogy sikertelenség vagy mások közömbössége el ne térítse őket szándékuktól.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Irgalmazz elhunyt testvéreinknek, és ne add őket a gonosz lélek hatalmába.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.

0: könyörögjünk. Szálljon jóságos színed elé egyházad szava, Istenünk, amikor meghallgatásért kiált hozzád. Add, hogy elnyerve bűneink bocsánatát, a te szent néped legyünk, és biztos nyugalomban éljünk oltalmad alatt. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 630. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Köszönöm, hogy ismét hallgatják műsorunkat. Adásunk tartalmáról.

0: Buda visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek azon a Szent Misén, amelyet szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban tartottak. A Szent Misét Berta Tibor tandártábornok, katolikus tábori püspök celebrálta.
1: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk.
0: Honvédség a katolikus tábori püspökség híreiből válogatunk, amelyben többek között beszámolunk arról, hogy befejezi külszolgálatát a KFOR 34. váltása, amelynek tábori lelkésze Horváth Kornél őrnagy volt. Ő celebrált az utolsó szentmisét a koszovói táborban. Ezt idézzük, majd ezt követően a külszolgálatról hallják a tábori lelkészt.
2: Az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét.
0: Folytatjuk Nádosi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.

0: a katolikus tábori püspökség hírei közül válogatok. Szeptember 2-án a Budavári Mátyás templomban Buda 1686-ban történt visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek. A katonai ordinariátus katonai tiszteletadása egybekötött ünnepi szentmisét tartott. Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mondta a szentbeszédet. Ebben többek között a következőket mondta. Néhány nappal korábban, augusztus 29-én a Mohácsi csata hőseinek fél évezred után megadott végtisztességen állhatott, ahol a tömegsírokból feltárt és azonosított csonterekjék ünnepies gyászszertartás keretében nyertek végső nyugalmat. A Mohácsi vész után több mint másfél évszázados éjszakai sötétség borult az Oszmán Birodalom által megszállt ország részre, és a magyarság súlyos emberveszteséget szenvedett. A katolikus tábori püspök hangsúlyozta, ami a középkori magyar királyság sorsát megpecsételő Mohácsi vereségnél és az azt követő évtizedekben hiányzott, valamivel több mint 150 évvel később 11. Ince pápa kezdeményezésére a Szent Ligában megvalósult. A közös ügy mentén létrejött szövetség 1686. szeptember 2-án felszabadította az oszmán uralom alól Budát, a magyar királyság egykori székhelyét. Idézem Berta Tibort. Szándékunk szerint ebben a szentmisében nem egy hadi eseményt ünneplünk, hanem hálát adunk Istennek, hogy gondviselésével megadta a lehetőséget 11. Ince pápának arra, hogy megszervezze a nemzetközi összefogást és megteremtse azt az egyetértést és elhatározást, amely alapja lehetett Európa egészséges védekezésének. Ha ez akkor nem valósul meg, ma talán nem lenne, vagy legalábbis nem így létezne Magyarország, húzta alá püspök. Majd kiemelte, a pápa intenzív diplomáciai munkával és jelentős anyagi támogatással járult hozzá a Szent Liga létrejöttéhez, és a másfél évszázados hódoltság felszámolásában szerzett érdemeiért méltán kapta a Magyarország megmentője elnevezést. Berta Tibor Budavár visszafoglalásának kiemelkedő hősei között említette Boldog Gavianói Márk kapucinus szerzetes pap tábori lelkész szerepét is, aki fakereszttel a kezében az elsők között jutott fel a várfalra, majd szeptember 3-án hálaadó szentmisét mutatott be. Felidézte azt is, hogy 11. Ince pápa a Buda visszavételére adott jelszóként a boldogságos szűzat segítséget mondatot választotta, amelynek kezdő betűi a Buda nevet adják ki. A katonai ordinárius szerint a budai vár felszabadítóira és a Szent Liga katonáira emelt fővel kell emlékezni. Berta Tibor kiemelte, példamutató mai korunkban is a nagyszerű és kérlelhetetlen elszántság, amellyel eleink szívében 150 évnyi megszállás után is megmaradt az, hogy szabadságra vágyó magyarnak vallják magukat. Kiemelte, Buda visszavétele nem egyszerűen idegen hadak győzelme volt, hanem az egész kereszténység közös öröme és Magyarország visszaszerzésének ígérete. A történelmi évforduló legfontosabb üzenete ma is az összefogás lehetősége. Idézem, egy ország bár elveszíteti szabadságát, egységét és jövőjének biztonságát, de ezeket az összefogás erejének munkájával vissza lehet szerezni. Berta Tibor szentbeszédében hangsúlyozta, a múlt sohasem csupán múlt. A történelem feltárhatja azokat az utakat, amelyeket érdemes követni, és azokat is, amelyeket el kell kerülni. További részleteket olvashatnak a katolikus tábori püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Természetesen nem csak a honvédségről, hanem a tábori püspökség mindennapjairól is olvashatnak itt. Buda visszafoglalásának 340. évfordulóján megtartott szentmiséről a honvédelem.hu is beszámolt. A honvédség híreiben most ezt hallják. A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. Ebben megszólal majd az elhangzás sorrendjében Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, és Berta Tibor katolikus tábori püspök.
1: 77 napig tartó, embert próbáló küzdelem következett, de sem a hőség, sem a betegségek, sem az aknaharcok és az elkeseredett török ellenállás nem tudta eltántorítani az ostromlókat. Így válhatott 1686. szeptember 2-a a hősies helytállás és a győzelem napjává.
2: Molásnál kezdődött 500 évvel ezelőtt, ahol az ország elvesztette függetlenségét, és sokan azt gondolták talán, hogy ezzel Magyarország megszűnik, a magyar nemzet nem létezik tovább, de a rákövetkezendő 140 év, 150 évben bizonyította, hogy nem így van, a magyar ember nem adja föl, lehet, hogy meghajol a rabság súlya alatt, de megtörni nem fog megtörni. Ezért is fontos az, hogy Magyarország képes legyen partnereket találni, képes legyen koalíciókat kötni, annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradjon a nemzet, az ország.

0: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk, hogy a magyarság élni akar, hogy Magyarország él.
1: A katolikus tábori püspökség hírei között olvashatunk arról is, hogy a külszolgálat lezárása és a szeptemberi hazautazás előtt magyar nyelvű szentmisét mutatott be augusztus 30-án a Korvát Kornél őrnagy, a KFOR 34. váltásának tábori lelkésze a koszovói táborban. A Szent Mihály arkangyalról elnevezett kápolnában tartott szertartáson részt vett Dux László Magyarország pristinai nagykövete, valamint családja, továbbá a magyar külképviselet munkatársai, a KFOR magyar kontingensének elüljárói, valamint a KFOR több nemzetközi szolgálat teljesítője, köztük amerikai, brit és szlovén katonák. A vasárnap esti liturgia egyben a magyar váltás utolsó közös szentmiséje volt a missziós feladatok átadása és a hazautazás előtt. Horváth Kornél, ahogyan olvasom a tudósításban, Horváth Kornél őrnagy homiliájában az evangélium Krisztus követésének és keresztvállalásának üzenetét kapcsolta össze a katonai szolgálattal. Mint kiemelte, a feladatellátást nem lehet idő előtt befejezetnek tekinteni, csak azért, mert szeptember 1-én már megkezdődik az átadás átvétel a váltásukra érkező KFOR 35. kontingenssel. Idézem Horváth Kornélt, egy őrség sem akkor ér véget, amikor az őr már látja közeledni a váltását, hanem akkor, amikor a szolgálatot valóban átadta, és az utána érkező biztonsággal elfoglalta helyét. A katona lelkész szentbeszédében hangsúlyozta, 6-7 hónapos külszolgálat utolsó napjaiban is fontos a feladatok maradéktalan elvégzése és a tapasztalatok átadása. Idézem, egy közösség attól lesz erős, hogy a különbözőségeink ellenére is képesek vagyunk együtt dolgozni, megbízni egymásban és tanulni a másikból. Horváth Kornél őrnagy a szentmise végén köszönetet mondott a közös szolgálatért, a bajtársi közösségért és a misszió során szerzett tapasztalatokért, egyúttal békés hazatérést kívánt a katonáknak. Olvasom a Katolikus Tábori Püspökség honlapján a tudósítást, amelyet Navarai Mészáros Márton, a tábori lelkészség sajtófelelőse írt. S ha már Horváth Kornél tábori lelkészt említettük, akkor idézzük fel egy korábbi interjút, amelyben a külszolgálati feladatokról beszélt a tábori lelkész.
2: Májusban, amikor kim voltunk Lourdesban, az egyik honvédtisztjelölt valamelyik este azt mondta nekem, hogy atya, ha mi rajtunk katonákon múlna, akkor nem lenne háború, mi mindent meg tudunk egymással beszélni. És valahogy nekem ez a mondat az, ami így belengi, áthatja az én adventemet, hogy nagyon jó lenne, hogyha katonákon múlna ezen a világban sok minden, mert akkor lehet, hogy minden békésebb lenne. Szóval nekem az idei adventem az így ment lelki értelemben a békéről, a reményről és a szomszédunkban zajló háborúnak a végéről szól. Az ima szándékaim is ezekről szólnak.
3: Ez nagyon szép gondolat, Kornél. Ugye te külszolgálatban többször részt vettél.
2: Irakban voltam külszolgálaton advent idején, és akkor úgy nézett ki, hogy az első 3 vasárnapot szépen meg tudtam tartani, viszont utána a vízkereszt utáni vasárnap volt az első, amikor tudtam közös misét és gyertyagyújtást, ami ugye már nem volt, de még így bepótoltuk, és akkor még meggyújtottuk a koszorunkon az utolsó gyertyát. A többi alkalmakkor a biztonsági helyzet nem adott erre lehetőséget, ami egy ilyen különös pikantériát adott a magának az egész időszaknak. Annyival egészen biztos vagyok, hogy másabb, hogy külszolgálaton az ember mindig egy speciális élethelyzetben van. Távol a családjától, távol az otthonától. Ugye adott esetben az ember esténként haza tud menni a saját környezetébe, a családhoz, feleséghez, férjhez, barátshoz, barátnéhoz, gyerkőchöz. Külszolgálaton, mikor véget ér az aznapra az adott szolgálat, akkor a körletbe tud bemenni a bajtársaihoz, ami egy egész másfajta szeretetteljes kapcsolat, egy egész másfajta millió és egy egész másfajta hangulat. Én nagyon élveztem ezt, éppen a lelkész kollégáknak, mikor meséltem erről, mondtam, hogy nekem annak ellenére, hogy milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, az életemnek az egyik legszebb karácsonya volt. Az egészen biztos, hogy az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember egy ilyen helyzetben, mert én még nem találtam meg rá a megfelelő szavakat. De az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, szinte ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét. Talán itt tudnám ezt megfogalmazni. Itthon meg azért csak másfajta hatások érnek minket, és ezek határozzák meg azt, amit átélünk.
1: Nagyon sok visszajelzést kaptunk ez alatt a 15 év alatt arról, hogy sokan szeretik Nádasi Alfonsz hadinaplóját. Annak ismertetését másodjára kezdtük pár hónappal ezelőtt, és most ezt folytatjuk. A tábori lelkész gondolatainak felolvasását ezúttal is Bőzsöny Ferencnek köszönhetjük.
4: Március 16-a. Egész délelőtt mászkálnom kellett. Azért mondom ezt ezzel a szóval, mert teljesen fölösleges volt. Apró cseprő semmiségek, amelyek arra sem méltók, hogy megemlékezzem róluk, de amelyeket mégis el kell intézni. Németh József fel a 106-osokhoz, onnan ki poligomba, a hadtesthez. A hadtestnél megint gyönyörűen viselkedett a főnök. Egyszerű, tehetségtelen, semmit át nem látó ember, akit az aranyszalag teljesen elkábít, mármint a saját zubonyán lévő aranyszalag. Képtelen valamit önállóan eldönteni, ami nem az általa ismert papírszagú rendelette megszülötte. Ó, akik azt gyártották, azt sem tudták, mi a háború, és mi a pillanat alatt változó helyzet. Aztán még ehhez egy ilyen tohonya pap. Kellett neked ez, Nádasi Alfonsz? Délután megjöttek új sebesültjeink, de sajnos sokkal több a betegünk, hiányos felvilágosítás, rossz ivóvíz, átfázás, az önfegyelem hiánya. Nem ritkán az a szándék sem, hogy ilyen áron is minél hamarabb hazakerüljenek. Butyán Kornéltól elkértem a fogászati szobát, mert nálunk kártyacsaták folynak, nem akarok részt venni bennük, így persze dolgozni sem tudok. Most miattam akármit kiabálhatnak és csapkodhatnak a harmadik szobában. Feldúlt bolondok háza az oszlop, mindenki mindenki ellen van, és mindenki hozzám jön panaszkodni. Hiába örülök a bizalomnak, de a tehetetlenség miatt már én is a plafonon járok. Látom a főnökből kiinduló összes bajt, amely mindenkit összeugraszt, de nem tudok rajta segíteni. Elmondtam a tábornoknak is. Helyeselte a véleményemet, igazat adott mindenben, és lám még sincs semmi segítség. Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.
1: Köszönöm a figyelmüket. A mai műsorban többek között beszámoltunk Budavár visszafoglalására emlékező szentmiséről. Horváth Kornél őrnagyot, tábori lelkészt a külszolgálatról hallották, és folytattuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Egy hét múlva jelentkezünk friss tartalommal. Felhívom figyelmüket, hogy ismétlésben műsorunk meghallgatható szombaton délután és hétfőn éjszaka. Magam, a tábori püspök és a tábori lelkészség valamennyi munkatársa nevében megköszönve a figyelmüket búcsúzom, és kívánok további tartalmas rádiózást. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazinműsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
5: Hírpercek.
6: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patrona Hungária iskolában Budapesten. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Ismét megrendezte a Mária Rádió a kilátó ima reggelit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patrona Hungária iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson, adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken átvezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Sagrada Familia kriptájában helyezték öröknyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Sagrada Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudí öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra szerkesztőink nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
5: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Vitázni, vitatkozni is szépen kell. Áldjuk Isten nevét, áldjuk szabadságunkért, áldjuk létünkért, áldjuk Isten nevét, hogy nemzetünk annyi évszázad elnyomatása, ki kell mondani, rabsága után végre maga alakítja a sorsát. A történelem ura megkegyelmezett rajtunk, ezért fordulunk most is hozzá, hozzá kiáltunk. Át kell éreznünk a felelősségünket. Évszázadok álmai teljesülnek, és ezt mi valósítjuk meg. Érthető a hát, hogy sok a vita arról, hogy milyen irányba és hogyan menjünk. Hiszen járatlan úton járunk. Természetes, hogy sokféle vélemény, sokféle gondolat van arról, hogy mit, mikor és hogyan tegyünk. Hogy melyik csoportot kell egy kicsit jobban segíteni. Vagy kinek az érdekeit kell korlátozni. A viták azonban nálunk még nem olyanok, amelyekben tetten lehetne érni a másiknak az elfogadását, az igazságra törekvést, azt a törekvést, hogy semmilyen körülmények között ne legyen hátsó gondolat abban, amit mondunk, és lelkiismeretünk tiszta legyen abban, hogy őszinte igazságnak látjuk, amit kimondunk, és szavaink miatt nem kell szégyenkeznünk. Ezek a viták még nem ilyenek, amiket megtapasztalunk a mindennapokban és a közéletben. Pedig vitázni szépen is lehet. Amikor türelmességet gyakorlunk, amikor a vita nem más, mint az igazságnak, mint egy a lelkiismeret nyugtalansága, hogy az igazságot elérjük, és amikor arra gondolunk, hogy a másiknak is nagyon nagy igaza lehet, szükséges, hogy megváltoztassuk azt, hogy hogyan cserélünk véleményt arról, hogy mit kell tenni. Szépen kell vitatkozni is. Erre figyelmeztet bennünket Osváth Ernő is. Hallgassuk őt. Szép viták azok, amelyekben mindkét félnek egyformán, vagy majdnem egyformán igaza van. Szép viták azok, amelyek olyanok, mint egy lelkiismeret igaz nyugtalanságát tükröznék. Szép viták azok, amelyek türelmességre tanítanak, mondja Osváth Ernő.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves hallgatók, a mai esti imádságot a Jászberényi Barátok templomából közvetítjük. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Hallgassuk meg Isten üzenetét, aki a Szentírás által szól hozzánk. Az Úr legyen veletek!
1: És a veletekkel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a jászsági régióban ennek a hónapnak a 19. napján lesz majd egy minisztráns találkozó, amit a főplébánia káplánja Gyarmati Valentin atya szervez, és arra gondoltunk, hogy most a minisztráns szolgálatról lenne szó, annak is az az apropója, hogy ez a szentírási rész most, ahol kinyitottuk a szentírást, ezt üzeni hozzánk, nekünk, a szívünkbe, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Legtöbbször a minisztránsokon keresztül szólítja meg az Úristen a fiatalokat az oltár szolgálatára, akik szeretnek az oltár közelében lenni. Most hallgassuk meg az egyik tanúságtevő oltár szolgálatára oda szentelt fiatalnak a tanúságtételét.
2: Minisztrálni annyi, mint szolgálni. A minisztráns szó a latin ministrate igéből ered, amelynek jelentése szolgálni, segíteni. Érdekes módon ugyanebből a latin szócsaládból származik a miniszter kifejezés is. A minisztráns tehát az, aki szolgál. Én kisiskolás koromban kezdtem minisztrálni. Akkor én voltam a legkisebb a minisztránsok között. Talán még nem is értettem igazán, milyen különleges dolog az, hogy ott állhatok az oltár mellett, és szolgálhatok a szentmisén. Azóta is különleges érzés számomra egy olyan templomban szolgálni, amely közel 550 éves. Egy gyönyörű gótikus templomban, amely túlélte a történelem viharait, és amelynek falai évszázadok óta őrzik az itt élő emberek imádságát. A jászság hagyományosan katolikus vidék. A jászok vallásos nép voltak, és ezt ma is érezhetjük, amikor belépünk a templomaikba. A jász templomok belső terei sokszor nagyok és tágasak, mintha maguk a templomok is azt mondanák, itt sok ember szok akart együtt imádkozni. Mi egyfajta népegyházi hagyományt örököltünk. A hitet nem csak egyedül éljük meg, hanem közösségben. És talán éppen ezért olyan fontos a minisztránsok közössége is. És éppen ezért különösen örömteli, hogy szeptember 19-én megrendezésre kerül a jászsági minisztráns találkozó a nagy templomban. Ha most ezt az adást egy jászsági fiatal minisztráns hallgatja, akkor azt mondom neki, gyere el! Gyere, mert a minisztrálás nem csak arról szól, hogy mikor kell csengetni, mikor kell felállni, vagy mikor kell az oltárhoz lépni. Ennél sokkal többről szól. Arról, hogy van egy közösség, amelyhez tartozol. Arról, hogy vannak más fiatalok, akik ugyanúgy szeretnének szolgálni Istennek. Lehet, hogy egy minisztráns szolgálata kívülről apróságnak tűnik. Egy gyertya, egy csengetés, néhány lépés az oltár körül. De Isten előtt nincsenek jelentéktelen szolgálatok. Aki pedig gyermekként vagy fiatalként megtanul szolgálni az oltár mellett, talán egy életre megtanul valami nagyon fontosat. Hogy az igazi nagyság nem abban van, hogy mások szolgáljanak nekünk, hanem abban, hogy mi tudunk szeretettel szolgálni. Beszélgessünk, ismerjünk meg új embereket, imádkozzunk együtt. Mert nagy ereje van annak, amikor megtapasztaljuk, nem vagyunk egyedül. Ezért találkozzunk szeptember 19-én a nagy templomban. És kérjük Istent, hogy adjon nekünk örömteli szívet a szolgálathoz, és hogy a jászsági minisztránsok közössége még sokáig legyen élő, összetartó és Istenre figyelő közösség. És most imádkozzunk.

0: El együtt az Úr imáját. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat a jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség
1: köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen minket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk,
1: ragadtasd fel fölöttünk arcod fényét. Adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a kedvesvényeidbe, mert a te utad az élet és az áldás útja.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És az
0: benneteket. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatók, mai imádságunkat a Jászberényi Barátok templomából közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Örökké! Amen.

0: dicsérje minden nemzet. Tezíj imaóra következik.
1: Sok szeretettel köszöntöm ma este is a Mária Rádió hallgatóit. Én Faragó Lengyel Sára vagyok, és egy tezéi imaórára hívom a hallgatókat. Annak, aki esetleg először csatlakozna be ebbe az imaórába, szeretnék pár mondatot mondani Tezéről. Tezé egy ökumenikus közösség Franciaországban. Rózsé testvér alapította 1940-ben. Az idők során mindenféle keresztény felekezetből érkeztek hozzá testvérek. A legtöbben az énekeikről ismerhetik a közösséget. Dalaik általában egy-két sorból állnak. Ezt ismétlik sokszor egymás után, több szólamban énekelve, akár hangszeres kísérettel is. A dallamvilága, a sorok ismétlődése segít az elcsendesedésben, a megnyugvásban. Az imaestek középpontjában a csend áll. Amikor szavakkal igyekszünk kifejezni Istennel való közösségünket, hamarosan lehetőségeink határaiba ütközünk. De szívünk mélyén a Szentlélek által Krisztus imádkozik, sokkal inkább, mint sem azt gondolnánk. Bár Isten szüntelenül próbál bennünket megszólítani, soha nem akar semmit ránk erőszakolni. Isten szava sokszor szelíd fuvallatként a csöndben szól hozzánk. Amikor csöndesen időzünk Isten jelenlétében, nyitottan a Szentlélek előtt, ez az elcsendesedés már maga az imádság. Az elmélkedéshez vezető út nem az, hogy különböző módszereket alkalmazva próbáljuk megteremteni a belső csöndet, amely ürességet eredményez. Inkább gyermeki bizalommal hagyjuk Krisztust imádkozni bennünk, és egy napon felfedezzük, szívünk legmélyén ott lakozik. Így a rádión keresztül a tezéi imaóra központi csendje egy csendes ének által fog megvalósulni. A következő körülbelül fél órában énekek és rövid gondolatok fogják váltani egymást. És a ma esti imaóra központi témája a közös imádság ereje. Kezdőénekünkben kérjük a Jóistent, hogy legyen velünk a ma esti csendünkben is. Küldje el hozzánk az ő szent lelkét, hogy teljesen rá tudjuk bízni magunkat. A tenyerébe tudjuk helyezni kételyeinket, aggodalmainkat és örömeinket is. Ámen. A kezdőénekünk szövege magyarul úgy hangzik, dicsérjétek az Urat minden népek.

A 139. Zsoltár szavaival imádkozzunk. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek. Minden utam világos előtted.

A szó még nincs nyelvemen. Slám, az Úr már tud mindent. Előről és hátulról közre fogsz, s a kezed fölöttem tartod. Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem.

hová futhatnék lelked elől? Hová menekülhetnék színed elől? Ha felszállnék az égig, ott vagy. Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy. Ha felölteném a hajnal szárnyait, és a legtávolibb partokon szállnék le, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod ragadna meg engem.

azt mondanám, borítson el a sötétség, és az éj úgy vegyen körül, mint máskor a fény. Neked maga a sötétség sem homályos, s az éj világos neked, mint a nappal. Te alkottad veséimet, anyám méhében te sződted a testem. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved.

A következő énekünk, Te vagy a fény a szívemben, Jézus. Ezzel az énekkel kérjük a Jóistent, hogy világosítsa meg számunkra az írás értelmét.

0: Mai evangéliumi részletünk Lukács könyvének 10. fejezetének 1-től 11. verse. Ezek után az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amiük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, s hirdessétek, közel van hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt. De azért tudjátok meg, közel van az Isten országa.
1: Most a csendes énekünk következik. Ez a központi eleme egy tezéma órának, így a rádión keresztül ez egy csendes ének lesz, és arra hívom a hallgatókat, hogy próbáljon meg mindenki valóban csendben maradni és elcsendesíteni a belső hangunkat, hagyni, hogy a Jóisten imádkozzon mi bennünk. A gyújtsészakánkban Fényt kezdetű dalt fogjuk énekelni, aminek gyönyörű szóló versei vannak. Ezt szeretném felolvasni egyszer. És fénylik az éj, mint a nappal, mint a világosság. Kelj föl, a sötétben az Úr világossága rád ragyogott, és népek jönnek a fényességhez, amely rajtad föltámadt. Ő az Isten, a világosság, és nincsen benne sötétség. Az igaz világosság eljött hozzánk a világba, az igen minden ember világossága. Jézus a világ világossága, aki őt követi, nem jár a sötétben. Övé az élet világossága. Mert az Úr, aki szólt, sötétben a fény ragyogjon. Ő gyújtott fényt a szívünkben, hogy meglássuk Krisztus arcát. Hallgassuk meg közösen.

0: Szeretnék megosztani pár gondolatot az elhangzott evangélium kapcsán, ez az elmélkedés Tezé honlapján is olvasható. Ha az aratás bőséges és a munkás kevés, nem tűnik logikusnak, hogy két embert egy időben ugyanarra a helyre küldjenek, és kétszer is ellátogassanak oda. Kétségtelenül jobban kellene használni az emberi erőforrásokat, és megszervezni az utazásokat a hatékonyabb munka érdekében. Isten logikája azonban nem ilyen. A tanítványok küldetéséről szóló fenti szöveg többféleképpen is megmutatja, hogy Isten milyen módon viszi végbe a dolgokat, és ezzel elgondolkodtat bennünket. Először is Jézus tudatos döntése volt, nem pedig a hatékonyság hiánya, hogy kettesével küldi szét a tanítványokat. Jézus szolgálatát nem egyedül végzi az ember. A tanítványok együtt utaznak, meg kell bízniuk egymásban. Beszélgetniük kell egymással, törekedniük kell arra, hogy megértsék és támogassák egymást. Nem szükségképpen a legjobb barátok, és nem kell feltétlenül egyetérteniük mindenben. Jézus az, aki egybegyűjti őket, mert szüksége van rájuk. Sőt, a tanítványok függenek azoktól az emberektől, akikhez Jézus küldi őket. Jól lehet, ez a függés nem negatív. A hittel élt élet kapcsolatba hoz minket egymással. A tanítványok nem visznek magukkal semmit az útra. Azok vendégszeretetére kell hagyatkozniuk, akikkel találkoznak, és azt kell enniük, amit felkínálnak nekik. Nem önellátóak. Ha az emberek társasága, a befogadás és a testvéri vendégszeretet része a hitben élt életnek. Másrészt a tanítványok nem személyes terveik intézése folytán indulnak útnak. Jézus ezt mondta: menjetek, küldelek benneteket. Jézus küldi őket a saját nevében. Ennek a küldetésnek a forrása nem más, mint Jézus kapcsolata valamennyiünkkel, akiket elküld. A tanítványok a maguk részéről igent mondtak egy hívásra, amely megelőzi őket, anélkül, hogy tudnák, milyen útra vezeti őket. A Jézusba vetett bizalmuk ösztönzi őket az indulásra. Ezen felül a vágyuk, hogy megosszák az emberekkel Jézus életét és küldetését. Valamint talán a remény, hogy ez értelmet és irányt ad az életüknek. A küldetés azt jelenti, hogy az embereknek néha félre kell tennie a saját elképzeléseit, hogy valami jelentősebb részese legyen, ahol talán nem ért mindent, de megtanul bízni, és önmagából kilépni. Ez egy valódi belső utazás. Jézus továbbá azokra a helyekre küldi tanítványait, ahová maga is indulni készült. Így vajon haszontalanná vagy szükségtelenné válik, hogy a tanítványok még Jézus előtt elinduljanak? Egyáltalán nem. A tanítványokat azért küldi, hogy békét vigyenek és meggyógyítsák a betegeket, ami emberi szempontból lehetetlen küldetés, gondolhatnánk. Ez tulajdonképpen magának Jézusnak, Isten küldöttének a küldetése, aki maga az élet, a béke és a gyógyulás forrása. Jézus azonban munkatársainak tartja a tanítványokat. Ahol a tanítványok jelen vannak, ott jelen van ő maga is. Ő választ így. Nem egyedül akarja végigvinni ezt a küldetést, hanem megbízik másokban. Így érthetővé válik, hogy nem tesz bennünket passzívvá, ha valaki nevében küldenek bennünket. A küldetés nem lett kifogás a lustaságra, az elrontott munkára vagy a felelősség elkerülésére. Küldetésnek teljesüléséhez Jézusnak szüksége van arra, hogy elfogadjuk őt, sót, tudatosan engedjük, hogy társai lehessünk benne, és hozzátegyük a mi képességeinket, tehetségünket. Bármilyen élethelyzetben is vagyunk, a hitünk bármely állomásán, Krisztus mindannyiunkat küld, hogy a nekünk adott életet teljesen éljük. A hit által közösségbe kerülünk Krisztussal és másokkal. A hit mozgat bennünket, és néha váratlan utakra vezet. Arra indít minket, hogy tanúságot tegyünk arról, ami életet, és megosszuk azt. Ha tápláljuk magunkban a küldetéstudatot, és annak tudatában élünk, hogy Krisztussal és másokkal együtt járjuk az utat, segít minket, hogy otthonra találjunk Jézusban, valamint a keresztény és emberi közösségben egyaránt. Nem egyedül járjuk az utat, együtt járjuk azt.
1: Most könyörögjünk együtt mennyei atyánkhoz.

Uram, te azt ígérted, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Köszönjük, hogy most is összehívtál minket. Kérünk, árazd ránk lelkedet, hogy imádságunk ne csupán szavakból álljon, hanem valódi találkozással legyen veled és egymással. Erősítsd meg bennünk a testvéri egységet, hogy közös imánk tűze világosítson meg a sötétben.

Uram Jézus, te 72 tanítványt küldtél kettesben, hogy hirdessék. Elközelített hozzátok az Isten országa. Kérünk, küldj el minket is kettesben, hárman, közösségként, családokba, munkahelyekre, iskolákba. Adj bátorságot és egyszerűséget, hogy életünkkel és szavunkkal hirdessük. Isten országa már itt van közöttünk.

Uram, Te vagy az igaz világosság, amely minden embert megvilágosít. Emlékezünk most azokra, akik sötétségben élnek. Háborúkban, üldöztetésben, szegénységben, betegségben, lelki kétségek között. Kérünk, gyújts fényt az ő életükben is. Használj fel minket, hogy közösen imádkozva és cselekedve hordozzuk a Te vigasztalásodat és reménységedet hozzájuk.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen.

Mózesi áldás, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Tezéi imaóránk vége felé közeledünk. Köszönöm szépen, hogy ma este is velünk imádkoztak. A ma estének az egyik különlegessége, hogy ennek az imaórának a Mária Rádión való történetében most először élőben gyűltünk össze és zenéltünk. Korábban élőben szólt, de a zenék mindig felvételről voltak bejátszva. Köszönöm szépen a zenés és énekes társaimnak, hogy velem tartottak, és közösségben élhettük meg ezt az alkalmat. Nagyon sokat jelent nekem. A jövőben, ha minden jól sikerül, már így hallhatják majd hónapról hónapra ezt az adást is. Pár személyes gondolatot szeretnék még elmondani így az imaóra végén. Én egy hatalmas áldást kaptam a Jóistentől az életem első pillanataiban, egy ős bizalmat az ő létezésébe, jóságába, jelenlévőségébe és mindenhatóságába, végtelen szeretetébe és megbocsájtásába. Viszont ezt a bizalmat életben is kell tartanom magamban, és hiszem, hogy az életünk során bármikor elfogadhatjuk ennek a bizalomnak az ajándékát a Jóistentől, aki szüntelenül buzdít minden embert, hogy fogadjuk ezt el. Van egy visszatérő kép, egy érzet, ami nagyon fontos számomra. Becsukom a szemem, és csak érzem, hogy a Jóisten megfogja a vállamat. Érzem a meleg tenyerének súlyát a vállamon. Nem szorít, nem tol sem erre, csak jelen van. Jelen vagyok én az ő szeretetében, elfogadásában. Az Isten mindenható, és ebben a mindenhatóságában szabad akaratot adott nekünk. Mindannyiunkban jelen van az Isten. A mi feladatunk figyelni rá, megtalálni önmagunkban és az embertársainkban, a teremtett világban. Az Isten minduntalan munkálkodik bennünk, de szabad akaratunknál fogva mi dolgunk meghallani őt és hagyni, hogy rajtunk keresztül is munkálkodhasson tevékeny szeretete. Közösen kell építenünk az Isten országát itt a földön, minden embernek együtt. Hiszem, hogy erre a Jóisten szeretete által képesek vagyunk. Ha egyik kezünkkel fogjuk a Jóisten kezét, a másikat nyújtsuk a körülöttünk lévő emberek felé, és fogadjuk el egymás kezét. Nem egyedül járjuk az utunkat, együtt járjuk. Legközelebb 4 hét múlva találkozunk szerdán, a szokásos 20:16. Köszönöm szépen, hogy velem imádkoztak. Utolsó énekünk, áldott légy Uram!

0: Hírpercek.
1: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patróna Hungariae iskolában Budapesten. A béke a szívben kezdődik, gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudio Si animátor kurzus. Életleckék boldog salkaházi Sára szociális testvérnaplójából. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patróna Hungariae iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. A béke a szívben kezdődik gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudato Si animátor kurzus. Az immár 5. magyar nyelvű képzést a Laudato Si mozgalom a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szervezte, közli a Magyar Kurír. Az 5 csütörtöki alkalomból álló 2 órás online kurzus szeptember 24-től október 22-éig tart. A szervezők mindenkit várnak, aki tenni is szeretne valamit a teremtésvédelemért. A résztvevők azt keresik, hogyan kapcsolódik össze a teremtett világ védelme, a hit és a mindennapi élet, valamint mit tehetünk itt és most a saját közösségeinkben a közös otthonunkért. Az ingyenes tanfolyam elvégzését követően pedig emléklapot kapnak, és ezzel belépést a Laudato Si animátorok nemzetközi hálózatába. Kérdés esetén Darányiné Szabó Eszter válaszol az lsa@naphimnusz.hu e-mail címen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutatnak be, írja a Magyar Kurír. A jubileumi ünnepre készülve a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze, mely arra hív, hogy Salkaházi Sára életén, írásain és az evangéliumon keresztül gondoljuk át saját életünket és döntéseinket. A szociális testvér vértanú halált halt 1944-ben, miközben üldözöttek életét próbálta megmenteni. Naplójából egy olyan emberképe bontakozik ki, aki a nehézségek között is Istenhez kötötte életét. A lelki gyakorlat napi 1 imára szánt órát igényel 6 napon át. Ehhez a Magyar Kurír oldalán minden nap egy-egy szentírási rész és idézetek találhatóak Sára testvér naplójából. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét, mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek

0: kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM-kultba szeptember 23-án 18 órától.
1: Mária Rádió.
2: Börtönposta. A Mécses Szeretetszolgálat műsora.

0: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora. Harminc éves börtönmissziós szolgálatunk önkéntesei kapcsolat nélküli fogvatartottakkal leveleznek. Több mint 100 önkéntes, több mint 100 fogvatartott 20 börtönben szerte az országban. Ami nekünk egy levél, nekik egy ablak, ám ezen keresztül mindkét oldalról máshogy látjuk a világot. Ezt az ablakot kinyitva szeretnénk betekintést nyújtani a Mária Rádió hallgatóinak szolgálatunkba, egyúttal meghívva mindenkit, tegyük szebbé a világot, akár csak egy emberi szóval.
1: Mai műsorunkban ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a Rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Tartsanak velünk ma este is!
2: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Én Gabi vagyok, Virággal és Bécivel beszélgetünk, és nekik is egy különleges kapcsolatuk van, és ezt szeretnénk bemutatni a hallgatóknak. Úgyhogy én arról kérdezlek titeket először, hogy mégis hogyan ismerkedtetek meg, hány éve ismeritek egymást, és hogy kerültetek kapcsolatba egymással.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát ez ilyen isteni gondviselés volt, hogy én belecsöppentem ebbe a történetbe, ugyanis én már kerestem akkor önkéntes lehetőséget, de mivel vidéken élek, ezért ez minimum egy órás út, hogy én valamibe becsatlakozzak. És mivel tanítok, egyik helyről a másikra mentem, ami csak ilyen 3 kilométer volt, és bekapcsoltam a rádiót. És a rádióban pont a Mécses Szeretett Szolgálat vezetőivel volt egy riport, és az alatt a pár perc alatt ez nekem nagyon megtetszett. Úgyhogy hazamentem este, megnéztem a honlapot, és jelentkeztem önkéntesnek, mert hogy ez egy otthonról végezhető feladat, vagy szolgálat, és ez így nekem nagyon megfelelt, akkor is, ha egyébként otthonról végezhető, de ez nem olyan egyszerű és könnyű, de ez nekem így tetszett és bejött. Úgyhogy így kerültem bele ebbe a történetbe, és nem sokkal később meg is jött a Béci bemutatkozó levele, és így kezdődött el a mi levelezésünk, és ott pedig már Skype-on is, de Meet-en is beszéltünk, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot.
2: És akkor, Virág, ezt most te adod tovább, tehát a

0: hallottad a rádióba, és most te is a rádióban.
1: Hozzon. Ez is az Isten keze biztosan.
0: Nem igen. Tudhatod, hogy ki ül éppen
1: valami. Reméljük, hogy valaki pont akkor kapcsolja be, úgy, mint én. Legalább egy ember, de akár több is.
0: Így van. Na, Béci, és mikor tört, hány éve történt ez? Egyáltalán te miért jelentkeztél levelezni? Mennyit vártál, hogy kezdődött?
2: Hát én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és Béci vagyok. Az én kapcsolatom úgy alakult így a világgal, az én levelező társammal, hogy börtönbe voltam, és nagyon, hát nagyon magam alatt voltam, mivel nekem nem volt kapcsolattartásom, abban nem lehetett, mert mivel az én szüleim sajnos elhunytak, és így nem volt. Az ottani lelkész úr ajánlotta nekem, hogy ha gondolom, vegyem fel a Mécsi Szeretett Szolgálattal kapcsolatot, nagyon nagyon nagy lelki támaszt tudnak ők adni nekem. És akkor én erre pár hetet aludtam, én akkor még nem tudtam, hogy ez igazából mi. És egyszerűen azt álmodtam, hogy nekem írnom kell. Sose felejtem, mert hajnali órákban fölkeltem, és írtam egy levelet a Mécses vezetőségének, egy bemutatkozó levelet, meg azt is, hogy én szeretnék egy levelező társat, egy olyan, aki hívő, aki hisz a Jóistenbe, és nagyjából egyek a gondolataink így e világon. Én azt mondom, hogy nagyon gyorsan kaptam válaszlevelet, mondja a világ, hogy isteni gondviselés. Mert nekem már sürgősen kellett egy kapcsolat, hogy akinek kivethessem a szívemet, a lelkemet, a bánatomat, minden. Egy hónap alatt kaptam levelező társat a világon, és felejtem, mert májnak megvannak a levelek, azok, amiket én minden levelet megőriztem, az elsőtől kezdve az utolsó, amíg én bent voltam. 2022. decemberében küldtem a novemberben küldtem, bocsánat, a Mécsesnek a levelet, a legelső bemutatkozó levelet, és akkor én már decemberben kaptam is egy választ, fogok kapni levelező társat, nagyon örülnek, hogy én írtam, és akkor 2023. januárban már a világtól kaptam a levelet, hogy szeretne velem levelező társ lenni, megismerni, és akkor írjunk egymásnak. És így alakult, nagyon szépen, nagyon szépen. Nagyon mély pontokon voltam, amiből a Mécses ti, meg a világ kihúztatok ki engemet. Sokkal nehezebb sorsom lett volna oda bent, nehezebben lett volna elviselhető a dolgokat, hogy nem vagy. Nagyon sok mindenen átsegítettetek engemet, hogy könnyebben vegyek fel dolgokat, meg az, hogy a lelkemet erősítettétek abban, hogy van új élet, is megkaptam. És ezt mind megkaptam. Úgyhogy nagyon sokat köszönök világ neked is, amire végig támogattál, végig biztattál, végig adtad a lelki erőt, hogy ne adjam fel, mert ennél csak jobb lesz minden. És ugyanígy jártam a Mécses találkozókra, programokra, amik voltak a Szegeden, és azok is nagyon mély nyomot hagytak bennem mindig, amikor én ott voltam. Nekem nagyon sok erőt adott. Nekem azok a börtönévek alatt azok voltak igazából az igazi napfényes napok. A többen mind sötétek voltak, így is felejtem el. Én nagyon sok olyan témára emlékszek vissza, és mai napig, amik mai napig erőt adnak én nekem. Nagyon, nagyon köszönök mindent, mondom, nem. Meghálni szavakkal nem lehet, én a jó Istenhez szoktam imádkodni, hogy az ő gondoskodjon rólatok.
0: Köszönöm szépen a kedves szavakat. Azt szeretném kérdezni, hogy volt-e bennetek előítélet, és ez hogyan változott? Tehát megerősödött, vagy leépült, vagy nem is volt, mind a kettőtök felé, aki?
1: Én bennem nem volt. Jó, nyilván volt egy kis alapfélelem, hogy ki lesz az, akinek a bemutatkozó levelét meg fogom kapni, de egy nagy biztonságot adott a Mécsesnek a keretei, az anonimitás, meg hogy egyébként bármikor szabadon választhatok, hogy akarom-e folytatni a levelezést, vagy sem. Szóval ez egy olyan biztos háló volt, hogy nem volt bennem különösebben nagy félelem, vagy előítélet. Hát én tanárként azért sokféle élethelyzetben lévő gyerekkel találkoztam már. Nekem is vannak tanítványaim, akiknek családtagjaik börtönben vannak, vagy voltak. Tehát, hogy nem, ez talán ez miatt sem volt bennem előítélet.
0: Béci, neked milyen félelmeid, előítéleteid voltak, ami esetleg, vagy mi azt kaptad, amit vártál?
2: Félelmeim voltak, hogy mi lesz, hogy lesz.
0: Mitől féltél?
2: Én szégyeltem magamat. Én magamat szégyeltem, hogy hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy és olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy nem. Egy normális ember, nem normális ember, aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönbe, mikor találkoztunk a programokon, vagy amikor virággal skype-oltunk már az utóbbi időben, mintha mint egy család. Én ennyit tudok róla mondani. Félelmeim, mondom, azok voltak az elejében. De azokat mind elment. Talán az első találkozásnál, az elsőnél. Ezek mind elszálltak. És örültem, hogy ide csak ide kaptam esélyt, hogy én is köztetek lehetek.
0: Képzeljétek, a legutóbbi találkozón az volt az egyik kérdés, hogy mibe változtál a levelezés alatt, úgyhogy én tőletek is ezt kérdezem most, hogy 6 év, akkor ezek szerint változtatok-e, és ha igen, akkor miben?
1: 6 éve volt börtönben Béci, de én nem neveleztem vele 6 évet, szóval nekem nem volt ennyi időm a változásra. De egyébként igen, ezen én gondolkodtam. Hát az biztos, hogy máshogy nézek emberekre, akik bajban vannak. Szerintem empatikusabb vagyok velük, illetve nekem sokat adott ez abba is, hogy a Béci levelein keresztül megismertem a börtön belső világát, és én ezt az iskolában használom. Tehát én minden évben beszoktam vinni a gyerekeknek ezt a témát, felsősöknek, és beszélgetünk erről, illetve a Bécit megkértem, hogy írjon nekik egy levelet, ami leírja az ő történetét, és hogy milyen tanácsokkal látná el őket, és ez nagyon nagy hatással szokott lenni a gyerekekre. És ilyenkor szokták elmondani, hogyha nekik is van valami hasonló sztoriuk, tehát valakiük börtönben volt, vagy van, tehát ilyenkor sokkal könnyebben megnyílnak, és hát velük is egészen más, hogy tudok kommunikálni. Úgyhogy nekem ez tulajdonképpen nagyon sok pluszt adott. Amit nem csak a mindennapi életemben van benne észrevétlenül, hanem a hivatásomban is.
0: Véci, és te mit változtál? Az is érdekel, hogy ugye azt mondtad, hogy te már eleve egy vallásos levelezőtársat kértél, tehát már előtte is hívő ember voltál. A hited is esetleg változott el.
2: Gyönge volt oda, amikor még mielőtt bekerültem volna. Én nekem hívő voltam, de igazából annyira nem foglalkoztam maga a Jóistennel, nem kerestem az ő útját. Hittem a Jóistenben, de mondom, nem kerestem. Ez is egy nagy baj volt. A bekövetkezésem után jóval, de a levelezés előtt a világgal tértem meg úgy, hogy én ezt az utat választottam. Hát úgy alakult, hogy sose felejtem, a 2022. május 14-én egy szombati napom, sétáltam a körleten a folyosón, és a lelkész úr mondta, hogy fiatal ember, ha rájön, jöjjön már egy oroszlára hozzánk a kápolnára, akkor még nem jártam le. Hát mondom, jó, rájönnek, mondom, lemehetek. És börtön misszionósok jöttek, meséltek, hogy ők is milyen nehéz helyzetben voltak, de hogy lábaltak ki a Jóisten segítségével, a hit, meg a remény, és a szeretet által ezeket adták át nekünk. Én leghátul ültem, hogy úgy ültem, hogy ne is lássanak. Ott kaptam egy olyan isteni sugallatot, hogy nekem meg kell térnem, rendesen meg kell térnem. És egy olyan szeretet, egy olyan forróság öntöttem, hogy mai napig én nem tudok semmihez hasonlítani, itt talán annyit tudnák mondani, hogy ez a Szentlélek megtestesülése volt, hogy én onnantól kezdve nem olvasom a Bibliát, de tudom a Bibliát. tudom az igéket. És ez nagyon sokszor beszélgettem papokkal is, oda bent, és azok is megdöbbentek, hogy én mennyi mindent tudok. És utána elkezdtem azért olvasni a Bibliát, mert elhaludnák, ha nem. De nagyon nagy a hitem, és nagyon nagy a Isten tisztelet, meg az Isten félelem most már. És ez az isteni gondviselést menném mondani, hogy én hozzátok kerültem. Mert itt tanultam meg azt, és ezt tőletek tanultam meg, hogy nem romboló életet kell élni, amit én ezelőtt éltem. Egy nagyon romboló életet éltem. Én nem gondolkoztam előre, hogy nekem építkezni kell. És a legfontosabb szeretettel kell mindenki iránt felé lenni. És az olyan embereket keresni, mint amilyenek ti vagytok. Én így változtam.
1: És azt nem mondta a Bécid, hogy a börtönbe bérmálkozott is.
2: Igen, igen.
1: Bizony.
2: Ja, igen, igen.
1: Felkészült, hitt arra járt, bérmálkozott, igen. És még hittan versenyre is készült.
2: Igen.
0: Fantasztikus. Nagyon ritkán hallok ilyet, hogy ez egy nagyon különleges történet. Akkor egy picit térjünk át a szabadulásra, hogy azóta mi változott, vagy mi volt a nehéz, vagy egyáltalán hogy élsz most?
2: Az első egy hónap nagyon nehéz volt. Támadt az ördög a gondolatokban nagyon esténként. Az esték voltak nagyon nehezek. Ebből is hittem a világot, és mondtam, hogy nagyon nehéz. Nagyon egyedül éreztem magam. Nagyon. A gondolataim azon voltak, hogy én nekem ez nem jó. Hogy ez a túl nyugodtság, ez a túl biztonságos élet, féltem az első hónapban. És akkor a világot többször fel is hívtam, hogy baj van, nem jó vagyok, ugye? És akkor a világnak a Márt is ugyanazt mondta, hogy ilyenkor imádkozni kell. És ilyenkor esténként, amikor megtámadt az ördög, hogy egyedül vagy, nem jó, mennyi valamerre, ne, hogy menjen, mozduljak innen, az ördög innen ki akart venni.
1: Ez egy Caritas által működtetett befogadó ház, ahol kimondottan olyan embereket várnak, akiknek nincs hova menniük, viszont szeretnének teljes, normális, felelősségteljes életet élni.
2: Ez így lett így 2-3 hétig még, és ugye múlt, most már hála jó Istennek, az estéket nyugodtan átalszom, nem stresszelek, hogy nekem esetleg máskor jobb volna, hanem már most inkább azon gondolkozok, hogy még előrébb hogy tudok majd lépni, hanem dolgozok, hála jó Istennek, itten nem messze, 3 műszakban, és most lesz majd az első havi fizetésem, jövő hónap 10-én, és utána meg segítenek abban is az itteni szolgálat, hogy hát gyűjteni, a gyűjtés mindenben elmondják, hogy mit, hova, hogy költsenek. Megtanítanak élni, beosztani a pénzt, ha kell, ők elteszik az elsőját. Nem úgy, hogy elveszik, hanem leteszik letétbe, és akkor gyűjtjük, és akkor majd oda kerül a sor, majd egyszer, akkor tudjak náladó életet, én egy albéletet keresni, meg tudjak magamnak venni, amit kell, tányér, poharakat, meg mindent, ételt, meg amit kell, de most azon vagyok, hogy építsük az életemet szépen főfele, és társadalomban vissza tudjak illeszkedni 100%-osan. Most úgy látom, hogy én ezt kaptam egy új életet, ez egy újjászületett élet. A régit levettük, elhagytuk, bezártuk, és most már ennek az életnek élek, Istennek élek.
0: Meg szabad kérdezni, hogy volt-e neked függőséged, és attól sikerült-e megszabadulni?
2: Igen, igen, hát én... Volt több is, de egy volt, igen, kábítószereztem. Azt hála jó Istennek, azt úgy leraktam, hogy semmilyen mellékhatása nem volt. Gyógyszert szedtem, nyugtatókat, azt is úgy leraktam, hogy annak sincs mellékhatása, és most mióta szabadultam, egy hónapja cigarettát is leraktam. Már csak a kávé függőségem van. Ha valami függőséget az ember le akar rakni, legyen az bármi, és abban biztos vagyok, hogy azt fejbe kell eldönteni. Sehogy másképp nem lehet lerakni. Bármilyen függőség, bármi létezik, azt fejbe kell eldönteni, és Isten Jézus segítségét kéne, hogy gyógyítson meg, és meggyógyít. Meggyógyít mindenfelé.
0: Nagyon szép tanúság. Na, akkor a Virághoz lenne még kérdésem, ugye, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy ja, igen, így egy anonim levelező szolgált, úgy egy anonim levelező szolgált. Hogy jött, hogy te vállaltál Skype-ot is? És hogy azóta is itt most ketten ültök egymás mellett egy szobába, hogy mersz találkozni Bécivel és tartod a kapcsolatot. Ennek az útját, ha egy kicsit meg tudod mutatni, mert biztos nem így indult.
1: Az elején őszintességet kértem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy akkor tudunk egy úton haladni a levelezésbe, ha ő őszinte hozzám, mert ha valami félrecsúszik az őszintességgel, akkor egy félrecsúszott úton fogunk haladni, és a Béci ezt be is vállalta. Szóval, hogy soha nem éreztem azt, hogy amit ír, az ne lenne őszinte, és nem éreztem semmi veszélyét annak, hogy ne vállalhatnám akár az arcomat is egy Skype-ba. Egyrészt, másrészt meg azért tényleg voltak nagyon mély pontjai a börtönbe, és a Skype abba jobb volt, hogy rögtön lehet reagálni.
2: Gyorsabb volt, mint
1: az. Tehát, hogy azért a levél mire megfordul, lehet, hogy már egész más, hogy van a történet. Viszont a Skype-on ott élőben rögtön azonnal tudtam reagálni az ő gondjaira, bajaira, és szerintem ez egy plusz lehetőség volt. És megbíztam benne annyira, hogy semmi félelem nem volt bennem abba az miatt, hogy elmenjek érte és elhozzam ide, amikor szabadul. Tehát, hogy annyira, én úgy gondolom, hogy 3 év alatt a levelekből és a Skype-ból megismertem, hogy nem volt semmi kétségem a felől, hogy menni fog ez neki.
2: És sose felejtem el azt, hogy amikor ezt a levelet megkaptam, nekem az jutott eszembe, hogy a lelkiismeretemnek mindig tisztának kell lenni, mert úgy az a lényeg, Isten is az emberek előtt, és akkor ezen a levél nekem előtt eszembe. A másik pedig az, hogy itt is nagyon nagy erőt adtál nekem, Virág, hogy emlékszel az utolsó, talán 2 hétig se tudtam azt mondani, hogy hova fogok kerülni. Uh-huh. Hogy lesz egyáltalán valóban, hogy kerüljek. Emlékszel? Hát, de mindig az első pillanatok kezdődően ezt leírtam neked, hogy én nagyon félek a szabadulás után, mi lesz, én velem, hogy nem lesz hova menni, nem lesz hova lehajtani a fejemet. Meg ilyenek is, te mindig mondtad, hogy ne aggódjál, mert jó Isten úgy is fog gondoskodni arról, hogy neked olyan utat lesz, ahol neked menni
1: kell. Benne volt a gondviselés, hogy tényleg felül, még nem tudtuk, hogy Bécivel mi lesz, és valahol azért mégiscsak egy 3 éves levelező és Skype-os kapcsolat volt mögöttünk, tehát valahol felelős is kíséreztem magam. Tudom, hogy nem kell, mert nem erről szól ez a szolgálat, de valahol mégis én úgy éreztem, hogy felelősségre is vagyok hozzá. És ez az isteni gondviselés volt ez is, hogy februárban jött egy ilyen lehetőség rajtad keresztül. Nézzem meg ezt a házat, és tehát, hogy hihetetlen, de pont volt üres hely, és azt mondták, hogy bár előtte mindig csinálnak egy interjút az illetővel, senki nem jöhetett még úgy be, hogy előtte nem találkoztak vele, de így rajtam keresztül megismerték, és azt mondták, hogy oké. Okay. Úgyhogy így mentem május 8-án Bécivel Szegedre. Igen. Ami megint egy izgalmas történet, még soha nem álltam börtön előtt, és nem vártam senkit, hogy kijöjjön. Próbáltam ott beszélgetni még 1-2 utáncsorgóval, hát ha ők is várnak valakit, de nagyon gyorsan leléptek mellőlem.
0: Hány órát kellett várni?
1: Fél 8-tól 11-2-ig. Azon izgultam, hogy mi van, ha mégsem aznap engedik ki, és én meg itt várom, de egyszer csak megjelentik. Onnantól már simán
0: megint. De akkor ez egy bizonyosság volt neked, Béci, hogy a Virág ott fog várni téged. Tehát tudtad, hogy...
2: Tudtam, hogy ott lesz, tudtam. Előtte... Én 100%-ig bíztam a Virágba. Én tudtam, hogy amit mondod, úgy lesz.
0: Igen, ezt akartam elmesélni a hallgatóknak, mert ezt nem szokták tudni, hogy ezekben azért nagyon sok bizonytalanság van. Tehát, hogy egyáltalán a kapcsolat is nagyon nehéz egy börtönből valami információt megosztani, másrészt meg, hogy nem is tudják megmondani még aznap reggel sem, hogy mikor ez a szabadulás, tehát ez egy hosszú, több órás intervallum, amíg az ember, ugye nincsen a WC-nél telefon, nem tudja kiüzenni, ott állsz órákat egy börtönkapuba, és lesed, hogy na vajon kijönne az, akit
3: várni. Ez így van.
2: Viszont én aggódtam, hogy ó, szegény, mondom, már ott várhat, nehogy elmenjen. Ilyen aggodalmaim voltak, hogy nehogy azt mondja, hogy én nem engednek ki, mert már akkor 11 óra volt tényleg, amikor levittek a raktárba, hogy akkor öltözzek át a civilbe, és akkor majd lassan mehetek. Úristen, mondom, és még mondom, hogy mindig várni kell, mondom, hát olyan aggodalom volt, hogy tényleg nehogy ne várjon meg, mondom, akkor mi lesz, ha nem lesz itt. Amúgy gondoltam ilyenre is, azért bennem volt az ördög dolgozott, de Michael...
1: Ez teljesen normális.
2: Igen, igen. De ott volt. Egyből meg láttam, amikor kiléptem, egyből már ott álltam.
1: Igen, négyses pólóban voltam, tehát nem volt olyan nehéz felismerni. Szeretném kérni a Mária Rádió hallgatóit, hogy imádkozzanak Bécsért, meg a Mécsesért, hogy még sok ilyen történet szülessen, meg ez a történet még tovább tudjon folytatódni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük a lehetőséget.
2: Én köszönöm.
0: Öröm volt látni titeket így együtt.

0: A Mécses Szeretett Szolgálat 4 hetenként jelentkező Börtönposta című műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Most a mitől függ az emberségünk, meddig terjed a toleranciánk, és mindezt a szabadult fogvatartottak függvényében témákat járjuk körül a Mécses egyik online találkozóján. Milyen az átlagemberek hozzáállása ezekhez a kérdésekhez? Mire számíthat egy szabadult fogvatartott? Befogadjuk vagy elutasítjuk? Ne feledjük, hogy az elvek csak addig működnek, amíg nem kerülünk fenyegetett helyzetbe. Kérem, hallgassák szeretettel műsorunkat, melyben nem szakemberek, hanem mondhatni az utca embere mondja el a véleményét.
2: A kérdés azért nagyon nehéz, mert mi, akik levelezünk, már nagyon-nagyon benne vagyunk, viszont ha az utca emberére gondolok, ők nagyon tájékozatlanok, és igazából azt érzem, hogy sokkal több a félelem, mint az, hogy beleéreznének a másik ember helyzetében magukat. Ez érthető is, hiszen általában a rossz híreket hallják, például egy szabadultról az, hogy visszaessék gyorsan, vagy újra megkeresi a régi bandatagjait, és a többi. Tehát az emberek sokkal zárkozottabbak most, mint szerintem, mint régen, és gyakorlatilag nagyon, én azt érzem, hogy nagyon nehéz helyzetben van, aki szabadul, hogyha nem várja őt egy család, akár a saját családja, ami már az övé, vagy a származási családja. Ha nem segítik, akkor gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatott mindennek. Tehát gyakorlatilag, ha nem kap segítséget, akkor elveszett. És hát ezt a segítséget igazából én azt hiszem, hogy egy közösség tudja megadni, és nem egy szomszéd, aki nem ismeri őt, vagy a támogatás nagyon kell. De én megértem azt, aki fél attól, hogy mellé költözik valaki. Egészen másképp gondolok én arra, hogy ha mondjuk a levelező társam kerülne a közelembe, mert őt már ismerem. Az ismeretlennel nagyon nehéz, főleg, ha ilyen háttere van. Pedig ez lenne a cél, hogy fogjunk össze és segítsünk.
3: Ahogy így beszéltél, Andi, teljesen egyet tudok érteni, hogy azt hiszem, hogy a bizalmatlanságnak a legfőbb oka az az információ hiány. Tehát, hogy nem ismerik eléggé azt az embert, és emiatt nehéz benne megbízni, és hát nyilván nagyon-nagyon kockázatos bizalmat megelőlegezni, mert egyáltalán nem biztos, hogy ez az illető, ez valóban rászolgál a megelőlegezett bizalomra. Tehát ez az egyik nagy probléma. A másik pedig, amit úgy megemlítettél, hogy egy hosszú ítélet az bizony nagyon erőteljes nyomot hagy a személyiségen negatív irányba. Tehát kifejezetten eldeformálódik a személyiség ebbe a hosszú bezártságba, és ebbe a mesterséges környezetbe, és abba az egész millióbe, amiben ugye ott kiszolgáltatva van, meg összezárva olyan emberekkel, akiket nem ő választott ki. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett probléma, és nagyon nagy hiány, hogy ezzel nem foglalkozik az állam a visszaintegrálással, tehát hogy senki nem törődik a szabadultakkal, hogy lenne egy olyan hely, ahova el tudna menni, egy olyan helyre, ahol be tudja bizonyítani, hogy igen, ő most szeretné összekapni magát, és szeretne hasznos tagja lenni a társadalomnak, és szeretne egy új életet kezdeni. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett probléma, azt gondolom.
1: Mi nem deformálódunk a félelmeinkkel? Bizonytalanságainkkal?
3: Dehogy nem.
4: Én mindezt aláírom, azt hozzátenném, hogy ahol én lakom, ott eléggé vegyes a lakóknak az összetétele, és azt figyeltem meg, hogy az egyszerűbb emberek azok vagy a tudatlanság miatt nagyon előítéletesek, vagy hát ha olyan helyzet alakul ki, hogy az ő ismeretségi körükbe vagy családjukba is van korábban börtönviselt ember, akkor viszont nagyon nagy részvéttel viszonyulnak hozzá. De tulajdonképpen ez csak egy lábjegyzet volt, mert a visszaintegrálásról beszéltél, Edith, és én nagyon próbálok lépést tartani a digitalizációval, meg az okostelefonnal, meg a számítógépnek az új programjaival, de az én levelezőtársam például most már több mint 17 éve van bezárva, és nagyon reménykedik abba, hogy újra tárgyalják az ügyét, előbb-utóbb szabadul. A szívem elszorul, ha arra gondolok, hogy fog akár csak a hévre egy jegyet venni, hogyha semmi információja nincsen. Tehát, hogy milyen szinten fog megijedni, elbizonytalanodni, és ahogy Tamás is mondta, a félelem, különösen az olyan embereknél, akik így lettek szocializálódva, agresszióba fordul. Tehát például a szabadulóknak a reintegrációjának egy fontos eleme kellene, hogy legyen, hogy a technikai fejlődés valamilyen információt vagy képzést kapjanak.
1: Amikor kiszabadulnak, akkor velünk találkoznak, társadalommal találkoznak. Hol van a mi emberségünk? Miért nem tud egy emberhez oda menni és azt mondani, hogy kérlek segíts? Hát miért nem segítünk? Miért nem lépünk oda? Ha látjuk, hogy tehetetlen, miért nem lépünk mi oda?
5: Nagyon-nagyon fontos volna, hogy a fiatalok úgy nőjenek fel, hogy tehát ha nem is mondja ki az oktatási rendszer az, hogy a másik ember is Isten teremtménye, mert ezt nem biztos, hogy ki fogja mondani, hogyha állami oktatásról beszélünk, de az, hogy ugyanolyan jogon él ezen a világon, és ugyanúgy én is rászorulok őre, ő is rászorul az én segítségemre. Tehát azt hiszem, hogy a társadalmi szolidaritás az elengedhetetlenül fontos dolog volna, ami ezen a téren is meghozná a maga eredményét. Tehát az, amíg, tehát meddig terjed az emberségünk. Én azt látom, hogy sajnos a magyar társadalomra nagyon jellemző az, hogy ami nekem nem fáj, azért nem szólok. Tehát mindaddig, amíg nem az én húsomba vág, addig hallgatunk. És ez mondjuk azért vannak nyugati társadalmak, amelyekben nagyon nem ez a jellemző, tehát ahol nagyon erősen ki tudnak állni egymás mellett. Tehát nevelés, edukáció nagyon-nagyon sok múlik ezen.
1: És akkor itt fölrobbantom a nagy labdát, amit a végére tartogattam, hogy ugye itt mindannyian keresztények vagyunk. És hogy viszonyulunk mi a templomainkba? A kiszabadult fogvatartottakhoz. Hol van a mi hitünk? És igaz az a mondás, azt én elfogadom, hogy az emberi lét első parancsa maradj életben, de ez a fogvatartottra is igaz. És ha mi nem hagyjuk, hogy életben maradjon, akkor ő életbe lép az ő parancsa, hogy maradj életben, ami az én életembe kerülhet. Tehát, hogy ezt megelőzzük, ahhoz nekünk talán tenni kéne valamit.
2: Oda kellene fordulnunk, és megint eljutunk a bizalmatlansághoz, hiszen még azokhoz a templomba érkező, de nem a törzs közönséghez tartozó emberekhez sem fordulunk oda, akik nem voltak börtönben. Az emberek egyénileg is zártak, és ezt sajnos én tapasztalom, közösségileg is zártak.
3: Ma a közösségünkben egy ilyen bugrácsózós, közös ebédelős alkalom volt, és betévett oda egy srác, aki szemmel láthatóan hát volt benne némi drog, meg hajléktalan volt ez a srác, és látszott a kezén a bilincsek nyoma, tehát, hogy nem túl távoli múltban ő fogvatartotti státuszban volt valahol valamikor. A srácok beszélgettek vele elég hosszan, ugye kapott ebédet ő is, hogy oda jött a gulyásleves illatára, megvendégelték, és sikerült a srácoknak úgy hosszabban beszélgetni vele, férjemnek, meg még többeknek, és hát megígérte, hogy eljön a következő Isten tiszteletre jövő vasárnap, hát meglátjuk, hogy valóban eljön-e. Ugyanakkor hát leginkább a nők, mi azért úgy eléggé néztük, hogy hát merre megy, mit csinál, nem tűnik-e el valami esetlegesen. Szóval, hogy az értékekre így figyelni kellett, amit úgy egyébként egy ilyen közösségben nem kellene. Azt gondolom, hogy az tud befogadó lenni ilyen emberekkel, aki saját maga átélte már a befogadást Jézus részéről, a keresztény közösség részéről, és akiben megvan ez a késztetés, tehát, hogy ahogy Jézus azonosította magát a betegekkel, a nyomorultakkal, a szegényekkel és a bebörtönzöttekkel. Tehát ahogy mondja, hogy ha egyen megtettétek a legkisebbek közül, akkor velem tettétek meg. Azt hiszem, hogy azok tudnak igazán befogadók lenni, akiknek ez benne van a lelkében, a szívében, az értékrendjében. Enélkül nagyon ijesztő, meg az emberek többsége nem lát rá okot, tehát inkább távol maradna ettől az egész témától, és hát valószínű, hogy a félelem győz legtöbbször.
6: Én egy párhuzamot szeretnék vonni. Nemrég jelentkeztem egy közösségi programra, de mivel én a mozgásomban sérült vagyok, rögtön utasította, és ezt vonnám párhuzamba azzal, hogyha valaki jó szakember, de hogy fogvatartott volt, akkor már is 80 kiló probléma, ami nekünk nem kell, és nem feladat, amit meg kell oldani. Szerintem, hogyha valakiről kiderül, hogy hát ő börtönviselt, akkor munka lehetőséget találni, majd hogy nem lehetetlen. Gyakran az az érzésem, hogy a körülöttem levők úgy gondolják, hogy a bentöltött 10-20 év alatt a fogvatartót nem változik semmit, és még mindig a bűne határozza meg. Tehát ha ilyen a börtön lakó nem a jóskapista, hanem egy sima gyilkos. Én úgy gondolom, hogy ha engem a bűném határoznának meg, akkor nagyon rosszul járnék.
1: Mi a véleményetek arról, hogy az emberségünk, a toleranciánk, a hitünk nem a nyugalom idején mutatja meg a valódi erejét, hanem akkor, amikor a nehéz őket követni?
2: Azt érzem, hogy mindig a nehézségek esetén mutatkozik meg igazán mindig, hogy kiben mi lakozik. Tehát a jólét is gátja annak, hogy egymásra figyeljünk. Mert valahol a segítő készség az, mintha kihalt volna. És azokban van meg, akik azt tapasztalták, hogy a szüleik is segítettek, és abban nőttek bele. És én a Mécsesben ezt érzem nagyon, hogy nekem nagyon sok gyerekem meg unokám van, hogy ők nagyon figyelik, hogy én mit teszek azokért az emberekért, akikkel most felelősséget érzek azáltal, hogy megismerkedtem velük, akár a személyes börtön találkozón.
6: ugye a Szent Pál azt írta, hogy az erő a gyöngeségben nyilvánul meg maga teljességében. Igaz, hogy ő a saját sebzettségére gondolt, de én most tapasztaltam meg, hogy ha én gyenge vagyok, hogy valaki gyenge, az lehetőséget ad másnak, hogy erős legyen és segítsen neki. És az én gyengeségem tesz mást erőssé, és ezáltal én is hálás lehetek neki, és nekem, hogy tudtam rajta segíteni.
5: Van egy régi kis pici idézet, amit az egyetemistáimnak mindig franciául ezt szoktam mondani, de azt jelenti magyarul, hogy vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és ha még közelebb, akkor még észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az, ami elválaszt.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a mostani beszélgetést, egészen egy döbbenetes dolgokat mondtatok. Nagyon-nagyon hálás vagyok, sokkal több jött ki, mint amire én gondoltam, és egy záró mondattal hagyd zárjam, hogy az emberség ott kezdődik, ahol a puszta biológiai létezés véget ér, és ott teljesedik ki, ahol a másik emberben nem ellenséget, nem eszközt, hanem valakit látunk. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést. Csodálatosak vagytok, és legyetek áldottak. Kedves hallgatóink, önöknek jó éjszakát kívánunk, és legyenek önök is áldottak.
0: A Mécses Szeretett Szolgálat Börtönposta című műsorát hallották. Ha kedvet éreznek a levelező szolgálatunkhoz való csatlakozáshoz, honlapunkon vagy Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Elérhetőségünk meccsesböpö@gmail.com. Megkeresésüket szeretettel várjuk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Ismét megrendezte a Mária Rádió a kilátó ima reggelit. 500 000 zarándok vett részt a pakisztáni Mária városába szervezett zarándoklaton. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Pakisztán 1 millió fős katolikus közösségéből 500 000 zarándok vett részt a Nemzeti Mária Zarándoklaton, Mariamadban, vagyis Mária városában. A 77. nemzetközi kegyhelyünnepre, amely szeptember 4-e és 6-a között volt, az ország minden egyházmegyejéből érkeztek hívek, sokan gyalog, kerékpárral vagy zarándok karavánokkal, olvasható a Vatikán News hírében. A több ezer kilométeres utat vállaló családok a szűzanya oltalmát és közbenjárását kérték. A szerzetes atya meghatottan nyilatkozta, hogy a hit lenyűgöző megnyilvánulása ez. A zarándoklaton keresztények mellett muzulmán és hindu hívek is jelen voltak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik. A heves esőzések és a nehéz időjárás sem tántorította el a résztvevőket. Az idei eseményen a ferencesek a rózsafüzért Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékezve a békéért ajánlották fel. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken átvezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Sagrada Familia kriptájában helyezték örök nyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Sagrada Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudí öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Könnyítsa lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Gondolkodj és dönts. Ezt tesz emberré. Fontos, hogy az ember megálljon, de az is, hogy jól használja fel ezt a szünetet. Gondolkodnia, döntenie kell. A modern, agyonhajszolt, felszínessé vált ember egyre személytelenebbé válik. Gépiesség helyettesíti nála a szabad elhatározást. Gondolkodás nélkül aláveti magát, mert ez nem kerül erőfeszítésébe. Segíteni kell az embert önmaga átnevelésében. Felelősség tudatra ébresztve. Teljesen kell élnie életét, mivel ember. De erre csak akkor lesz képest, ha nem csak megállni, de gondolkodni, ítélni és dönteni is tud. A keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy tisztán és egyszerűen emberként éljen. A hit fényénél kell életét megvizsgálnia, ítélnie és vállalnia. Ezt a magatartást tárgyaljuk. A mindennapi események valóságos távlatai. Átrohansz az életen és az élet zajlik körülötted, és sohasem találkoztok szemtől szembe. Mint hogy az élet erősebb, mint te, magával ránt, és te követed. Aláveted magad minden gondolkodás nélkül. Gyakran elviseled a munkádat. Kenyeret kell keresni, elviseled szabad idődet, szórakozni kell. Elviseled a környezetedet, hogy ez a szokás, mindenki így cselekszik. Elviseled a családodat, szüleidet, hát nem én választottam őket. Elviseled az otthonodat, a feleségedet, férjedet, gyermekeidet. Azt mondod, szeretem,

Őgöd, féltékenységed irányítanak. Az élet irányít téged, és nem te az életet. Nem vagy felnőtt ember. Gyakran, ha nem akarod az életet elviselni, menekülni próbálsz. Nem fogadod el a valóságot, álmaidba menekülsz előle. Nem fogadod el a saját korlátaidat. Nem fogadod el a kudarcokat. Nem fogadod el a többieket magad körül. Ha nem nézel szembe a valósággal, ha becsapod önmagadat és elmenekülsz előle, ahelyett, hogy szembefordulnál és felhasználnád, akkor nem vagy felnőtt ember. Gyakran kénytelen vagy elfogadni a konkrét életet, de ugyanakkor nem vállalod tetteidért a felelősséget. Kénytelen vagyok, nem tehetek másként, nem az én hibám. Ha nem vagy képes tetteid felelősségének vállalására, talán gyermek vagy, de felnőtt semmi esetre sem. Akkor leszel teljes mértékben felnőtt, ha elhatározod, hogy rendszeresen megállsz. Azért, hogy becsületesen megvizsgáld, és szellemeddel elbíráld életedet, és azután szabadon eldöntsd, miként éled azt. A festőművész szünetet tart festés közben, hátralép, hogy szemléje alkotását. Állj meg tevékenységet közben, vonulj vissza egy kevéssé, hogy távolból szemléld életedet. Ne éld le életed legjelentéktelenebb percét sem anélkül, hogy tudnád, miért éled, és anélkül, hogy eldöntenéd, miként fogod élni. Életünket átgondolni annyi, mint urrá lenni fölötte. Egész életednek valóban a te életeddé kell válni. A saját életed élése nem jelenti feltétlenül azt, hogy másképpen teszel, mint mások. Sőt, gyakran éppen azt eredményezi, hogy úgy cselekszel, mint bárki más. De azért, mert megértetted, hogy azt kell tenned, és mert elhatároztad, hogy azt teszed. Még ha kényszerülsz is bizonyos tevékenységre, hallgatnod kell az iskolában, bélyegezned kell érkezéskor az üzemben, engedelmeskedned kell a feljebb valódnak, akkor is állj meg, gondolkozz, és vállald el a kötelezettséget. Mindaz, amit csak azért vállalsz, mert az emberek, szabályzatok, események kívülről kényszerítik rád, az dresszúra, sőt, talán rabszolgaság. Ha elhatározod tetteidet, vagy ha tudatosan elfogadod, amit javasolnak, vagy parancsolnak, akkor emberként cselekszel. Csak az emberi tettek növelnek, bontakoznak ki, és tesznek emberibb emberré. Vidd bele a gondolkodást, személyes elhatározást oda, ahol csak ösztönös reakció, környezeti hatás, beletörődés esete forog fenn. Ez a divat, mindenki ezt teszi. Talán így van, de te ítélj személyesen, önállóan. Jónak találod azt a filmet, mert a kritika jónak mondta. Elolvasod ezt a könyvet, mert irodalmi díjat nyert. Meghallgatsz egy bizonyos adást, mert az mindenkinek tetszik. Hiszel a vezércikk írónak, mert helyetted bírálja az eseményeket. Összefoglalókat olvasol, mert ott a szemelvényeket eléd tálalják. Állj meg, ítélj, és dönts magad. A táplálék hasznodra válik, ha megrágod. Egész életed tartalmasabb lesz, ha önállóan gondolkodol. Minél lassabban szűrődik át a víz a kávéfőzőben, annál jobb a kávé. Szakíts időt arra, hogy életedet megszűröd, értelmed tudatod szűrőjén, és életed sikeres lesz. Minél személyesebben élsz, annál kevésbé leszel tucat ember, de annál inkább személyiség. Ha segítesz valakit a gondolkodásban egy filmmel, cikkel, személlyel kapcsolatban, ha segíted a másikat abban, hogy tudomásul vegyen egy adott helyzetet, egy őt érintő eseményt, ha segíted abban, hogy tudatosabban élje életének bizonyos körülményeit,
gazdagítod őt, fejleszted és előre viszed Isten.

felé. Hiszen az embert minden erőfeszítése, hogy az embernek az az erőfeszítése, hogy emberibb emberré váljon. És az Istenhez viszi közelebb ez. Főleg, aki ezt teljesen szabadon és tudatosnak akarja. Ha gondolkodásod, döntéseid, tudatos cselekvéseid által gyakorolod magad abban, hogy ne gépiesen, ösztönösen és érzékileg, hanem felnőtt ember módjára élj, ne állj meg ezen az úton. Bontakozzál ki teljesen, az Atya hív, hogy Isten gyermekeként élj. Ha Isten gyermekeként akarsz élni, úgy kell nézned életedet, ahogyan Isten nézi. Úgy kell elbírálnod, ahogyan ő bírálja. Úgy kell élned, ahogyan ő kívánja. De hogy ez sikerülhessen, szellemed természetes fényén kívül más fényre van szükséged. A hit fényénél kell felülvizsgálnod az életedet.

Kedves Mária Rádió hallgatók, vannak, akik egy óra alatt elvégzik azt a munkát, amelyhez másoknak 4 órára van szükségük. Egyesek néhány pillanat alatt megoldanak egy problémát. Eldöntenek egy kérdést, legyűrnek egy akadályt. Ugyanakkor mások napokig tétováznak, egyesek világosan kifejtik a tárgyat, napokig tömören írnak barátjuknak, egyesek világosan mély kapcsolatokat létesítenek néhány perc alatt. Másoknak órákra van szükségük ahhoz, hogy fél sikert érjenek el. Egyesek gyorsan imába mélyedhetnek, mások pedig nem képesek összeszedni magukat. Egyéb okok mellett ez azért van így, mert egyesek minden erejüket összpontosítani tudják arra, hogy teljes egészében a jelen pillanat feladatának szenteljék magukat, míg mások betegesen szétszórtak, képtelenek fegyelmezetlen képességeik rendezésére és irányítására. Az ember csak akkor érhet el sikert, ha összeszedett tud lenni. A gyűjtőlencse, amely a napfényét és hevét összegyűjti, és egy pontra vetíti, tűzvészt idézhet elő. Ha erőidet úgy tudod összefogni, hogy azokat kellő időben és helyesen és a helyén bevesd a küzdelembe, akkor nincs szükséged a győzelemhez nagy seregekre. Elég, ha erőidet gyorsan és tökéletesen mozgósítod. Az összeszedettség lényegileg nem cselekvési mód, az elsősorban létezésmód. Könnyen össze tudod szedni magad, ha belső életedet harmóniába és egységbe olvasztottad. Hárítsd el magadtól, ami szétszórtá tehetne. Kerüld el a munkaasztalod, táskád, zsebed túlzsúfoltságát. Ez segít elkerülni a szellemed túlzsúfoltságát. Ne végezz több dolgot egyszerre. Vedd elő problémákat, egyiket a másik után. Akkor vedd elő az új irattartót, ha a másikat már becsuktad, elrendezted. Csak akkor nyisd ki az irattartót, ha valóban szándékodban van az adott problémával foglalkozni, vagy azt megoldani. Neves futópillantást egy könyvre, egy folyóiratra, egy levélre. Olvas el egy fejezetet, egy cikket, írd meg a levelet, vagy pedig tedd félre az egészet. Ha figyelmedet morzsánként elosztogatod, szétszórtá válsz és kimerülsz. Szép gyümölcsöt akarsz szedni? Medzd meg a fát. Szép virágot akarsz szedni? Áldozz fel néhány bimbót. Sikert akarsz elérni? Tanuld meg önmagad korlátozását. Ha mindent meg akarsz tenni, semmit sem teszel komolyan. Ha az öntöző cső át van lyukgatva, a víz csak síralmasan cseperészik az öntöző rózsából. Forrasz be a lyukakat, és ismét lesz nyomás a csőben. Ha órák hosszat álmodozol, elszakadsz a valóságtól. Ha össze-vissza beszélsz, elpazarlod gondolataidat. Ha minden igenre vagy nemre reagálsz, kimeríted erőidet. Nem lesz majd elegendő energiád, amikor szükséged lesz rá. A gyermek, akinek íróasztala tele van játékokkal, zsebe cukorral és a feje mesékkel, nem képes a feladatára figyelni. Ha magadnak és kizárólag a magad számára meg akarsz őrizni bizonyos örömöket és szenvedést, vágyakat és álmokat vagy bármi hasonlót, már megosztott leszel és nem tudsz többé összeszedett lenni. Nem tudod elkerülni az álmodozást. Nem tudod magadra kényszeríteni a hallgatást. Nem tudsz uralkodni érzelmeiden. Igazad van. Nem szabad elnyomni az életet. Fel kell azt használni úgy és akkor, amikor szükséges. Ne rombolj le semmit. Tégy mindent a helyére, a megfelelő sorrendben, hogy majd újból megtalálhast. Hogyan? Úgyhogy mindent nyugodtan Istennek adsz.
Ami benned van, az élő erő, a szellemed, az eszméid, a képzeleted, a fogékonyságod, a vágyaid, indításaid, érzelmeid, vonzalmad, ellenszenved, lelkesedésed, csüggedésed, még a kísértéseid is. De ez a szédületes dinamizmus, amely minden irányban kitör, gyakran rossz útra téved és elpazarlódik. Ha jól akarod felhasználni, először tökéletes bizalommal hagyj mindent Istenre. Ha már nem tartasz vissza semmit magadnak, akkor boldogulni fogsz, mert Isten a kellő pillanatban megadja, ami épp szükséges feladatot elvégzéséhez. Az összeszedettség nem azt jelenti, hogy elfojts mindent, ami benned buzog, azért, hogy erőszakkal, mozdulatlanságban és kényszerlétben tartsad, hanem elsősorban azt jelenti, hogy üres teret teremtesz magadban, azáltal, hogy mindent odaadsz. Hogy üres teret teremthess magadban, kapcsolódj ki. Pihentes testedet, izmaidat, idegeidet, azután add az Atyának minden képességedet. Szemléld őt, engedd át magad, és azután szenteld magad a pillanatnyi feladatnak. Minden nap ajánld fel így magad az Istennek. A csend és összeszedettség kiváltságos pillanataiban, a nap folyamán, főként amikor nyugtalan hajszol, túlterhelt vagy, ismételd meg felajánlásodat a szeretet egy pillanatában, és akkor teljesen rendelkezni fogsz önmagaddal, és bizonyosan sikert fogsz elérni. Ha kényszeredetten cselekszel, ha munkádat robotként végzed, ha élsz, mert hát kell élni, kívülről rád kényszerített tevékenységed, munkád, életed rabszolgaság lesz, de ha elfogadott tevékenységeidet, benső énedből fakad majd cselekvésed, szabad és összeszedettségre képes ember leszel. Minden egyes tevékenységed elfogadása annyit jelent, hogy minden tetteddel, még a legkisebbel kapcsolatban is azt mondod, minél összeszedettebb vagyok, annál értékesebbé válok és sikeresebben cselekszem. Nem vagyok egyedül. Hatalmas építkezésben veszek részt, ahol mindenkinek szüksége van erre a mozdulatra, szóra, érintkezésre. Mindenkivel együtt építem a világot, egyesítem és megmentem az emberiséget. Miért is mérlegeljem munkám külső jelentőségét, hiszen úgy is el kell végeznem az, ami számít a szeretetem mélysége. Ne tedd mélyén már Isten munkálkodik, ő adott nekem találkozót. És akkor a robot gigantikus tevékenységé alakul át, és akkor már nem leszel megosztott, szétszórt, hanem intenzív módon leszel jelen a helyeden.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerre járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: szeressétek egymást. Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, védj magad mellé egy vagy két társat. Mert minden dolgot két vagy három tanú szavával kell igazolni. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg az egyháznak. Ha pedig az egyházra sem hallgat, legyen számodra olyan, mintha pogány és a vámos. Bizony mondom nektek, mindaz, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Azt is mondom nektek, ha ketten közületek a földön egyetértésben kérnek valamit, bármi is legyen az, megkapjátok atyámtól, aki a mennyekben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, nehéz ilyen, nehéz evangéliumi, és lehet a szentírási szakaszok után gyermekekhez szólni. De talán nem is baj, hogy ez az evangéliumi szakasz is, ezek az olvasmányok kerültek most sorra tanévító veniszánti szentmisénken. Mert ha szeretjük a gyermekeinket, akkor az igazat mondjuk meg. Akkor is, amikor nehéz. Akkor is, amikor kellemetlen. Akkor is, amikor fejlődni kell hozzá. Mert ha valakit csak úgy hagyunk, hogy úgy, ahogy van, akkor ezt nem segítjük őt a fejlődésben. Nem segítjük a belső növekedésben. Nem segítjük ahhoz, hogy a másikra szeretettel tekintsen, akkor is, amikor nehéz. Jeremiásnak azt mondja az Úr, hogy figyelmeztesse a rábízottakat. Ha nem teszi, Jeremiás a felelős. Egyetemi lelkészségen került elő ez a témakör, hogy vajon szólhatok-e a másiknak? Még meddig szólhatok? Egyetemistáim azok mind tagadt mondták, hogy nem, senki ne szóljon bele senkinek az életébe. Nem mondja meg, hogy hogyan. Nem mondja meg, hogy mikor keljek föl, meg hogy mit tanuljak, meg hogy hogyan csináljam, meg hogy most legyek. És bennük volt még ten a kamaszkornak az utózengése. De az evangélium és az olvasmányaink másról szólnak. Pap Miklós professzor úr kicsit mélyebben megközelíti a kérdést, hogy társ felelősség. Felelős-e vagyok a társam életéért? Felelős-e vagyok-e a társam döntéseiért? És ez a felelősség igazából rajtunk is múlik, mert én mit mutatok? És hogy a gyermekeink minket másolnak, hogy nagyon sokszor a mi példánk másolódik, úgymond, mert látja a mi példánkat a másik. És amikor a másik nehéz helyzete van, kétségei, nehézségei vannak, akkor mi milyen példát mutatunk? Mi az Istenhez térünk, mutatjuk-e a vallásos életünket, vagy pedig mi is valami pótcselekvét csinálunk, amelyet persze ő is folytat. A Werner effektusnak hívja a szakirodalom azt, hogy utánzásból teszek én valamit. Az előttem lévő rossz példa, az számomra is majd megoldás lesz majd az én rossz helyzetemben. De Pál apostol finomabban fogalmaz, amikor a Szent Leckében arról beszél, hogy a törvény teljessége a szeretet. És ez nem ellentmondás, mert miért szólok a másiknak? Miért akarok én jó példával előállni akkor is, amikor nehéz? Mert szeretem. Mert nem akarom, hogy elveszem. Nem akarom, hogy rossz példa legyen előtte. Nem akarom, hogy rossz döntéseket hozzon. És miért még azt mondanánk, hogy hát mindenki eldönti, mik az elvei, hát az evangélium azért keményebben fogalmaz. Azt mondja az első sor, hogy vétkezik ellened testvéred, de ez nagyon sokszor az ellened szó más kódexben hiányzik. Az ősibb szövegekben nincs benne az ellened szó, tehát ha vétkezik testvéred, tehát egy általános megfogalmazás van az első versben. Ez azt jelenti, hogy valakit látunk rossz úton járni. És mi ez rossz út? A Szent Eszkében a 10 parancsolatot mondja, ugye az Isten törvényét, hogy ne törj házasságot. Ugye annak a gózpontja, hogy én egyházjogászként bíróságon dolgozom, és rengeteg ilyen esetet láttam, az nem objektíven egy házasságtörés, hanem a gózpontja az, hogy eltávolodtak a párok egymástól. És nem érzem jól magam a másik mellett. Én nem érzem otthon magam. Én nem érzem azt, hogy valaki meghallgat. És jön valaki, aki meghallgat, és akkor nyílik az a érdeklődési olló, és eltávolodunk. És amikor látjuk ennek a gózpontját, akkor szólok kell, hogy figyelj jobban oda a párodra, figyelj jobban oda a férjedre, figyelj jobban oda a másikra. Mert úgy érződik a levegőben, hogy valahogy nincs harmónia. Persze két oldalú a történet, de rajtunk sosem múljon. És hogy ezt megértetni, hogy rajtad nem múljon. Ezt hogyan tegyük? Mondja az evangélium. Négy szem közt először. Miért? Mert akkor nem alázzuk meg a másikat. Bár meg lehet alázni valakit négy szem közt, de ha négy szem közt beszélünk vele, akkor kettőnk közt marad. Hogy én észrevettem. Én így láttam. És akkor tud úgy változtatni valamin, hogy közben nem alázódik meg. Közben nem kell szégyenkeznie sokak előtt. Vagy nem kell, úgymond, lelkiismeretfurdalást éreznie, ha azzal, hogy sokan tudnak róla. Arra a helyzetről. De ne csak a házasságtól, és ott van, hogy ne kíván meg fel a barátodnak a tulajdonát. Megértetni vele, hogy figyelj, neked is van annyi minden. Értékeld. És lehet, hogy te kívánod a másik ember autóját, házát, egyéb dolgát, de vajon a másik boldog benne? Vagy csak azt képzeled, hogy te boldogabb lennél azért, akkor, hogyha abban lennél. Hogy neked az meg lenne. És megszerezzük, és ugyanúgyan módon hozzászokunk ezekhez a dolgokhoz, mint a pulóverhez, amit le is fölveszünk. Nem leszünk valójában boldogabbak. Először négy szem közt próbáld, és fontosak a bevezető szavak, hogy én úgy érzem, a véleményem szerint, ha rám hallgatsz, mert ezek olyan finomító kifejezések, amelyben a másikat könnyebben a változásra tudjuk bírni. De ha nem hallgat rád, akkor hoz két-három tanút, egy vagy két tanút, mondja az evangélium. Miért? Mert más nézőpont. Mert le lehet söpörni a véleményünket, hogy te így látod. Jó. De már ketten ezt mondják. Ugye, a gyónás alább hagyott a társadalmunkban, mert nekem nem mondja meg senki. Oké. De magammal szemben elfogult vagyok. Fel tudom menteni magamat olyanért, amiért nem kéne magamat fölmenteni. A másik csinálja, az még nem igazol. De tudom magamat vádolni olyanért is, amiért nem kéne magam vádolni. Amikor felveszünk olyan láncokat, elvárásokat, amik irreálisak. Tehát egyház se kér tőlünk. Ugye a böjti fegyelem 60 év után nem kéri a húsfogyasztás, mert nem mindegy, hogy mi van az ember gyomrába, ha gyógyszert szed. Vagy takarítani sem szentségtörés vasárnap, mert alapvetően a munkaszüneti nap az a pénzkereset ellentételezése, hogy nem a pénzről szól az életet. Hiszen az Isten ellentétpárja a mammon. Visszatérve a gondolatra, két-három nézőpont, más szempont, és ugyanazt mondja, mint akkor átgondolhatom. Hogy valóban, már más is ezt mondja, akkor te lehet, hogy én nekem kell változni. És amikor már rájuk se hallgat, kezded úgy, mintha vámos vagy bűnös volna. Hogy érezze azt, hogy ez nem elfogadott. Az evangélium folytatja, hogy áldás, oldás, kötés hatalmát megkapják az apostolok. Eldönthetik, hogy kik lehetnek a közösség tagjai. Mert ottól valaki destruktív, ottól valaki mérgez, ott viszályt szít, az rombolja a közösséget. A görögül a diabolosz szétszórni. És az nem egészséges egy közösség számára. Akkor is ezt nehéz kimondani. És akkor érezze azt, hogy ez a viselkedés, ez nem való ide. Láthatjuk az egyetemek elnevezésében, a jogi karoknál. Az ELTE, ugye állam és jogtudományi kar, a Pázmánynak is jog és államtudományi kar. Két kifejezés eltér egymástól, fel van cserélve. Egy jogfilozófiai gondolat a háttere. Az ELTE azt mondja, hogy az állam az első, aki törvényt hoz. És meg kell tartani a törvényeket. Tehát voltak olyan államok, nem csak hazánk kormányok, nem csak hazánkban, hanem Európában, ahol olyan törvényeket hoztak, ahol egyeseket kirekesztettek, sőt, elpusztítottak. Akik végrehajtották, azt mondták, hogy betartom a törvényt. A Pázmánynál jog és államtudomány. Az államnak tisztelve kell tartani olyan jogokat, mely minden embert megillet. Szabadsághoz való jog. Mindenkinek joga van oda menni, ahova szeretne. Persze, adott ország feltételekhez kötheti, vám is vízum. De élethez való jog. Amíg aki börtönben van, az is kap napi háromszor étkezést. Vagy éppen, szóval életállapot megválasztásának a joga. Vannak olyan jogok, amiket tisztelbe kell tartani, és amiből gazdálkodik az állam. Ezt úgy is hívják, hogy természeti jog. Miért van ez a kis gondolat így a prédikációban? Mert a közösségnek valamilyen szinten mindig szüksége volt, hogy rend legyen is, és szabályok legyenek. És ahol aki nem üti meg a szabályt, az kikerül onnan. És még Afrikában, meg Ázsiában a közösségből való kikerülés az egyenlő volt a haláldal. Itt Európában már nem így van, de egy lelki halállal valóban egyenlő. Mert lehet nekem sok mindenem, de ha nincsenek emberi kapcsolataim a viselkedésem miatt, mert a szavaimmal és a tetteimmel elmarom magam mellett az embereket, akkor valójában nem csak nekik ártok, hanem magamnak is. Nem szorosan véve teológiai értelemben a pokol az Istentől való távolság helye, és Isten tisztelbe tartja a szabadságodat. Az, hogy te nem akarsz tőle semmit. És akkor legyél magadnak. De az ember önmagát nem tudja megölelni. Amikor szeret másokat, az Istennek a szeretetét adja tovább. Hogyan? Az Isten szándéka szerint. Mert úgy kell szeretni, hogy neki jó legyen, és abban az ego mindig sérül. Mert nem úgy szeretek, ahogy nekem kényelmes. Áldozatvállalással, lemondással, odafigyeléssel, türelemmel. Pál apostol felsorolja. Az első a türelem. A jóság. Kifejezi tettekkel a szeretetét. Nem féltékeny, nem kérkedik, nem örül a gonoszságnak. De mind a szeretet fizikai tulajdonsága, amely egyik sem könnyű. Kedves testvéreim, az Isten szeret minket. Ezért nevel bennünket. Mi is szeretjük a gyermekeinket. Ezért neveljük a gyermekeinket. És milyen szép, hogy látjuk a gyümölcsét a nevelésünknek. Szavakban, tettekben egyaránt. De leginkább az az igazi gyümölcs, hogy látjuk boldogulni a gyermekeinket. Megtalálják a helyüket. És mi igyekezzük őket támogatni, amennyiben ez olykor úgymond nekünk nem tetszik, akkor meg tudunk abban alázatot gyakorolni, hogy amikor véleményüket mondjuk, azt szépen mondjuk. Úgy, hogy a másikat sem alázzuk meg egyben. Azért, mert közösségben vagyunk. Együtt vagyunk. És ha együtt vagyunk, akkor még a nehézségeket is együtt tudjuk átvészelni. Amen.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Müller Péter egyik bejegyzése nagyon megragadott, és sokszor olvasgatom, a következőképpen szól. Sok angyal van közöttünk, aki nem csupán áruhát öltött, de a születése pillanatában odafennhagyta az angyal múltjára való emlékezetét is. Ő maga sem tudja, hogy angyal. Nem emlékszik rá, csak érzékenyebb, finomabb. S bármilyen sötét és mélyre süllyedt genszter világban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, Link, ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása. Egyszerű, romlatlan lelkű emberek. Jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. Nem idevalók. Emlékeznek még egy erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol, a vérükbe van írva. Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, s bár roppant hátrányos manapság, tisztességesnek kell maradni. Hogy angyallal beszélsz, azt onnan tudod megállapítani, hogy felelősséget érez, érted. Nem profétálni kezd, hanem vállal téged, mert el kell számolnia veled. Fontos vagy neki. Akkor is, ha egyszer lát az életében. És azt szeretné, ha ő is fontos lenne neked. Akár csak egy futó pillanatig. Jó az ilyen angyalokkal találkozni. És higgyünk benne, hogy vannak. Isten műve rajtuk keresztül különösképpen is dolgozik. Alakítja és formálja ezt a világot. Mi is csatlakozzunk ebbe az angyal műbe, ebbe az angyali csoportba. Nem egyszerű, de nagyon megéri. Ha sokszor úgy tűnik, hogy megsebződünk, kudarcot is vallunk, mégiscsak megéri. Mindennél többet ér.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.

0: Hírperce.
1: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patrona Hungária iskolában Budapesten. 100 éve hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus világhírű építésze. Ismét megrendezte a Mária Rádió a kilátó ima reggelit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patrona Hungária iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. Idén emlékezünk meg arról, hogy 100 éve 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, írja a Magyar Kurír. A katalán építész legismertebb alkotása a Sagrada Familia Bazilika, melynek építését évtizedeken átvezette. Munkásságát különleges organikus formák és mély katolikus hite hatotta át. Épületeiben a természet formái és a keresztény szimbólumok különleges egységet alkotnak. Halála napján a Szent Fülöp templomba tartott, hogy ott imádkozzon, amikor egy villamos elütötte. Június 12-én pápai engedéllyel a Sagrada Familia kriptájában helyezték örök nyugalomra. Halálának centenáriumán 14. Leó pápa 2026. júniusában megáldotta a Sagrada Familia Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Gaudí öröksége ma is azt üzeni, a szépség a hit kifejezője és az Isten felé mutató út is lehet. A nyári szünet után szeptember 8-án ismét megrendezte a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggelit a Mária Rádió a Vígvarjú étteremben. A találkozó vendége ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát volt, aki a vezetésről és a munkahelyi kultúráról osztotta meg személyes gondolatait. Az alkalom középpontjában ezúttal is az imádság, a hálaadás és a közösség állt. Az ima reggeli lehetőséget adott a személyes találkozásra és a kötetlen beszélgetésekre is. A főapát jelenléte különleges lelki tartalommal gazdagította a programot, mely ismét megerősítette a résztvevőket abban, hogy az imádság és az összetartozás a rádió küldetésének fontos része. A cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli következő alkalmára október 5-én kerül sor. A vendég Forrai Tamás jezsuita szerzetes lesz. Regisztrálni a www.mariaradio.hu/kilátó honlapon lehet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra szerkesztőink nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leópápa katekézise, az emberi méltóság, adomány és felelősség, ápolni kell. 14. Leó felhívásai, védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemrégiben megjelent Magnifica Humanae.

0: egy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csak is az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel, legyőzve sok hamisítást és manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mind egyéni, mind közösségi szinten a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes konstitúció megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgya fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az ember testi életét, sőt, saját testünket jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes konstitúció az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim! Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedül

0: egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, a mi Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Kassel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Kassel Gandolfó védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Kassel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
3: Il palazzo Savelli, appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti, diventò proprietà dello Stato Vaticano.
2: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta hőbérbirtokát. Tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették, így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerint gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne, hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, még a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Még azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mint a gazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szent Atya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
3: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
2: A II. Világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12 ezer embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rosmus atya a Vatikáni Rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, dr. Székely János megyés püspök mutatott be Szent Misét a szombathelyi Szent Kereszt lelkészségen, Kis László plébános és Horváth József pápai prelátus koncelebrálásával. A következő percekben püspök atya szent beszédét hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit, József atyát, László atyát, diakónus testvér, polgármester urat, képviselőinket. Nagy szeretettel köszöntöm a lovagrend tagjait, cserkészeket, mindenkit, aki eljött erre a mai ünnepi szentmisére. Szent István királyt ünnepeljük. Hálát adunk az ő életért, és imádkozzunk hazánkért, azért, hogy életadó keresztény gyökereinkhez hűségesek legyünk, nemzetünk lelki megújulásáért. Kedves testvérek, 973-ban Géza fejedelem követeket küldött a német birodalmi gyűlésre Quedlinburgba, és kért keresztény hittérítőket. Nem mély meggyőződésből tette ezt, hanem sokkal inkább számításból. Magában így mondogatta, elég hatalmas úr ő ahhoz, hogy két Istennek is áldozzon. Egészen másképp gondolkodott azonban a fia, Vajk, a későbbi Szent István. Őt a kereszténység lelke mélyéig megrendítette, megérintette. Amikor uralkodó lett, attól kezdve minden nap szentmisén vett részt. Nem volt ez szokásos akkoriban a régóta keresztény népek uralkodóinál sem. Mindig adott a szegénynek, erre külön törvényeket is hozott, az adónak mekkora részét kell évről évre a szegények között szétosztani. Esztergomban történt olyan is, hogy este későn ő maga ment ki, adományt vitt a szegényeknek, meglátták, hogy pénz van nála, nem ismerték föl, alig-alig tudta magát kimenteni a sok-sok szegény ember kezéből, még a kicsit a szakállát is megtépték. Adni akart, segíteni akart, szent ember akart lenni. Annak ellenére, hogy Európa egyik leghatalmasabb hadserege, akkoriban az övé volt. 1030-ban Konrád német-római császár seregeit tönkreverte. Ennek ellenére soha hódító háborút nem indított. István a béke embere volt, építeni akart. Mindenek előtt egyházmegyéket alapított, templomot épített, kolostort, iskolát. A keresztény hit kincsét akarta a népének átadni. Ez volt az ő legfőbb célja. Akkor ünnepeljük Szent Istvánt hitelesen, ha mi is ugyanezt szeretnénk tenni. Ha be akarjuk engedni a hitfényét egyéni életünkbe, családjaink életébe, társadalmunkba. Miért életbe vágóan fontos beengednünk Isten fényét az életünkbe? Azért, mert ez diktálja az embernek az értelme és a szíve is. Az diktálja az értelmünk, hogy ez a gyönyörű, csodálatos világ, a csillagmilliárdok, az élet, az ember csodája nem csak úgy magától, véletlenül a semmiből keletkezett. Ennek van elégséges oka, ahogyan a történelem legnagyobb tudósai ezt mindig is sejtették és tudták. De ez diktálja a szívünk is, az életünk leggyönyörűbb pillanatai, mint a szülő életében a gyermekei születése, amikor az élet csodáját egy új embernek a világra jöttét ámulva nézi, vagy a szeretet, szerelem gyönyörű pillanatai, vagy amikor érezzük a lelkiismeret hangját, amit az ember teljesen elnémítani nem tud, mert ez a hang nem egészen a mi részünk, nincs fölötte teljesen hatalmunk, vagy a szépség átélésekor, vagy a halál szent közelségének a pillanataiban. Az ember érzi szinte kézzel foghatóan, hogy nem csak az létezik, amit megfoghatunk, megszámolhatunk. Az élet valami sokkal nagyobb titok, ez diktálja az értelmünk, és ez diktálja a szívünk is. Ha az ember bezárja a kaput az ég felé, akkor a saját legigazibb, legmélyebb természetének mond ellent. Szent István királyt hitelesen ünnepelni azt jelenti, hogy beengedjük őt az életünkbe, beengedjük Isten fényét a családjainkba, a társadalmunkba. Amerikában, Boston környékén egy hatalmas vízzáró gátat építettek, és tudták a környékbeli falvak, hogy melyik területek lesznek teljesen vízzel elárasztva, némelyik falunak el is kellett költöznie egy néhány éven belül arról a helyről, ahol addig éltek. Boston polgármestere körbenézett a kis falvakon, és azt látta, hogy óriási a piszok, sehol nem ápolják a kertet, falakról omlik a vakolat. És megkérdezte az egyik falunak a polgármesterét, hogy hát miért nem gondozza kicsit a települést. Mire a polgármester azt mondta, nincs remény a jövőben, azért nincs munka a jelenben. Az ember azt gondolja, hogy az életének igazi távlata nincs. Van 70-80 évem, amit lehetőleg kellemesen el kell töltenem, akkor nehezen fog, nagylelkűen, önfeláldozóan, csillogó szemekkel, reménnyel teli szívvel élni. Nehezen fog igazán dolgozni a lelkén, hogy megszülessen a szívében a szeretet dallama. Ha azt gondolja, hogy az élete a semmiből a semmibe tart, igazi oka nincs, és igazi célja sincs, beteljesedése sincs, akkor az egész élete válik értelmetlenné, abszurdá. Mit jelent konkrétan beengedni Isten fényét az életünkbe? Jelenti azt is, hogy beengedjük ki a maga családjába, házasságába. A feltételek nélküli, nagy lelkű isteni szeretetet. Minden szép házasságnak ez van a legmélyén. Nagy lelkű, pazarló, föltételek nélküli szeretet. Jelenti azt is, hogy igent mondunk az élet titkára, az élet csodájára. Igent mondunk arra a szerelemre, amely természete szerint termékeny, életfakasztó. Ha egy társadalom úgy gondolja, hogy van az emberi életnek egy szakasza, az első 3 hónap, amíg még az élethez való jog nem föltételek nélküli, amíg egy gyermeknek a lehetősége, hogy világra jöhessen, vagy nem, a felnőttek döntésétől függ, amíg az ő élethez való joga föltételekhez kötött, át kell jutni ezen a halálzónán, ahhoz, hogy joga legyen az élethez. Ha egy társadalom így gondolkodik, akkor megsérül, elvész az emberi élet végtelen méltósága, az egész társadalom alakul át. Egy dankóros felnőtt mondta azt, hogy amikor hall arról, hogy egy tankoros kisgyereket elvetettek, elutasítottak a szülei, akkor mindig úgy érzi, igazából az ő életét is elutasították. Akkor tulajdonképpen neki sem kellett volna megszületnie. ő is egy teher a társadalom számára. Beengedni Istent az életünkbe. Azt is jelenti, hogy beengedjük őt az iskoláinkba, a gyermekek nevelésébe, a gyermekek szívébe. Márton Áron erdélyi püspöke mondta azt, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha bedeszkázzuk az eget a fiatalok fölött, ha csak technikai tudást adunk át, hogy hogy használd a világot, csak nyelveket tanítunk, komputerek tudományát, de arról nem sok szó van, hogy mi is ez a világ, honnan van és miért van, mi az ember, mit kellene tennünk, mit remélhetünk, mi az élet végső értelme, célja. Ha bedeszkázzuk az eget a fiatalok fölött, akkor alig-alig lesznek csillogó szemű, önzetlen, nagy lelkű fiataljaink. Szovjetunióban egy átnevelő tábornak a parancsnoka, egy Koszlov nevű ateista katona fölfigyelt arra, hogy az átnevelő táborban van egy-két különleges ember, akiknek a tekintete tiszta, néha mosolyognak, derűsek abban a földi pokolban is. Kíváncsi lett arra, hogy kik lehetnek ezek az emberek. Lassanként, ahogy megnézte a papírjaikat, rádöbbent, hogy mindegyikük vagy ortodox pap, vagy szerzetes. Ettől ragyogott az arcuk. Ha szeretnénk csillogó szemű fiatalokat, akkor a lelkükbe be kell engednünk Isten fényét. Olvastam egy legendát, ami szerint az Úristen töprengett azon, hogy melyik néppel kössön szövetséget. És felajánlotta először a görögöknek, és megkérdezte, mit tudnátok adni cserébe. Mit adnátok szívesen Istennek? Görögök azt mondták, alkotunk gyönyörű szobrokat, nagyszerű filozófiát. Úristennek nem annyira tetszett, elment a rómaiakhoz, kérdezte, ha veletek kötnék szövetséget, mit tudnátok adni, mit adnátok szívesen? Rómaiak azt mondták, kitűznénk Isten nevét zászlókra, győzelmi jelvényekre. Úristennek ez se tetszett annyira. Végül elment a héberekhez. Kérdezte, ti mit adnátok Istennek? Mire ők azt mondták, egyszerű nép vagyunk, pásztor nép. Nincsen semmink. De egy valamit szívesen adnánk, mesélnénk a gyermekeinknek. Istenről, az ő csodáiról. Az ő történeteit adnánk át nemzedékről nemzedékre. Az Úristennek nagyon tetszett, őket választotta. Beengedni Istent a világba. Jelenti azt, hogy beengedjük a gyermekek szívébe. És beengedjük a társadalmunkba is. Isten fényét, a szeretet fényét, az igazságosság fényét. Életerős és boldog társadalmat gyűlöletre, bosszúállásra nem lehet építeni. Jogállamot a jog áthágására nem lehet fölépíteni. Csak igazságra és szeretetre, nagy lelkűségre és jóságra. Beengedni Isten fényét a világba ezt is jelenti. Németországban történt, hogy asszony édesapja halála után többent rá arra, hogy semmit nem fog az édesapától örökölni. Mindent a húga kapott meg. A családi házat, összes készpénzt, még azt a kicsi telket is, amit pedig édesapjuk mindig őneki ígért. Rá kellett döbbennie, hogy úgy látszik, nem csak édesanyjuk, de apjuk sem szerette őt soha igazán. Mindig a húga volt a kedves, azt dicsérték, ajnározták. Rászakadt a nem szeretett, az elutasított gyermek minden fájdalma. Napokon át alig tudott aludni, forrongott benne a bosszú vágy, a keserűség. Aztán nem tudta vállalni a Caritasnál végzett addigi szolgálatait is, abba hagyta. Végül a munkájára sem tudott figyelni, azt is be kellett fejeznie. És néhány hónappal később inni kezdett. Aztán kórházba került. A kórházban egyik nap szembe jött vele egy tolószékben ülő idős asszony. Az asszony köszönt neki, azt mondta, nem ismer meg? Én vagyok az, akihez annyit kijárt 3 évvel ezelőtt a Caritástól. Akkor én egy rettenetes baleset után voltam. Akkor veszítettem el mind a 2 lábamat. Öngyilkos akartam lenni. De magából annyi fény áradt, annyi erő. Magának köszönhetem az életemet. Aztán még az idős asszony megkérdezte, miért azóta nem jár ide a kórházba? A fiatalabb asszony zavarta, mondta, nem, most én is beteg vagyok. Elköszönt. Bement a maga beteg szobájába. Odaállt a tükör elé. Nézte az annyira összezavarodott, megkeseredett arcát. Megkérdezte, mi is történik velem mostanában? Elvesztettem volna az életem forrását, a hitemet. És akkor hirtelen teljesen világossá lett a számára, hogy nem az ő dolga, hogy a szülei fölött bármifajta ítéletet mondjon. Egyedül Isten látja a szíveket, egyedül ő ítélhet. És aztán az is teljesen világos lett a számára, hogy ő az Istennek mindig végtelenül kedves gyermeke volt, és az is maradt. Odalépett az ablakhoz, odakintről ragyogóan sütött a nap, a szívét hatalmas forróság járta át, és az asszony néhány hét alatt meggyógyult. Isten fénye életet ad, teljességet ad. Beengedni őt ebbe a sebzett világba. Ezt jelenti kinyitni a szívünket az ég felé, a családjainkat, a társadalmunkat. Hálát adunk Szent Istvánért, ki ezt tette történelmi léptékben. És imádkozunk azért, hogy mi is beengedhessük hitfényét, Isten szeretetét egyéni életünkbe, családjainkba és az egész társadalomba. Amen.
1: Augusztus 20-án államalapító Szent István királyunk ünnepén dr. Székely János megyés püspök mutatott be Szent Misét a szombathelyi Szent Kereszt lelkészségen Kis László plébános és Horváth József pápai prelátus koncelebrálásával. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszédét hallották.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspökatya elmélkedését hallották.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Titkos őrangyalok várják az új gimnazistákat a Patróna Hungariae iskolában Budapesten. A béke a szívben kezdődik, gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudio Si animátor kurzus. Életleckék boldog salkaházi Sára szociális testvérnaplójából. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Különleges módon segítik az új gimnazisták beilleszkedését a budapesti Patróna Hungariae iskolában. A 7. és 9. évfolyamra érkező diákok egy-egy titkos őrangyalt kapnak. Az őrangyal feladata, hogy figyeljen új társára, segítsen neki eligazodni az iskolai életben, és szükség esetén támogatást nyújtson. Adta hírül a Magyar Kurír. Az iskolaváltás sok gyermek számára érzelmileg megterhelő időszak. Új tanárok, osztálytársak és elvárások várják őket. A patronás kezdeményezés célja, hogy az újonnan érkezők már az első napokban megtapasztalják, nincsenek egyedül, számíthatnak közösségükre és egymásra. A kapcsolatfelvétel levelezéssel indul, és az első időszakban az őrangyal még nem fedi fel magát, ami még személyesebbé teszi az ismerkedési folyamatot. A felsőbb évesek számára az őrangyal szerepe erősíti felelősségérzetüket, és a közösséget megtartóvá teszi. A béke a szívben kezdődik gondolattal indul szeptember 24-én a 2026-os Laudato Si animátor kurzus. Az immár 5. magyar nyelvű képzést a Laudato Si mozgalom, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate bizottsága és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szervezte, közli a Magyar Kurír. Az 5 csütörtöki alkalomból álló 2 órás online kurzus szeptember 24-től október 22-éig tart. A szervezők mindenkit várnak, aki tenni is szeretne valamit a teremtésvédelemért. A résztvevők azt keresik, hogyan kapcsolódik össze a teremtett világ védelme, a hit és a mindennapi élet, valamint mit tehetünk itt és most a saját közösségeinkben a közös otthonunkért. Az ingyenes tanfolyam elvégzését követően pedig emléklapot kapnak, és ezzel belépést a Laudato Si animátorok nemzetközi hálózatába. Kérdés esetén Darányiné Szabó Eszter válaszol az lsa@naphimnusz.hu e-mail címen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutatnak be, írja a Magyar Kurír. A jubileumi ünnepre készülve a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze, mely arra hív, hogy Salkaházi Sára életén, írásain és az evangéliumon keresztül gondoljuk át saját életünket és döntéseinket. A szociális testvér vértanú halált halt 1944-ben, miközben üldözöttek életét próbálta megmenteni. Naplójából egy olyan ember képe bontakozik ki, aki a nehézségek között is Istenhez kötötte életét. A lelki gyakorlat napi 1 imára szánt órát igényel 6 napon át. Ehhez a Magyar Kurír oldalán minden nap egy-egy szentírási rész és idézetek találhatóak Sára testvér naplójából. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 9-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt! A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit, a Szent Mónika ima csoport, a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, hogy tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A feltámadás fénye beragyogta a mindenséget, lehullottak a test és lélek bilincsei. A feltámadás titka már földi életemben is átjárja a lelkemet, ha engedem. Egy-egy rossz szokás elhagyása, vagy ha felülkerekedek fájdalmaimon, legyőzöm nehézségeimet, ez mind-mind a feltámadás misztériumát hirdeti bennem. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árad el

0: lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Mielőtt felment Jézus a mennybe, kiadta missziós parancsát. Menjetek el az egész világra, és hirdetésed az evangéliumot minden teremtménynek. Tudatosítom-e, ez a parancs engem is kötelez. Kell, hogy életem tanúságtétel legyen testvéreim számára. Tovább kell adnom az élet evangéliumát. Jézus földi küldetésének befejeztével felment a mennybe, hogy a mennyei atya jobbján elfoglalja a helyét, melyet engedelmességével kiérdemelt. Jézus a búcsú beszédében megígérte, hogy helyet készít számunkra is az örök boldogságban. Ezt azonban ki kell érdemelnünk cselekedeteinkkel. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy szép gondolataim, esetleg szavaim mellett legyen elég erőm a te szolgálatodban, embertársaim javára a szépet jót cselekednem is, hogy a mennybe juthassak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges Rózsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az apostolok a Szűzanyával együtt imádkoztak. Tudok-e én is a Szűzanyával együtt imádkozni, az ő segítségét kérni, hiszen a Szentlélek siet, ha a Szűzanyát, a jegyesét találja egy ember szívében. Csak is a Szentlélek kegyelme emeli a lelket a hitnek abba a világosságába, hogy mélyebben betekinthessen Isten belső életébe, a szeretet titokzatos világába. Ő ihleti a lelket arra, hogy dicsőítse, magasztalja az Urat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, stöld el lelkemet, hogy minduntalan dicsőíthesselek, és magasztalhassalak téged minden jó téteményedért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária a keresztövében együtt halt meg fiával. Éles tör járta át a szívét, s ezzel megérte az első halált. Ettől kezdve már nem halhat meg, csak elalszik, mint István diakónus, aki látta a megnyílt eget és Isten dicsőségét. A második halál nem árthatott annak, akit az Atya kiválasztott, és kitüntetett módon szeretett, megőrizve őt minden bűntől. Végül a szeplőtelen szűz, az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzöttem, földi életének végén testestől lelkestül felvétetett a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királyává tette őt az Úr, hogy még teljesebben hasonuljon fiához, az uralkodó urához, aki legyőzte a bűnt és a halált. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária, a mi királynőnk, égnek és földnek királynéja. Csak egy kívánsága van, hogy Krisztus királysága, szent fia országa növekedjék. Ezért imádkozzunk Istenhez Szűz Mária közbenjárása által az egész dicsőséges egyház színe előtt. Szűz Mária nem áll dicsőségének fényében tétlenül, hanem mint egykor Kánában a jóságos anya látja szorongattatásban lévő minden gyermekének szükségét, és hatalmas ködben járunk, szüntelenül imádkozik értünk. Papok és családok királynője, nemzetek anyja, ments meg szolgáidat és családjainkat a világ romboló hatásaitól, védj bennünket oltalmazó palástod alá, hogy mindannyian hűségesen kitartsunk hivatásunkban, és maradéktalanul teljesítsük állapotbeli kötelezettségünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
6: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Szili Bogárka vagyok, 23 éves. Négyen vagyunk testvérek, én vagyok a harmadik. Alapvetően egy katolikus családban nőttem fel. Szüleim is ezt az értéket hozzák, így nekünk is ezt adták tovább. Úgyhogy tulajdonképpen sosem volt kérdés, hogy kell-e mennie misére, vagy milyen értékeket fognak átadni. Hitarra jártam általános iskolában, aztán 8. koromban mentem át a Patona Hungária gimnáziumba, és ott töltöttem a gimis éveimet. A Patonában nagyon fontos értékeket kaphattam, azonban a saját hitem akkor még igen gyerekcipőben jár, szóval igen, tudtam, hogy van Isten, meg fontos volt. A Sörösöt mozgalomhoz 2008-ban csatlakozott a családom, tehát ott még jobban tudtam ilyen közegben lenni. Sokszor gyerekvigyáztam, szóval abban a légkörben egészen hamar belekerültem. De ettől függetlenül a gimnáziumban nem tartottam olyan fontosnak. A baráti társaságom is olyan volt, akik oda jártak, de alapvetően nem volt számukra annyira fontos a hit. Így ezáltal sem tudtam közelebb kerülni. Nem feltétlen olyan irányba mentem, ami a hithez közelebb vitt volna, inkább csak talán távolabb voltak rosszabb szokásaim. Aztán a gimnázium vége felé érettséginél fogalmazódott meg az bennem, hogy vágyom valami közösségre, vágyom valami többre, hogy ki fogok most szakadni ebből az iskolából. Ráadásul én kollégista voltam, volt egyfajta szigor, vagy egy határ, amiket itt be kellett tartani, és hogy kikerülök a nagyvilágba, akkor így én hogy is fogok jelen lenni, meg hova fogok tartozni, ez ilyen nagy kérdés volt bennem. Meg vágytam olyan közösségre, ahol mély barátságokra lehetek, és ezt így az imámba is belevittem. És érettségi után elmentem a lelkes napokra, ami egy ifjúsági tábor, ez egy katolikus, karizmatikus tábor. Abban a táborban volt egy személyes találkozásom Istennel, ami nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. Ott olyan Isten élményem volt, ami még mai napig itt van a lelki szemeim előtt, és az volt egy olyan pont, ami egy nagyobb változást hozott az életembe. A lelkes napokon hallottam az Új Jeruzsálem katolikus közösségről, ami nagyon megtetszett, ahogy hirdették, illetve azon a nyáron még részt vettem a hegy gólyatáboron is. Tehát itt azon a nyáron rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik hasonló értékrenddel rendelkeztek, és szeptembertől így csatlakoztam is ehhez a közösséghez, ez az Új Jeruzsálem közösséghez. Ráadásul ez azért is volt egy nagy élmény, mert nem úgy mentem oda, hogy hú, egyedül vagyok, nem ismerek senkit, hanem már ebben a lelkestáborban, meg a hegyen már megismertem embereket, és így kvázi egy társaságként csatlakoztunk ez a közösséghez, és ez már ilyen nagyon nagy élmény volt nekem. Persze az újdonság része is, hogy hú, ez most milyen izgalmas, de közben meg volt egy nagyon nagy öröm bennem, hogy és be is ugrott, hogy én ezért imádkoztam, és megkaptam a jó Istentől. És tulajdonképpen ez a megtérés, mert azt gondolom, hogy a lelkes napokon volt ez a felnőtt megtérésem, ha ezt így lehet mondani. Ez nem egy pillanat volt, mert akkor volt egy nagy találkozás, de én abszolút azt éltem meg, hogy ez egy folyamat volt, hogy a közösségben is kaptam még többet az emberek által, a közösség által, és tényleg így elkezdtem azt tapasztalni, hogy így nagyon formálódik az életem, hogy tisztulnak benne a dolgok, a Sörstadthoz való tartozásom is. Az az érdekes, hogy a gimi alatt inkább passzív voltam így a mozgalomban, és térítségi után visszaköszönt, így a Sörstadt meghívtak egy ilyen portréink nevezetű csoportba, ami 2 éven át tartó, és fejlődhetünk Sörstadtban, illetve önismeretben, és ennek köszönhetem, hogy visszakerültem ebbe a mozgalomba, és jelenleg is a Sörstadt mozgalom tagja vagyok. Az ominózus nyár után nagyon nagy öröm volt bennem, nagyon nagy lelkesedés, hatalmas boldogságot éreztem, hogy tartozom valahova, hogy elfogadnak az emberek, hogy önmagam tudok lenni, mert valahol a gimnáziumban így utólag éreztem azt, hogy valahogy más voltam, és hogy olyan érdekes volt ezt megtapasztalni ezután a nyár után. Alapvetően egy nagyon pohókás, extrovertált és pörgős lány vagyok, és ez a gimnáziumban is megvolt, de a megtérés után valahogy ez így sokkal ragyogóbb volt, és vagy az emberek is ezt látták rajtam, hogy valami más. Tulajdonképpen, ami jelentősen megváltozott, az az, hogy volt egy döntésem, hogy én Jézussal szeretném élni az életemet. Kicsit akkor még naív voltam, hogy akkor így megoldódik minden, és most minden csodálatos. Nyilván ez a kezdeti wow élmény nagyon ott volt, és nagyon azt gondoltam, hogy semmi problémám nem lesz az életben. Szóval ez jelentősen ott volt egészen sokáig, fél évig, egy évig extázisban éltem. Aztán egy-két évvel később jöttek a szárazabb időszakok, akár az ima életemben, akár így a közösség terén, akár így a kapcsolataimban, hogy most ki fontos, ki nem fontos, hogy változnak ezek. Az, hogy visszatértem Schönstadtban, ez is egy nagyon szép út volt, főleg ez a két év, ami alatt ezen a portringen részt vettem. Itt a Máriával való kapcsolatom is nagyon-nagyon sokat fejlődött, növekedett, közelebb kerültem hozzá, és lett egy egészségesebb hozzáállásom. Nagyon távoli volt nekem Mária, nem tudtam, hogyan álljak hozzá, nem tudtam, hogy ő most így ki, mi, milyen helyen áll, stb. És olyan jó volt, hogy ha bár hosszú út volt, szóval voltak bennem kételyek, tényleg akár az egész Schönstadtnak az értékeit kérdés volt bennem, hogy ez tényleg valós-e, hogy Máriához való közösség az mit is jelent pontosan, és hogy kell ez? Tehát, hogy abszolút ilyen alap kérdések voltak bennem, és ezt annyira gyönyörű volt megélni, hogy így a Jóisten ezt csiszolta bennem, hogy voltak apró gondviselések, illetve Isten élmények. Sőszontban a Szeretett Szövetség kötés Máriával egy nagyon fontos érték, és a portréningen belül a két év végén lehetőségünk volt, hogy megkössük ezt a Szeretett Szövetséget, azonban ez számomra nagyon sokáig kérdéseket vont fel. Nem tudtam, hogy én ezt meg szeretném megkötni, hogy ez most mit jelent, milyen kötelezettségekkel jár, szóval nagyon ilyen emberi módon álltam hozzá, és amikor kimentünk Schönstadtba, Németországba, azon a héten volt egy nagyon nagy utam ebben a legalapabb kérdésektől, hogy Kenteni Katya, a Schönstadt mozgalom alapítója, ő most ki volt, hogy egyáltalán ő most tényleg mennyire fontos személy ebben az egész mozgalomban. Tehát egészen az ilyen alapkérdésektől eljutottam odáig, ahogy megvalósult bennem a vágy, hogy én szeretném ezt a Szeretett Szövetséget megkötni, és Schönstadtban azon a kegyhelyen ez egy nagyon kegyelmi folyamat volt. Mindeközben a szolgálatok terén is sokat fejlődtem, meghívtak a Lelkes Napok team csapatába 3-4 évvel ezelőtt, ami számomra óriási élmény volt, ugyanis titkon így mindig vágytam arra, hogy valamilyen szervezésben részt vegyek, mert szerettem mindig is programokat szervezni, akár szűkebb baráti körökben, akár nagyobb körökben, és a Lelkes Napok meg, mivel egy ilyen nagyon nagy élmény volt számomra, így különösen nagy megtiszteltetés volt ezt a felkérést fogadni, és olyan érdekes volt, hogy amikor jött felém a kérdés, hogy csatlakoznék-e, rögtön igent mondtam. Nem is gondoltam át, nem is kértem időt. Utólag gondoltam bele, hogy hú, azért ez kicsit felelőtlen volt, hogy át se gondoltam, hogy ez most belefér-e, vagy nem fér bele, és annyira természetesen mondtam igent, és annyira jó volt ezt megtapasztalni, hogy mai napig benne vagyok ebben a teamben, hogy annyira jó Isten volt, hogy mertem bátran igent mondani tulajdonképpen az ő hívására, amire ő meghívott erre a szolgálatra, erre a misszióra. Úgyhogy ez mai napig az egyik legfontosabb része az életemnek. Ez a csapat, ez a szervezés. Azóta már a Tini Lelkes teamben is benne vagyok, és nagy örömmel szervezzük a csapattal a táborokat minden évben. Ez a szolgálat talán azért különleges, meg azért annyira személyes nekem, mert így, hogy megtapasztalhattam az élő Istent a Lelkes Napokon, így nagyon megvolt bennem a vágy, hogy én ezt szeretném, hogy minél több ember megtapasztalhassa, hogy minél többen találkozzanak ugyanígy, vagy hasonlóan az Istennel, és óriási nagy öröm minden évben látni ebben a táborban, hogy tényleg több százan eljönnek, és olyan élményekről tanúskodnak a hétvégén, ami egészen elképesztő. És maga a csapat, akikkel együtt szervezem, ők is nagyon nagy példák számomra, nagyon felnézek rájuk. ahogyan jelen vannak az Isten kapcsolatukban, ahogy jelen vannak az életükben, és azt egész évben szervezzük, tehát már szeptembertől kezdve elkezdjük a következő tábor szervezni. Havonta egy alkalommal találkozunk, és annyira különleges, hogy az alkalmak több mint a fele az imáról szól. Nem arról, hogy hogyan szervezzük, hogy mit és hogyan csináljunk mi emberként, hanem leülünk és imádkozunk, és teljesen átadjuk Isten kezébe az egész tábornak a szerveződését, és minden egyes alkalommal olyan áldott ezt megtapasztalni, hogy tényleg az Isten annyira szépen viszi ennek a tábornak az ívét, ahogy kialakul a téma, ahogy a szolgáló csapatok kialakulnak, hogy a nehézségek is valahogy kegyelemben megtisztulnak, kitisztulnak, és nekem ez minden egyes alkalom egy ilyen kis lelki gyakorlat, ezek a találkozások, mert ilyenkor tényleg jó visszaemlékezni, ha az élet elvisz, mert csinálunk több ezer mindenféle dolgot, és ilyenkor visszaráz abban, hogy az ima a legfontosabb, és hogy az ima élet az mennyire az alapjának kell lenni az életünknek. Pont nemrég volt egy beszélgetés, ami barátnőmmel a hitről. Ezt meg is tapasztalni, és tényleg ez a valóság, hogy annyi emberen látom azt, hogy akkor én most keresztény életet élek, járok misére, és stb., és akkor én most ilyen jó ember leszek. De tulajdonképpen nem itt kezdődik, nem akkor leszek keresztény ember, ha én ezt elhatározom, hanem a személyes ima által fogok formálódni, és a személyes imámból leszek jó keresztény ember. És hogyha megvan a napi imám, megvan a személyes Isten kapcsolatom, akkor onnantól kezdve elkezdi az ember érezni, és én is elkezdtem ezt érezni, hogy valahogy így tisztulnak bennem olyan dolgok, amiket nem is gondoltam volna. Tehát ilyen rosszabb szokások, amiket korábban csináltam, mindig, ahogy így az Isten kapcsolatom kialakult, és a személyes imám lett a legfontosabb dolog az életemben, azáltal tisztult a szívem a kegyelemben. Nagyon sokat küzdöttem a személyes imámmal, hogy ennek hogy kell kinézni, és érdekes, hogy ezt nem csak magamon látom, hanem nagyon sok emberen, hogy most mi a jó ima, hogyan kell imádkozni, kötött ima, szabad ima. Sokáig keresgéltem, hogy most mi a nekem megfelelő. Aztán én ebben azt gondolom, hogy tudok szabad lenni. Volt olyan időszak, amikor Pompei Rózsa fűzért mondtam, ami 54 napig tartó ima, napi 3 rózsafűzért kell elmondani, és ez egy nagyon nagy kihívás volt, nagyon sokat tanított arra, hogy hogyan tud beleférni a sűrű napok közepette, de nagyon-nagyon mély élmény is volt, ami ezután következett. De volt olyan is, amikor egy előadáson, vagy lelki gyakorlaton keresztül többet hallottam a szemlélődő imáról, ami nagyon sokat adott. Az, hogy csak jelen vagyok a csendben, és az Istenre figyelek, az mennyire mély tud lenni. És persze nagyon nehéz, hogy nem az emberi gondolatok uralják el az agyamat, hanem lecsendesedni és jelen lenni. De tényleg annyira sok gondolat jár az agyamban, és el vagyok foglalva, és ilyenkor annyira jó csak odaülni, és csendben lenni, figyelni az Istenre. És nem én beszélek, hanem mintha egy baráti találkozásnál is. Nem feltétlen az a jó, hogyha csak én mondom, hanem én is mondom, ő is mondja, vagy csak egyszerűen vagyunk csendben, és úgy töltödünk a minőségidőben, hogy valahogy a szemlélődésben is ezt nagyon szép megtapasztalni. A karizmatikus táborban sok mindent lehet tapasztalni, akár a lélekben nyugvás, akár nyelveken szólás, és olyan szép volt megtapasztalni, amikor mindkettőt sikerült átélnem. A lélekben nyugvásra küzdöttem, az sokáig nagyon nem szerettem volna elfogadni, hogy ez tényleg megtörténhet, meg hogy ez pontosan micsoda. De amikor az ember valóban találkozik a Szentlélekkel, akkor abban a pillanatban igazából már teljesen mindegy. És volt egy ilyen élményem, amikor el tudtam engedni az emberi részét, és egyszerűen csak átadtam magamat a Szentléleknek. Nagyon nagy kegyelem, hogy ezt megtapasztalhattam. Volt egy nehezebb időszakom, amikor nagyon küzdöttem a megbocsájtással, a bizalommal. Tulajdonképpen újra fel kellett építenem sok mindent magamban, az elfogadás önmagammal szembe. Szóval nagyon-nagyon mélyre kerültem. És ott volt egy olyan élményem, hogy proféciát kaptam egy ismerőstől, aki ráadásul úgymond vakon profétált nekem. Ez azt jelentette, hogy egy kedves barátom felírta a nevemet egy lapra, és kihúzták ezeket a számokat, és valaki engem húzott ki, így imádkozott értem, és kapott proféciát a hitemmel kapcsolatban, illetve a hivatásommal kapcsolatban. Proféciával is azért az elején voltak kétségeim, hogy ez mennyire igaz, de amint én ezt megtapasztaltam, amikor profétáltak nekem, és mennyire betalált az életem, ráadásul úgy, hogy nem is tudta, hogy ki vagyok, kapott egy leírást rólam, hogy külsőmről, meg a belsőmről. Ez annyira személyes volt, és azon a ponton annyira megtapasztaltam azt, hogy Isten mennyire lát minket, és tényleg személyesen így is tud hozzánk szólni. Ami még ilyen küzdelem volt számomra, hogy volt korábban már párkapcsolatom, és ez egy ponton véget ért, és csalódott lettem, hogy találok-e olyan pár számomra, akivel tényleg közös az utunk, és nem kompromisszumokat kell kötni, hanem a teljes tiszta szeretet tud működni a kapcsolatban. Illetve pont a szakítás után éreztem azt, hogy körülöttem mindenkinek párkapcsolata van, és csak nekem nincs, és ez önismeretileg is, vagy az önelfogadásban nagyon zavart. Azt éreztem, hogy én csak akkor vagyok elfogadott ember, hogyha párkapcsolatban élek. Éheztem arra, hogy valaki azért szeresen, aki vagyok, a családomon kívül természetesen. És nagyon vágytam, nagyon akartam egy jó kapcsolatot, és nyilván, hogy nagyon akartam, azzal csak jobban eltoltam magamtól, tehát önképpen így inkább csak elzártam magam a dolgoktól, mert ha az ember valamit nagyon akar, akkor ez nem az Istentől való, hanem ez az emberi hozzáállás. És volt egy pont, amikor nem is tudom megnevezni határozottan, mi volt ez a pont. Egyszerűen csak volt egy ilyen elengedés bennem, hogy én szeretném élni az életemet, akár kimenni külföldre, vagy világotlások, mert a külföld is bennem egy ilyen feszültség volt, hogy hát én most, ha kimegyek külföldre, akkor csak eltolom az esélyt magamtól, hogy találkozzak bárkivel is. Szóval, hogy merev voltam ezekben, és volt egy ilyen pont, amikor tényleg a külföld is megfogalmazott bennem, hogy kimegyek a tanulmányaim alatt, és annyira humoros a jó Isten, ha lehet ezt mondani, mert pont utána pár héttel jött az életembe az az ember, akivel mai napig együtt vagyok, és annyira csodálatos volt ezt így megtapasztalni, hogy mennyire természetesen alakult ez a kapcsolat. Ahogy így jelen vagyunk egymás számára, hogy tényleg mi fontos számunkra, ez nagyon erősen megtapasztalható volt az Istennek a működése, a jelenléte ebben a folyamatban, és a mai napig nagyon érezzük az ő szeretetét, és az, hogy tényleg ő ezt akarja, mert mielőtt összejöttünk, bennem volt egy ilyen, hogy Uram, én nem szeretnék most már ilyen rövid távú játékokat, hanem ha ez valóban tőled való, akkor tartsd meg és formáld a te akaratod szerint, ha pedig nem, akkor most azonnal legyen ennek vége. És nincs vége, és ezt akkor annyira erős imának éreztem, és tényleg komolyan vesz az Úr, és azt gondolom, hogyha odaállunk, és határozottan elmondjuk, hogy mik a vágyaink, mit szeretnénk, akkor ő ezt meghallgatja, és igenis, ha valóban az ő akarata, akkor ezt be is teljesíti. Úgyhogy ez az ima, vagy ez az egész folyamat mai napig annyira bennem van, hogy ez valóban az Isten akarata, és hogy ezt mennyire meg is tapasztaljuk mindketten személyesen is, és a párkapcsolatunkban is. Sokszor hallom a környezetemben, hogy csalódnak, hogyha kudarcot vallanak, vagy ha elbuknak, pedig ők mennyire jól szeretnék csinálni ezt az egészet az Isten kapcsolatukban. És valahogy én azt gondolom és tapasztalom, hogy nem arra kell törekedni, hogy tökéletesek legyünk, mert az Isten nem erre hív, hogy tökéletesek legyünk, hanem arra hív, hogy a vele való személyes kapcsolatunk gyökerezzen belénk, és abból éljünk minden egyes nap, hogy valóban ő legyen a forrásunk. Én is hibázok, nekem is vannak kisebb-nagyobb gyengeségeim, amiben nagyon könnyen el lehet esni és benne maradni, hogy akkor én nem vagyok egy jó ember, de tulajdonképpen ezért is kell ez a személyes Isten kapcsolat, hogy legyen valódi kapcsolatunk az Istennel, mert csak így tudunk jelenni az életben örömmel és hittel még a nehézségekben is, mert az ő jelenléte felkarol minket. És csak arra vágyik, hogy kapcsolódjunk vele, hogy szóljunk hozzá, hogy hallgassuk meg az ő hívását, és mondjuk igent az ő hívására. és abból fog fakadni minden öröm és minden jó, és akkor is merjünk kitartani, ha nehéz, mert ő akkor is jelen van, és akkor is felsegít minket. Olyan érdekes, mert van, hogy elmarad a személyes imám, és ezt meg is érzem, hogy valami hiányzik, valami nem jó, feszültebb vagyok, nem működik valami így a rendszerben, és ebben is van, amikor, ja, hát persze, hát az ima hiányzik. Olyankor le is ülök, és teljesen kétisztul az agyam, és minden fantasztikus. Tehát olyanképpen ez is egy újabb megtérés, mert ez is fontos, hogy nem egyszer térünk meg, hanem minden nap meg kell térni, minden nap vissza kell térni az Istenhez, és ezekben is megjelenhet, hogy odaülök és imázom, és olyankor annyira megkönnyebbülést lehet tapasztalni. De azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy van olyan, amikor viszont egyszerűen nem tudok odaülni, mert elvisz a kísértés, vagy elvisz az emberi ész. De úgyis az Isten sokkal erősebb.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek.

0: Az apostoli hitvallás 5. hittitkáról beszélgetünk Erdő Péter bíboros úrral. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül.
1: Először is az alászállt a poklokra kifejezésen érdemes egy kicsit elgondolkoznunk. Nehezen beszélt a Biblia arról, hogy hová kerül az ember a halála után. Milyen helyzetbe kerül? Elporlad, vagy van mégis egy olyan árnyékvilág, ahol tovább élnek a halottak? A kinyilatkoztató Istennek a pedagógiája mutatkozik meg a Szentírásban is, hiszen fokról fokra, történelmi korszakról korszakra konkretizálódik, tisztul az a kép, amit a hitben a halál utáni sorsunkról megalkottak. Tehát körülbelül az a szint, amikor Ezékiel proféta a csontmezőről beszél, amely megelevenedik, és lassanként élet költözik bele, és megint emberi alakban elkezdenek élni és mozogni a rég elhunytak. Tehát a halottaknak a föltámadásáról, mint egy nagy vízióról, hitben és reményben már beszél a prófétai könyveknek ez a viszonylag későbbi rétege. Azután még később arról is szó van, hogy a halál után azonnal más és más lesz az ember sorsa. Úgyhogy amikor Jézus a dúsgazdagról és a szegény emberről szóló példabeszédét, a Lázárról szóló beszédét mondja, akkor már a közfelfogásra utal, hogy bizony a sorsuk a haláluk után nem lesz egyforma, hanem az egyik a kínok helyére kerül, a másik pedig Ábrahám kebelére. Egyébként ősi zsidó várakozás volt az, hogy majd eljön Illés. Eljön Illés, hogy előkészítse a Messiásnak az útját. És titok vette körül Ábrahám halálát és temetését épp úgy, mint aztán még inkább Mózesét. Tehát élt a köztudatban, élt a vallásos meggyőződésben egyfajta reménység, egyfajta bizalom, hogy a legnagyobbak, a szentek, a hősök, azok nem tűntek el mindenestül, hanem talán Istennél vannak, és talán még visszajönnek, talán még a mi sorsunkra is hatni fognak. Ezek a gondolatok aztán a Krisztus előtt második században még konkrétabbakká válnak. A Makkabeusok második könyvében olvassuk a híres esetet, amikor a szabadságharcban elesett hősök között találnak olyanokat, akiknek a nyakában pogány amulet volt. Hát mi lett ezeknek a sorsa? Vajon ők is a boldogságra jutottak, vagy pedig éppen a bűnük miatt őrőlük meg kell feledkeznünk, mégsem a miénk volt. Erre mondta azt Makkabeus Júdás, ahogyan a katolikus fordítások őt nevezik, Jehuda Makkabi, hogy áldozatot kell bemutatni értük. És nagy összeget küldött a jeruzsálemi templomnak, hogy ezekért a halottakért imádkozzanak. Tehát értelmet nyer az is, hogy a nem tökéletes, de mégsem reménytelenül gonosz, hanem például súlyos emberi hibákban szenvedő, de az életét mégis az igaz ügyért áldozó ember, az valahol a végén mégiscsak az örök boldogságba jut, de szüksége van az imáinkra, segíthetünk rajta még a halála után. Na ez az idea, ez megint fölvetette azt a kérdést, hogy hát akkor addig most hol van? Milyen helyzetben van? És nagyon is érthető volt az első keresztény nemzedék számára az a gondolat, hogy bizony várták a régi idők igazai, vagy esetleg azok is, akik csak éppen törekedtek a jóra, de nem voltak valami tökéletesek. Mit vártak? Hát várták azt, hogy bemehessenek a boldogságba. De ki az, aki megnyitja nekik erre az utat? És Jézus személyében a keresztény hit olyan megváltót, olyan messiást, olyan szabadítót ismert föl, aki elsősorban nem egy népet szabadít meg egy konkrét politikai elnyomás alól, a rómaiak urak maradtak Palesztinában utána is, a zsidó nép nem tudta kivívni a szabadságát, viszont Krisztus halálával szabad utunk nyílt az Atyához, ahogyan az Új Szövetségben olvassuk. Tehát megnyitotta az utat az emberek örök boldogsága felé. A jövőre nézve ez eléggé könnyen elképzelhető volt, hiszen maga Jézus is az Új Szövetség tanúsága szerint beszél arról, hogy aki hisz, aki bekeresztelkedik, az üdvözül. De mi van azokkal, akik Krisztus előtt éltek, és akkor haltak meg? Erre nézve merült fel, mondjuk úgy, hogy a limbusnak, vagy a pokol tornácának a fogalma, tehát a szálló le a poklokra, így többes számban, ez éppen ezt jelenti, hogy hát az alvilág az egy nagyon összetett valóság lehet, talán így fejezték ki ezt az akkoriak, ahol bizony azért a életének és a tetteinek megfelelően nem mindenki ugyanabban a helyzetben van. Kanizius Szentpéter katekizmusa ezt a hitágazatot magyarázva kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy a szent atyák lelkei várták a messiást, hogy bemehessenek a boldogságra. Ami azért is érdekes, mert Jézus megváltó halála előtt életében, éppen a Lázárról szóló beszédében azt mondja, hogy hát Ábrahám kebelén van az igaz. Tehát Ábrahám meg az igazak már, mintha az ő víziója szerint benne lennének a boldogságban. Na most ez a kettő persze nem is áll egymással ellentétben, hiszen tudjuk azt, hogy az ember halála után az időnek a kategóriái azok egészen mások. Talán azt is mondhatjuk, hogy másképpen viszonyul halála után az ember az időhöz. Nyilván az örökké valóság állapotában már nincs idő. De mi van addig? A mi oldalunkról nézve telik az idő. És a másik oldalról nézve mi a helyzet? Tehát nagy titok ez, és olyan titok, amelyben ma az ember talán jobban bele tud gondolni, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Mert éppen a fizika, éppen az asztrofizika mutatja nekünk, hogy bizony mennyire relatív ez a kategória, hogy idő. Meg mennyire relatív az a kategória, hogy anyag. Ma, mintha jobban el tudnánk képzelni, hogy ennek a prizmának vannak másikjai is. Tehát elképzelhető az igenis, hogy emberek, akik a földi életükben igyekeztek jók lenni, éppen Krisztus megváltásának eredményeként jutnak el a boldogságba, akkor is, hogyha sokkal korábban éltek. Ebben az értelemben Krisztusnak az egyetemes megváltói küldetése vagy szerepe az, amiről hitet teszünk. Tehát nem csak a jövőre nézve, nem csak a kereszthalála utáni nemzedékekre nézve, hanem az egész emberiség kapcsolatában. Tehát ez egy nagyon fontos megjegyzése a hitvallásnak, és persze azt is jelenti, hogy az a boldogság, amit Isten nekünk készített, hát az olyan, mint a szabadság, az a szabadulás. Azt jelenti, hogy mindazoktól a kötöttségektől, amelyek valóban a teljes hivatásunknak a betöltését akadályozzák. Azoktól megszabadulunk, és az Istennel most már akadályok nélküli közösségre léphetünk. Na most ezzel szinte egy gondolatkör, hogy mi az a pokol. Tehát nagyon sokféle, említettem, sokféle rétegben és sokféle formában gondolkodtak a halál utáni helyzetéről az embernek. Beszélhetünk itt a görög-római mitológiában a Hádészről, arról, hogy át kell kelni egy vízen, arról, hogy valamilyen utat kell megtalálni. És beszélhetünk arról is, hogy a zsidó elképzelésekben is előfordul egy ilyen árnyéklét. Például azt mondja az Ószövetség egy helyen, hogy nem a holtak dicsérnek téged, Uram, nem is azok, akik a halálra szálltak, hanem mi, akik még élünk, áldjuk az Urat. Tehát a legrégebbi rétegben, mintha elsősorban a földi életben remélték volna Isten segítségét és támogatását azok, akik igaz életet éltek. Tehát egy későbbi dolog, hogy mernek radikálisan arra gondolni, hogy a halál után történik a végső igazságtétel. Ám de ez az igazságtétel, ez mindig valamiféle ítélethöz hasonlít, ilyen kategóriákba gondolkozott arról a régi ember. Ha pedig ítélet van, akkor bizony elválasztás van, megkülönböztetés van, akkor létezik jó, létezik rossz, és nyilván létezik jutalom és büntetés is. Természetesen mi antropomorf módon, emberarcú módon gondolkozunk ezekről, és nem tudjuk elképzelni, hogy Istennél, a személyes és végtelenül szerető Isten világában ez hogyan is történik. De Maga Jézus az utolsó ítéletről szintén mindig ugyanebben a formában, ugyanebben a szerkezetben beszél. Ugye a pásztor az idők végén, majd a juhokat két csoportra osztja, jobbjára és baljára állítja őket. Az egyiknek azt mondja, hogy menjetek az örök boldogságra, a másiknak meg, hogy távozzatok az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készítetett. Tehát rendkívül kemény és a szenvedést kifejező képet használ. Na most ugyanakkor azt olvassuk például Szent János evangéliumában, hogy aki nem hisz az emberfiában, azt nem ítélik el, mert az már elítéltetett, mert nem hitt az emberfiában. Tehát nem egyszerűen egy emberi bíró módjára kell az Istent elképzelni, aki majd összegyűjti a bizonyítékokat, és annak alapján esetleg még indulatosan is valamit rendelkezik, hanem sokkal nagyobb hatalomként. Tehát amikor mi az Isten alkotta világban élve, abból fölismerve az akaratát, mégis annak az ellenkezőjét tesszük, mégis elzárkózunk a másik ember elől és a számunkra megnyíló isteni szeretet elől, a szabadságunkat így rosszul használva föl, akkor mintegy mi magunk építjük magunk köré azt a falat, amit utána nem tudunk áttörni. Tehát benne van valamiképpen a végső döntési érett, vagy a megváltoztathatatlan alapmagatartássá érett emberi helyzetben az a szenvedés, amit az jelent, hogy nem tud utána sem a szeretet közösségre megnyílni. Tehát azért mondom, nehéz ezt elképzelni, de a tény, hogy a végső sorsunk nem egyforma és nem közömbös az életünk az örök sorsunk szempontjából, ezt hiszük és valljuk ma is. De Jézus Krisztusnak a föltámadása az, ami ebben a hitágazatban a koronát felteszi az egész tartalomra, hiszen a föltámadás megint csak egy nagyon nehezen elképzelhető valóság. Mert egyrészt vallják az evangéliumok egyértelműen, hogy üresen találták a sírt. Még azt is, hogy ettől megijedtek, hogy eleinte nem hitték el, hogy másképp gondolták ők a messiás győzelmét. Az Emmauszi tanítványok története mutatja, hogy nem csak másképp gondolták, hanem elkezdtek szétszéledni. És azt mondták, hogy pedig azt hittük, ő szabadítja meg Izraelt, de hát keresztre feszítették, és ennek már harmadik napja. Kezdtek visszatérni a régi foglalkozásukhoz. Még a föltámadás után is, ugye Szent Péter azt mondja a galileai tengernél, Genezáret tavánál, kimegyek halászni. Tehát kvázi visszatér az eredeti foglalkozásához, mert úgy érzi, hogy ez a kaland, ez nem sikerült, hogy nem az történt, amit vártak. Magyarul a feltámadásnak az élménye, az nem az ő gondolkodásmódjukból, nem az ő várakozásukból fakadt, hanem egy olyan eseményből, amire abban a formában nem is számítottak. Tehát olyan tapasztalataik voltak, mint az üres sír, mint az angyali jelenések, és főként a találkozások a föltámadottal. Na most ezek a találkozások és a róluk szóló elbeszélések mutatják, hogy a föltámadt Krisztusnak a teste, hiszen valamilyen teste volt, ha egyszer látták, ha egyszer megérintették, ha egyszer étkeztek vele, mégis egészen más volt, mint a mi földi életben megszokott testünk. Ugye belépett a zárt ajtók ellenére is a szobába, váratlan pillanatokban fölismerték, pedig előtte már beszélgettek vele egy jó ideje, és nem vették észre, hogy ő az. Tehát egészen különös helyzeteket produkált. És ebből is az látszik, hogy bizony a föltámadás az ember egészére, tehát a testre is vonatkozik, de nem ugyanúgy alakul vissza az ember teste, mint amilyen a földi életében volt. Tehát ez egy nagyon különleges megnyilvánulása megint a teremtő Isten szeretetének, hiszen Isten azzal, hogy az embert megalkotta, akárhogyan is a világ mindenség történetében, egy olyan álmot, egy olyan ideát fejezett ki, amelynek a végső beteljesedése az a megdicsőült testnek és a megdicsőült embernek az örök boldogságában van. Ezért teremtett minket. És ezt el sem tudjuk képzelni, ahogy a Szent Pál mondja, szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát ez a hivatásunk, és magunkról is kevesebbet tartunk, mint amennyire valójában a hivatásunk szól. Tehát, ha tetszik, Isten tervében többek vagyunk, mint aminek ma ismerjük magunkat. Ezért Krisztusnak a föltámadása az számunkra jövőkép. Tehát ő valóságos ember volt, és ő vele megtörtént az, ő megtette azt, mint Isten ember, hogy az emberségnek a végső célját, a teljességét mutatta meg. Ezért van az, hogy a feltámadás után már érzik az apostolok, hogy itt valami másképp van, és a pünkösd csodájának az elbeszélése mutatja, hogy erő költözik a lelkükbe, és küldetést éreznek arra, hogy mindenkivel megosszák ezt a fölismerésüket. Tehát az egyház születésének pillanatától kezdve missziós egyház. Egy igazi örömhíre van, az evangélium, az pedig Krisztus föltámadása. És ez az, amit utána hittel vallanak, amiért hajlandók az életüket is áldozni.
0: Visszatérve a pokolra még egy picit, a mai társadalomban egyre sűrűbben lehet azt hallani, hogy az Isten annyira szereti az embert, hogy a pokol nem is létezik.
1: Na most ugye voltak az ókorban is olyan heterodox elképzelések, amelyek azt mondták, hogy apokatasztázis pantom. És a végén mindent, a poklot is ugye megsemmisít, és csak a jó marad. Tehát, hogy nem lesz örök szenvedés. Na most ezt mi, nem mi, hát az egyház annak idején elutasította. Elég határozottan. És Jézus tanítása az egyértelmű abban a tekintetben, hogy ő bizony különbséget tesz. És ő bizony az evangéliumok szerint az ember örök sorsának a szempontjából tesz különbséget. Magyarul sokféle világnézet van, sokféle világkép van, lehet olyan világnézet is, amelyik azt mondja, hogy már most is teljesen boldogok vagyunk, ha nem úgy érezzük magunkat, mi vagyunk benne a hibásak, tehát majdnem, hogy egy ilyen életvezetési tanácsadásba merül ki a teljes vallásos hozzáállás, de ez nem a kereszténység. De a kereszténység célirányosnak vallja az életet, egyén életét és közösség életét. De azt is vallja, hogy az ember szabad, és hogy éppen ezért módjában van a célt elvéteni. Vagy szándékosan eltérni attól. Na most Isten pedig tiszteletbe tartja a szabadságunkat. Tehát sem halálunk előtt, sem halálunk után nem kényszerít minket más létezési módra, mint amit mi választottunk. Úgyhogy súlyos gondolat ez, és biztos, hogy nagyon nehéz belegondolni. De csak így, csak ennek a két lehetőségnek, tehát az örök boldogságnak, és a nevezzük így a mi szavainkkal földi szóval, hogy örök szenvedésnek. Mert mindig a fizikai szenvedésre gondolunk, ugye? De természetesen lelki szenvedés is van, és az nagyobb lehet, mint a fizikai adott esetben. Szóval az örök boldogságnak és az örök szenvedésnek az alternatívája adja meg az emberi életnek az igazi felelősségét. A Makkabeusok második könyvében olvasunk először a Bibliában igazi vértanú történeteket. Miért pont akkor? Hát mert akkortól válik a túlvilágba vetett hit olyan konkréttá, hogy világos motivumot, világos magyarázatot, indokot ad, hogy miért érdemes akár életünk árán is kitartani, például abban az időben a vallási előírások mellett, amikor Antiochus Epiphanes erőszakkal akarta pogányságra téríteni a népet. Tehát azt hiszem, hogy nekünk, mivel keresztények vagyunk, nem csupán filozófiai meg érzelmi alapon kell megközelítenünk az embert és az ember sorsát, hanem vissza kell térni mindig az eredethez, a názáreti Jézushoz, aki a Krisztus, akiben mi hiszünk, és aki nekünk urunk és mesterünk. Szóval, amit ő tanított, azt kell átgondolnunk, azt kell átermékednünk az egyház közösségében, és az ő személye körül és az ő tanításának a fényében ezt találjuk. Tehát Isten irgalmasságát, igen, szeretetét, igen. Szent Pálnál még azt is, hogy azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De ugyanakkor szabadságot ad az embernek. Na most ebben az összefüggésben még az is helyére kerül, hogy hogyan lehet az, hogy Isten tudja az örök sorsunkat, tudja, hogy mit fogunk tenni, tudja, hogy mi lesz a vége az életünk történetének, és kvázi mégis megteremt minket. Hát ha azt akarja, hogy boldogok legyünk, és tudja, hogy mégse leszünk azok. Most erre az a válaszunk, hogy Isten ezt nem előre tudja. Nem előre tudja. Benne nincs előbb és utóbb. Ő egyetlen aktussal, egyetlen szeretettel álmodta meg a világot, és egyben hozta létre, tartja fenn és kormányozza. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy ő teremti, fenntartja és kormányozza a mindenséget. A mi oldalunkról nézve ez három különböző funkció. De az ő oldaláról ő végtelenül egyszerű. Az ő oldaláról nézve, tehát azzal, hogy nekünk a szabadságot adta, hogy szabadnak teremtett, meg azt, hogy ezzel így vissza is élhetünk, ez egyszerre adott. És azt hiszem, hogy ő tud mindent a teremtett világról is, meg az emberről is. Tehát lehetne azon természetesen filozófiai szempontból játszani, hogy adhatott volna nekünk olyan szabadságot, amivel nem lehet visszaélni. De akkor az milyen szabadság lett volna? Tehát nagyon nagy felelősséget jelent persze a keresztény emberkép és a kereszténységnek a meggyőződése az ember hivatásáról. Mert azt jelenti, hogy az itteni földi életünknek a gondolatai, szavai, tettei és mulasztásai, azok hihetetlen nagy hatással vannak a későbbiekre, a személyes sorsunkra is. Na de hát nem ez a szép, nem ettől tudja az ember igazán fölülmúlni önmagát, vagy akár egy nép, egy közösség. Tehát minél nagyobb az elhivatottság tudata, minél nagyobb a Istentől kapott felelősségnek az érzése, annál nagyobbra képes egyén és közösség. Úgyhogy ebben az értelemben azt hiszem, hogy a hitnek ezért a titkáért külön is hálásak lehetünk, és érdemes újra és újra átelmélkednünk azt.
2: Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Mi Urunk Jézus Krisztus többször, több alkalommal is találkozik a gonosz lélekkel is, az emberekben lévő rosszasággal is. És tudjuk, ugye, nemrég olvastuk, hogy saját városába, Ninivébe, vagy ugye ott is életére törnek. Ki akarják vinni a város peremére, Názáretbe, letaszítsák egy szikláról, találkozik a rosszal, nem veszi fel a kesztyűt, nem kezd velük vitázni. Azt írja a Szentírás, hogy szó nélkül elmegy, végzi a dolgát. Nagy csütörtök, nagy péntek, az olajfák hegyén, mekkora rossz, gonosz erő szabadul Jézusra. Visszavonul, imádkozik, sőt, társainak is azt mondja, hogy virasszatok, imádkozzatok, ezt a fajtát csak imával lehet legyőzni. És tényleg, mikor Péter eléveszi a kardját, akkor azt mondja, tedd el. Mert aki karthoz gyúr, az kard által fog elveszni. Nagyon jó példa. Ugye Szent Ferenc atyánk is le akarta győzni a rosszat, akit ő rossznak tartott, a város elnyomó urait, Assisibe, polgárháború tör ki, és fegyverrel a kezébe ő is ott van, győzni akar. Hát győznek is az elején, elzavarják Assisiből a majoreseket, Perugiába menekülnek, ők utánuk mennek, újabb csaták, Szent Ferenc végül várbörtönbe kerül. Mikor kiszabadul, akkor is harcolni akar a rossz ellen. Abban az időben ugye, hát a Szentföldet meggyalázó más nemzetiségieket tartották a legnagyobb rossznak. És Ferenc újból fegyvert vesz, lovat, paripát, és elindul, hogy legyőzze a rosszat karddal, erővel. És Jézus megkérdezi tőle, te Ferenc, tényleg kinek akarsz te szolgálni? Hát a legnagyobb úrnak. Hát akkor én azt mondom, tedd le azt a fegyvert, menj vissza Assisibe. Vannak ott romos templomok, üresek, elhagyottak. Töltsd meg imával, jó szóval, szeretettel. És valóban Szent Ferenc másnap reggel elajándékozza a harci paripáját, fegyvereit. Megérti, hogy igazából a rosszat nem erővel kell legyőzni. Istennek adja magát. Uram, tégy, amit akarsz velem. Szerzeteseit is arra biztos, hogy olyanok legyetek, mint egy sétapálca, amit, hogyha a gazdája felvesz, és bárhova megy vele, követi. Ha leteszi, ott marad. Titeket is az Isten megfog, vezet. Bármit rátok bíz, tegyétek meg. Olyan érdekes, ugye, hogy Márton Áron év van. És voltam a Márton Áron múzeumban, és mondtam, hogy van egy hibája. Ugye érettség után 3 nappal Márton Áront elviszik az olasz frontra. Véres csaták vannak. Hát ugye több mint 1 millió olasz katona esett el, és 700 valamennyi osztrák-magyar katona. 700 ezer ember. Több mint 1 millió egy életre megnyomorodott. Mit láthatott ez a fiatal katona? 10 éves, nincs 20 éves. Esnek el szerre a bajtársai. az sincs hova eltemetni, ugye ott az Alpok az olyan kőből van, nagyon kevés a föld. Ott kell lövészárkot ásni, fedezéket, és jönnek a ágyugolyók, robbannak, és ugye hogy a kőnek az neki csapódik, hát nem csak a vasdarabok szállnak szét, hanem a kő darabok is, és bizony nagyon sok embert megölnek. Márton Áron is megszabadul, 16-ban hazajön, lábadozni hazaengedik. És az első útja Csíksomjai Szuzanyához vezet. És megkeresi a ferences atyákat, és mondta azt, hogy szeretne ferences világi rendi lenni, fogadalmat tenni. Ha mi úrunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, mint kotló a csibét. Márton Áron azt mondja, ő akarja, hogy odabújjon boldogságos Szuzanya keresztül, ferences renden belül, a jó Istenhez. Háború van. Talán 2 hét az eltávozás, de tény az, mielőtt visszaindulna a csatatérre, leteszi a ferences világi rendi fogadalmát. Márton Áron hazajön a pokolból, mert a front, ő maga is azt mondta, hogy hát őt nem ölelni, hanem ölni tanították. Hazajön, és nem a kocsmába megy, nem elkeseredetten szidja a világot, nem nagyképűen ott henceg a kisebb csíkszentdomokosi fiataloknak, eljön Somlyóra, és Istenhez bújik. Ő emlékszik, ismeri Jézus nagycsütörtöki tanácsát, hogy ha baj van, ha nehézség van, akkor Istenhez kell bújni, beléje kell kapaszkodni. Ő a mi védnökünk. És életét ferences fogadalmával Istennek ajánlja. Nagyon fontos, mert igazából hát nem a derült égből jött a villámcsapás a világháború végén, hogy ő megy a teológiára. Egészen biztos, hogy hosszú évekig érett benne ez a döntés. Persze, mint katona muszáj volt visszamenjen a frontra, ha nem akart katonaszökevény lenni. És tudjuk jól, hogy aki Istennek adja magát, aki Istenbe kapaszkodik, az diadalmaskodik. Az bármilyen nehézség is van, feltámad. Ugye én, mikor kispap voltam, akkor Károly volt Ila, János Pál pápa idejében végeztem a teológiát. És emlékszem, hogy sokszor elmondták nekünk, hogy mikor Károly fiatal volt, Lengyelországot igazából lerohanták egyfelől az oroszok, másfelől a németek, tehát nem volt Lengyelország. Üldözték nem csak a zsidókat, közel 3000 katolikus papot is kivégeztek a németek Auschwitzbe itt-ott. Szörnyű dolgok történtek, Maximilian Kolbe, de nagyon sok mások is voltak. És a kis Károly, a fiatal legény volt, ő nem a csíksomlyói Szuzanyához jött, hanem a krakói kármelhegyi boldogasszony templomába ment, és ugyanúgy ő is életét Szuzanyán keresztül a Jóistennek ajándékozta. Totus tuus, teljesen a tiéd. És ezt ezzel a jelmondattal ment ő a teológiára, szentelték pappá, majd püspöké, és ez volt az ő pápai jelmondata. Teljesen a tiéd, Mária, tiéd vagyok, rajtad keresztül az Istené vagyok. apukában nehéz történelmi helyzetben nem elkeseredett, és nem fegyverhez nyúlt, hogy partizánként, vagy akár, hogy a németeket, vagy oroszokat, vagy akárkit gyilkoljon, hanem tudatosan magát a Jóistennek ajándékozta. És az Úr tudta, mit kezdjen vele. Ha valaki figyel az Istenre, az látjuk a Márton Áron életébe, második János Pál pápa életébe, csodákat tapasztal meg. Akkor nem volt Lengyelország. Ma egy középhatalom. Csodaszép ország. Jártam ott. Onnan hoztuk a fekete Madonna képet. Igen. Márton Áron. Hát amikor őt üldözték, sehol sem volt. És ma nem erős van olyan város, templom, egy kép, egy szobor, utca ne lenne elnevezve, vagy akár iskola. Miért? Nem azért, mert második János Pál pápa, mint ember, vagy Márton Áron, hanem azért, mert az Istené voltak. És az Úr nem azért gyújt lángot, hogy vék alá rejtse, hanem azért, hogy falra rakja, hogy világítson mindenkinek. 130 év telt el Márton Áron születésétől. De én azt gondolom, hogy mind fényesebben ragyog Márton Áron csillaga. Miért? Mert Istennek adta önmagát. Testvérem, én azt gondolom, hogy ezen el kell te is gondolkozzál. Akár egy rózsafűzér társulatba, nőszövetségbe, a ferences világi rendbe. Ajáld föl életedet Krisztusnak. Személyes dolgot is mondjak a végén. Hát ugye a 90-es évek elején befogadtunk egy csomó gyereket, sodródtak akkor, templom előtt koldultak. Áldás után néztem, nyitva volt az ajtó, hívek mentek, és kétfelől álltak a gyerekek, és hogy ne dájon le úr. És hát befogadtuk. Nagy hatósági nehézségek voltak. Volt úgy, hogy kaptam felszólítást, hogy másnap reggelre egy gyerek se legyen a otthonban. Hát, könnyű mondani. Vettem a rózsafűzért, és elkezdtem körbejárni a templomot, kolostort. Körülbelül egy tized rózsafűzért el lehetett mondani, míg körbejártam. Ötször körbementem, és elmondtam én a szüzanyának, hogy szüzanya, ezt a templomot 1718-ban a te tiszteletedre szentelték. Mert a gyermekvédelmi otthont a nagy boldogasszony, a te tiszteletedre szenteltük, ez a te földed, ezek a te gyermekeid. Kicsi vagyok, gyenge vagyok, nem tudom megvédeni, de te elég hatalmas vagy. Jár közben Szentfiadnál, hogy Mária földje ne vesszen el, hogy Mária gyermekei ne kerüljenek vissza az út szélére. És Istennek legyen hála, benne voltam nyakig, de én sem tudom elmondani, hogy hogy sikerült, ezek a gyerekek tényleg felnőttek, és mai napig levelezünk, többen nálunk dolgoznak, Istennek legyen hála, megvannak. Mária gyermeke nem veszhet el. És ezt Márton Áron püspök nagyon jól tudta. És azért jött ide Somlyóra, és azért adta az életét Mária kezébe, Szent Ferenc kezébe. Adja az Isten, hogy tényleg ne csak csodáljuk Márton Áront, hanem kövessük életünk nehéz perceibe, gondok között. Ne a kétségbeesésbe, ne a reménytelenségbe, ne a kötelet akasszuk a nyakunkba, hanem szívünket, lelkünket, életünket helyezzük boldogságos szüzanya kezébe. Biztos, hogy segíteni fog. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Szeptember 10-e. A testvériségekhez és egyházi mozgalmakhoz. Legdrágább fivéreim és nővéreim! A testvériségek, a társaságok, a csoportok és a mozgalmak területe az, ahol a laikusok legjobban alkalmazhatják keresztényi képességeiket. Nagy nehézségekkel találkozunk, melyek gyakran csatlakoznak évszázadok óta változatlan társadalmi körülményekhez. Lelki pásztoraitok pedig jobban figyelnek most erre, mint valaha. Az ő véleményük szerint mindenkinek el kell köteleznie magát amellett, hogy lelkiismerete mindig becsületes, igazságos, érzékeny és felelős legyen. A II. Vatikáni zsinat következő nyilatkozata ebből a szempontból több, mint helyén valónak tűnik. A legvirágzóbb társadalmi szervezetek is csak nagyon kevéssé hasznosak, ha nem arra irányulnak, hogy a keresztény érettségre oktassák az embereket. Ha a jelen társadalmi körülmények között megfelelő módon akarunk tevékenykedni, ahhoz tehát nagy erkölcsi erő és rendíthetetlen lelki kiforrottság szükséges, hogy soha ne nyugodjunk bele a gonoszságba. Soha nem adjuk meg magunkat fatalista módon az elkerülhetetlennek, amely lealacsonyít és elbátortalanít. A szociológiai elemzések is persze érdekesek, hasznosak, még szükségesek is, ha különböző helyzetekkel akarunk megismerkedni. De ami mindenképpen elengedhetetlen, az az ember saját lelkiismeretének a gondos elemzése. Mindenkinek meg kell csinálnia ezt a számvetést minden nap Isten előtt. Saját maga előtt, és a közösség előtt, amelyben él. Drága szeretteim, emeljétek fel a szíveteket. Tartsátok meg a lelkiismeretnek ezt a pszichológiai és lelki mozgósítását, élőnek és hatásosnak, és különösen élénkítsétek meg azt az imádság erejével. Az egyház történet egyik nagy alakja, John Henry Newman bíboros, a katolikus hitre való áttérés előtt írt egy később híressé vált költeményt. Vezess, drága fény, a környező homályban, vezess engem tovább. Az éj oly sötét, és az otthonom oly messze még. Vezess engem tovább.
0: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
0: A hit kapuja.